0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: kedves szíved.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
2: Trend Nights.
3: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: az ég, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok, legyen így, előre hát.
1: A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazzdobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Én azt hiszem, a világból nagyjából semmit, semmit sem értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban az

0: Zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
0: A Budapest Airesz következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot a kezdet fiai budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortárs körtészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada Pál fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgötyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rév és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió Higher Tone Alliance néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is, a már ismert a kezdet fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A slam poetryvel még az együttes megalakulása előtt 1998-ban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán. Hivatalosan először az első hazai a Műcsarnokba tervezett-szervezett slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdet fiaiban már megismert mainstreammel szembe menő őszinte és költői vonalat tovább vitte a slam költészetbe is, ami idővel meghozta gyümölcsét. 2013. november 15-én a Trafóban megrendezték a második országos egyéni slam poetry bajnokságot, ahonnan ő vihette haza az első díjat. Íme tehát Süveges Mark Said most a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán
1: na
2: most.
1: Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a
1: ott
2: közepén.
1: Vagyunk veled.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted veled. Végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Jól teszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj, kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: Történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet.
1: Helyből a szabadban.
2: De
1: saját magad hite legyél magadban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Hónap kincse címmel nyílt új kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban, amely egy frissen felfedezett, 27 darab oskora újkori ezüstallér leletet mutat be. A különleges érméket 2026 nyarán találták meg a Somlóhegy lábánál, Bőrszörcsök határában, a múzeum közösségi régészeti programjának önkénteseivel közös kutatás során. A lelet különösen érdekes, mert az érmék több európai terület pénzverését képviselik. A 27 tallér többségét 18 darabot II. Ferdinánd veretett Tirolban, illetve az elzaszi Enzigsheimban. A kincsben II. Rudolf 3 tallérja, valamint lübecki, pfalzi, braunschweigi, brandenburgi és svájci Saint-Galleni veretek is megtalálhatók. Az érmék összetétele is értéke alapján a kutatók szerint a kincs nagy valószínűséggel a 15 éves háború időszakában kerülhetett a földbe. A kiállítás különösen érdekes a Mohács 500 emlék évben is, a tallérok ugyanis egy olyan korszak pénzforgalmának lenyomatát őrzik, amelyben a Kárpát-medencét hosszú éveken keresztül hadjáratok és háborús pusztítások sújtották. A lelet egyben a Magyar Nemzeti Múzeum közösségi régészeti programjának sikerét is jól példázza. A program 2017-ben indult, és az önkéntesek a szakemberekkel együttműködve azóta is számos régészeti felfedezéshez járultak hozzá.
0: Film.
1: Hajdú Szabolcs filmjei ismét nagy vásznon láthatók Budapesten. A kinómozi szeptember 11-e és 27-e között 3 hétvégén keresztül retrospektív vetítés sorozattal idézi fel a kortárs magyar film egyik legjelentősebb alkotójának pályáját. A Hajdú Szabolcs retrospektív során összesen 8 filmet láthat a közönség, köztük olyan fontos és már a kultikussá vált alkotásokat, mint a Macerás ügyek, a Tamara, a Fehér tenyér, a Bibliotek Pascal, a Békeidő, az Ernelláik farkaséknál, a Kálmán nap és az 1% Indián. A sorozat külön apropója, hogy idén 20 éves, Hajdú Szabolcs egyik legismertebb filmje a Fehér tenyér, valamint 10 éve készült az Ernelláék farkaséknál. Utóbbi 2016-ban elnyerte a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Hajdú Szabolcs pedig ugyanott a legjobb férfi színészi alakításért járó díjat is hazavihette. A 2006-os Fehér tenyér is több hazai és nemzetközi elismerést kapott, míg a Bibliotek Pascal 2010-ben a Filmszemle fődíját nyerte el. A vetítések szeptember 11-én kezdődnek a Macerás ügyekkel, másnap a Tamara, szeptember 13-án pedig a 20 éves Fehér tenyér kerül vászonra. A második hétvégén a Bibliotek Pascal és a Békeidő, a harmadikon pedig az Ernelláék farkaséknál a Kálmán nap és az 1% Indián várja a nézőket.
0: Színház.
1: Bulgakov egyik legmegrendítőbb műve, a Morfium érkezik Budaörsre, ráadásul mindössze egyetlen alkalommal, szeptember 15-én látható a Budaörsi Latinovics Színházban. A zsilvásárhelyi Elvira Gudunó Színház előadása Mihail Bulgakov azonos című kis regényéből készült. A történet középpontjában egy fiatal orvos Poljakov áll, aki egy eldugott oroszországi kórházban kezdi meg pályáját. Az ortél, a nélkülözés és a betegek szenvedése mellett azonban saját életében is egyre súlyosabb valósággal kell szembenéznie. A morfium kezdetben fájdalomcsillapító és menedék számára, ám hamarosan függőséggé válik, és a fiatal orvos fokozatosan elveszíti az irányítást saját élete felett. Az előadás így nem egyszerűen egy függőség történet, hanem a kiszolgáltatottságról, félelemről, emberi gyarlóságról és az emberi méltóság elvesztéséről is beszél. A mű különösen személyes Bulgakov számára, az író maga is orvosként szolgált az első világháború idején, sérülései miatt morfiumot kezdett használni, és ő maga is függővé vált. Végül 1918-ban sikerült megszabadulnia a szertől, tapasztalatait pedig később a Morfium című kisregényben dolgozta fel. Az előadás román nyelven, magyar felirattal lesz látható, szeptember 15-én tehát, és külön érdekesség, hogy ez a produkció ebben a formában most először kerül magyar színpadra.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Cserszömörc és csodahelyek a Tihanyi félszigeten. Szeptember végétől őszi ruhába öltözik a környék jellegzetes növénye, a cserszömörce. Ilyenkor érdemes a Tihanyi félsziget nyugati szegletét bejárni, ahol a csúcshegyre vezető túra során egyik oldalon pazar balatoni panoráma, a másik oldalon a színpompás természet kísér minket. Aki követi a túraajánlókat, eljuthat a félsziget legmagasabb pontjára. Az Őrtorony kiláton túli Nyereghegyre, és azon át a félsziget legmagasabb pontjára, a csúcshegyre vezet. A túra hossza körülbelül 6 km, ha szeretnénk kényelmesen bejárni, hozzávetőlegesen 2-2,5 órát tervezzünk be. Az út első szakaszában az Apáti templom romjai mellől induló erdei ösvényen, hegymenetben nagyjából fél óra alatt érjük el az Őrtorony kilátót. A kilátó megmászása után induljunk a vadregényes Nyereghegy felé. Ehhez a sárga jelzést és a zöld T, azaz a tanösvény jelölést kell követnünk. Rövid kaptató után különleges sziklaformációk bukkannak elő a bokrok közül. Ezek az úgynevezett Tihanyi forráskúpok. A látványos természeti képződményeket a környék vulkanikus tevékenységét követően felszínre törő melegvizes források hozták létre. Az így kialakult kúp alakú képződmények jelentős geológiai értéket képviselnek és egyedülállók Európában. Nem csak geológiai szempontból érdekesek, hanem igazán látványosak is. Főleg itt a Nyereghegy gerincén, ahol a kialakított sétaút és a tanösvény mentén lehetőségünk nyílik közelebbről is megszemlélni őket. Izgalmas kontrasztot alkotnak a világos színű sziklák a cserszömörce színpompás leveleivel. A Balaton felvidéki jellegzetes növénye ősszel lenyűgöző színárnyalatokat ölt, a sárgától a narancssárgán át a lángvörösig. Hasznos növény. Régen a kérgéből és a leveléből kinyert anyagot a bőrök feldolgozására használták a cserzők, azaz a bőrkikészítő mesterek. Ahogy a hegygerinc végére érünk, tehetünk egy kitérőt a T-jelzésen a csúcshegy aljában lévő forrásbarlanghoz. A legenda szerint egy alkalommal Sobri Jóska a bakony rettegett betyárja húzta meg magát benne. 232 méterrel a tengerszint felett elértük a félsziget legmagasabb pontját. A csúcshegytől már csak a sárga jelzés mutatja az irányt, amelyet az erdei iskola felé kell követnünk. A meredek sziklafal mentén fantasztikus a panoráma a Balaton nyugati medencéjére. Az ösvény néhol egészen keskeny. Alatt a szakadék, ezért ezen a szakaszon nagyon vigyázzunk. Az erdei út végén leérünk a Sajkodőből mentén húzódó aszfaltozott útra. Ezen tudunk visszasétálni Sajkod településre, majd a parkolóba.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó

0: Frissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A szélső jobboldali alternatíva Németország napárt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon, egy exit poll felmérés szerint. A párt a Voksok 44-44,5%-át tudhatja a magáénak a szavazóhelységekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint. Az előző tartományi választásokon 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg a Voksok 18,5%-ával. A Volkswagen radikális átalakítási terve már a győri üzem jövőjét is fenyegetheti. A német autógyártó vezetése a korábban ismertnél nagyobb leépítésekre készül. 5 gyár bezárása és további 60 ezer munkahely megszüntetése is napirenden van. 4 németországi üzem már szerepel a bezárási tervekben, az 5. pedig egy másik európai gyár lehet. A korrektív értesülése szerint a győri járműgyártás is veszélybe kerülhet. Már több mint 140-re emelkedett a jemeni kormányerők és a huszi lázadók közötti legújabb összecsapások halálos áldozatainak száma. A hadsereg szerint a szombati összecsapásokban a kormányerők legkevesebb 84 katonája vesztette életét, a lázadók közül pedig csak nem 60-an estek el. Mindemellett civilek is áldozatul estek a harcokban. Az AFP francia hírügynökség katonai, illetve egészségügyi források alapján úgy értesült, hogy a kormányerők kezén lévő Taiz városában 6 polgári személy halt meg egy busztért rakétacsapásban. 7 pedig megsebesültek. A harcok során az Irán hátszelét élvező huszik több magaslatot is elfoglaltak a Vörös-tenger mentén, ahonnan hajókat támadhatnak. Észak-Korea nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejleszteni a haditengerészetét, ezt Kim Jong-un mondta a Wonsan keleti kikötővárosban a haditengerészet második 5000 tonnás rombolójának hadrendbe állítása során. A Kang-Kon nevű hadihajó a Cho-Hyun után a második ilyen romboló és az ország keleti parti flottájához kerül. Testvérhajója a Cho-Hyun júniusban állt hadrendbe az ország nyugati partján. A rombolón júliusban cirkálórakétákat, tüzérségi fegyvereket, géppuskákat és elektronikai hadviselési rendszereket teszteltek. Kim szerint a hajónak az állami nukleáris ellencsapási rendszer részeként kell szolgálnia, és képesnek kell lennie megtorló csapások végrehajtására.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os mínuszban 147.747 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,4%-ot gyengült, 4.952 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent, 44.940 forintig. A Telekom 1,4%-ot erősödött, 2.624 forintig, a Richter pedig 1,1%-os pluszban zárt, 12.820 forinton. Vegyesen zárt Nyugat-Európa, a londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1,1%-os pluszban zárt, a párizsi CAC 40, Milánó 0,3%-ot gyengült, a madridi IBEX 2,1%-os pluszban zárta a napot. Csökkenéssel fejezték be a New Yorki értéktőzsde irányadó mutatói a pénteki kereskedést. A Dow Jones 0,5%-kal esett, az S&P 500-as 0,4%-kal került lejjebb, a Nasdaq Composite 0,3%-kal csökkent. Ázsiában szokás szerint vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,3%-os erősödésben, a hongkongi Hang Seng 1,1%-kal csökken. A Shanghai Composite 0,2, az indiai Sensex szintén 0,2%-kal áll a negatív tartományban. A dél-koreai Kospi 3,3%-kal erősödik, a szingapúri börze 1,1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1%-kal drágul, $92.35 jár hordonként, a Brent jegyzési ára hordonként $92.11. 6,1%-kal került lejjebb az arany, $4,448 és 10 centbe kerül unciánként a sárga nemesfém.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos időnk lesz, fátyol, majd gomoly felhőkkel, csapadék nem várható. A szél

0: megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

only one day, something happened.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt fél hét, mégpedig szeptember 7-én hétfő. Jó reggelt kívánunk a mikrofonok mögött, Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Csípős volt most egy picit reggel a reggel. Hát 9 fok volt Szentendrén.
3: Ezt mondja Simon Attila szerintem, hogy csípős volt. Én fáztam. Tehát, és konkrétan megfogtam a kaput, és mi volt?
2: Hideg
3: nem
2: volt.
3: Nedves, párás volt a izé a fém. Úgyhogy itt van az ősz, itt van újra, és nem tudom, ennek ki örül, de hát igen, szóval itt van, és beköszöntött.
2: Oké, de a héten mire számítunk így időjárásilag?
3: Napközben egész kellemes lesz, tehát aki mondjuk normális időben kell, nem úgy, mint mi, az még egészen nyárias időjárással találkozhat, a többiek már egyéb szélsőségekkel. Az biztos, hogy ma nem lesz eső, de állítólag a hét második felétől az is lesz.
2: No, hát szóval, aki korán kell, ugye az azon kívül, hogy aranyat lel, de hideget
3: így van,
2: is talál.
3: Unciánként, majd mindjárt elmondjuk, mennyi ár.
2: Na, jövünk is a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A győri Audi gyár jövője is veszélybe kerülhet a korrektív német oknyomozó hírportál információi szerint.
3: A Volkswagen vezetése állítólag a korábban ismertnél nagyobb leépítésekre készül, 5 gyár bezárása és további 60 ezer munkahely megszüntetése is napirenden van. 4 németországi üzem már szerepel a bezárási tervekben, az 5. pedig egy másik európai gyár lehet. A korábbi hírekben 4 német üzem, Emden, Zwickau, Hannover és az Audi Neckarsulmi gyára szerepelt. Ugyanakkor Győr esetében egyelőre még nincs döntés a bezárásról, hanem egy vizsgált forgatókönyvről van szó.
2: Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi 166 tartományban tartott választásokon az exitpoll felmérések szerint.
3: A szélső jobboldali párt a Voksok 44-44,5%-át tudhatja a magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló adatok alapján. Az előző tartományi választásokon 5 évvel ezelőtt az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Keresztény Demokrata Unió szerezheti meg a Voksok 18,5%-ával.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 4%-os mínuszban 147.747 ponton zárta a múlt hetet. A forgalom pénteken 16,5 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama pedig vegyesen alakult csütörtökhöz képest.
3: A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 44.940 forintig. A Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintig, a Richter pedig 1%-os pluszban zárt 12.820 forinton.
2: Megyesen teljesíthettek a nyugat-európai bőrzék.
3: A londoni FTSE is stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárt, a CAC 40 Párizsban 1%, a milánói mutató 3%-ot gyengült, a madridi IBEX 2%-os pluszban fejezte be a napot.
2: A tengeren túlon nem volt jó a hangulat, mínuszban zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,5%-kal esett, az S&P 500-os 4%-kal mérséklődött, a Nasdaq kompozit 3%-kal csökkent.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az 1,8% fölötti pluszban, Hongkong 1,1%-kal van lejjebb, a Shanghai kompozit, illetve India 3% körüli mínuszban, a különbség annyi, hogy India pillanatok nem sokkal ezelőtt nyitott. A dél-koreai mutató 3,7%-kal hasít, Szingapúr pedig 1%-os mínuszban áll. A forint kisebb erősödéssel kezdte a napot. 1 euróért 362 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 312 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak enyhe pluszban, vagyis hát 1%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI jegyzésára $92.40 áll, a Brent majd 1%-kal $97.20 drágult. Az arany árfolyama a mínuszban 0,7%-kal, egy unciáért $4,446 kérnek. A többi fém ára közül a palatinát érdemes kiemelni, az 1%-kal olcsóbb, az ezüst 0,6%-del, a rész 0,5%-kal, a palladium gyakorlatilag nem változik. A mezőgazdasági termelői árak közül egyelőre azért nem mondok semmit, mert nem nagyon látok forgalmat sem hozzá, az majd később indul. Történelmi mélypontra esett Donald Trump támogatottsága a Financial Times legfrissebb felmérése szerint. Egyre több amerikai elégedetlen a gazdasági helyzetével, a megélhetési költségekkel és az elnök kereskedelem politikájával.
3: A mutató 33%-on áll, ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy a Financial Times májusban elkezdte mérni az elnök megítélését, és 3%-pontos visszaesést jelent az előző hónaphoz képest. Még a republikánus szavazók körében is romlott Trump támogatottsága 72%-ra esett.
2: 20. alkalommal rendezik meg a Kóprelit a héten, amelynek fő célja a minőségi magyar termékek bemutatása.
3: Az idei eseményen mindegy 100 autóval látogat meg magyar élelmiszeripari cégeket és üzleteket, köztük olyan helyszíneket is, ahol új fejlesztéseket és modern bolti megoldásokat mutatnak be. Tóth Gézát, a Coop Hungary vezérigazgatóját hallják.
1: Gyakorlatilag a Kóprali alapvető célja, hogy a minőségi magyar termékekre ráeresítse a figyelmet, már pedig úgy, hogy egy jelentős számú résztvevővel, közel 100 autóval még látogatunk olyan magyar élelmiszeripari cégeket, illetve van a két nap alatt két Kóp-bolt is, ahol méltán reprezentálja ezt a célt, tehát hogy ezek a élelmiszeripari gyártók olyan termékeket gyártanak olyan árértékarányban, amit méltán tudunk a vásárlók figyelmébe ajánlani. Ezeken a helyszíneken folyamatosak a fejlesztések, van olyan, hogy mondjuk 10 év után térünk vissza egy kóprajzi helyszínre, és látjuk, hogy az a gyártó tényleg mit tett annak érdekében új beruházásokkal, új termékekkel, hogy tényleg tudjuk ajánlani a vásárlóknak.
0: Időjárás jelentés.
3: 1822-ben ezen a napon vált függetlenné Portugáliától Brazília, úgyhogy brazil barátaink ünnepelnek ma, valószínűleg nagy vehemenciával, úgyhogy Isten éltesse nagyon sokáig Brazíliát, és mindazokat, akik ott élnek. Egyébként, hogyha valaki ünnepelne, szeretne pont ott, akkor Rio de Janeiroban a Copacabana strandon jelenleg 18 fok körül alakul a hőmérséklet, és ez nem is nagyon megy 21 fok fölé, és eső is várható. Szóval lehet, hogy most érdemes elkerülni azt a helyet, már hogyha az ember fürdőzni szeretne. Viszont ma Magyarországon, Budapesten és környékén egész kellemes lesz az idő, majd nem sokára, ha fel kell a nap, 25 és 32 fok közötti értékekre számíthatunk, és sütni fog a nap.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, és utána részletezzük a Coop Rallyt, amit a héten tartanak.

0: Monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 20. alkalommal rendezik meg a Coop Rallyt, a hételemeinek célja minőségi magyar termékek bemutatása. A Coop Hungary vezérigazgatója szerint az elmúlt 20 évben sokat javult a hazai termékek megítélése. A vásárlók számára egyre fontosabb lett, honnan származik az adott áru. Tóth Géza szerint a kiskereskedelemben látszik némi élénkülés, de a fogyasztásban vannak még szerinte tartalékok. Az idei Coop Rally mintegy 100 autóval látogat meg magyar élelmiszeripi cégeket és üzleteket, köztük olyan helyszíneket is, ahol új fejlesztéseket és modern bolti megoldásokat mutatnak meg. Kecső Rihárd interjúja.
2: 20. alkalommal rendezik meg a Coop Rallyt. Mi változott ez alatt a 20 év alatt így a magyar vásárlók hozzáállásában a hazai termékekhez?
3: Hát gyakorlatilag az látszik, hogy amíg 20 éve, mikor felvetettük ezt a témát, akkor eléggé egyedül voltunk, hisz a külföldi termékek megítélése sokkal jobb volt, a magyarokért pedig összességében szerintem kevésbé jó, de szerintem az elmúlt 20 év munkája, és nem csak a Coopé, hisz egy idő után szinte minden területen, akár a többi kereskedelmi lánc, akár a kormányzat, akár szakterületek, élelmiszeripar, mezőgazdaság is elkezdett azon dolgozni, hogy a magyar termékeket megismertessék, és egy jobb imidzset kapjanak. Én úgy érzem, hogy jelentős az előrelépés, minden olyan kimutatás, statisztika, ami az utóbbi időben készült, összességében egy javuló tendenciát mutat a magyar termékek megítélésébe, és a fogyasztóknál is egyre fontosabb a preferencia sorrendbe, hogy honnan származik a termék. Tehát összefoglalva úgy látom, hogy sikerült ezt az üzenetet a vevőkkel megismertetni, jó része egyetért vele. Ennek ellenére úgy érzem, hogy ahogy az elmúlt 20 évben most is aktuális a téma, hogy tényleg folyamatosan foglalkozzunk vele, és időnként kapjon egy-egy ilyen rendezvénnyel külön publicitást.
2: Amikor egy vásárló bemegy akármilyen üzletbe, mondjuk lehet az Coop üzlet, és mennyire számít neki az, hogy egy termék magyar termék, vagy még mindig elsősorban az ára a döntő tényező?
3: Hát ez termékkategóriától függ, de természetesen az ár mindig is fontos tényező lesz, hisz az embereknél nincs korlátlanul pénzük. De sokszor én az ár mellett ilyen árértékarányt is hangsúlyozok. Vannak különböző minőségi szintek, vannak különböző elvárások a termékekkel szemben. Tehát sokszor nem is az a fontos, hogy a legolcsóbb legyen a termék, hanem tényleg minőség, ár összességében a paraméterek szinkronba legyenek, hisz vannak prémium termékek, ahol magasabbak az ár, vannak mondjuk így tömegtermékek, ahol megint mások a szempontok. Tehát én inkább úgy hangsúlyoznám, hogy egyre több magyar gyártó célozza meg a magas minőséget, illetve hogy tényleg árértékarányba megfelelő termékeket gyártsanak. Én úgy látom, hogy a magyar élelmiszer jelentős része tudja ezeket a paramétereket, és sokat dolgozik azon, hogy tényleg piacképes terméket hozzon jó minőségben.
2: Friss KSH adat, amely szerint júliusban nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Egyrészt önök mit látnak a boltokban? Bátrabban vásárolnak-e most az emberek, mint mondjuk egy évvel ezelőtt? Másrészt pedig ezt önök érzik-e a saját üzleteikben is ezt?
3: Hát van valamennyi növekedés, de hát azért ez messze nem akkora, mint amit pár éve gondoltunk, hogy mostanra lesz. Tehát én úgy érzem, hogy itt vannak még tartalékok a fogyasztásba. Mindenképp jó lenne, ha ez a szám tartós lenne, hisz az elmúlt időszakban is voltak olyan hónapok, amikor pozitívba fordult volt, amikor meg nem annyira. Tehát összességében a Coop csoport tudta növelni az elmúlt években is a forgalmát, ebbe az évben is az a cél, hogy egy növekedés legyen, de jó lenne, ha tényleg ez a dinamika még jobban növekedne. Mondjuk sok a kedvezőtlen tendencia még mindig, tehát ez a nemzetközi hangulat, most akár az iráni helyzet, akár az ukrán helyzet, tehát rengeteg olyan tényező van, ami kicsit óvatossá teszi az embereket, némi élénkülés van, de mi még azt reméljük, hogy részben a kormányzati intézkedések, részben a tényleg az uniós pénzek bejönnek, és azok elindulnak a gazdaságba, ez még tovább mobilizálja a fogyasztást.
2: Ugye jön majd a Coop Rally a hét második felében. Mire számíthatnak az érdeklődők, az emberek? Miben lesz mondjuk ez másabb, mint mondjuk az elmúlt évek Coop Rally-jai? Meg egy kicsit azért így, akik nem ismerik a Coop Rally-t, annak is tegyük helyből, hogy miről is szól ez pontosan.
3: Gyakorlatilag a Koprali alapvető célja, hogy a minőségi magyar termékekre ráeresítse a figyelmet, már pedig úgy, hogy egy jelentős számú résztvevővel, közel 100 autóval végig látogatunk olyan magyar élelmiszeripari cégeket, illetve van a két nap alatt két kóbort is, ahol méltán reprezentálja ezt a célt, tehát hogy ezek a élelmiszeripari gyártók olyan termékeket gyártanak olyan árértékarányban, amit méltán tudunk a vásárlók figyelmébe ajánlani. Ezeken a helyszíneken folyamatosak a fejlesztések, van olyan, hogy mondjuk 10 év után térünk vissza egy Koprajzi helyszínre, és látjuk, hogy az a gyártó tényleg mit tett annak érdekében új beruházásokkal, új termékekkel, hogy tényleg tudjuk ajánlani a vásárlóknak. Másik oldalról pedig ezek azok a kóboltok, ahol tényleg felújítás után zömmel, vagy új funkciókkal a vásárlóknak bemutatható, hogy hova törekszik a kóp. Az egyik ilyen boltunk Szegeden lesz, ahol itt lesz bevezetve másodiknak a kóp Szegedni, ez a 24 hetes szisztéma, tehát napközben nyitva van az üzlet, de zárás után egész éjszaka viszont applikációval látogatható egész nap, minden nap a héten. Tehát ez egy tényleg egy újdonság, és érdekességé remélem, hogy el fog terjedni. Egyelőre az látszik, hogy az egy boltban, ahol van a Szegeden jó a fogadtatása. A másik, a Uniókóp üzlete, ez egy nagyon szép kis település, gyakorlatilag szépen felújított bolttal, tehát ez meg reprezentálja, hogy a kisebb települések és milyen színvonalat céloz meg a kóp. De ugyanígy az élelmiszeripari helyszíneink is méltán reprezentálják, hogy a magyar élelmiszeripar hova fejlődik, mit céloz meg, választékba, összességébe, minőségbe mit tud hozni, akár a Maspex Olympus az üdítőivel, a Gyárlőrinci helyszínen, ahol gyártja, akár a Fornetti a Pékáru termékeivel, akár a Szólemizótei termékei, ugyanígy a másik napi helyszíneink is, a helyet nem kell senkinek bemutatni, világszínvonalúak a termékek, és már jegyzett top gyártó, ha összességében nézzük a piaci részesedést is, akár világszinten is, de ugyanígy a Várda Drinknek is, akár a szeszipari terméke, akár az új üdítői méltán reprezentálják a magyar élelmiszeripar mire képes, és a hajdúhús termékei és a hústermékek, hús készítmények is tényleg jó minőségű termékek, amiket régiósan nagy mértékben értékesítünk, de most már országosan is van együttműködés. Én úgy érzem, hogy a megcélzott célt az, hogy tényleg a magyar minőségi termékeket megismertessük, tudjuk kommunikálni, hogy milyen termékeket érdemes megvásárolni akciókba, ezeknek a gyártóknak a termékeit is árusítjuk ebben az időszakban, megmutatja, hogy tényleg mire képes a magyar ipar.
1: Az elmúlt percekben a Coop Hungary vezérigazgatóját, Tóth Gézát hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedünk. 7 órakor pedig friss hírek jelentkezünk itt a reggeli monitorban.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor.
1: Új-Zéland gyógyszerhatósága engedélyezte az MDMA pszichoterápiával kombinált alkalmazását a poszttraumás stressz zavar kezelésére. A korábban főként partidrogként ismert szer ilyen célú használatát Ausztrália után a világon másodikként hagyják jóvá. Az új-zélandi szabályozás szerint a kezelés kizárólag 18 éven felüliek számára alkalmazható és csak ellenőrzött klinikai környezetben történhet. A páciensek nem vihetik haza a szert, azt erre jogosult pszichiáterek felügyelete mellett pszichoterápiás folyamat részeként használhatják. A PTSD olyan mentális zavar, amely súlyos traumák, például háborús érmények, erőszak vagy életveszélyes helyzetek után alakulhat ki. Kezelése sok esetben nehéz, mert világszerte egyre nagyobb figyelem irányul az új terápiás lehetőségekre. Az MDMA orvosi alkalmazása ugyanakkor továbbra is vitatott. Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága 2024-ben még elutasította az engedélyezést, mert szerintük nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték a kezelés hatékonyságára és biztonságosságára.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: Na és végül mi befektettél?
4: Ingatlanba.
3: Lakás?
4: Nem.
3: Nyaraló?
4: Nem.
3: Akkor?
4: Üzleti ingatlan.
3: Az nem csak a nagyoknak van.
4: Én is azt hittem.
5: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
3: Na, ennek én is utána nézek.
6: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban baleset okoz fennakadást az Üllői úton befelé a Könyves-Kálmán körút után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a középső sávban. Torlódik a forgalom az Állatkerti felüljárótól. Ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 910-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 5 gyár bezárása és további 60 ezer munkahely megszüntetése is napirenden van. A korábbi hírekben 4 németországi üzem, Enden, Zwickau, Hannover és az Audi Neckarsulmi gyárma szerepelt megszüntetendő telephelyként. Ugyanakkor Győr esetében egyelőre nincs végleges döntés, csupán mint lehetőséget vizsgálják.
1: Az Alternatíva Németországnak párt kapott a legtöbb szavazatot a kelet-németországi 106 tartományban tartott választásokon az exit poll felmérések szerint.
0: A szélső jobboldali párt a voksok 44,5%-át tudhatja a magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló adatok alapján. Az előző tartományi választásokon 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezhet meg a voksok 18,5%-ával.
1: Észak-Korea nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejleszteni haditengerészetét.
0: Ezt Kim Jong-un észak-koreai vezető mondta Wonsan kikötővárosban a flotta második 5000 tonnás rombolójának hadrendbeállítása alkalmából. A Kang-Kon nevű hadihajó az ország keleti parti egységeihez kerül. A rombolón júliusban cirkáló rakéták, a tüzérségi fegyvereket, géppuskákat és elektronikai hadviselési rendszereket teszteltek. Kim szerint a hajónak az állami nukleáris ellencsapási rendszer részeként kell szolgálnia, és képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására.
2: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 4%-os mínuszban 147.747 ponton zárta hetet pénteken. A forgalom 16,5 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama pedig vegyesen alakult.
0: A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 44.940 forintig. A Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintig, a Richter 1%-os pluszban zárt 12.820 forint.
1: Vegyesen mozogtak a nyugat-európai bőrzék.
0: A londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárt, a párizsi CAC 40, a milánói mutató 0,3%-ot gyengült, a madridi IBEX 0,2%-kal erősödött.
1: És csökkenéssel zárták a hetet a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 0,5%-kal esett, az S&P 500-os 0,4%-kal, a Nasdaq Composite 0,3%-kal csökkent.
1: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 1,9%-kal tudott erősödni, Hongkong 1,1% körüli mínuszban, Shanghai 2,1%-kal gyengélkedett eddig, az indiai tőzsde nyitás után nem sokkal 0,5%-os mínuszban, a dél-koreai mutató 3,9%-kal rallizik, Szingapur pedig pár pontos mínuszban áll. A forint erősödéssel kezdett, 1 euróért 362 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 312 forintot kérnek, 1 svájci frankért pedig 385 forintot kell adni. Az olajárak azok picit emelkedtek, tovább 1,1%-os pluszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 92,5 dollárról jegyzik. A Brent is ennyivel drágult, ott pedig 97 dollár 40 cent az árfolyam. Az aranyára 8%-os mínuszban, egy unciáért 4441 dollárt kérnek. A többi fém közül a platinát érdemes kiemelni, az 1%-kal olcsóbb, az ezüst 0,7-del, a rész 0,5%-kal, a palladium pedig csak egy pár centtel. Nézzük, a pozitív meglepetést okozott a júliusi kiskereskedelmi adat, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint.
0: Éves alapon és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene, amit főként a nem élelmiszerboltok és az üzemanyag kiskereskedelem húzott. Regős Gábort hallják.
3: Éves bázison 4,9%-kal, havi alapon pedig 1%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene júliusban. Ennél azért valamivel rosszabb adatra számítottam, ezt be kell vallani. Ugye a meglepetés alapvetően két tényezőről vezetném vissza, egyrészt az üzemanyag kiskereskedelem 8,1%-os éves alapú bővülésére, másrészt a nem élelmiszerboltok 6,5%-os forgalom növekedésére, természetesen itt is volumenről beszélek. Az élelmiszerboltoknál a forgalom 2,2%-kal nőtt, hát hogy ugye kevésbé lehet csodát várni, sokkal többet tenni nem fogunk, akkor sem, ha több pénzünk van, talán egy kicsit jobb minőségűt vásárolunk ebben az esetben.
1: Éppen, hogy elegendő alma termett idén, a hazai fogyasztás talán kielégíti a volumen, ám az agrárszakértő szerint

0: több importgyümölcs lesz, mint korábban.
1: Simon Attila ezt azzal indokolta, hogy a termés mintegy felét, mintegy 80%-a már tavasszal elfagyott, az asszály pedig tovább rontotta a helyzetet. A szakértő szerint sok pénzt kell befektetni, ha vissza akarjuk szerezni pozícióinkat a nemzetközi piacokon.
2: Nagyon sok befektetéssel, új fajták ültelepítésével, új ültetvények ültetésével, öntözés megoldásával, minden a technológiai megoldással, amivel el lehet érni, hogy csökkenjen a gazda kitettsége, kockázata, az asszály miatt, a napégés miatt, a klímaváltozás miatt, illetve az új fajták igénylik már teljes mértékben az intenzív gazdálkodást, de az új fajták egyik fajtája az már szinte rezisztens, tehát a korábbi 12-13-szorú permetezés helyett már csak 4-6-szor kell permetezni, ez is elősegíti, hogy a profit magasabb legyen.
0: Történelmi mélypontra esett Donald Trump támogatottsága a Financial Times legfrissebb felmérése szerint. Egyre több amerikai elégedetlen a gazdaság helyzetével, a megélhetési költségekkel és az elnök kereskedelem politikájával.
1: A mutató 33%-on áll, ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy a Financial Times májusban elkezdte mérni az elnök megítélését. Még a republikánus szavazók körében is romlott Trump támogatottsága 72%-ra esett.
0: Zárva maradt 8 indonéziai repülőtér, köztük Jakarta két légikikötője is. A jávai Szumátra szigetek között fekvő Anak Krakatau vulkán kitörése miatt.
1: A levegőben nagy mennyiségű vulkáni hamu került, a járattörlések csak nem 170 ezer utast érintenek. Az Anak Krakatau péntek este kezdődött kitörései miatt csak nem 1600 járatot töröltek vagy irányítottak át, köztük több mint 950 nemzetközi járatot. A hamu felhő a meteorológiai szolgálat adatai szerint a vulkán Jáva felőli oldalán 6000, Szumátra felőli oldalán pedig 15 000 méteres magasságot is elért.
3: Időjárás jelentés.
1: 1812-ben ezen a napon, szeptember 7-én volt a Borodinói csata, a napóleoni háborúk egyik legvéresebb összecsapása. Mintegy 250 ezer katona vett részt benne, amiből mintegy 100 000 maradtak a csatamezőn, ezért lehet látni, hogy ez egy elég komoly áldozatokat követelő összecsapás volt mindkét oldalon. Egyébként az oroszok rendkívüli elszántságról tettek tanúbizonyságot, ezt a napóleoni háborúk feljegyzésében meg is említik. Magát a csatát a francia seregek nyerték, de az oroszok igazából taktikai, stratégiai okok miatt vonultak vissza, és ezek után már Napóleonnak nem is voltak igazán nagy győzelmei. A moszkvai időjárást illetően azt tudom mondani, hogy hát ott igazából tényleg hűvös van, ilyen 15-20 fok környéken alakul majd a mai nap. A hőmérséklet nálunk Budapesten és környékén 25 és 32 fok között alakul, sütni fog a nap, csapadék nem várható.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Tegnap a Zalaegerszeg a Puskás Akadémiát 1-0-ra verte az OTP Bank, míg a hetedik fordulójában a Fradi Újpest 2-2 lett, az Eto pedig a 3-2-re verte a Kispest Honvéd csapatát. Az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok a kínaiak után az olaszokat is legyőzte, így bejutott a negyeddöntőbe a berlini női kosárlabda világbajnokságon. A US Open-en a címvédő spanyol Carlos Alcaraz negyeddöntőbe jutott, mégpedig Tommy Paul felett diadalmaskodott 3 játszmában 6-4-6-3-6-4-re. Éjszaka játszották a Tiafoe, illetve az orosz Medvegyev meccset, ott 3 szetben kikapott az orosz, és az amerikai Tiafoe lépett tovább. A nőknél Sabalenka Tomsedet verte 2 játszmában 6-4-6-3-ra, és ami minket érdekelt, az egy páros meccs volt, ahol Andrea Klepac és Huzumi Erie szlován-japán kettős játszott a Stollár Fanni Ázsia Mohamed magyar-amerikai duó ellen, a végül is Stollár Fannék 6-4-6-4 arányban kikaptak, és így nem jutottak tovább. A spanyol bajnokság tegnapi eredményei: Espanyol Sevilla 1-1, Alaves Osasuna 5-2, Malaga Levante 0-0, és korábban játszották délután a Valencia Barszát, ott a Barcelona 5-0-ra nyert.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig az almapiacot részletezzük.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc. Éppen, hogy elegendő alma termett idén, a hazai fogyasztás talán kielégíti. De a megkérdezett szakértő szerint több importgyümölcs lesz, mint korábban. Simon Attila ezt azzal indokolt, hogy a termés mintegy 80%-a már tavasszal elfogyott. Az asszály tovább rontotta a helyzetet. Aki komolyan foglalkozik almával, annak évek óta öntöznie kell, anélkül ugyanis szerencsejáték. A szakértő szerint sok pénzt kell befektetni, ha vissza akarjuk szerezni pozíciónkat a nemzetközi piacokon. A Lidl alma ára mindezek ellenére alacsonyabb, mint tavaly, emiatt a gazdák közül többen fel is adhatják. Simon Attilával beszélgettem mindenről. Gondolom, hogy az almát is tizedelte az asszály, mennyire?
2: Hát az almát az asszályon kívül a fagykár tizedelte meg. 80%-a kevesebb van a fákon, mint szokott lenni. Ami meg fán maradt és megmaradt, azt mondja, hogy asszály tizedelte, tehát nem tudott megnőni megfelelő méretre. Összealszott, úgyhogy nagyon-nagyon csúnya állapotok vannak az almás kertekben.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor mindenképpen importra szorulunk almából is?
2: Határeset, mert a magyar hazai fogyasztás a 120-130 ezer tonna, és most itt a előhelyezések 130 ezer tonna körül mondják a mennyiséget, úgyhogy határon van, de mindenképpen lesz import, mert ez nem fog kitartani tavaszig.
1: Mert egyébként, hogyha nem lett volna semmi gond, akkor mennyi terem?
2: A szebb időkben volt, amikor 800 ezer tonna volt, utóbbi időkben 300-350 ezer tonna volt, de még a tavalyi fagyba is 250 megtermett, úgyhogy elviekben önellátóak vagyunk almából.
1: Hát elviekben, de azért az elmúlt években láthattuk, hogy a piacra kerültek azért külföldről is almák. Mielőtt belemegyünk ebbe, melyik almafajta az, ami legjobban viseli ezt az időjárást?
2: Hát olyan fajta nincs.
1: Nincsen?
2: Nincs fagyálló alma. Az mindenképp meghatározza azt, hogy a virág hogy fagy el. Ami később virágzik, az talán kevésbé, de idén nem is a későbben, meg mi más első is volt fagy, sőt már egy hatodikán is volt fagy, úgyhogy még a virágzás nem segít a késő virágzású fajták.
1: Jó, akkor az asszály szempontjából van esetleg különbség?
2: Öntözni kell. Aki intenzív akar almát termelni, és akar pozitív nyereséget állítani, annak legalább évente 100-200 milliót a csapadékot ki kell juttatni a öntözéssel, vagy csepegtetővel, vagy mikroszórófejéssel.
1: Ha azt mondjuk, hogy nem lesz elég hazai alma a fogyasztás kielégítésére, ez azt jelenteni, hogy az árak emelkednek. Emelkednek-e az árak?
2: Biztos fogják emelkedni, ezt érzem azért, mert a költségek emelkedtek 20-30%-kal, akár a vegyszer, akár a gázolaj, akár a munkaerő költsége, illetve az import sem jön már be olcsóban, tehát egy lengyel import, vagy egy távolsági Olaszországból, Észak-Olaszországból származó import sem olcsóbb. Ugyan is rátevődik, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a narancs árát meg fogja haladni. Mindig a narancs almár szokott paritásba lenni, de most szerintem a narancs árán duplája lesz az almára.
1: Igen, mert a narancsból viszont jó termés volt, ahogy azt olvastam. Viszont igen, amiről beszélünk, az a nevezzük fogyasztásra való alma. Mi a helyzet az ipari léalmával, ott viszont aggasztó számokat lehet olvasni?
2: Ennek ellenére kevés alma termett a nagy felhasználók, akik évente 200-300 tonnát is föl tud dolgozni. Igen alacsony, a tavaly ár alatt 10%-kal ára jöttek ki, és ez igazából minden termelőbe okozott egy nagyon kellemetlen szájít, hiszen nem úgy növekedett volna, kompenzálta volna a magasabb költségeket, hanem még alatta mentek, 10% alá mentek, úgyhogy már az pont annyi, hogy eldöntse, hogy leszedi, vagy nem tudja az almát.
1: Ez forintban mit jelent? Mennyi most ez az alacsony ár, ami mondjuk korábban magasabb
2: forint.
1: Volt?
2: 52 forintért veszik az almát, tavaly 67 forint volt, az ötödik 64 forint volt.
1: Tehát 15 forinttal olcsóbb, miközben kevesebb, hogy lehet ez?
2: Én nem tudom, hogy ilyen túlkínálatra hivatkoznak, hogy az európai piacon rengeteg túlkínálat van lialmából, a sűrítményből. Igazából nem is az alma versenyzik, itt nem a készfelnék a sűrítmény. Úgyhogy ez áll versenyben a magyar drága termeléssel, hiszen az lenne az optimális, hogyha minden gazda 50-60 tonnát tudna termelni, de idén jó a 10 tonnát lesz hektáronként.
1: Jó, de mondjuk nyilván, amikor felvásárol külföldről, akkor ugye euróban vesz, és ugye a forint erősödött az euróval szemben, gondolom, hát nyilván befolyásolja azért a hazai árakat is, feltételezem.
2: Ez így van, épp ezért csodálkoztak, hogy forint erősödése sem kompenzálja ezt az árcsökkentést. A sűrítménypiaca, ugye az nem egy évig áll el, két évig tovább is fel lehet használni, úgyhogy az egy teljesen más piac, mint a friss piac, amikor csak májusig lehet tárolni, vagy júniusig lehet tárolni.
1: Mennyiből készül almalé, vagy almapüré, vagy tehát amit később lehet piacra hozni, szemben a étkezési fogyasztással, meg mondjuk a cukrászat felhasználásával?
2: Hát durván valamikor 50%, de fele-fele durván a számításoknál a léalma, az étkezési alma, de a léalma az nagyon kevés konfitott termel.
1: A legnagyobb konkurenciánk Európában, ha jól tudom, a lengyelek, akik az elmúlt 5-10 évben igen komolyan ráfeküdtek erre, mi viszont elvesztettünk rengeteg almaültetvényt, különösen Szabolcsban, jól tudom?
2: A visszaesés technológia váltása miatt, a fajták váltása miatt nagyon drasztikus, 60%-kal csökkent az össztermesztő felület. Ők korszerűen csak intenzív fajtákkal, jégvédőhálóval, öntözéssel lehet gazdálkodni. A hagyományos alacsony törzsű almák vagy különféle sövények, azok nem tudnak profitot termelni, ezért a gazda második, harmadik bukott évnél már abba hagyja és kihúzza, hogy kifűrészeli a fákat.
1: Szabolcs-Szatmár Bereg megy a legnagyobb ilyen alma terület, és hol van még az országban ilyen nagyobb koncentrátumban alma?
2: Bács-Kiskun, Délheves, Somogy, Zala, Balaton környéke, ami még nagy alma termesztő területek, de Szabolcs viszi a prímet teljes mértékben.
1: Hogyan vehetjük fel a versenyt az európai gazdákkal?
2: Nagyon sok befektetéssel, új fajták telepítésével, új ültetvények ültetésével, öntözés megoldásával, minden a technológiai megoldással, amivel el lehet érni, hogy csökkenjen a gazda kitettsége, kockázata, az asszály miatt, a napégés miatt, a klímaváltozás miatt, illetve az új fajták igénylik már teljes mértékben az intenzív gazdálkodást, de az új fajták egyik fajtája az már szinte rezisztens, tehát a korábbi 12-13-szorú permetezés helyett már csak 4-6-szor kell permetezni, ez is segíti, hogy a profit magasabb legyen.
1: Mennyiben vagyunk versenyben a különböző fajta nemesítésekben, mert egy időben, jól tudom, Magyarország vitte a prímet?
2: Igen, de most már nem mi vagyok. A új-zélandi, az amerikai, a dél-tiroli fajtákkal nagyon nehéz versenyezni. Úgy gondolom, hogy a magyar fajtákban, rezisztens fajtákban vannak, amelyek pár 5-6 éve kerültek piacra, azok még hozamban tudják azt hozni, mint a versenytársaik, amit az Egyesült Államokban vagy dél-tirolban állítanak elő.
1: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk, majd közlekedünk, fél 8-kor, rövid hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset okoz fennakadást az Üllői úton befelé a Könyves-Kálmán körút után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáró után a középső sávban. Torlódik a forgalom a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárótól és a Kacsó-Pongrác úti felüljárón. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Mint egy 54 milliárd dolláros tőkeinjekciót kapnak kínai állami tulajdonú biztosítók és bankok a helyi pénzügyminisztériumtól.
6: A Reuters összefoglalója szerint a lépés a pekingi vezetés összehangolt intézkedés sorozatának része, amellyel az ország pénzügyi rendszerének stabilitását kívánják erősíteni. Az intézkedés egyebek mellett 5 nagy állami szolgáltatót érint a biztosítási szektorban. Az ágazatban a tartósan alacsony kamatkörnyezet miatt romlik a jövedelmezőség.
5: Észak-Korea nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejlesztené haditengerészetét.
6: Ezt Kim Jong-un észak-koreai vezető mondta Wonsan kikötővárosban, a flotta második 5000 tonnás rombolójának hadrend beállítása során. A Kangkon nevű hadihajó az ország keleti parti egységeihez kerül. A rombolón júliusban cirkáló rakétákat, tüzérségi fegyvereket, géppuskákat és elektronikai hadviselési rendszereket teszteltek. Kim szerint a hajónak az állami nukleáris ellencsapási rendszer részeként kell szolgálnia, és képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására.
5: A WWF Magyarország 20 másik szakmai szervezettel közösen Javaslatcsomagot adott át a kormánynak a szélenergia fejlesztések támogatása érdekében.
6: A szervezet éghajlatvédelmi program vezetője szerint a 9+1 pontos anyag célja egy széles szakmai párbeszéd előkészítése, mert a szélenergia újbóli hazai alkalmazása komoly felelősséggel jár. Csontos Csabát hallják.
7: Most egy hatalmas felelősség van rajtunk, hogy úgy tudjunk Magyarország határain belül megújuló erőforrásokból energiát előállítani, hogy azzal ne okozzunk visszafordíthatatlan károkat. Igazából az egyik ilyen javaslatunk az volt, hogy egy országos szintű energia és környezetgazdálkodási központot kéne felállítani, ahol ezeknek az erőműveknek a pontos elhelyezését és más megújuló energiatermelő kapacitások elhelyezését, vagy az energiahatékonysági programokat össze lehetne koordinálni, és minden ágazat bevonásával lehetne egy hosszú távú tervet lefektetni, és lépésről lépésre haladni a következő évtizedekben, mert látjuk, hogy erre hatalmas szükség van. A magyar energiarendszert át kell alakítanunk, ez az idei évben mindenki számára szerintem világossá vált.
5: Egyébként péntektől nyílt meg a szélerőmű telepítésre szóló pályázat, attól lehet benyújtani. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról, illetve a formai követelményekről.
1: Tőzsdehírek.
5: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 0,4%-os mínuszban 147.747 ponton zárta a hetet. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a vezető papírok pedig vegyesen szerepeltek.
6: A MOL 1,4%-kal gyengült 4.952 forintra, az OTP 1%-ot csökkent 44.940 forintig, a Magyar Telekom 1,4%-kal erősödött 2.624 forintra, a Richter pedig 1%-os pluszban 12.820 forinton zárt.
5: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
6: A londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárt, Párizsban a CAC 40 1%, a milánói mutató 3%-ot gyengült, a madridi IBEX 2%-kal került lejjebb.
5: Mínuszban zárták a hetet a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 0,5%-kal esett, az S&P 500-os 4%, a Nasdaq Composite 3%-kal csökkent.
5: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 1,9%-kal tudott erősödni eddig, Hongkong 1% fölötti mínuszban, a Shanghai Composite 2%-kal lejjebb, India 4%-del, a dél-koreai mutató az 3,9%-kal hasít nem sokkal zárás előtt, Szingapur pénteki záróértéke közelében. A forint egy kicsit erősödéssel kezdett, 362 forint 30 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 312 forintot kell adni, egy svájci frankért 384 forint 90 fillért. Nézzük, mi a helyzet az aranyárak tekintetében, nos, nem nagyon mozognak. 1,1%-os pluszban állnak az észak-amerikai könnyűolaja VT 92 dollár 50 centen, a Brent 97 dollár 40 cent közelében. Az arany árfolyama 0,5%-os mínuszban 4451 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára közül a platina az, ami 9%-os mínuszban, a többiek csak egy pár centes esést könyvelhetnek el. A Magyar Közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte a Facebook oldalán.
6: Vitézi Dávid arról írt, hogy az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, és mintegy 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További 28 kilométer elindítása előkészítés alatt áll. A magyar állam kezelésében mintegy 31 ezer kilométernyi úthálózat áll.
1: Időjárás jelentés.
6: 1936-ban ezen a napon szeptember 7-én született a texasi Lubbock városában Buddy Holly eredeti nevén Charles Hardin Holly, aki amerikai énekes, dalszerző és a rock and roll egyik úttörője, például a Beatles előtt, akik hát őt is példaképüknek tartották. Egyébként fazonra, hogyha megnézzük, és hát a korabeli leírásokat elemezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy tipikus antisztár kinézete volt, hiszen ilyen vastag keretes szemüvege volt, mozogni nem igazán tudott a színpadon, viszont a dalai azok nagyon jók voltak, és amikor úgy megszólalt, meg énekelt, akkor az egy egészen más világba röpítette. a tisztelt nagy érdeműt, és hát tulajdonképpen ez a művészet, illetve a szórakoztatásnak a célja. Nagyon fiatalon halt meg, 1959-ben repülőbalesetben 4-en ültek összesen a gépen, erős havazásban szálltak föl egy turné közben, és mindannyian életüket vesztették, de hát ez már egy másik történet. A havazásra visszatérve, illetve visszautalva, arra nem kell számítani itt a Kárpát-medencében. 25 és 32 fok közötti csúcsértékeink lesznek csapadék nélkül.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: 7 óra 37 perc, egy kis zene, és utána szélerőművekkel foglalkozunk.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: Újra fontos szerepet kaphat a szélenergia magyar energiarendszerben. A WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetője szerint az elmúlt 10-15 évben lényegében leálltak a hazai fejlesztések, miközben a technológia jelentősen fejlődött. Az új turbinák már jóval magasabbak, nagyobb teljesítményűek és hatékonyabbak lettek. Magyarországon a legkedvezőbb adottságok a Kisalföldön vannak, de a legújabb számítások szerint az ország több mint fele alkalmas lehet gazdaságos szélturbina üzemeltetésére. Csontos Csaba szerint a cél a decentralizált, jól megtervezett kapacitás kiépítés lenne, amely figyelembe veszi az energetikai, gazdasági, társadalmi és természetvédelmi szempontokat is. Kecsőri hát beszélgetett vele.
2: Újra van lehetőség a szélerőművek létesítésére, kapacitások bővítésére pályázni. Ugyanakkor a szélenergia ámblok egy érdekes történet, és kezdjük is az alapoknál, hogy miért lehet most újra fontosabb szerepe a szélerőműveknek Magyarországon. Ugye azért már sok éve használjuk, ismerjük, tudjuk, de ritkán jön előtérbe.
3: Igen, de ez nem egy új szerep, igazából eddig is nagyon hasznosak és fontosak lettek volna a magyar energiarendszerben, ahogy az európai energiarendszerben most már igen tekintélyes arányt és helyet követeltek ki maguknak. Az elmúlt 10-15 évben teljesen megálltak a fejlesztések, és bár valóban az M1-es autópálya mentén leginkább találkozhatunk mondjuk azt, hogy a már korosodó testvérekkel, de azok a turbinák igen adott technológiának számítanak, ami a 10-15 év elvesztett időből pozitívum, hogy most már egy sokkal fejlettebb technológia áll rendelkezésre, szóval azok a turbinák, amik a most kész pályázaton nyernek majd, vagy hát ami felépülnek majd, azok már egy sokkal magasabb technológiai színvonalat fognak képviselni, sokkal hatékonyabban fognak tudni dolgozni. Ez elsősorban abból fakad, hogy nagyobbak a méretek, és ez fontos tudni, hogy a szélenergia termelésben a szél sebessége a legfontosabb faktor, az a harmadik hatványon számít a képletben, és a szélsebessége pedig a magasság növekedésével nő, és itt az átlag szélsebességre kell gondolni. Amikor a földön állunk, akkor nagyon sokszor más azt, hogy milyen szélviszonyok lehetnek odafönt, lehet, hogy lent nem is fúj a szél, de fönn már robognak a felhők, és bizony 200 méter magasságban nagyon jó és ideális szélviszonyok vannak sok helyen az országban, és ezt jó lenne kihasználni minél nagyobb mértékben.
2: Sokan azt mondják, hogy a szélenergiának ugye a legnagyobb problémája az, hogy csak akkor termel, amikor fúj a szél.
3: Ezzel nincs jogunk meg terünk vitatkozni, mert ez a törvényszerűség így van. Ha le akarjuk fordítani, ez pontosan mit jelent a gyakorlatban az, hogy 3 méter per szekundum most szél, átlagos szélsebesség kell ahhoz, hogy egyáltalán megmoccanjanak a turbinalapátok, és körülbelül 15-25 méter per szekundumos átlagos szélsebesség, szóval mondjuk egy olyan 40 és 60 kilométeres szélsebesség tartományban érik el ezek a gépek a névleges teljesítményüket. Ehhez mindenképpen kell szél, valóban időjárás függő megújuló, de az egy nagyon nagy előnye, és igazából a magyar energiarendszernek ez a legfontosabb, hogy a napenergia kapacitásokat és a termelési profilokat nagyon jól ki tudja egészíteni, hiszen téli időszakban a levegő sűrűbb és szelesebb időjárás van, általában több az átvonuló front, ami jobban megmozgatja a légkört, ezért statisztikailag bizonyított adatokkal jól alátámasztható, hogy a téli fél évben a szélturbinák sokkal jobban termelnek, igazából a megtermelt éves energia mennyiségnek a jelentős részét az pont azokban a hónapokban tudnák hozzáadni a hálózathoz, amikor igazából a napenergiára szinte egyáltalán nem számíthatunk. És hát ugye ugyanez a jelenség megvan, amikor borús az ég, vagy amikor éjszaka van, a szélturbinát ez alapvetően nem befolyásolja. Nyilván vannak olyan időpillanatok, napok, akár hetek is az évben, amikor mind a két forrás, a napenergia és a szélenergia sem tud azon a szinten termelni, mint amire szükségünk van. Tehát az energiarendszerünk ennél sokkal komplexebb, az energiatárolást, más megújuló energiaforrásokat, akár a biogáz, akár a geotermia, még mellé kéne fejleszteni, szóval ez nem azt jelenti, hogy a szélenergiával itt most mindent megoldunk, de ez egy relatív alacsonyan csüngő gyümölcs, amivel viszonylag gyorsan nagy előrelépést lehet tenni, és akkor ott van a másik oldal, amit sosem szabad elfelejteni, és szerintem idén nyáron az egész ország megtanulta, hogy a fogyasztókon rengeteg minden múlik, az energiahatékonyságon, és még ennél is fontosabb az energiatudatos és takarékos felhasználása, hiszen mi fogyasztjuk el az áramot, nekünk termelik ezek az erőművek, ezért akár a fogyasztásunk időbeli elcsúsztatásával, vagy a felesleges pazarló szokásaink megváltoztatásával, vagy az, hogyha több pénzt szánunk például egy új háztartási berendezés, egy hűtőgép cseréjére, már ezek mind-mind számítanak és összeadódnak, ezért ezt a komplexitást mindig érdemes felvázolni, de a szélenergia ebben egy nagyon fontos felület, nem az egyetlen, viszont eddig ez egy nagyon nagy hiátus volt.
2: Mennyit fejlődött a szélenergia rendszer, a szélturbinák így az elmúlt időszakban mondjuk? Miben másabb egy mai szélerőmű, mennyivel hatékonyabb, mint mondjuk amit 10-15 éve telepítettek?
3: Ezt úgy lehet legjobban megfogalmazni, hogy a mostani turbinák, amik az autópálya mellett vannak, körülbelül a 80 méter magasságban van a torony teteje, ami körül forognak a lapátok. Ezek az újak már inkább olyan 130-150 méter magas tornyok lesznek, szóval közel kétszerese, és a régieken 1-2 megawattos teljesítményűek voltak átlagosan. Egy új, amit most fognak várhatóan beszerezni majd a nyertes pályázók, körülbelül 5-7 megawattos teljesítmény, szóval mondjuk azt, hogy meg háromszorozódott egy turbinával kinyerhető energia mennyisége. Ez egy hatalmas előrelépés, és hát a technológia akár a zaj értékek tekintetében, akár a madárvédelmi, de nevélvédelmi AI alapú kamera megfigyelő rendszerek esetében nagyon sokat fejlődött, illetve az anyag felhasználás is egészen más, most már az újrahasznosítási ráta és igen magas, és a legnehezebb, legtöbb problémát okozó lapát újrahasznosítás, újrafelhasználási technológiában is nagy előrelépés volt. Azt kell mondanunk, hogy ilyen szempontból egy sokkal jobb környezetben vagyunk, mint ezelőtt mondjuk 10-20 évvel, viszont ami nagyon fontos, és amire figyelnünk kell, hogy minden energiatermelő technológiának, így a szélenergiának is van környezeti terhelése. Ezt minimalizálni szükséges, és ehhez igazából a kulcs a térbeli tervezés, az energiatervezés komplex módon nagyon sok szempontot figyelembe véve, természetvédelmi, társadalmi, gazdasági szempontokat, ezeket mind-mind mérlegelni kell, és igazából a legeslegfontosabb, hogy ezeket a turbinákat hová tudjuk úgy elhelyezni, hogy a lehető legkisebb ökológiai kockázattal, viszont a legnagyobb gazdasági hasznot hajtsák, itt a kompromisszumokat meg kell találni.
2: Magyarország adottságai mennyire jók így a szélenergia termelésre? Hol vannak azok a térségek, ahol valóban van ennek értelme?
3: Igen, sokszor felmerül tétét, hogy Magyarországon nem fúj a szél. Ugye ezt itt az elején próbáltam érzékeltetni, hogy amit az átlagember érez a földön, az nem a valóság, mert nem a földön kell, hogy fújjon a szél, vagy a földfeszín közelében, hanem annál jóval magasabbi légszelvényt kell vizsgálnunk. Van ugye a klasszikus földrajzórai ismeret, hogy a Dévényi kapu utáni területek, ugye az északnyugati országrész, a Kisalföld a legkedvezőbb, ez amúgy így van, ott vannak a legmagasabb átlagos szélsebességértékek, 150-200 méteres magasságban. Viszont az a jó hír, hogy a legújabb számítások szerint és szélsebességmérések alapján az ország több mint fele alkalmas arra, hogy gazdaságosan szélturbinákat tudjunk üzemeltetni, és ez egy nagyon fontos aspektus, hogy nagyon fontos lenne nem csak egy ország részre koncentrálni, hanem a említett természeti, társadalmi és gazdasági szempontok alapján meghatározott alkalmas területeket az egész országban meg kell vizsgálni, hogy hol vannak ilyenek. Ez amúgy a mostani vizsgálataink alapján a WWF Magyarországnak több projektje volt, ami erre irányult, hogy ezeket a területeket feltárjuk. Úgy tűnik, hogy az ország jelentős részében vannak olyan területek, amelyek alkalmasak lehetnek. Egy komplex energiatervezés során fontos lenne az arányokat is eltalálni, hogy olyan ország részekbe is jusson szélturbina fejlesztési lehetőség, amelyek esetleg gazdaságilag leszakadóbb régiók, vagy amik mondjuk a Duna-Tisza közén vannak, vagy a keleti ország részben, hiszen a szél energiát is úgy tudjuk kihasználni, és erre talán a legjobb példa egy átvonuló front, amikor nyugati határ szélen belép, akkor mondjuk délután 5 órakor, akkor már bemondják a hírekbe, hogy Kisalföldön viharos szél van, és ahogy átvonul a front, ugye akár egy napon keresztül is változhat ez, utána már kicsit csillapodva, de még mindig erőteljesen fog fújni, egy nappal később mondjuk a keleti határ szélen, de ha ott nincsenek szélturbináink, akkor ezt már nem tudjuk kihasználni, ezért ez a decentralizált, megfelelően telepített és elosztott szélturbina kapacitás lenne a cél, és én bízok benne, hogy a 4000 megawattnyi új teljesítmény, amit a kormány kitűzött maga elé, ez ilyen szempontok mentén fog megvalósulni. Erre amúgy augusztus elején, hogy ezt segítsük ezt a folyamatot, a WWF Magyarország 20 másik szakmai szervezettel egyetemben egy nagyon komplex javaslatcsomagot adott át a Gazdaság és Energetikai Minisztérium és a Élőkörnyezetért Felelős Minisztérium számára, ami 9+1 javaslatpontot tartalmazott, ami igazából egy szakmai párbeszédet szeretne előkészíteni, hiszen rengeteg szereplőt kell bevonni. Ez egy relatív új terület, ugye, mert az elmúlt években nem beszéltünk erről, a világ is megváltozott, a technológia is megváltozott, és most egy hatalmas felelősség van rajtunk, hogy ezt a technológiát úgy tudjuk alkalmazni, úgy tudjunk Magyarország határain belül megújuló erőforrásokból energiát előállítani, hogy azzal ne okozzunk visszafordíthatatlan károkat. Erre minden lehetőségünk megvan, csak ehhez egy nagyon tudatos tervezés kell. Igazából az egyik ilyen javaslatunk az volt, hogy egy országos szintű energia és környezetgazdálkodási központot kéne felállítani, ahol ezeknek az erőműveknek a pontos elhelyezését és más megújuló energiatermelő kapacitások elhelyezését, vagy az energiahatékonysági programokat össze lehetne koordinálni, és multidisziplinálisan, azaz minden ágazatból, nem csak mérnökök, energetikusok, akár szociológusok, biológusok, geográfusok bevonásával lehetne egy hosszú távú tervet lefektetni, és lépésről lépésre haladni a következő évtizedekben, mert látjuk, hogy erre hatalmas szükség van. A magyar energiarendszert át kell alakítanunk, ez a idei évben mindenki számára szerintem világossá vált.
1: A WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjét, Csontos Csabát hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8-kor friss hírek itt a Tendefemen.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban az M3-as metró helyett a Nagyvárad tér és a Lehel tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé a Csepeli átjárónál, sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé szakaszonként, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szélkálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az autópiactól. Ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: A győri Audi gyár jövője is veszélybe kerülhet a korrektív német oknyomozó hírportál információi szerint.
8: A Volkswagen vezetése állítólag a korábban ismertnél nagyobb leépítésekre készül.

0: A szélsőjobboldali pártok sok 44-44,5%-át tudhatja a magáénak a szavazóhelyiségből távozók megkérdezésén alapuló adatok alapján. Az előző tartományi választásokon 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett, a második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg, a voksok 18,5%-ával.
1: Mintegy 400 kereskedőt vizsgált az idei dinnye szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a dinnye eredetét, annak bizonyíthatóságát vizsgálták, ezen túl a higiéniai előírások betartására is odafigyeltek, mondta a szervezet sajtófőnöke. Eitmann Norbert elmondta, eddig mintegy 1,5 millió forintnyi bírságot szabtak ki az árusokra.
2: A szezon elején elsősorban Görögországból és Olaszországból származó dinnyéket árusítottak az eladók, de előfordult olyan eset, amikor magyar dinnyeként tüntették fel ezeket. Nagyon fontos, hogy a forgalmazónak, az eladónak dokumentációval igazolnia kell az áru eredetét, a nyomon követhetőségét, hogy megfelelően kezelte a ütési láncot adott esetben. És ha nem tudja igazolni, akkor hatósági eljárásnak van helye. Ilyen tekintetben találtunk problémát, nem csak a szezon elején egyébként, hanem a későbbiekben is, és ezért hatósági eljárások is indultak, és jelenleg több mint 1,5 millió forint annak a bírságnak az összege, amit emiatt ki kellett szabni. Természetesen pár hatósági eljárás meg folyamatban van, úgyhogy ez a szám nőhet.
3: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 4%-os mínuszban 147.747 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama pedig vegyesen mozgott.
0: A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 44.940 forintig. A Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintra, a Richter 1%-os pluszban 12.820 forinton zárt.
1: Európában vegyesen zártak a vezető indexek.
0: A londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárt, Párizsban a CAC 40 1%-ot, a milánói mutató 3%-ot gyengült, a madridi IBEX 2%-os pluszban zárta a napot.
1: A tengeren túlon viszont mínuszban zártak a vezető indexek.
0: A Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-os 0,4-del, a Nasdaq Composite 3%-kal csökkent.
1: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 2% fölötti pluszban nem sokkal zárás előtt, Hongkong 1%-os mínuszban, a Shanghai Composite már csak 0,1%-os mínusz helyett most pár pontos pluszba fordult, mire kimondtam, az indiai tőzsde 0,4% fölötti mínuszban, a dél-koreai mutató 4,2%-os pluszban, ez pillanatokkal zárás előtt, Szingapur is pár pontos mínusz mutat. A forint egy picit gyengül az euróval és a dollárral szemben, de erősödött valamelyest a svájci frank ellenében. A számok szintjén 1 euróért 362 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 312 forint 30 fillért kell adni. 1 svájci frankért pedig 385 forint 10 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Egy pár centtel emelkedtek tovább. 1,5%-os pluszban állnak. 92 dollár 80 cent fölé drágult az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára. A Brent az pedig 98 dollár alatt pár centtel. Az arany árfolyama 0,8%-os mínuszban. 4.442 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára közül a platinát érdemes kiemelni, illetve az ezüstöt, mind a kettő mintegy 0,8%-os mínuszban, a többiek ára alig változik. Történelmi mélypontra esett Donald Trump támogatottsága a Financial Times legfrissebb felmérése szerint. Egyre több amerikai elégedetlen a gazdaság helyzetével, a megélhetési költségekkel és az elnök kereskedelem politikájával.
0: A mutató 33%-on áll, ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy a Financial Times májusban elkezdte mérni az elnök megítélését. Még a republikánus szavazók körében is romlott Trump támogatottsága 72%-ra esett.
1: Már több mint 140-re emelkedett a jemeni kormányerők és a húszi lázadók közötti legújabb összecsapások halálos áldozatainak száma.
0: A hadsereg szerint a szombati harcokban a kormányerők csak nem 90 katonája vesztette életét, a lázadók soraiból pedig úgy tudni, hogy 50 harcos esett el. Minden mellett civilek is áldozatul estek a harcokban. A

0: az összecsapások során az Irán hátszelét élvező huszik több magaslatot is elfoglaltak a Vörös-tenger mentén, ahonnan hajókat támadhatnak. Jemenben a huszi lázadók már több mint egy évtizede harcolnak a szaudiak támogatását élvező kormányerőkkel szemben. A 2022 óta tartó nem hivatalos tűzszünetnek az vetett véget, hogy idén júliusban légitámadások érték a huszik által ellenőrzött főváros Sana területét, illetve újabb harcok bontakoztak ki több tartományban is.
1: 20. alkalommal rendezik meg a Kóprolita jövő héten, amelynek fő célja a minőségi magyar termékek bemutatása.
0: Az idei eseménye mintegy 100 autóval látogat meg magyar élelmiszeripari cégeket és üzleteket, köztük olyan helyszíneket is, ahol új fejlesztéseket és modern bolti megoldásokat mutatnak be. Tóth Gézát, a Coop Hungary vezérigazgatóját hallják.
2: Gyakorlatilag a Coop Rally alapvető célja, hogy a minőségi magyar termékekre ráeresítse a figyelmet, már pedig úgy, hogy egy jelentős számú résztvevővel, közel 100 autóval még látogatunk olyan magyar élelmiszeripari cégeket, illetve van a két nap alatt két Coop-bolt is, ahol méltán reprezentálja ezt a célt, tehát hogy ezek a élelmiszeripari gyártók olyan termékeket gyártanak olyan árérték arányban, amit méltán tudunk a vásárlók figyelmébe ajánlani. Ezeken a helyszíneken folyamatosak a fejlesztések. Van olyan, hogy mondjuk 10 év után térünk vissza egy kóprajzi helyszínre, és látjuk, hogy az a gyártó tényleg mit tett annak érdekében új beruházásokkal, új termékekkel, hogy tényleg tudjuk ajánlani a vásárlóknak.
1: Zárva maradt 8 indonéziai repülőtér, köztük Jakarta két légi kikötője is a Jáva és Szumátra szigetek között fekvő annak Krakatau vulkán kitörése miatt.
0: A levegőben nagy mennyiségű vulkáni hamu került, a járattörlések csak nem 170 ezer utast érintenek. Az Anak Krakatau pénteke este kezdődött kitörései miatt csak nem 1600 járatot töröltek vagy irányítottak át, köztük több mint 950 nemzetközi járatot. A hamu felhő a meteorológiai szolgálat adatai szerint a vulkán Jáva felüli oldalán 6000, Szumátra felől 15 ezer méteres magasságot is elért.
3: Időjárás jelentés.
0: Nagyon boldog születésnapot, vagyis Gyomrasz Gyénia Vera Igorjevna Zvonárjovának, aki 1984-ben ezen a napon szeptember 7-én született Moszkvában, olimpiai bronzérmes párosban háromszoros, vegyes párosban kétszeres Grand Slam tornagyőrte győztes, és párosban évvégi világbajnok, kétszeres Fed Kupa győztes orosz hivatásos teniszező, aki 2000-ben vált profi játékossá. Hát nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Egyébként egy rendkívül képzett hölgyről beszélünk, mert hogy az első bachelor fokozatát Moszkvában a diplomáciai akadémián szerezte, aztán utána elvégezte a testnevelési főiskolát, majd pedig a VTA támogatásával az Indiana University nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakon is végzett. Szóval nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, aki esetleg ma teniszezni vagy bármi hasznos dolgot szeretne csinálni a szabadban, és itt tartózkodik Magyarországon, tegye. A hőmérséklet kellemes lesz, 25 és 32 fok között alakul, csapadék nem várható, sütni fog a nap.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Folytatódtak az OTP Bank Liga küzdelmei, tegnapi eredmények Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0, a Ferencváros 2-2-es döntetlent játszott örök ellenfelével az Újpesttel, az Eto viszont 3-2-re verte a Kispest Honvédot. Az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok a kínaiak után az olaszokat is legyőzte, így bejutott a negyeddöntőbe a berlini női kosárlabda világbajnokságon. A címvédő spanyol Alcaraz a negyeddöntőbe jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, miután 3-szetben 6-4-6-3-6-4-re verte az amerikai Pault. Este játszották a Medvegyev Tifo összecsapást, ott az amerikai Tifo ugyancsak 3-szetben verte Medvegyevet. A nőknél Noskova Kosztyuk 7-5-5-7-6-4, itt tehát a cseh ment tovább, és korábban játszott Szabalenka az amerikai Tangsvendel, ott 6-4-6-3-ra nyert a fehér orosz. A mi utolsó érdekeltségünk Stollár Fanni és Azsia Mohamed párosa volt, akik 6-4-6-4-re kikaptak az Andrea Klepac, Huzumi Eris szlovén-japán párostól.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 8 óra 11 perc, aki zenével megyünk tovább, majd részletezzük a kiskereskedelmi adatot, ami meglepte az elemzőket pénteken.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4.9. Pozitív meglepetést okozott a júliusi kiskereskedelmi adat a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint is. Éves alapon és havi szinten is nőtt az üzletek forgalmának volumene, amit főként a nem élelmiszerboltok és az üzemanyag kiskereskedelem húzott. Regős Gábor szerint az üzemanyag forgalom növekedését részben a turizmus, nagyobb részben pedig az magyarázhatja, júliusban a hazai üzemanyagárak még a környező országok szintje alatt voltak. Kecsőri Ád interjúja.
2: Kedvező adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal a kiskereskedelem júliusi forgalmáról, alakulásáról. Mondhatjuk azt, hogy kellemes meglepetés ért minket?
3: Mindenképpen, ugye éves bázison 4,9%-kal, havi alapon pedig 1%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene júliusban. Ennél azért valamivel rosszabb adatra számítottam, ezt be kell vallani. Ugye a meglepetés alapvetően két tényezőről vezetném vissza, egyrészt az üzemanyag kiskereskedelem 8,1%-os éves alapú bővülésére, másrészt a nem élelmiszerboltok 6,5%-os forgalom növekedésére, természetesen itt is volumenről beszélek. Az élelmiszerboltoknál a forgalom 2,2%-kal nőtt, hát hogy ugye kevésbé lehet csodát várni, sokkal többet enni nem fogunk, akkor sem, ha több pénzünk van, talán egy kicsit jobb minőségűt vásárolunk ebben az esetben.
2: Ugye az látszik, hogy nem élelmiszerre költöttünk itt többet, azt mondhatjuk, hogy inkább akkor most így az emberek a nyár folyamán a ruhára, műszaki cikkekre, vagy éppen a kevésbé alapvető dolgokra. Kicsit mondjuk azt, hogy kielvezték a nyarat?
3: Mondhatjuk, de ennek azért kevésbé a nyárral van kapcsolata. Ugye ezt azért a korábbi hónapokban is láttuk, tehát nem teljesen újdonság azért ez. De ha megnézzük itt az előző hónapok növekedését a nem élelmiszer kiskereskedelemnél, akkor 5,1%, 2,3%, mondjuk az április 1,6%-kal gyengébb volt, március 8,5%, február 5%, tehát itt azért ez nem teljesen újdonság, ez volt az eddigi hónapokban is leginkább a húzóerő.
2: Üzemanyagok terén, ugye itt azt is látjuk, hogy növekedés volt több 8%-kal éves alapot nézve. Ennek mi lehet itt a fő rugója? Már csak abban a tekintetben, hogy itt azért volt itt az üzemanyagárak között rengeteg kérdőjel, azért most is még történnek itt a dolgok, mind a világpiacon, mind a hazai üzemanyagárak tekintetében. Úgyhogy itt ez most, ez az eredmény, ez a plusz 8%, ez összességében jónak mondható?
3: Mindenképpen valóban nem gondolom azt, hogy a magyar háztartások hirtelen ennyivel többet utaztak és tankoltak volna. Itt egyrészt van egy gyenge bázis, de ezzel azért nem lehet megmagyarázni az egészet. Ugye, ha visszanézzük az előző hónapokat, márciusban volt egy 20,6%-os növekedés, jó pánikvásárlás, ugye le volt zárva a barátság tőolajvezeték, kitört az iráni háború, majd utána ez a 8-9%-os szint volt április-májusban, júniusban stagnálás, és akkor most visszajött ez a 8%. Hát én ezt kisebb részben a turizmussal, nagyobb részben pedig azzal magyaráznám, hogy azért a hazai üzemanyagárak júliusban még mindig a szomszédos országok szinte alatt voltak, tehát jobban megérte nálunk tankolni, mint a többi szomszédos országban.
2: Közben még itt egy érdekes adat, hogy itt az internetes és a csomagküldő kereskedelem forgalma is majd 9%-kal nőtt. Ez milyennek mondható abban a tekintetben, hogy azért rengeteget vásárolunk már online, azért már jó pár éve ez a trend. Kezdi kiforni magát az online kereskedelem?
3: Az online kereskedelem mindenképpen kiforja magát. Ugye, amit érdekes lehet, hogy ez mindössze 8,4% a kiskereskedelmi forgalomból. Ugye ez inkább arra a problémára világít rá, hogy az online kiskereskedelemben nagyon sok a külföldi szereplő, és nagyon kevés a hazai szereplő, tehát hogy itt azért a hazai cégeknek jobban előre kellene törniük, hogy ugye ez a GDP részne külföldre menjen.
2: Van itt még egy olyan adat, hogy január és július között összességében 4,5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Ezt összességében hova tudjuk tenni?
3: Ez 4,5%-os volumen növekedés, ez semmiképpen nem tekinthető rossznak. Nyilván persze a reálbérek érdemben nőnek, egy nagyon alacsony inflációs környezetben vagyunk. Ugye az év elején volt egy nagyon laza fiskális politika, amiben kapcsán egyébként az az érdekes, hogy ugye azért most már a júliusi adatról beszélünk, itt arra lehetett volna számítani, hogy ez a hatás egy kicsit kifut, ezt egyelőre szerencsére nem látjuk. Tehát az idén a kiskereskedelem azért jól tud teljesíteni, igazából elvileg, tehát ezen keresztül a fogyasztás az, ami a gazdasági növekedés fő húzó ereje.
2: Mennyire lehet azt mondani, hogy most így az elmúlt pár hónapban, vagy az elmúlt időszakban több pénz maradna az emberek zsebében, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt, ez az adatokon mennyire látszik meg?
3: Hát ez mindenképpen igaz, ugye egy ilyen, most a legutóbbi béremelkedés az gyenge volt, 7,5% gyenge, hát az előző hónapokhoz képest gyenge, de közben egy stabilan 2% alatti inflációt látunk az előző hónapokban, tehát ez mindenképpen helytel, illetve hát azért ugye itt a fiskális lazításokat is ki kell emelni.
2: Mennyire jelenthető ki az, hogy a magyar háztartások kezdenek fellélegezni?
3: Mindenképpen ugye itt az nem élelmiszerkereskedelem az, amit elsősorban figyelni kell, ugye ez az, ami volatilisebb lehet, és itt, hogyha látunk egy 6,5%-os növekedést, ez mindenképpen arra mutat rá, hogy tudnak olyan tételekre is költeni, amelyekre egyébként kevésbé vásárolnának meg, jobban elhalasztanának. Itt ugye példának helyett megemlíteném az illatszert kereskedelmet, itt ugye volt egy elég jelentős készpénz, 11,8%-os bővülés, hát nyilván ez az a termékkategória, amiben akkor költünk többet, hogyha van pénzünk.
2: Mire számíthatunk majd az augusztusi hónaptól? Ugye az lesz az a hónap, ami már a vásárlások terén is egy kicsit másképp alakul, ugye szeptemberre bevásárolják az emberek a tanszereket, a különböző füzeteket, stb. Ez, illetőleg ezeknek a jelentősége meg fogja majd valamilyen szinten dobni az adatokat?
3: Hát itt az augusztusi adatnál én egy dologtól félek egy kicsit, hogy ez a paksi leállás, asszály, ennek kapcsán az egész bizonytalanság, kicsit talán rosszabb konjunktúra érzet, ez ronthat valamit, de makrogazdasági oldalról persze ennek nem feltétlenül kell megjelenni az adatokban, tehát meglátjuk, hogy mi lesz, én kíváncsian várom az augusztusi adatokat, itt akár az iparra, akár a kiskereskedelemre gondolok.
1: Az elmúlt percben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek 8:30-kor, rövid hírek a reggeli monitorban.

0: reggeli monitor.
1: Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják szeptember 16-án azokat, akik kerékpárral indulnak munkába vagy iskolába. A cél, hogy jó hangulatú találkozásokkal népszerűsítsék a mindennapi kerékpározást. A csatlakozó helyszíneken reggel frissítőkkel és reggelivel várják a bringásokat, délután pedig az uzsonnás pontokon lehet megállni a hazafelé vezető úton. A Magyar Kerékpáros Klub szerint fontos megmutatni, hogy a bicikli nem csak sport vagy szabadidős eszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető formája is. A szervezők azokat is várják, akik szeptember 16-án próbálnak ki először, milyen kerékpárral munkába vagy iskolába menni. A bringás reggeli több mint egy évtizede a kampány egyik legnépszerűbb eseménye. A helyszínekhez országszerte helyi közösségek, munkahelyek és szervezők csatlakoznak. A pontos helyszínek és időpontok a Bringáz a munkába honlapján érhetőek el.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset okoz fennakadást a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szélkálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. A 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontosan 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Magyar Péter napirendeleti felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése délután 1-kor.
5: A képviselők elé kerül az a törvénytervezet, amely visszaállítja a megye és a kormány megbízott elnevezést, és újra szabályozza a miniszterelnök illetményét is. A jelenlegi 3,8 millió forint helyett 2,5 millió lenne a kormány főfizetése. Várhatóan megválasztják a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot. Sürgős esetben eljárásban tárgyalják a házszabály módosítását. Lesz interpelláció, azonnali kérdések órája, valamint kérdések is feltehetők majd. Illetve friss hír, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júliusban az ipari termelés volumene idehaza a nyers és a munkanap hatástól megtisztított index alapján 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva 1,7% volt az emelkedés mértéke.
4: Mintegy 54 milliárd dolláros tőkeinjekciót kapnak kínai állami tulajdonú biztosítók és bankok a helyi pénzügyminisztériumtól.
5: A Reuters összefoglalója szerint a lépés a pekingi vezetés összehangolt intézkedés sorozatának része, amelyel az ország pénzügyi rendszerének stabilitását kívánják erősíteni. Az intézkedés egyebek mellett 5 nagy állami szolgáltatót érint a biztosítási szektorban, az ágazatban a tartósan alacsony kamatkörnyezet miatt romlik a jövedelmezőség.
4: Éppen, hogy elegendő salma termett idén, a hazai fogyasztás talán kielégíti, de az agrár szakértő szerint több importgyümölcs lesz a piacokon, mint korábban.
5: A Trend FM-nek nyilatkozó Simon Attila ezt azzal indokolta, hogy a termés mintegy 80%-a már tavasszal elfagyott, az asszály pedig tovább rontotta a helyzetet. A szakértő szerint sok pénzt kell befektetni, ha vissza akarjuk szerezni pozícióinkat a nemzetközi piacon.
6: Nagyon sok befektetéssel, új fajták telepítésével, új ültetvények ültetésével, öntözés megoldásával, minden a technológiai megoldással, amivel el lehet érni, hogy csökkenjen a gazda kitettsége, kockázata, az asszály miatt, a napégés miatt, a klímaváltozás miatt, illetve az új fajták igénylik már teljes mértékben az intenzív gazdálkodást, de az új fajták egyik fajtája az már szinte rezisztens, tehát a korábbi 12-13-szorú permetezés helyett már csak 4-6-szor kell permetezni, ez is elősegíti, hogy a profit magasabb legyen.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 0,4%-os mínuszban 147.747 ponton zárt pénteken. A forgalom aznap 16,5 milliárd forint volt, a vezető papírok pedig vegyesen mozogtak.
5: A MOL 1,4%-kal gyengült 4.952 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 44.940 forintig, a Telekom 1,4%-kal erősödött 2.624 forintra, a Richter 1%-os pluszban 12.820 forinton zárt.
4: Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai börzék pénteken.
5: A londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárt, a párizsi CAC40 1%, a milánói mutató 3%-kal gyengült, a madridi IBEX 2%-kal erősödött.
4: És csökkenéssel zárták a hetet a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-as 4%-kal esett, a Nasdaq Composite 3%-kal csökkent.
4: Ázsiában a japán tőzsde az 2% fölötti pluszban zárta a napot, Hongkong 1%-os mínuszban, a Shanghai Composite 1%-os pluszban, az indiai tőzsde az mínuszban indított, és most majd 6%-os esésben tartózkodik, akkor nézzük, mi a helyzet a dél-koreai tőzsdével, nos, az 4,2%-os raliban zárt, Szingapur pedig 2%-os mínusz mutat. A forint az most megint erősödni kezdett kissé az euróval szemben, 362 forint 40 filléren, 1 dollárért 311 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig kerek 385 forintot kérnek. Az olajárak azok most visszajöttek, vagy legalábbis egy pár centet csak, 1,4%-os pluszban mindkét olajfajta edzésára. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI így 92 dollár 80 cent alatt, a Brent 97 dollár 60 centhez közelít. Enyhe mínuszban az arany nem nagyon mozog, 4442 dollárt kérnek érte, ez 8%-os mínusz. A palladium pár centtel drágult, a platina 0,5%-kal, az ezüst 6%-kal olcsóbb, a rész pedig csak egy pár centtel jött lejjebb. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán.
5: Vitézi Dávid arról írt, hogy az ország 19 megyéjében összesen 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, és mintegy 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások, további 28 kilométer elindítása előkészítés alatt áll. A magyar állam kezelésében mintegy 31 ezer kilométernyi úthálózat áll.
0: Időjárás jelentés.
5: Mozambiki barátaink is ma ünnepelnek, Dia da Vitória, azaz a győzelem napja, hivatalos nemzeti ünnep minden évben szeptember 7-én. Ez a Lusakai egyezménynek állít emléket 1974 óta, ezen a napon kötött megállapodást a portugál kormány és a mozambiki függetlenségi mozgalom arról, hogy az ország végül függetlenné vált, elszakadt Portugáliától, természetesen ezer szállal kötődnek, de leginkább gazdasági szálakon összeköttetéssel egymáshoz. Szóval Mozambiknak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Ott egyébként igazi afrikai időjárás van, és lesz jó meleg, 32-35 fok közötti csúcsokkal eső nélkül. Eső nálunk sem lesz, a hőmérsékleti értékek kicsit mérsékeltebbek maradnak, 25 és 32 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 8 óra 37 perckor egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig arról, hogy lassan vége a dinnye szezon, bár még lehet kapni finomat, hogy milyen tanulságokkal, az kiderül.

0: Reggeli Monitor.
1: 8:40, 400 kereskedőt vizsgált az idei dinnye szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a dinnye eredetét, annak bizonyíthatóságát vizsgálták, ezen túl a higiéniai előírások betartására is odafigyeltek. A szervezet sajtófőnöke úgy értékelt, összességében kevesebb panasz volt idén, mint egy 1,5 millió forintnyi bírságot szabtak ki, de ez a szám emelkedhet még néhány folyamatban lévő ügy miatt. Eitmann Norberttel beszélgettem mindenről. Mennyire volt rendben a piac, az árusok, főleg az utcai árusok, mit állapított meg a vizsgálat?
2: Összességében kedvező képet és eredményt hoztak a dinnye ellenőrzések. Az NKFH, illetve a kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték mind a hazai és mind a külföldi származású dinnyéket. Egyébként útmenti árusítóhelyeken is ellenőriztünk, piacokon, bevásárlóközpontokban, tehát mindenhol, ahol dinnyét vásárolhat a fogyasztó. Amit mi vizsgáltunk, az egyrészt a dinnyék minőség, másrészt pedig az, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e.
1: Ez inkább azt hiszem a szezon elején érdekes, hogy magyar dinnyét vagy külföldi dinnyét eszünk, mert azután ugye nyilván jön a magyar, a hazai, ugye addigra kifutnak a nemzetközi nagy szállítmányok, hogy abban az időszakban ott is mindig rendben volt minden, nem volt keveredés, mert az embernek néha az az érzése, és most direkt más gyümölcsöt hozok, mint az eper, hogy mindenki Lajos Mizsei epret árul. Tudom, hogy sok eper van ott, de azért minden nem származhat onnan. Na, a dinnyéknél is vannak azért ilyen hívó szavak.
2: Ez pontosan így van, és a szezon elején elsősorban Görögországból és Olaszországból származó dinnyéket árusítottak az eladók, de előfordult olyan eset, amikor magyar dinnyeként tüntették fel ezeket. Nagyon fontos, hogy a forgalmazónak, az eladónak dokumentációval igazolnia kell az áru eredetét, a nyomon követhetőségét, hogy megfelelően kezelte a hűtési láncot adott esetben. És ha nem tudja igazolni, akkor hatósági eljárásnak van helye. Ilyen tekintetben találtunk problémát, nem csak a szezon elején egyébként, hanem a későbbiekben is, és ezért hatósági eljárások is indultak, és jelenleg több mint 1,5 millió forint annak a bírságnak az összege, amit emiatt ki kellett szabni. Természetesen pár hatósági eljárás meg folyamatban van, úgyhogy ez a szám nőhet. De azt tapasztaltuk, hogy ha a dinnye minőségével nincs is probléma, a származási országra, eredetre, nyomon követhetőségre azért előfordulnak problémák, még ha nem is hatalmas számban.
1: Ez mondjuk az elmúlt évekkel összevetve javult ilyen szempontból a helyzet?
2: Az elmúlt évekhez képest jelentősen javult a helyzet, tehát például tavaly nyáron sokkal nagyobbak voltak a kifogásolási arányok, és tavaly rengeteg problémát találtunk higiéniai szempontból és élelmiszerbiztonsági szempontból is az útszéri, az útmenti és idegenes árusító helyeken. Ezért az idejében fókuszba helyeztük ezeket a vizsgálatokat, sokkal több ellenőrzést végeztünk ezeken a helyeken, és szerencsére itt is pozitív változást tapasztaltunk. Tehát minimális az a probléma, ami higiéniai probléma merül fel, inkább ahogy említettem, itt is a termék eredete, származással vonatkozóan merültek fel problémák, vagy a nyomon követhetőséget nem tudta igazolni az eladó.
1: Mit jelent mondjuk az útszéri eladóknál a higiéniai probléma? Miben másak mondjuk, mint egy áruház parkolójában átmenetileg kialakított elárusító hely?
2: Higiéniai szempontból nincsen különbség, de például a dinnyét nem szabad mondjuk a napon tárolni, hogyha már megbontották azt a dinnyét, és nem az egész dinnyét árusítják, akkor megfelelő fólia alatt kell kezelni. Az eladónak például kesztyűben kell hozzányúlnia, tehát nem lehet az, hogy a higiéniai szabályokat nem tartja be. Ilyen tekintetben egyébként ugyanazok a szabályok, mint mondjuk egy vendéglátóhelyen vagyunk, azzal a különbsége, hogy itt a szabadban vagyunk, a napsütés nyilván nagyon erős lehet, és az élelmiszerek szempontjából sokkal több kockázatot okoz. Ezért mind a hűtést biztosítania kell, mind a dinnye védelmét, és annak a kezelését is, hogy megfelelően mondjuk tiszta kézzel nyúljon hozzá, és ezeket is vizsgálták a hatóság munkatársai.
1: A szezon elején lehet érdekes az, hogy dinnye jó-e vagy sem. Van még kóstoltatás?
2: Kóstoltatás már nincsen, és jogszabály alapján nem is lehet, hiszen az olyan higiéniai élelmiszerbiztonsági problémákat okozhat adott esetben, ami miatt egyébként az nagyon szigorú uniós szabály írja elő, hogy ez nem történhet meg. Hiszen most gondoljunk bele, ha például valaki kóstol, és utána azt nem veszi meg azt a dinnyét, ott esetben másnak adják el, akkor itt egész komoly élelmiszerbiztonsági kockázatok is felmerülhetnek.
1: Hát azért itt
2: a dinnyét ellenőrizni.
1: Értem, folyt köv, de azért itt emlékezünk arra, hogy évtizedekig azért ezt megúszta az ország, mert hiszen gyerekkoromban mi kóstoltattuk a dinnyét, úgy vettük.
2: Ez pontosan így van, de azóta sokkal szigorúbbak az Európai Uniós jogszabályok is egyébként, és a mi gyermekkorunkban még nem is voltunk Európai Uniós tagállam, azóta már ilyen nagyon szigorú uniós rendelkezések és az átültető rendelkezések is ilyen tekintetben szigorúbbak, tehát sokkal szigorúbbak azok az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok, amelyeket mindenfajta gyümölcsnél vagy élelmiszernél egyébként be kell tartani.
1: Azért hagyj jegyezzem meg azt is, hogy Görögországban ugye azért mosolyogtak ki ezzel kapcsolatban annak idején, mert ugye ott nincs rossz dínje, tehát ott értelmetlen volt a kóstoltatás, idehaza azért nem volt az értelmetlen dolog, anno, hiszen főleg az elején ott nem lehet tudni, hogy az ember tököt vesz, vagy dinnyét vesz.
2: Természetesen, és ennek abszolút megvannak a gyakorlati előnyei és pozitívumai, tehát kifejezetten élelmiszer biztonsági szempontból szabályozza ezt az európai közösség. De természetesen más módok is vannak, hogy a jó dinnyét kiválasszuk, akár a színére vonatkozóan, akár hogyha a kocsánya megfelelően száraznak tűnik, akár érintéssel, akkor az már érettebb dinnye lehet. És hát a kopogtatós módszer az nem változott ilyen tekintetben, ha kicsit ilyen gongó, mintha üres lenne hangot ad, akkor az jó eséllyel érettebb a dinnye.
1: Ilyen, hogy számla kérdéskör, ezt vizsgálták-e, vagy az a NAV-nak a dolga, és ezzel a hatóság nem foglalkozik?
2: Ez kifejezetten a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatásköre, de amennyiben ilyen problémát találtak a munkatársak, akkor természetesen az áttétel lehetőségével éltek, tehát ebben a körben ilyenkor a NAV el tudott járni.
1: Árak tekintetében volt-e trükközés, meg főleg a súlyokkal, mert ugye az volt régen a tréfa, hogy fél kiló még azért ráugrott a dinnyén felül esetleg a mérőeszközre, észre se veszi az ember, de fél kilóval többet fizet.
2: Így van, ez nagyon fontos, mind az ártájékoztatás, mind a hiteles mérleg, tehát amikor megfelelő mennyiségű, tömegű terméket kap az adott fogyasztó. Ezeket is vizsgáltuk. Szerencsére nagyon minimális volt a jogszabálysértése tekintetben, természetesen ilyenkor eljártunk, de sokkal nagyobb mértékben csökkent a kifogásolás arány e tekintetben, mint hogy a korábbi években magasabbak voltak ebben a szempontból a problémák.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét Eitmann Norbertet hallották. Zenélünk egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people.

0: Kingdom of the Blue.
1: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
2: Teljes körű felújítás után újra megnyílt az Andy Warhol életművét bemutató Modern Művészetek Múzeuma a szlovákiai Mezőlaborcon. A kelet-szlovákiai kisváros különleges kötődést őriz a popárt egyik legismertebb alakjához. Warhol szülei ugyanis innen származnak, azonban a művész már az amerikai Pittsburghben született. A múzeumot 1991-ben alapították, és akkor ez volt az első olyan intézmény a világon, amelyet Warhol életművének szenteltek. Kezdetben mindössze 12 alkotással nyitott, mára azonban több mint 400 eredeti Warhol művet őriz, emellett más popárt és kortárs művészek alkotásai is láthatóak benne. A 3 évig tartó rekonstrukció mintegy 5,5 milliárd forintból valósult meg. A felújítás alatt korszerűsítették a műszaki és biztonsági rendszereket, kibővítették a látogatható tereket, interaktív és multimédiás elemekkel egészítették ki a tárlatot, valamint a tetőt is átalakították. Az intézmény a jövőben kulturális rendezvényeknek és iskolai oktatóprogramoknak is helyet adna. A 3 éves zárvatartás után október közepéig minden nap nyitva lesz a múzeum, hogy visszacsábítsák a látogatókat Mezőlaborcra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál. A 184-es, a 284-e és a 84-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szigeti Kálmán utca megállót Kőbánya Kispest és a határút felé, valamint a Kisfaludi utca megállót Gyáldák, Ferenc utca és Pest-Szent Imre felé. Baleset okoz fennakadást a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál, torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az autópiactól. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 2026. szeptember 7-én hétfőn, pontban 9-kor, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Magyar Péter napirendeleti felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése ma délután 1-kor.
8: A képviselők elé kerül az a törvénytervezet, amely visszaállítja a megye és a kormány megbízott elnevezést, és újra szabályozza a miniszterelnök illetményét is. A jelenlegi 3,8 millió forint helyett 2,5 millió lenne a kormányfő fizetése. Várhatóan megválasztják a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, sürgős eljárásban tárgyalják a házszabály módosítását. Lesz interpelláció, azonnali kérdések órája, illetve kérdések is.
7: 4,7%-kal nőtt júliusban az ipari termelés volumene idehaza éves összevetésben.
8: Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal volt nagyobb a szezonálisan és munkanappal kiigazított mutató. A Központi Statisztikai Hivatal adata

0: Négy németországi üzem, Emden, Zwickau, Hannover és az Audi Neckarsulmi gyára szerepelt megszüntetendő telephelyként. Ugyanakkor Győr esetében egyelőre nincs végleges döntés, csupán mint lehetőséget vizsgálják.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az gyakorlatilag pénteki záróértékén kezdett picit haladta. 147.690 ponton a mutató, a forgalom pedig a 100 millió forintot közelíti, vegyesen nyitottak a vezető papírok. A MOL 2,1%-os pluszban 4.960 forinton, a Richter 1,1%-os emelkedésben 12.830 forinton kezdett, az OTP 1,1%-os mínuszban 44.900 forinton, a Telekom viszont 9,1%-os mínuszban 2.600 forinton nyitott. A forint nem nagyon mozog, egy picit gyengültünk az euróval és a dollárral szemben. Egy euróért most 362 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 312 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért 385 forint 20 fillért kérnek. Ázsiában a vezető indexek vegyesen mozogtak, a japán tőzsde végül 2,1%-os pluszban zárt, Hongkong 8,1%-os mínuszban tartózkodik, a Shanghai Composite viszont pár pontos pluszban zárta a napot, India 0,5% fölötti mínuszban a kereskedés első harmadának a végén, a dél-koreai mutató végül 4,6%-os raliban zárta a napot, Szingapur pedig 2,1%-os mínuszban tartózkodik. Nézzük, mi a helyzet az olajárak tekintetében, most lejjebb jöttek, ugye 1,5%-os pluszban is jártak, az észak-amerikai könnyűolaj VT most csak 1%-ot emelkedik, magyarul pár centet csökkent, 92,30 dollár áll, a Brent pedig 97,30 dollár esett vissza, és épp ez is 1% fölötti plusz jelent, de ennél magasabb volt hajnalban. Az arany árfolyama 0,7%-os mínusz mutat, egy unciáért 4,443 dollárt kérnek. A többi fém közül az ezüst 0,5%-os mínuszban, a palládium és a rész pedig pár centes pluszba fordult. És akkor nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 2,2%-kal drágult, 73 euró 50 eurócent fölött áll október végi szállítással. A WWF Magyarország 20 másik szakmai szervezettel közösen javaslatcsomagot adott át a kormánynak a szélenergia fejlesztések támogatása érdekében.
0: A szervezet éghajlatvédelmi program vezetője szerint a 9+1 pontos anyag célja egy széles szakmai párbeszéd előkészítése, mert a szélenergia újbóli hazai alkalmazása komoly felelősséggel jár. Csontos Csabát hallják.
3: Most egy hatalmas felelősség van rajtunk, hogy úgy tudjunk Magyarország határain belül megújuló erőforrásokból energiát előállítani, hogy azzal ne okozzunk visszafordíthatatlan károkat. Igazából az egyik ilyen javaslatunk az volt, hogy egy országos szintű energia és környezetgazdálkodási központot kéne felállítani, ahol ezeknek az erőműveknek a pontos elhelyezését és más megújuló energiatermelő kapacitások elhelyezését, vagy az energiahatékonyság programokat össze lehetne koordinálni, és minden ágazat bevonásával lehetne egy hosszú távú tervet lefektetni, és lépésről lépésre haladni a következő évtizedekben, mert látjuk, hogy erre hatalmas szükség van. A magyar energiarendszert át kell alakítanunk, ez az idei évben mindenki számára szerintem világossá vált.
2: Egyébként pénteken nyílt meg a szélerőmű építési pályázat idehaza. A Magyar Energetika és Közmű Szabályozási Hivatal az érdeklődőknek online konzultációt tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról, valamint a formai követelményekről. Nagy arányú győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németország párt a kelet-németországi Sachsenhalt tartományban tartott választásokon. A szervezet az abszolút többséget nem tudta elérni.
0: A párt a szavazatok 43,8%-át kapta meg, így 39 helye lesz a 83 fős tartományi parlamentben. A Kereszténydemokrata Unió, amely eddig Sachsenhalt vezetését is irányította, támogatóinak felét elvesztette. 17,2%-nyi szavazattal végzett a második helyen, így 15 képviselője marad. A szociáldemokraták, a zöldek és a baloldal 8-8 képviselőre számíthatnak. Az összes párt korábban elzárkózott a koalícióra lépés elől az AfD-vel.
2: Történelmi mélypontra esett Donald Trump támogatottsága a Financial Times legfrissebb felmérése alapján. Egyre több amerikai elégedetlen a gazdaság.

0: gazdaság helyzetével, a megélhetési költségekkel és az elnök kereskedelem politikájával.
1: A mutató 33%-on áll, ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy a Financial Times májusban elkezdte mérni az elnök megítélését. Még a republikánus szavazók körében is romlott Trump támogatottsága 72%-ra esett.
0: Pozitív meglepetést okozott ide az a júliusi kiskereskedelmi adat, így értékelt a Gránit alapkezelővezető közgazdásza.
1: Éves alapon és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene, amit főként a nem élelmiszerboltok és az üzemanyag kiskereskedelem húzott. Regős Gábort hallják.
2: Éves bázison 4,9%-kal, havi alapon pedig 1%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene júliusban. Ennél azért valamivel rosszabb adatra számítottam, ezt be kell vallani. Ugye a meglepetés alapvetően két tényezőről vezetném vissza, egyrészt az üzemanyag kiskereskedelem 8,1%-os éves alapú bővülésére, másrészt a nem élelmiszerboltok 6,5%-os forgalom növekedésére, természetesen itt is volumenről beszélek. Az élelmiszerboltoknál a forgalom 2,2%-kal nőtt, hát hogy ugye kevésbé lehet csodát várni, sokkal többet enni nem fogunk, akkor sem, ha több pénzünk van, talán egy kicsit jobb minőségűt vásárolunk ebben az esetben.
0: Zárva maradt 8 indonéziai repülőtér, köztük Jakarta két légikikötője is, a Jáva és Szumátra szigetek között fekvő Anak Krakatau vulkán kitörése miatt.
1: A levegőben nagy mennyiségű vulkáni hamu került, a járattörlések csak nem 170 ezer utast érintenek. Az Anak Krakatau péntek este kezdődött kitörései miatt csak nem 1600 járatot töröltek vagy irányítottak át, köztük több mint 950 nemzetközi járatot. A hamu felhő a meteorológiai szolgálat adatai szerint a vulkán Jáva felüli oldalán 6 ezer, Szumátra felől pedig 15 ezer méteres magasságot is elért.
3: Időjárás jelentés.
1: Hogyha jól számolom, akkor 125. születésnapját ünnepli a Budapesti Fészek Művész Klub, amelyet 1901-ben alapítottak, és eredetileg ez egy mozaik szó, festőművészek, építőművészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiások klubja, amely ma közhasznú országos tevékenységű egyesület, bárki által látogatható irodalmi, zenei, színházi, film és képzőművészeti rendezvényeket tartanak itt, a Kertész utca és a Dob utca sarkán, és hát korábban nagy sikerű koncertek és mindenféle más összejövetel is történt itt. Szóval ez egy nagyon neves és nívós intézmény, komoly történelemmel és patinával, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Aki ma esetleg mulatni vagy valami egyéb ilyen szabadidős tevékenységet szeretne végezni, az menjen ki szó szerint a szabadba, mert hogy nagyon jó idő lesz. 25 és 32 fok között alakul majd a hőmérséklet, eső egyáltalán nem várható, és sütni fog a nap.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Lehmann Csongor a negyedik helyen végzett a Super Triatlonos versenysorozat Jersey szigetén rendezett döntőjében. Idehaza folytatódott a OTP Bank Liga tegnapi eredmények: Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0, Ferencváros Újpest 2-2, Eto Kispest Honvéd 3-2. Az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok a kínaiak után az olaszokat is legyőzte, így bejutott a negyeddöntőbe a berlini női kosárlabda világbajnokságon. A US Open-en a címvédő spanyol Alcaraz negyeddöntőbe jutott, mégpedig Tommy Paul-t verte 3 szetben 6-4, 6-3, 6-4-re. A késő esti meccsen pedig ugyancsak az amerikai Tiafoe nyert, mégpedig az olasz Medvegyev ellen, ugyancsak 3 szetben. A nőknél a cseh Noskova játszott az ukrán Kosztyukkal, 7-5, 5-7, 6-4-re verte. Szabalenka sima kétszedben az amerikai Tonsfendet lépte túl 6-4, 6-3-ra, és ami minket érdekelt leginkább, a női páros második fordulóban Stollár Fanni oldalán Ázsián Mohameddel, egy amerikai teniszezővel 6-4, 6-4-re kikapott az Andrea Klepac, Hozumi Eri szlovén-japán párostól.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 9 óra 12 perc, egy kis zene, utána nyitjuk a tőzsdét, majd vendégem lesz Gáspár András, az M4 Privát Bankár.hu lapigazgatója.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerz Invex befektetési igazgató. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Egy negyed órával ezelőtt enyhe, pár pontos mínuszban nyitott a BUX. Hát eltelt negyed óra, változott-e bármi? Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én is lényegében nem nagyon változott annyi, hogy most már nem mínuszban, hanem egy nagyon gyenge pluszban, 6%-i pluszban, ez 89 pontot jelent, egészen pontosan 147.836 ponton van jelenleg a BUX. Ugye azt kell róla tudni, hogy az idei évben 33%-ot emelkedett a BUX, 150 pont fölé, és ennek a korrekcióját látjuk valójában. A magyar blue chipjeink, akik meghatározó részesedéssel rendelkeznek a BUX-ban, az OTP 44.940 forint, lényegében változatlan áron, most ebben a pillanatban éppen 10 forinttal ugyan esett a minimális változás. A Richter 12.830, 10 forinttal emelkedik, a MOL 4.974 forint, 22 forinttal emelkedik, és a Magyar Telekom 2.610 forint, 14 forinttal esik. Ő az, aki talán a legnagyobb esést szenvedi el a mai magyar piacon, minimális változások ezek tulajdonképpen. Mai napot azért fémjelzi az, hogy amerikai kereskedés délután nem lesz, hiszen a Labor Day amerikai munkaszüneti nap van, és nyilván ez visszafogja globálisan azért a tőzsdéket. Egyébként viszonylag jó hangulattal indul Ázsiában a kereskedés, és pozitív hírek fognak érkezni, tehát várhatóan a forgalom, bár még akkor is, hogyha gyengébb lesz, Európában és Magyarországon is azért egy ilyen konszolidált helyzet viszonylag kisebb mozgásokkal fog történni, vagy indulni a hét.
1: Amire mindenki figyel, szerintem az a forint árfolyama, ugye múlt héten volt benne egy komoly, tehát erősödése kezdett hét elején, azután volt benne egy komoly lejtő, 3.72-ig is elszaladt, majd a hétvégén megint erősödött, és most megint ugye 3.62-es szinten. Mire számítunk most megint, hát egy ilyen hét?
2: Én azt gondolom, hogy hirtelen kiszúrásunk egyelőre megszűnt, és vissza korrigált a piac abba a normális sávba, amit egyébként általában elfogadhatónak tart a piac és a piaci szereplők. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az olajár-szíos kérdések azért az feszíti mindenféleképpen a piacot. Nagyon fontos lesz, hogy a KED reggeli napunk, amikor a KSH közzéteszi az augusztusi fogyasztói árindexet, és ez azért egy különösen fontos dolog, mert ugye a korábbi várakozásoknak megfelelően az is elképzelhető, hogy még ebben a szeptemberi hónapban akár egy ilyen monetáris döntés is születhet, hogy mérsékli az MNB az inflációs várakozásait. Ugyanakkor, és erre nyilván készül a piac, abban az esetben, hogyha a nemzetközi kötvény hangulat, mint ahogy egyébként nem jó, feszítetté válik, a magyar piac pedig képes az inflációt ledolgozni, akkor azt gondolom, hogy a forint stabil helyzete meg fog maradni. Abban az helyzetben, hogyha az inflációs adatok egyébként Magyarországon is egy picit vissza fognak mondulni, és ehhez nyilván az olajár nagyban hozzájárulhat, ezt ma már mindenki látni fogja, a benzinkutat egy pici emelkedést azért tapasztalni fogunk, akkor nyilvánvalóan ez azért idegesebbé teszi a forintot is a nagy devizákkal szemben.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben Zakár Tivadart, az Univerz Invest befektetési igazgatóját hallották itt a Trend FM-en.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdiónk vendége pedig Gáspár András, az mforprivatbankár.hu lapigazgatója, és egyből igazodunk is.
3: Jó reggelt kívánok!
1: Az előzőben elhangzottakhoz, hiszen holnap inflációs adat, és ugye ez azért lesz roppant érdekes, mert ugye az augusztusi adat, mert júliusban meglepett mindenkit az 1,2%-os infláció. De most direkt még egy kicsit kivárok ezzel, hogy megkérdezem, hogy mit gondolsz holnapra, mert hogy ugye elkészült a szokásos bevásárló kosaratok, mind egy család, mind pedig egy nyugdíjas számára, és akkor ebből lehet következtetni, vagy próbáltunk eddig is következtetni, hogy na, akkor milyen másnap. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy milyen volt most bevásárolni. Lehet-e még olcsóbb, mint, vagy lehetett-e olcsóbban, mint júliusban?
3: Hát igen, nagyon izgalmas kérdés most nem csak az infláció, hanem azon belül is az élelmiszereknek az árának az alakulása, mert ugye ebbe az előző havi KSH inflációs adatban is az látszott, hogy nem csak meglepően alacsony volt az adat, hanem azon belül, hogyha a éttermi ellátáson meg a különböző külső helyeken étkeztetésben lévő élelmiszerárakat kivesszük, akkor csak a bolti élelmiszerárakat vizsgálva 4,4%-os csökkenés mért a KSH, tehát nagyon nagy mértékben járultak hozzá az élelmiszeráraknak a csökkenése ahhoz, hogy egy ilyen kedvező inflációs adat születhessen. Úgyhogy mi is nagyon izgatottan tekintettünk a privátbankár árkosár friss eredményei felé, és hát a jó hír az, hogy jó hír érkezik, mert hogy az előző hónaphoz képest is, és az előző évhez képest is lényegesen mérséklődő árakat mértünk már megint, így a szeptember elejé felmérésünkön. Egy hónap alatt is esett 2%-ot a családi nagybevásárlására, ami azért egy kifejezetten jó adatnak mondható, de talán még izgalmasabb az, hogy egy év alatt 7,8%-kal csökkent most a családi nagybevásárlás értéke. Ez önmagában is nagy számnak hangzik, ugye ez a mi árszintünk, a mi 30 terméket tartalmazó árkosorunk esetében, ez gyakorlatilag 3000 forintos csökkenés jelent egy év alatt. Ugyanazt a 30 terméket, tehát 3000 forinttal olcsóban tudjuk megvenni, és ez a 7,8%-os éves csökkenés, ami a teljes árkosarat illeti, az gyakorlatilag nálunk történelmi csúcsot jelent, több mint 19,5 éve visszük ezt a havi rendszerességgel megjelenő felmérést, és még sosem volt 7,8%-ot elérő árcsökkenés egy év alatt, pedig hát azért emlékszünk itt egészen komoly 40%-ot meghaladó élelmiszerinflációkra, és még az onnan való visszarendeződés sem hozott ilyen magas éves árcsökkenést, úgyhogy ez most egy igazán kedvező adat, aminek örülhetnek a vásárlók.
1: És ugye ebben nincsen mesterség, ebben már nincs mesterséges új beavatkozás legalábbis, hogy persze, hogy van az ástop, mint amit bevezettek, de az akkor már régen éreztette hatását magyarul, tehát ilyen plusz ösztönző nélkül lett olcsó.
3: Valamennyire még érint. Nálunk 14 termék van a 30-ból, amit érint az árrésztop, és valóban a bázis hatás ezek nagy részénél már kikerült.
1: Mert
3: van egy második, volt egy második körös, egy őszi árrésztop kibővítés.
1: Ja, az a higiéniai termékek,
3: így van, és hanem kettő termék van nálunk, a sertés más és az alma. Igaz, igen, amire még egyébként a bázis az benne van. Igen, ezt megint nehéz lenne most is megmondani, de minden esetre gondolhatjuk, hogy nem ez a két termék volt az, ami minden idők legnagyobb ár csökkenését hozta a privátbankár árkosárba, úgyhogy valamennyire még van ennek ilyen statisztikai hatása, de a maradék 28 terméknél erről már nem beszélhetünk.
1: Mi a helyzet a nyugdíjas kosárra?
3: Nyugdíjas kosárban is hasonló trendet láttunk, ugye ez egy szűkítettebb, egy kicsit más módszertanú árkosár, a KSH-nak a fogyasztási vásárlásokat jellemző adatait hívtuk segítségül az összeállításánál. Ugyanabban az adatbázisból dolgozik, de más termékekkel, szűkebb termékkörrel. Itt havi szinten van egy minimális 0,5%-os ár emelkedés a nyugdíjasok esetében, de hát náluk is az éves árcsökkenés az szintén 7% fölötti. Tehát tulajdonképpen teljes körűnek mondhatjuk ezt most a magyar vásárló közönségre. Hát nem mondom, hogy ez mindenkire igaz, hát hogyha valaki mondjuk olyan termékből vásárol többet, ami éppen drágult, mert azért ilyen termék is van, akkor ő ezt kevésbé érzi el, de azért a nagy átlagban elmondható, hogy mind a családok esetében, mind pedig a nyugdíjas fogyasztók esetében egy jelentős éves árcsökkenés mérhetünk.
1: Na, ezek után akkor egy prognózis kérnék, akkor holnap reggelre, 8:30-kor jelentkezik a KSH a friss adattal. Ugye azért izgalmas egy kicsit ez, mert a kiskerforgalomban láthatóan az üzemanyag vásárlás volt júliusban számottevő, most viszont augusztusi inflációs adat, ott már egy picivel drágább üzemanyagárak is voltak, de mégis mi a prognózisod, mire számítunk holnap?
3: Igen, hát az látszik, hogy mi is, amikor keressük az okokat, akkor azért ott van a forintnak az erősödése, pont az előző percekben beszéltetek arról, hogy azért ez nem egy olyan egyöntetű dolog most már, mint korábban volt, de azért még mindig igaz lesz, hogy akár ha 370 körül jár a forint euró árfolyam, akkor is lényegesen alacsonyabb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Az energiaárakban mindig látjuk azokat a kockázatokat, de azért mégsem gyűrűztek be, amik most már a hosszú ideje tartó közel-keleti háború, illetve hát nem beszélve az orosz-ukrán háborúról, aminek a piaci hatása se ott van. Tehát vannak ilyen felfelé ható kockázatok, de a nap végén mindig egyelőre úgy látjuk, hogy azért inkább lefelé tartottak ezek az árak. Az árak, az élelmiszerek nem fognak továbbra sem hozzájárulni semmiféle infláció emelkedéshez. Az üzemanyagok esetében védett ár eltörlése még nem volt akkor olyan jelentős hatású abban a vizsgált időszakban, mint a KSH-os vizsgált. Úgyhogy én arra számítok, hogy nagyjából ugyanolyan inflációs adatot láthatunk majd, mint az előző hónapban. Szerintem vagy 0, vagy 0,1%-os elmozdulás lehet körülbelül havi szinten, hogyha akarunk valamit nézni, de továbbra is inkább azt gondolom, hogy stagnáló inflációról fogunk jelentést kapni a KSH-tól, vagy a körüliről, és hát mondom, az élelmiszerek biztos, hogy továbbra is lefelé fogják mozdítani az indexet.
1: Na, innen folytatjuk mai Gáspár Andrással, az M4PrivatBankár.hu lapigazgatójával. Most egy kis zene, utána jönnek a rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából.
1: A reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak, használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 4,7%-kal nőtt júliusban az ipari termelés volumene idehaza éves összevetésben.
6: Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal volt nagyobb a szezonálisan és munkanappal kiigazított mutató. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ipari termelés az év első 7 hónapjában 2,7%-kal erősödött a múlt év azonos időszakához képest.
5: Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíj rendszer jövő március 1-ére tervezett indulása.
6: A helyi közbeszerzési döntőbizottság ugyanis megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt pályázat eredményét. A Jutarnyi Liszt című horvát napilap arról ír, hogy az egyik vesztes pályázó emelt kifogást az eljárás ellen.
5: A vált növekedés helyett 1,1%-kal csökkent a német feldolgozóipari szektor kibocsátása júliusban az előző hónaphoz képest.
6: A kedvezőtlen adatot elsősorban az autóipari termelés visszaesése okozta. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a piaci várakozások 2,1%-os növekedést valószínűsítettek.
5: Mintegy 400 kereskedőt vizsgált az idei dínyeszezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
6: Az ellenőrzések elsősorban a dinnye eredetét, annak bizonyíthatóságát vizsgálták, ezen túl a higiéniai előírások betartására is odafigyeltek, ezt hangsúlyozta a szervezet sajtófőnöke. Eitmann Norbert azt mondta, eddig mintegy 1,5 millió forintnyi bírságot szabtak ki az árusokra.
7: A szezon elején elsősorban Görögországból és Olaszországból származó dinnyéket árusítottak az eladók, de előfordult olyan eset, amikor magyar dinnyeként tüntették fel ezeket. Nagyon fontos, hogy a forgalmazónak, az eladónak dokumentációval igazolnia kell az áru eredetét, a nyomon követhetőségét, hogy megfelelően kezelte a hűtési láncot adott esetben. És ha nem tudja igazolni, akkor hatósági eljárásnak van helye. Ilyen tekintetben találtunk problémát, nem csak a szezon elején egyébként, hanem a későbbiekben is, és ezért hatósági eljárások is indultak, és jelenleg több mint 1,5 millió forint annak a bírságnak az összege, amit emiatt ki kellett szabni. Természetesen pár hatósági eljárásnak folyamatban van, úgyhogy ez a szám nőhet.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os mínuszban 147.456 ponton a mutató, a forgalom átlépte a 500 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével gyengélkednek. A MOL 0,5%-os pluszban 4978 forinton. A Telekom 0,5%-os mínuszban 2612 forinton. A Richter 9,1%-a jött lejjebb 12710 forintot ér. Az OTP 4,1%-kal 44770 forintra esett vissza. Hát a forint próbál erősödni. 362 forint 40 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 312 forintot kell adni. Egy svájci frankért 385 forint 10 fillért. Nézzük, mi a helyzet Európában, hogyan nyitottak a vezető indexek. Hát olyan őrült nagy mozgás nincs, ahogy figyelem. A londoni tőzsde egy pár pontos mínuszban, DAX index ugyancsak 1,1%-kal van lejjebb. Párizs az pénteki záróértéke alatt 2 ponttal kb. Az olasz tőzsde az 0,4%-os pluszban, meglepő módon. A spanyol pár pontos pluszban, szóval nagy mozgás nincs per pillanat. Ázsiában ennél izgalmasabb volt a nap. Japán 2% fölötti pluszban zárt, Hongkong 0,8%-os mínuszban, nem sokkal zárás előtt. A Shanghai Composite egy pár pontos pluszban zárta a napot, indiai már 6% fölötti mínuszban. A dél-koreai mutató az 4,2%-os pluszban zárt, Szingapur pedig pár pontos mínuszban. Az olajárak azok lejjebb jöttek, szemmel láthatóan, mégpedig az észak-amerikai könnyűolaja VTI, bár 6%-os pluszban, de hajnalhoz képest mindenképpen kedvezőbb, hiszen 92 dollárra esett vissza. A Brent 8%-os pluszban, de rá is igaz, hogy lejjebb jött 97 dollár 10 centen, ugye hajnalban 1,5% fölötti pluszban is állt mindkét olajfajta jegyzésára. Az arany 7%-os mínuszban 4445 dollárt ér egy uncia arany. A többi fém közül az ezüst az, ami kiemelkedik, 6%-kal olcsóbb, a platina 4%-del, a palládium is a rész gyakorlatilag nem mozog. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 3%-os pluszban feljebb kúszott, 74 euró 20 eurócent közelében október végi szállítással. Már több mint 140-re emelkedett a jemeni kormányerők és a húszi lázadók közötti legújabb összecsapások halálos áldozatainak száma.
6: A hadsereg szerint a szombati harcokban a kormányerők csaknem 90 katonája vesztette életét, a lázadók soraiból pedig úgy tudni, mint egy 50 harcos esettel. Mindemellett civilek is áldozatul estek az összecsapásoknak. A harcok során az Irán hátszelét élvező húszik több magaslatot is elfoglaltak a Vörös-tenger mentén, ahonnan hajókat támadhatnak. Jemenben a huszi lázadók már több mint egy évtizede harcolnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező kormányerőkkel szemben. A 2022 óta tartó nem hivatalos tűzszünetnek az vetett véget, hogy idén júliusban légitámadások érték a huszik által ellenőrzött főváros Szaná területét, illetve újabb harcok bontakoztak ki több tartományban.
0: Időjárás jelentés.
6: 1533-ban az Egyesült Királyságban ezen a napon született Greenwich városában első Erzsébet, akkor még a későbbi első Erzsébet királynő Anglia és Írország uralkodója, aki hát az egyik legjelentősebb királynője, illetve királya, uralkodója volt az Egyesült Királyságnak, aztán nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Minden esetre az ő uralkodása idején vagy regnálása alatt az ország tengeri és kereskedelmi nagyhatalommá vált. Érdekesség, hogy állítólag még negyedik rettegett Iván orosz cár is érdeklődött utána, hogy feleségül vegye vagy őt, vagy az egyik udvarhölgyét, aztán ezen próbálkozásai az orosz cárnak dugába dőltek. Minden esetre, hogyha megnézzük a londoni időjárást, 18 és 25 fok közötti csúcsokra számíthatnak az ott tartózkodók, és egyébként esőre. Nálunk csapadék egyáltalán nem várható, és a hőmérséklet kellemes lesz, 25 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Mégpedig egy kis zenével folytatódik, a zene után pedig folytatódik a beszélgetésünk Gáspár Andrással, az M4 Privátbankár.hu lapigazgatójával.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Beszélgetésünk folytatódik Gáspár Andrással, a M4 pillanatbankár.hu lapigazgatójával. Ugye beszéltünk inflációs várakozásról, fogyasztói kosarakról. Most még ehhez kapcsolódik egy kicsit a folytatás. Igen. Ugye árrésztop és hatásai. Kérdés, hogy mikor vezetik ki, egyelőre erről nagyon hír nem hangzott el. Ugye az üzemanyagáraknál ez elintéződött nyáron, ott megszűnt a hatósági ár, és gyakorlatilag még alá is esett ugye egy időben. Most persze egy picit emelkedik az olajára, de ez a hormozi szoros, ez ver oda mindenkinek szerintem, is emiatt van elmebaj, hogy egyik héten így, másik héten úgy emelkednek, vagy csökkenek éppen a benzinák, úgyhogy ezt most engedjük el, mert ezt nem oldjuk meg. De mi a helyzet az árrésztoppal, hogy ezt meddig kellene fenntartani, egyáltalán fent kellene tartani, és hát különös tekintettel, hogy azért az biztos, hogy egy kicsit meglódítaná az inflációt.
2: Igen, hát ugye nagyon új infunk abból a szempontból nincs, hogy utoljára talán júliusban beszélt a kormány arról, akkor is kérdése válaszol, hogy jelenleg nincsen napirenden ennek az árrésztopnak a kivezetése, sőt, ugye még a leköszönő előző kormány meghosszabbította, vagyis hát gyakorlatilag eltörölte a jogszabálynak azt a passzusát, ami ennek a határozott idejű lejáratát szabályozta volna. Tehát jelenleg, hogyha csak a jogszabályokat nézzük, és a kormányzati kommunikációt, akkor akár az idők végezetéig is megmaradhatna ez az árrésztop intézmény, pedig hát azért ennek a megítélése azért szakmai szemmel azért minimum kétséges, vagy legalábbis biztosan nem egyöntetű, mert hogy nyilvánvalóan, hogyha az ember csak azt nézi meg, hogy a kedvenc joghurtomnak az ára mennyi volt 2 évvel ezelőtt és mennyi most, és akkor azt látja, hogy ez most alacsonyabb, akkor azt mondhatja, hogy ez egy sikeres intézkedés, hát ennek köszönhetően csökkent az ára és működik, de hát nyilván azért a közgazdászok ennél sokkal messzebbről szokták nézni ezeket a kérdéseket.
1: Hát a tejpiacot ismerjük meg még inkább, azt mondják, hogy aha, persze.
2: Hát pontosan, igen. És mi, az ember rögtön felhúzza a szemüldekét, hogyha itt bármilyen piasztorzító intézkedésről van szó, már pedig azért ez erőteljesen az. Az árazás az egy nagyon komplex folyamat, nagyon összetett folyamat eredményeként alakul ki a végén az az ár, amit aztán kiírnak a polcra. És most ennek az egyik pontjánál beavatkozni, úgyhogy már pedig a te árésed nem lehet 10%-nál több és kész, amiből egy csomó mindent egyébként kell fizetni. Hát azt sejthetjük, hogy azért az hosszú távú megoldásnak nem nevezhetnénk, már pedig most éppen úgy néz ki, hogy ez egy hosszú távú megoldás, mert ahogy beszéltünk is róla, már több mint 1 éve életben van ez az intézkedés a kezdetek óta, és ugyan a tankönyvek ismernek olyat, hogy amikor valamilyen a hirtelen ideiglenes zavar keletkezik a piacon, akkor létezik olyan a közgazdaság szerint is, hogy az a megoldás, hogy rövid időre be kell avatkozni, és meg kell védeni mondjuk bizonyos körét a fogyasztóknak egy negatív ideiglenes piaci hatástól, de ez nem lehet egy végleges hatás. Ennek azért hosszú távon nem biztos, hogy hasznát fogják látni a vásárlók.
1: Itt azért a túloldalról mindenképpen be kell dobni azt, hogy amikor megőrültek az élelmiszer ára 2022, azért ugye akkor többen felvetették, hogy a kereskedők ceruzája vastagabban fogott, mint a félelmük, és ugye ennek is volt köszönhető az, hogy sokkal könnyebben tudtak visszamenni az árakkal, viszont addig a lakosság keményen fizette azokat az árakat, amik azért lássuk be, utóbb kiderült, hogy túlzóak voltak.
2: Igen, de mondjuk itt is. Tehát nagyon fontos az, hogy ez egy adminisztratív intézkedés, ami nem az okokat tudja kezelni, hanem tulajdonképpen a tünetet. Miért lehet az, hogy a magyar kiskereskedelmi szektorban valaki följebb áraz, mint amit egyébként adott esetben a piaci verseny.
1: Mert akkor nem tudták az energiárakat, ugye, hogy mi lesz a vége. A kétség kívül, hogy ez hozzájárult, és ezt lehet a tehát azt meg kell érteni, hogy ez fakasztotta ezt. Csak itt a mérték? Na, az ott volt probléma.
2: Igen, de mondjuk lehet, hogy az is benne van az, hogy nem tudhatták azt sem, hogy a kormánynak milyen vastagon fog fogni a ceruzája, amikor megírja a hajnali közlönyt. Szerintem azért ennek a bizonytalansági faktornak jelentős hozzájárulása lehet ahhoz, hogy adott esetben az ára. Képzeljük el azt a benzinkutast, akinek fogalma sincs, hogy meddig adhatja még piaci áron a benzint, mondjuk egy olyan helyzetben, mint ami az ár a benzinárstop idején volt, hát nem csodálkoznék azon, hogyha azt mondja, hogy lehet, hogy 3 hetem van, lehet, hogy 2 napom, akkor én most ebben az időszakban, amikor éppen annyira adom a benzint, amennyire akarom, vagy az üzemanyagot általában, akkor annyiért fogom adni. És ez igaz az összes többi bolta, és hogyha én nem tudom egyszerűen kitermelni azt a pénzt, ami a működésemhez szükséges, akkor könnyen lehet, hogy ezt más termékek árán, ki tudja, hogy a kutyakaja adott esetben, vagy a szélvédőmosó folyadék nem tudom mennyivel kerül többe, amiatt, hogy más termékeken adott esetben veszteséget kell realizálni. optimalizálni. De nem is az van, hogy én a profitjáért aggódok ezeknek az üzleteknek, hát majd ők megoldják ezt maguknak, hanem azért a szűkülő piaci verseny, higgyük el, hogy nem fog jót tenni soha a vásárlóknak. Azért vannak arról hírek most is, hogy egészen nagy nevű láncok, kiskereskedelmi láncok is készülnek elhagyni adott esetben Magyarországot, Közép-Európát. Biztos, hogy benne van ebben az is, hogy itt milyen a pénzkereseti lehetőség, itt milyen a profit, és az a végén nem lesz jobb a vásárlóknak, hogyha csökken a verseny. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk most például az olcsó almákat egy kicsit jobban körüljártuk a privátbankár árkosárba is, tavaly 3-ból 1, idén 3-ból 2 volt lengyelországi származású.
1: Reggel foglalkoztunk vele, csak mondanám, anélkül, hogy beszéltünk volna össze, a Lédig almánál van komolyabb probléma, ugye ott a tavalyi ár alatt vásárolják fel a léalmát.
2: A miközben miénk, a magyar piacon pocsék a termés.
1: Annyira, hogy éppen, hogy tehát mindenképpen rászorulunk a lengyel almára majd.
2: Igen, tehát az áraknak följebb kellene talán mennie, és ehelyett mégis lejjebb ennek, tehát egy teljesen irreális folyamatok, és ez mindezeknek az olyan beavatkozásoknak az eredménye, amik a piaci szereplőket hátrányosan érintik. De ha még ez sem fogja meg az embereket, hogy szűkebb lesz a kínálat, hogyha a hazai termelőknek, akkor van egy tök kézzel fogható oka annak, hogy miért érdemes ennek a kifizetésén elgondolkodni, meg fognak ezért minket büntetni. Most már az Európai Bíróság előtt van a magyar ár- és topszabályozásnak az ügye, ami bizonyos szereplőket jobban sújt, mint másokat, hátráltatja a piaci versenyt, szűkíti a piacra lépés lehetőségét, mert hát ki akar egy olyan piacra jönni, ugye úgy szereplőként, ahol nem annyiért árulhatja a termékeit, amennyiért szeretne, ebből uniós bírság lehet a végén. Valószínűleg ezt sem kellene megvárni, illetve hát ez attól még bekövetkezhet vissza menőleg is, hiszen ez egy most már jó régóta folyamatban lévő intézkedés, és mondjuk az Európai Unió bíróságán most azzal érvelni, hogy de ez csak egy ideiglenes intézkedés, miközben most már, nem tudom, másfél éve van gyakorlatilag hatályban, úgyhogy nincsen most már véghatárideje jogszabályba lefektetve, igen, nehéz lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha akár azt is mondhatjuk, hogy ha most nem, akkor lehet, hogy soha nem lesz ennél jobb hely arra, vagy alkalom arra, hogy kivezessék ezt az árrésztopot. A Magyar Nemzeti Bank sem lát már ebben inflációs kockázatot, minimális megugrás hozhat az árokban, úgyhogy azt hiszem, hogy nem is az a kérdés, hogy ki kell le ezt vezetni, hanem az, hogy mikor, hogyan. Csak hát kérdés az, ami egyébként érdekes módon inkább az előző kormány kampány időszakáiban volt mindig kérdés, hogy meddig írja még fölül a politikai szempont a szakmai szempontokat. Most a mostani kormánynál is úgy látszik, hogy ezt a kérdést kell itt feszegettünk, mert most már csak talán politikai haszna van még ennek az intézkedésnek, de akár a kiskereskedelmet, akár a magyar termelőket nézzük, akár az inflációs mutatókat, szakmai haszna ennek már annyira nem nagyon van, sőt.
1: Hát lehet, hogy még egy pici kivárás, talán még a költségvetés helyzete is rendeződik meg úgy minden egyéb. Az ember azt olvasná be bele, ezt tudnám maximum elképzelni, hogy ezeket a hatásokat együtt, és akkor januártól egy tiszta lappal új költségvetéssel, vagy akkor már bátrabban lehet talán dönteni, nem?
2: De más ez nem is elképzelhető, látom. Ez is elképzelhető. De mindig láttunk egy-egy olyan pontot. Volt a kormány által is mondasz, egyébként.
1: Olyan indoka nincs. Tehát az árak miatt most nem kell félni.
2: Igen, volt olyan indok is, amikor azt mondták, hogy ha 5% alá került tartósan, ezt még az előző kormány mondta, az élelmiszer infláció, akkor fogják kivezetni. Hát most már lassan -5%-nál jár az éves élelmiszer infláció. Tehát, hogy vannak valóban ilyen csekkpontok, hogy na majd akkor lehet, hogy akkor majd akkor a választások után, lehet, hogy akkor majd a pótköltségvetés elkészítésekor, de lehet, hogy januárban. Tehát ahogy mondod, mindig az ember kitűz egy pontot, hogy na, talán majd esetleg akkor, de egyelőre ez még egyszer sem jött el ez az időpont, márpedig, hogyha az ember tényleg a vállalkozók, a piaci szereplők fejével is egy kicsit gondolkodik, akkor látja azt, hogyha egy idő után mindig csak olyan ígéreteket, meg találgatásokat lát az ő jövőjét konkrétan befolyásoló ügyekben, amiből aztán nem lesz semmi, akkor azért átgondolja azt, és pont ez az inflációban azért azt is fontos hozzátenni, hogy ott az inflációs várakozásunknak például nagyon jelentős szerepe van abban, hogy hogyan alakul a mostani ár, abban, hogy mit várnak a közeljövőben. És azért itt is valószínűleg igaz ez, hogy ha olyan várakozások vannak az árképzésnél, hogy majd ennek egyszer vége lesz, és most már normálisan piaci alapon működhetünk, akkor az most benne lehet akár abban is, hogy most ilyen jól alakulnak az árak a kiskereskedelemben. De lehet, hogy ez nem mindig lesz így, hogyha azt mondják, hogy hát úgy látszik, hogy erre hiába vár.
1: Na mindegy, figyeljük természetesen, és beszélünk majd róla. Gáspár András, az mfortprivatbankár.hu lapigazgatója volt a vendégünk. Zenélünk, közlekedünk, 10-kor friss hírek itt a Tenderfemen.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál. A 184-es, a 284-e és a 84-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szigeti Kálmán utca megállót Kőbánya Kispest és a Határút felé, valamint a Kisfaludi utca megállót Gyál Deák Ferenc utca és Pest-Szent Imre felé. A H5-ös hét Budakalász állomásnál mindkét irányban a Szentendre irányú vágányon áll meg, mert egy utas rosszul lett. Lezertek a külső sávot a Bécsi úton befelé a Labort utcán burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Félpályás lezárásra kell készülni a 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál, mert burkolatot javítanak kedden estig. Az 5-ös, a 104-es, a 104-a, a 204-es autóbusz, valamint a 905-ös és a 905-a éjszakai járat Kossuth utca lakótelep megállóját a Pasaréti tér, Békásmegyer, Dunakeszi és Rákospalota felé áthelyezték a régi Fóti útra az Attila utcához. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 4,7%-kal nőtt júliusban az ipari termelés volumene idehaza éves összevetésben.
6: Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal volt nagyobb a szezonálisan és munkanappal kiigazított mutató. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ipari termelés az éve első 7 hónapjában 2,7%-kal erősödött a múlt év azonos időszakához képest.
5: A győri

0: repülésre készület a Wizz Air Romániában.
1: A légitársaság több mint 170 munkavállaló állását szüntetheti meg 4 romániai bázisán. Egy helyi hírportál információi szerint a leépítés a tervek szerint a bukaresti, a krajovai, a kolozsvári és a jászvásári bázisokat érintheti. A karcsúsítás során pilótákat, másodpilótákat és légiutas kísérőket is elküldhetnek. A cég jelenleg csak nem 2000 embert foglalkoztat Romániában.
0: Akár 4000 munkahelyet is megszüntetett a Jaguar Land Rover a következő 2 év.
1: A Sunday Times összefoglalója alapján a Tata Motors tulajdonában lévő autógyártó közben mintegy 1,7 milliárd angol fontot csökkentené költségeit a következő 2 évben. A vállalat világszerte mintegy 44 ezer embert foglalkoztat, ebből 30 ezeret az Egyesült Királyságban. A megszorítások hátterében a pénzügyi teljesítmény romlása áll. A társaság adózás előtti nyeresége 2,5 milliárd fontról mindössze 14 millió fontra zuhant egy év alatt.
2: Tőzsde hírek.
0: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 3,1%-os mínuszban 147.327 ponton a mutató. A forgalom a 900 millió forintot közelíti. A vezető papírok a MOL kivételével gyengülnek. A MOL 9,1%-kal drágult 4.996 forintra. Az OTP 4,1%-os mínuszban 47.770 forinton. A Richter 1,3%-kal szakadt be 12.660 forintot ér, a Telekom 1,1%-os mínuszban 2.594 forinton. A forint próbál erősödni, 362 forint 10 fillért kérnek 1 euróért, visszaértünk a hajnali szintekre, 1 dollárért 311 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 70 fillért kérnek. Európában nincs őrült mozgás, a londoni tőzsde az például 2,1%-os mínuszban, DAX Index 3,1%-kal van lejjebb, a párizsi mutató 1,1%-os mínuszban, az olasz 1,1%-os pluszban, a spanyol 2,1%-kal jött lejjebb, szóval annyira nem őrült a mozgás. Ennél izgalmasabb volt Ázsia, a japán tőzsde 2% fölötti pluszban zárt, Hongkong 1%-os mínuszban fejezte be a napot, a Shanghai Composite pár pontos pluszban fejezte be a kereskedést, India még nyitva, a 10%-os mínuszban a kereskedés felén túl, a dél-koreai mutató az 4,2%-ot realizott és úgy zárt pluszban, Szingapúr pedig 1%-os mínuszban. Nézzük, mi a helyzet az olajárak tekintetében, ott ugye hajnalban volt egy kis emelkedés, de az már elmúlt, pluszban még, de azért a hajnali szintekhez képest olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI, ami 2,1%-os pluszban 91,70 dollárt áll, a Brent pedig 6,1%-os pluszban, de itt is hajnalhoz képest azért majd több mint egy dollárra lett olcsóbb, 96,80 dollárt jegyzik. Az arany árfolyama nem nagyon mozog, 0,5%-os mínuszban 4451 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára különösebben nem mozog, enyhe pluszban a palládium, a platina és a réz, enyhe mínuszban az ezüst. És akkor nézzük, mezőgazdasági termelőárakat nem látok, azért nem mondok. A holland tőzsdénézett gáz árfolyama lejjebb jött, ugye 3% fölött is jártunk, most 2,5%-os pluszban 73 dollár 80 eurócent közelében. A WWF Magyarország 20 másik szakmai szervezettel közösen javaslatcsomagot adott át a kormánynak a szélenergia fejlesztések érdekében.
1: A szervezet éghajlatvédelmi programvezetője szerint a 9+1 pontos anyag célja egy széles szakmai párbeszéd előkészítése, mert a szélenergia újbóli hazai alkalmazása komoly felelősséggel jár. Csontos Csabát hallják.
3: Most egy hatalmas felelősség van rajtunk, hogy úgy tudjunk Magyarország határain belül megújuló erőforrásokból energiát előállítani, hogy azzal ne okozzunk visszafordíthatatlan károkat. Igazából az egyik ilyen javaslatunk az volt, hogy egy országos szintű energia és környezetgazdálkodási központot kéne felállítani, ahol ezeknek az erőműveknek a pontos elhelyezését és más megújuló energiatermelő kapacitások elhelyezését, vagy az energiahatékonyság programokat össze lehetne koordinálni, és minden ágazat bevonásával lehetne egy hosszú távú tervet lefektetni, és lépésről lépésre haladni a következő évtizedekben, mert látjuk, hogy erre hatalmas szükség van. A magyar energiarendszert át kell alakítanunk, ez az idei

0: hirtelen mindenki számára szerintem világossá vált.
1: Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíj rendszer jövő március 1-ére tervezett indulása.
2: A helyi közbeszerzési döntőbizottság ugyanis megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt pályázat eredményét. A Jutarnyi Liszt horvát napilap arról ír, hogy az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen.
1: A várt növekedés helyett 1,1%-kal csökkent a német feldolgozóipari szektor kibocsátása júliusban, májushoz képest.
2: A kedvezőtlen adatot elsősorban az autóipari termelés visszaesése okozta. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a piaci várakozások 0,2%-os növekedést valószínűsítettek.
1: Épp hogy elegendő alma termett idén idehaza. A hazai fogyasztás talán kielégíti, ám a megkérdezett agrárszakértő szerint több import gyümölcs lesz a piacon, mint korábban.
2: Simon Attila ezt azzal indokolja, hogy a termés mintegy 80%-a már tavasszal elfogyott, az asszály pedig tovább rontott a helyzeten. A szakértő szerint sok pénzt kell befektetni, ha vissza akarjuk szerezni pozícióinkat a nemzetközi piacokon.
3: Nagyon sok befektetéssel, új fajták ültelepítésével, új ültetvények ültetésével, öntözés megoldásával, minden a technológiai megoldással, amivel el lehet érni, hogy csökkenjen a gazda kitettsége, kockázata, az asszály miatt, a napégés miatt, a klímaváltozás miatt, illetve az új fajták igénylik már teljes mértékben az intenzív gazdálkodást, de az új fajták egyik fajtája az már szinte rezisztens, tehát a korábbi 12-13-szorú permetezés helyett már csak 4-6-szor kell permetezni, ez is elősegíti, hogy a profit magasabb legyen.
1: A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán.
2: Vitézi Dávid arról írt, hogy az ország 19 megyéjében 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, és mintegy 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További 28 kilométer indítása előkészítés alatt áll. A magyar állam kezelésében mintegy 31 ezer kilométernyi úthálózat áll.
4: Időjárás jelentés.
2: 1912-ben ezen a napon szeptember 7-én született az Egyesült Államokban David Packard, a Hewlett-Packard cég egyik alapítója. Magáról a cégről pedig azt kell tudni, hogy 1939-ben hozta létre Bill Hewlett és David Packard a kaliforniai Palo Altóban. Szó szerint egy garázs cég, mert hogy egy garázsból indultak el, és hát az évek folyamán ezt már valószínűleg mindenki tudja, a világ egyik legnagyobb technológiai óriásává váltak, olyannyira, hogy ketté is vált már a cég 10 évvel ezelőtt, az egyik része személyi számítógépeket, illetve nyomtatókat gyárt, lakossági hardvereket, a másik pedig nagyvállalati informatikai megoldásokra koncentrál. Hát minden esetre ez egy gyönyörű évforduló. Egyébként hol is alakult? Igen, a Palo Altóban az időjárás 32 és 37 fok között alakul, majd ott nagyon meleg lesz. Nálunk kevésbé lesznek brutálisak az értékek, 25 és 32 fok közötti csúcsok várhatók csapadék nélkül.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Egy kis zene, a zene után pedig foci, mégpedig UEFA versus FIFA.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 4:11, a telefonban a túlsó végén pedig Szabados Gábor sportközgazdás. Szervusz Gábor, üdvözöllek. Nagyjából a világbajnokság után azt hiszem egy 2-3 héttel beszéltünk először arról, akkor még ugye volt egy olyan tervezet, hogy a Infantino, aki a FIFA elnöke, ugye benyújtott egy tervezetet azzal kapcsolatban, hogy kiszerveznék a következő világbajnokság szervezését. Óriási felháborodás lett, akkor még nem tudtuk például azt, hogy a Magyar Szövetség hogyan viszonyul ehhez. Azóta kiderült, hogy Csányi Sándor, az MLS elnök is egy éles hangú levélben kritizálta ezt a tervezetet, és akkor úgy fogalmaztál, emlékszem, hogy hát lássuk meg, hogy mi történik, az UEFA minden esetre a sarkára állt, hogy a többiek hogy tesznek, vesznek, az kérdés. Na de, azóta azért újabb fejlemények jöttek, botrány Infantino körül, és a kérdés az, hogy most ez valóban csak az UEFA vagy a FIFA vitája, vagy most már ez egy szélesebb körű elégedetlenség?
2: Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez már egy szélesebb körű elégedetlenség, de azért még mindig azt látjuk, hogy azok közül a szereplők közül, akik Infantinoval szemben valamilyen véleménykritikát megfogalmaznak, messze az UEFA a legerősebb aktor. Tehát most nyilván itt volt játékosok, volt sportvezetők is beszéltek erről. Azért legyünk őszinték, ennek viszonylag kevés hatása van. Természetesen tudja befolyásolni a közvéleményt, talán még azokat is, akik egyébként Infantino sorsáról majd a tavaszi választáson, elnök választáson dönthetnek, de igazán mérvadó, fajsúlyos szereplő az továbbra is az UEFA.
1: A kérdés, hogy ez a fajta vita, ez folytatódik, Infantino maradhat-e a helyén, vagy egy olyan komoly tisztítás előtt a FIFA?
2: Nagyon jó a kérdés. Infantino éppen a napokban jelentette be, hogy már pedig ő indul az elnök választáson, eszébe sincs visszalépni, hiszen úgy érzi, hogy semmi nem változott. Ebben egészen biztosan téved, tehát azért elég sok minden megváltozott itt az ő megítélésében, itt az említett botrány kapcsán. Ez még nem jelenti azt, hogy feltétlenül el fogja bukni az elnök választást. Ugye itt voltak olyan tervek is egyébként, hogy akár még a tavaszi elnök választás előtt valahogy megbuktatni Infantinót, erre azért a FIFA működési szabályzata viszonylag szűk teret ad, nem is valószínű, hogy ez megvalósulhat. Az viszont, hogy nem kapja meg a többséget az elnök választáson, és az UEFA a többi vele szövetséges tagszövetséggel együtt tud olyan ellenjelöltet állítani, aki legyőzheti Infantinót, ez igenis elképzelhető. Nagyon nehéz lenne ezt most még megjósolni. Ugye 211 tagállama van a FIFA-nak, köztük ugye egy a Magyar Labdarúgó Szövetség, és mindegyik tagállamnak a szavazata ugyanannyit ér, tehát Curaçao ugyanannyit ér, mint Németország vagy Brazília. Nyilván itt a kisebb országokat Infantino ugye nagyon jól le tudja kenyerezni azokkal a megoldásokkal, amit eddig is alkalmazott, akár magának ugye a világbajnokságnak a kibővítése, és tulajdonképpen ez az üzleti terv, ami ugye arról szólt, hogy részben magánkézbe adja ki a világbajnokság szervezési jogát, amivel jóval több bevételt tud generálni, aminek egy részét a tagszövetségeknek egyszerűen támogatásként kifizeti, ugye rögtön ilyen 20 millió dolláros azonnali támogatást ígért a tagszövetségeknek. Ez például már is egy olyan dolog, amivel azért a kisebbeket könnyen meg lehet szerezni. Tehát azért vannak itt ütőkártyák Infantino kezében, de az, hogy az UEFA ott áll vele szemben, ugye az Európai Labdarúgó Szövetség, és ha tényleg minden európai tagállam, ez ugye 55 tagállamot jelent, egységesen ellene szavaz, és még a többi földrészi szövetségből is tudnak támogatókat szerezni, akkor az már elég lehet ahhoz, hogy Infantino megbukjon, de azért még több hónap van addig hátra, nyilván az erőviszonyok sokat változhatnak közben.
1: Az fontos kérdés, amit mondasz, hogy oké, az UEFA, arról beszéltünk még annak idején, amikor még mielőtt, tehát ez az egész kirobbant, hogy Afrika, esetleg Ázsia azért könnyebben, vagy legalábbis az ottani szövetségek, akár mozgósíthatunk Infantino mellett, de nagy kérdés volt, hogy például Dél-Amerika hogyan, meg az egyes, tehát amerikai földrész hogyan lép, és ugye ott akkoriban azt mondtad, hogy bármennyire is lehetne akár érdekük, de azért érzik ennek a csapdának a veszélyét.
2: Ez valóban így van, és az Észak-Amerikai Szövetség az elvileg saját maga is kinyilvánította, hogy nem ért egyet Infantino terveivel, és egyébként az az ellenjelölt, aki itt felmerült több helyen a médiában, az éppen a Kanadai Szövetségnek a vezetője, aki egyben jelenleg a CONCACAF-nak, tehát az észak-amerikai tagországokat tömörítő konfederációnak is a vezetője. Tehát elvileg az észak-amerikaiak ilyen módon Európa mellett vannak, de azért ott biztos, hogy a kisebb országokat el tudja esetleg Infantino az ígéreteivel csipegetni. Dél-Amerika érdekes, ők egységesen még egyáltalán nem mondtak véleményt. Ez ugye azért érdekes, mert Európa mellett Dél-Amerika az, amelyik a legjelentősebb szakmai színvonalat képviseli, és éppen ugye a világbajnokság bővítése pont úgy zajlott, hogy Európát és Dél-Amerikát kicsit háttérbe szorították, és a többi sportszakmailag gyengébb földrészről hoztak be új csapatokat, éppen azért részben ugye, hogy Infantino ott is szavazatokat szerezhessen. Tehát az lenne a logikus, ha Dél-Amerika Európát támogatná ebben, de ők messze nem olyan támogatóak. Valószínűleg itt ugye az, hogy bármennyire is szakmailag erős a dél-amerikai futball, anyagilag azért nyilván messze nincs Európa szintjén. Ez azért egy olyan kérdés, ami még Infantinónak ad ott esélyt. Tehát ezért is mondtam, hogy azért itt nagyon sok kérdés van, és most így beszélhetünk külön földrészekről, de őszintén szóval nagyon kicsi esélyt látok rajta, hogy a földrészek teljesen egységesen szavazzanak egy ilyen elnök választáson. Akár még Európában is lehetnek olyan kisebb országok, akik ebből a közös szavazásból kiszavaznak. Tehát itt azért ez egy nagyon-nagyon komoly harc lesz, ahol tényleg, mint egy igazi választáson, minden egyes faluért, városért meg kell küzdeni, minden egyes tagszövetség szavazatáért meg kell küzdeni a szemben álló feleknek.
1: Az minden esetre érdekes, hogy ha jól érzékeltem én, vagy legalább így a újságolvasó, hogy az MLS megvárta azért, hogy nagyjából mik az erőviszonyok, és csak utána lépett Csányi Sándor, tehát a biztonság kedvéért, hogy ne menjen szembe, gondolom, a kontinens többi államával.
2: Ez valóban így történt. Gyakorlatilag, amikor már kifejezetten magyar médiumok is kérdezgették az MLS-t, hogy akkor mégis mit Csányi Sándor és az MLS véleménye ebben az ügyben, azután ilyen szűkszavúan beszéltek arról, hogy igen, ők az UEFA-val tartanak, és akkor utána kiderült az is, hogy Csányi Sándor, amikor itt már nagyon eszkalálódott a helyzet, akkor még egy levelet is megfogalmazott Gianni Infantinónak, amiben jelezte, hogy nem támogatja a terveit és a működését. Ugye Csányi Sándor szerepe azért különösen érdekes, mert ő egyébként a FIFA alelnöke, tehát Infantino egyik közvetlen munkatársa, de úgy a FIFA alelnöke, hogy az UEFA-nak, tehát az Európai Szövetségnek a delegáltja a FIFA a Nemzetközi Szövetség vezetésében. Tehát ő tulajdonképpen egyszerre az UEFA és a FIFA vezetője is, tehát egy ilyen FIFA-UEFA szembenállásnál ő valahol ott van a csatatér közepén két tűz között mondhatni. Nyilván ez már azt gondolom, hogy elég ok arra, hogy nagyon óvatosan fogalmazzon, és ne kapkodja el a vélemény nyilvánítás, de hát Csányi Sándorról amúgy is tudjuk, hogy ilyen kérdésekben nagyon megfontolt, és nem nagyon szeret túlzottan karakán véleményeket megfogalmazni.
1: Na, figyeljük tovább, és ha van fejlemény, akkor beszélgetünk erről a továbbiakban is. Szabados Gábor sportközgazdászt hallották az elmúlt percekben. Zenélnek a zenekarok. Fél tizenekkor pedig rövid hírekhez zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 10:30, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Az első 3 napon 20 000 vállalkozás több mint 400 000 papírnyugta adatait rögzítette. 1,5 milliárd forint értékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal a szeptember 1-én indult új rendszerében. A hatóság tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is. Már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az okostelefonokon rögzített nyugtát értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. Így olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok. Csoportos létszámleépítésre készület a Wizz Air Romániában. A légitársaság több mint 170 munkavállaló állását szünteteti meg 4 romániai bázisán. Egy helyi hírportál információi szerint a leépítés a tervek szerint a bukaresti, a krajovai, a kolozsvári és a jászvárási bázisokat érintheti. A karcsúsítás során pilótákat, másodpilótákat és légiutas kísérőket is elküldhetnek. A cég egyébként jelenleg csak nem 2000 embert foglalkoztat Romániában. Akár 4 000 munkahelyet is megszüntethet a Jaguar Land Rover a következő 2 évben. A Sunday Times összefoglalói alapján a Tatra Motors tulajdonában lévő autógyártó mintegy 1,7 milliárd angol fonttal csökkentené költségeit a következő 2 évben. A vállalat világszerte 44 000 embert foglalkoztat, ebből 30 000-et az Egyesült Királyságban. A megszorítások hátterében a pénzügyi teljesítmény romlása áll. A társaság adózás előtti nyeresége 2,5 milliárd fontról mindössze 1,14 millió fontra zuhant egy év alatt.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapest értéktőzsde indexe, a BUX, az most egy 10%-os mínuszban, 147.592 ponton a mutató, a forgalom épp hogy elérte az 1 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak. A MOL 7%-kal drágult 4.986 forintra, az OTP mínuszból 1%-os pluszba fordult, kerek 45 000 forinton áll, a Richter 1,3%-os mínusz mutat 12.660 forinton, a Telekom 1,4%-kal van lejjebb, 2.588 forintot ér. A forint viszont szemmel láthatóan erősödni kezdett, 361 forint 60 fillér 1 euró a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 310 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 40 fillért kérnek. Európában őrült mozgásokat nem látunk, vegyesen mozognak az indexek, de nem nagy mértékben. London 2,1% körüli mínuszban, csak úgy, mint a DAX index. Párizs pénteki záróértékén az olasz tőzsde 2,1%-kal tudott emelkedni, a spanyol 2,1% körüli mínuszban. Ázsiában ennél komolyabb mozgások voltak, Japán 2% fölötti pluszban zárt, Hongkong 1%-os mínuszban fejezte be a napot, a Shanghai Composite pár pontos emelkedésben zárta a kereskedést, India 4%-os mínuszban a kereskedés utolsó harmadának elején, a dél-koreai mutató 4,2%-os pluszban zárta a napot, Szingapur pedig 2%-kal van lejjebb. Az olajárak mínuszba fordultak, 0,5%-kal csökkent az észak-amerikai könnyűolaj WTI, most 91 dolláron áll, ugye hajnalban ennél jóval magasabb volt az árfolyam. A Brent is mínuszban 1%-kal 96 dollár 20 centen. Az arany árfolyama most emelkedni kezdett, ugye enyhe 0,3%-os mínuszban ennél lejjebb volt reggel, most egy unciáért 4464 dollárt kell adni. A többi fémára közül egyedül a palládium, ami említésre méltó, 0,8%-kal drágult, a többiek pedig gyakorlatilag pénteki záróértékű közelében 1-2 centtel, ha emelkedtek. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 2,4%-os pluszban 73 euró 70 centen áll október végi szállítással, ez is valamelyest hajnalhoz képest lejjebb van. A várt növekedés helyett 1,1%-kal csökkent a német feldolgozóipari szektor kibocsátása júliusban júniushoz képest. A kedvezőtlen adatot elsősorban az autóipari termelés visszaesése okozta. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a piaci várakozások 0,2%-os növekedést valószínűsítettek egyébként.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű ma legalábbis. A szél ugyanakkor megélénkül. A hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul napközben, késő este 13 és 23 fok közé hűl le majd a levegő. Én megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották itt a Tendefemen. Most zenékkel megyünk tovább, beszéd nélkül, most egy darabig talán elég is volt. 11 órakor friss hírekkel jelentkezik majd Németh László kollégám. Mi pedig 1 órakor találkozunk, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde. Fél időben addig is tartsanak velünk itt a 94.2-n, minden jót.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 17 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése délután 1-kor. A képviselők elé kerül az a törvénytervezet, amely visszaállítja a megye és a kormány megbízott elnevezést, és újra szabályozza a miniszterelnök illetményét is. Várhatóan megválasztják a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, illetve sürgős eljárásban tárgyalják a házszabály módosítását. Az első három napon mintegy 20 ezer vállalkozás több mint 400 ezer papírnyugta adatait rögzítette 1,5 milliárd forint értékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptember 1-én indult új rendszerében. Az adóhatóság tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig eléri az 1,3 milliárd forintot. Így olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok. Csoportos létszám leépítésre készülhet a Wizz Air Romániában. A légitársaság több mint 170 munkavállaló állását szüntetheti meg 4 romániai bázisán. Egy helyi hírportál információi szerint a leépítés a tervek szerint a bukaresti, a krajovai, a kolozsvári és a jászvásári bázisokat érintheti. A karcsúsítás során pilótákat, másodpilótákat és légiutas kísérőket is elküldhetnek. A cég jelenleg csak nem 2000 embert foglalkoztat Romániában. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya díjrendszer jövő március 1-ére tervezett indulása. A helyi közbeszerzési döntőbizottság ugyanis megsemmisítette a rendszerhez szükséges értékesítési felületet, mobil alkalmazást és az adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt pályázat eredményét. A Jutárnyi Lész című horvát napilap arról ír, hogy az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen. A lap szerint a késedelem azért kockázatos, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027. februárjára elkészülhetett volna. Az új UD-rendszer fő kivitelezője, a szlovák Skytoll ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre. Egy fokozattal A+ kategóriára javította a portugál államadósság besorolását a Fitch. A hitelminősítő cég az ország költségvetési egyensúlyára és a várhatóan csökkenő államadósságára reagálva hozta meg döntését.

0: 4.990 forintonál, az OTP 3%-kal csökken, 44.820 forinton jegyzik, a Richter 1%-kal került lejjebb 12.690 forintra, a Magyar Telekom 1,7%-os mínuszban 2.580 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 13 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért jelenleg 311 forintot és 56 fillért kérnek, egy svájci frankért 385 forintot és 8 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 4 fillér, a cseh koronáé 14 forint 96 fillér. Egy angol font 421 forintba és 69 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 1%-kal csökken, a madridi IBEX 2%-kal került lejjebb, a frankfurti DAX 3%-kal áll a negatív tartományban. A milánói bőrze 1%-kal erősödik. A bitcoin jelenleg 1,1%-os csökkenésben 79.456 dolláron és 83 centen jegyzik, az Ethereum 9%-os mínuszban 2492 dolláron és 23 centen áll. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 1%-kal csökken, 91 dollár 43 centen jegyzik, a Brent jegyzési ára szintén hordónként 4%-os erősödésben 96 dollár 69 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos időnk lesz, csapadék nélkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó blokkjában a hétvégén megrendezendő Budapest Bor Fesztivál bor és program kínálatáról hallunk. Előtte megtudjuk, hogy hogyan készült föl a közétkeztetés az iskolai menzák elvárásainak, fél óra múlva pedig a jubileumi 10. Kraft Sörfesztivál kínálatával ismerkedünk meg. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. A Balaton turisztikai teljesítményét sokkal kevésbé befolyásolja a tó vízszintje, mint azt korábban feltételezték, derült ki Ungvári Gábor és Horváth Gábor a REC Kft. Energiai és vízgazdálkodási szakértőinek kutatásából. Az ökometriai vizsgálatok szerint érdemi hatás elsősorban 60-70 cm alatti vízállásnál mutatható ki, 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás mintegy 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot, partszakasztól függően. A szakértők szerint azonban a balatoni turizmus alakulásában ennél jóval fontosabb tényező az időjárás és a háztartások anyagi helyzete. Egyszerűbben fogalmazva, az emberek elsősorban akkor mennek a Balatonhoz, ha van rá pénzük és megfelelő az időjárás. A kutatás azt is megmutatta, hogy a legalacsonyabb turisztikai teljesítményű évek nem feltétlenül estek egybe a legalacsonyabb vízállással. A vízszinttel kapcsolatos, időnként felerősödő média visszhang ezért önmagában sem feltétlenül tükrözi a turizmus tényleges veszélyeztetettségét. A klímaváltozás ugyanakkor új helyzetet teremt. A jövőben gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a vízállás már a tó ökológiai állapotát és bizonyos gazdasági tevékenységeket is kedvezőtlenül érint. Ezért nem feltétlenül a jelenlegi vízszint problémáit kell megoldani, hanem arra érdemes felkészülni, hogy a későbbiekben nagyobb

0: kockázatok jelentkezhetnek. Ebben a megközelítésben egy esetleges vízpótlási beruházásra a kutatók egyfajta biztosításként tekintenek. A vizsgálat szerint egy fizikailag megvalósítható, a drávából időszakosan legfeljebb 7 másodpercenként 1 köbméter víz átvezetésével számoló megoldás évente mintegy 10 cm-rel emelhetné a Balaton vízszintjét. A becsült beruházási költség 80-100 milliárd forint lehet, ami egy hosszú 50 éves finanszírozási konstrukció éves költsége nagyságrendileg 7-12 milliárd forintra jöhetne ki. A kérdés azért nem egyszerűen az, hogy finanszírozza-e az állam a vízpótlást, hanem az is, hogy kik azok, akiknek gazdasági érdeke fűződik a Balaton hosszú távú működőképességéhez. A tó környezetében 174 település található, az ingatlanok értéke 2023-as árakon mintegy 7000 milliárd forintot tett ki, a balatoni turizmus pedig 2024-ben hozzávetőleg 600 milliárd forintos bevételt generált. Mindez azt jelzi, hogy a kitettség jelentős, és nem kizárólag az állam vagy az Európai Unió feladata lehet a kockázatok kezelése, olvasható a Telex interjújában. A biztosítási modell lényege éppen az lenne, hogy a Balatonhoz kötődő ingatlantulajdonosok, turisztikai vállalkozások, önkormányzatok, üdülők és az állam közösen vállaljanak szerepet a finanszírozásban. A kutatók szerint minél kedvezőtlenebbek a klímaforgatókönyvek, annál racionálisabbá válhat egy ilyen előzetes hozzájárulás, ha ugyanis hosszabb időszakokra ellehetetlenülne a tó jelenlegi turisztikai funkciója, az a turisztikai bevételek mellett az ingatlanok értékére is komoly hatással lehetne. Bemutatta a magyar, illetve a régiós kiutazási piaccal kapcsolatos legfrissebb felméréseinek eredményeit, továbbá a cég nyári értékesítési adatait az Invia, a térség első számú utazás közvetítő vállalkozása, amely a 64,5 millió lakosú régió 4 országából tavaly összesen majdnem 2 millió főt utaztatott. Az eseményeken kiderült egyebek között, hogy a közép-európai összehasonlításban a magyarok költik a legtöbbet a nyári családi nyaralásra, az átlagos foglalási érték körülbelül 1.193.000 forint, míg Szlovákiában körülbelül 1.018.000 forint, Lengyelországban ez már 1 millió alatt van, 963.000 forint, Csehországban pedig 838.000 forint. A két szélső érték között több mint 350.000 forint különbség mutatkozik. Az átlagos tartózkodási idő ugyanakkor közel azonos a régióban, Magyarország esetében 8,4, Csehországban 8,6, Lengyelországban 8,9, míg Szlovákiában ez 9 nap. És még mindig számok, de a Szigetről. A Sziget Fesztivál turisztikai és gazdasági jelentősége túlmutat a fesztivál területén elköltött összegeken. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a rendezvény miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI, gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményeként. A GKI felmérése szerint egy külföldi fesztiválozó a nemzetközi utazási költségek nélkül átlagosan mintegy 260.000 forintot költ Magyarországon a Szigethez kapcsolódóan, ideértve a fesztivál területén és az azon kívüli költéseket is a fesztiváljegyektől a budapesti szállásig és a vendéglátásig. A Sziget nemzetközi viszonylatban jó ár-érték arányú fesztiválnak számít, a külföldi látogatóknak csupán 28%-a tartotta drágának. A kutatás szerint a magyar látogatók átlagosan 108.000 forintot költöttek. A Sziget közlése alapján az idei rendezvényen mintegy 357.000 látogató vett részt a kommunált napi belépések számát tekintve, a látogatók 47%-a külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele most járt először a Szigeten. A válaszadók átlagosan 3,2 napot töltöttek a Szigeten, 44%-uk 5 napot töltött az eseményen, 31% csak egyetlen napra látogatott ki, és a külföldiek átlagosan 3,5 napot töltöttek a fesztiválon. Kiderült, hogy ötször akkora a bedőlt Robinson Tours utasainak kárigénye, mint amennyit a biztosítás fedez. Augusztus végéig 264, összesen legalább 726 utast érintő kárigényt regisztrált a Bulgáriában bejegyzett Robinson Tours EOOID ügyben. A jelenleg számszerűsíthető követelések összege meghaladja a 330 ezer eurót, miközben az utazás szervező felelősségbiztosításának teljes kerete alig 64 ezer euró. Ez mintegy az ötöde a kívántnak. Az iroda biztosítója, az Axiom Insurance Company JSC folytatja a kárigények nyilvántartásba vételét, amiknek az összesítése és értékelése továbbra is folyamatban van. A jelenleg számszerűsíthető kárigények teljes összege 330.532 euró, ami több mint ötszöröse a rendelkezésre álló biztosítási keretnek. Az, hogy mekkora kártérítésre számíthatnak végül az utasok, egyelőre nem lehet meghatározni. Akik még szeretnék kihasználni az utószezont és azt a horvát tengerparton eltölteni, azoknak fontos információ, hogy még közlekednek az Adria Intercity vonatok. Szeptemberben és októberben Budapestről keddenként és péntekenként, Splitből pedig szerdán és vasárnap indulnak a vonatok. Az utolsó vonat Budapestről október 2-án, Splitből pedig október 4-én indul. És még ugyanaz a régió, de egy másik ország, egymás után dőlnek a rekordok Szlovéniában, júliusban 3,3 millió vendégészakát mértek, adta hírül az MTI. Az előző hónap után júliusban is rekordot döntött a szlovén idegenforgalom, csaknem 1,2 millió turista 3,3 millió vendégészakát töltött el az országban, ami 11, illetve 9%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest, közölte a szlovén statisztikai hivatal. A külföldi vendégek száma 11%-kal több mint 1 millióra nőtt, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig 10%-kal 2,7 millió fölé emelkedett. A vendégészakák 83%-át a külföldiek adták. A külföldiek közül a németek töltötték el a legtöbb vendégészakát, az összes külföldi forgalom 15%-át adták. A cseh vendégek részesedése 11, a hollandoké 10% volt, de sok turista érkezett Lengyelországból, Magyarországról és Belgiumból is. A legnagyobb forgalmat júliusban is a hegyvidéki üdülőhelyeken mérték, ahol valamivel több mint 1,3 millió vendégészakát regisztráltak, az országos forgalom 40%-át. Bled, Bohiny és Kranjska Góra volt a legnépszerűbb, a vendégek átlagosan 2,8 éjszakát töltöttek a hegyvidéken. A tengerpart adta a vendégészakák ötödét, az ottani forgalom 5%-kal nőtt a tavalyi júliushoz képest. Legtöbben Piránban szálltak meg. Ljubljanában realizálódott az országos vendégészakák 12%-a, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Az év első 7 hónapjában több mint 4,1 millió turista érkezett Szlovéniába, a vendégészakák száma meghaladta 10,5 milliót, mindkét adat 7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A turista forgalom Szlovéniában ugyanakkor továbbra sem egyenletes. Egyes desztinációkban még van lehetőség a vendégszám növelésére, míg a leglátogatottabb térségekben, különösen a júliai Alpokban, a főszezonban már jelentős terhelést okoz a koncentrált turista forgalom. Klip premierrel hangolt a sportvilág a hétvégi budapesti World Athletics Ultimate Championship-re. A hivatalos himnuszt, amely a Gold címet kapta, nem más írta és adja elő, mint a rúdugrás kétszeres olimpiai bajnok világcsúcstartója Armand Mondo Duplantis. Budapest legszebb részein forgatták a klipet, amelyben így feltűnik a halászbástya, a parlament és a hősök tere is, a közönség pedig élőben is hallhatja majd a dalt a vasárnapi zárónapon. Sportkarrierje mellett a rúdugró zseni évek óta foglalkozik zenével, számai már több mint 11 millió lejátszást értek el, és egy olyan neves kiadó áll mögötte, mint a Sony Music Sweden. Legújabb Gold című dalát, amely kifejezetten a budapesti atlétikai világdöntőre írt, Carl Swieringen és Oscar Chase közreműködésével készítette el. Vasárnap 13-án Duplantis élőben előadja a dalt a stadionban az esemény zárásaként. A World Athletics Ultimate Championship egy olyan vadonatúj atlétikai világverseny, amelyen két évente csapnak majd össze az olimpiai és a világbajnokok, a Gyémántliga győztesei és az aktuális világranglista legjobbjai, hogy kiderüljön, ki az igazi bajnokok bajnoka. Jegyek még elérhetők a hivatalos oldalakon. Arról már az MTI számolt be, hogy újra kiállítják a hét kulccsal őrzött cseh koronázási ékszereket, mintegy két hétig, szeptember 15-től 28-áig újra láthatóak lesznek a cseh koronázási ékszerek a prágai Hradzsinban. A rendkívül értékes történelmi tárgyakat ezúttal is a Vár Ulászló termében tekinthetik meg az érdeklődők, közölte a cseh elnöki hivatal. Tekintettel a rendkívül nagy érdeklődésre Péter Pavel köztársasági elnök 2024-ben úgy döntött, hogy a korona ékszereket ezentúl évente kiállítják a Hradzsinban. A belépés mindig ingyenes a kiállításra, a hagyományoknak megfelelően. Tavaly a két hét alatt több mint 51 ezer ember kereste fel a tárlatot, a belépésre órákat kellett várakozni. Az elnök döntésével megváltoztatta IV. Károly német-római császár és cseh király 14. századi rendeletét, amelynek alapján korábban a cseh koronázási ékszereket csak rendkívüli, ünnepélyes alkalmakkor lehetett kiállítani. A kiállításoknak mindig van egy külön témája is. Az idei kiállítás alcíme Habsburgok 500, a tárlat első Habsburg Ferdinánd cseh trónra lépésétől kezdve, ami 1526-ban volt, a 18. század végéig mutatja be a korona ékszerek sorsát. A cseh történeti kincseket tartósan a Szent Vitus székesegyház pincéjének páncélszekrényében őrzik, amely hét kulccsal nyílik. A kulcsok mindegyike más-más köztisztviselőnél van, éppen ezért csak együtt tudják kinyitni a széfet. A cseh koronázási ékszereket hivatalosan legutóbb 1836. szeptember 7-én használták, amikor 5. Ferdinánd osztrák császárt cseh királlyá koronázták Prágában. Ferdinánd utódját, első Ferenc Józsefet, valamint az utolsó Habsburg uralkodót, első Károly császárt hivatalosan nem koronázták cseh királlyá. Megújította a pusztamaróti történelmi emlék helyett a pilisi parkerdő. Állami támogatással 7 millió forintos keretből valósította meg a pilisi parkerdő a pusztamaró térségében található történelmi emlékhely régészeti kutatását és környezetének rendezését. A Janus Pannonius Múzeummal és további szakmai partnerekkel végzett feltárás új ismeretekkel szolgált az 1526 őszén itt lezajlott tragikus eseményekről és egykori érseki kastélyról. Pusztamarót ma kedvelt erdei kirándulóhely, 500 évvel ezelőtt azonban a mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének színhelye volt. A mohácsi csata és Buda elfoglalása után az Esztergom felé menekülők egy csoportja Marótnál próbált ellenállni az oszmán hadaknak. A korabeli beszámolók szerint a menekülők elsáncolták magukat, ám ellenállásukat végül felszámolták, és sokan életüket vesztették. A kastély és a középkori Marót falu pusztulása is ehhez az időszakhoz köthető. A forrásokban említett maróti csatának egyértelmű nyomaira utalnak továbbá a falu területén felszínre került dárdák, golyók és egy 1524-ben vert II. Lajos érme is. A régészeti munkával párhuzamosan a pilisi parkerdő rendezte a történelmi emlékhely környezetét is, valamint új információs táblát helyezett ki, amely bemutatja pusztamaró történetét, az egykori kastélyt és a régészeti kutatás legfontosabb eddigi eredményeit. Egy kutatásban Európa legjobb kocsmáit és bárjait rangsorolták, az első helyen pedig a budapesti Szimpla kert végzett. A European Bar Guide, a kontinens bárjait és kocsmáit bemutató független online kalauz ismét összeállította Európa 100 legjobb bárjának rangsorát. A szerkesztők szerint az értékelés során elsősorban azt nézik, hogy az adott hely mennyire jól teljesít abban, amit kínál. Nem csak az italok minőségét és választékát, hanem az összképet is figyelembe veszik. Számít a látvány, a hangulat, a társasági élet, az egyedi szokások és a helyi kultúra is. Egy bár esetleges hiányosságait pedig más erősségei akár teljes mértékben ellensúlyozzák. A rangsorban ezért nem feltétlenül a fényűző, elegáns helyek kerültek előtérbe, hanem azok, amelyek egyedi hangulattal és karakterrel bírnak, Talán ezért sem meglepő, hogy az idei lista élére Budapest ikonikus romkocsmája, a Szimpla Kert került, írta az Euronews. Budapest romkocsmái mára a főváros egyik legismertebb sajátosságává váltak. Ezeknek a régi, gyakran elhagyott épületekben kialakított szórakozóhelyeknek a története a Szimpla Kerttel kezdődött, amely 2002-ben nyitotta meg a kapuit. A hely egy egykori gyárépületben működik, és a European Bar Guide szerint belépni ide olyan, mintha az ember egy másik világba csöppenne. A belső tér igazi kavalkád, a graffitikkel borított falak, egymáshoz nem illő bútorok, fényfűzérek és különféle tárgyak alkotnak sajátos egységet egy zöldellő belső udvar körül. A hétköznapokon a látogatók többek között pálinkát kóstolhatnak, vagy vízipipázhatnak, akár egy átalakított autóban, vagy egy félbevágott kádban ülve. Vasárnaponként egészen más arcát mutatja a Szimpla Kert, ilyenkor a helyi termelők standjai töltik meg a teret, ahol sajtokat, friss kenyeret, mézet és különféle magyar finomságokat kínálnak. A vasárnapi programokat filmvetítések és élő zene is színesítik. A második helyre a brüzsi Red Sins Luciferum került, amelyet a kalauz egy másik világba tett kirándulásként ír le, és kihagyhatatlan helynek tart. A különc bár egy helyi ismert személyiség, Don Willy Red Sin otthona, a vendégeket az ajtóban inas fogadja, a házigazda pedig állítólag vámpírként mutatkozik be. A harmadik helyzet brüsszeli Le Fleur en Papier Doré a klasszikus Brown Café hangulatát idézi, az ilyen hagyományos otthonos kocsmákra jellemző sötét faburkolat és meleg fény itt homályos üvegablakokkal, ólomüveggel, régi csempékkel és különleges műalkotásokkal egészül ki. Gratulálunk a Szimpla Kertnek! Most muzsikálunk, a hírek után pedig a jubileumi 10. Kraft Sörfesztivál kínálatával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo, indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése délután 1-kor. A képviselők elé kerül az a törvénytervezet, amely visszaállítja a megye és a kormány megbízott elnevezést, és újra szabályozza a miniszterelnök illetményét is. Várhatóan megválasztják a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, illetve sürgős eljárásban tárgyalják a házszabály módosítását. Az első 3 napon 20 000 vállalkozás több mint 400 000 papírnyugta adatait rögzítette 1,5 milliárd forint értékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptember 1-én indult új rendszerében. Az adóhatóság tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. Így olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya díjrendszer jövő március 1-ére tervezett indulása. A helyi közbeszerzési döntőbizottság ugyanis megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felületet, illetve a mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt pályázat eredményeit. A Jutarnyi List című horvát napilap arról ír, hogy az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen. A lap szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő. Megnyitották az első közúti hídat az orosz-észak-koreai határon. A létesítmény a Tumannaja folyón halad át, és 16 hónap alatt épült meg. A projektről szóló megállapodást 2024-ben írták alá Vladimir Putyin orosz és Kim Jong-un észak-koreai államfő jelenlétében. Az átkelőhely teljes hossza csaknem 5 km, ebből a hídé 1 km. A most megépült határátkelő helyen a tervek szerint 10 forgalmi sáv lesz.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 147.328 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti az 1,4 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 9,1%-kal erősödik, 4.994, pontosabban most már 5.000 forinton áll, az OTP 2,1%-kal csökken, 44.830 forinton jegyzik. A Richter 1,2%-os mínuszban, 12.670 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal csökkent 2.578 forintra. 7,1%-kal erősödik, a Masterplast 2950 forintnál jár, a Forage 1,3%-kal került feljebb 1662 forintra. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 361 forint és 78 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 19 fillér, egy svájci frank 384 forint és 78 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 98 fillér, a cseh koronáé 14 forint 96 fillér. Egy angol font 421 forintba és 47 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 3%-kal csökken, a madridi IBEX 2%-kal korrigál lefelé. A párizsi CAC 40 és a milánói börze 1%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Lehet így is, és úgy is tenni.

0: Isten jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
2: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Szeptember 10-e és 13-a között ismét visszatér a budapesti Dürer kertbe az ingyenesen látogatható Kraft Sörfesztivál. A négynapos eseményen közel 30 hazai és régiós sörfőzde, több sörszaküzlet, és legalább 300 különböző sör várja a látogatókat, és mindennapi koncertek is, DJ-k, szelektorszettekkel, valamint változatos street food kínálat, írta az újság, amelynek az volt a feladat, hogy beharangozza ezt az egészet, de mi azért egy picivel bővebben beszélgettünk erről Sefcsik Mártonnal, aki ott volt az első kapavágásnál, amikor a Kraft megalakult. Szervusz!
3: Sziasztok! Kicsit most már izgulok, hogy mi más fogok tudni elmondani ezután a jó beharangozó után.
2: Bővített mondatokat.
3: Valamit megpróbálunk még egy kicsit árnyalni.
2: Például az első, ez a Kraft név, ez honnan jött? Tudom, hogy 10 év után eléggé botorság megkérdezni, mert millióan megkérdezték, de talán?
3: Nem az egyáltalán, mindig nagyon szívesen beszélünk róla. Szerettünk volna egy kicsit megkülönböztetőek lenni a sok kézműves rendezvény között. Azt éreztük, hogy a kézműves szó egy kicsit így elfáradt.
2: Így.
3: Ugye? Most már mondtad, hogy a hamburger, meg a perec
2: minden,
3: is kézműves.
2: Mindenben elfáradt.
3: Teszem fel a kérdést, akkor hogy egyébként hogyan máshogy lehet hamburger csinálni. Na mindegy, zárójelben zárul, és akkor kitaláltuk azt, hogy egy kicsit megkülönböztetjük magunkat a piacon, meg azokat a sörfőzdéket a Magyarországról, akik azt gondoltuk, hogy egy kicsit mást hoznak.
2: Klikkesedés volt ez?
3: Csúnya szóval mondva nevezhetjük így is. Igazából ez egy ilyen minőségi bizonyítvány. Legalábbis annak szántuk az elején, de a mai napig egyébként a fesztiválban nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nagyüzemi sörök vagy szponzorok nélkül függetlenül csináljuk azt, amit csinálunk. Tehát azt gondolom, hogy a most már a 10. Kraft Sör Fesztiválon talán a látogatók is látják azt, hogy van egy ilyen minőségbeli szelektálás. Legyen ez bármennyire is fellengzős.
2: Szóval a szó, mint Kraft?
3: A szó, mint Kraft, szerettük volna az angol száz craft beer-t kicsit lefordítani, és megmutatni azt, hogy amit mi csinálunk, illetve amit az általunk elhozott főzdék csinálnak, az nem annyira ez a házi sör, kézműves sör, oxidált, cseresznyés, aromás láger, hanem inkább a szó nagybetűs értelmében craft beer, ahogy ugye az angol szász területről indult, és nyilván azért ezt a kisüzemi, vagy független, kézműves, vagy craft sör talán ma már nem kell magyarázni, de attól még szívesen magyarázzuk.
2: A kézművesség az mit jelent a sörkészítés szempontjából? Már csak azért lépek erre a hajóra föl, mert ugye mondtad, hogy már hamburger is legyen kézműves, persze, de hát ugye egy daráló darálja le, az egy más dolog, hogy kézzel keverjük, bocsánat, össze. Mindenben egyébként, ami kézműves módon készül, a mai technikai vívmánynak megfelelően vannak segédeszközök, amivel ezt meg lehet gyorsítani. A kézművesség éppen ezért azt gondolom, hogy egy picit félresiklott információ vagy szómagyarázat, mert a kézművesség azt jelenti, hogy az én szempontomból, hogy a szakember ott van, persze, nagyon odafigyel rá, nagyon kiméri, nagyon, de hát az végül mégiscsak után egy fajta automatizmus lesz. Szóval a sörfőzés esetében a kézművesség hogy jelenik meg?
3: Hát ugye, és pont ebből látszik az, hogy a kézműves szó egy olyan cipő, ami azért úgy sokakat elkezdett szorítani. És ha már egyébként távol mentünk az angol száz vidékekre, akkor ahonnan egyébként az 1980-as években indult a maga a piac, ott számomra nagyon lenyűgöző, hogy nem különböztetik meg magukat a gyártók. Tehát a nagyüzemi Budweiser, meg Miller mellett ott vannak
2: a Stone,
3: meg ott van a mindenki. És hogy igazából a piac meg a fogyasztó eldönti azt, hogy neki melyik vállalkozás, neki a nagy vállalkozás, a szimpatikus vagy a kis vállalkozás. Szóval, hogy a maga a Kraft, csak mert nem felejtettem el, honnan jött a kérdés, csak messziről indultam. Szóval, hogy maga a Kraft nem valaki ellen jött létre, és nem arról szólt, hogy de fordítsuk le hamburger, nem arról szólt, hogy a hamburger az ő lánca sar. Az mennyire rossz, hiszen azért hajnali 4-kor mind álltunk már ott. Tehát nem szégyen az. De hogy amikor mondjuk van egy kis időnk, és rá tudunk szánni egy kis energiát, meg pénzt, akkor amúgy szívesen elmegyünk abba a vidéki hamburgerezőbe, mert annyian dicsértek, és akkor megadjuk ennek a módját. És talán a sörbe is ez a különbség, hogy nincsen bajon nagy üzemivel már, mint hogy egyébként én is nagyon szívesen átdogálok bármelyik dél-amerikai országnak a strandján, és iszom a helyi nagy üzemit. Ez egyik kedvenc hobbim.
2: Hol voltál legutóbb?
3: Panamában.
2: Na látod. tudsz élni.
3: Szeretek is egyébként. Aha. Utazási irodák szponzoráljatok. És, de hogy nyilván nem ez, ami mentén definiálom magamat, meg a szórakozásomat, és hogyha van lehetőségem, akkor inkább a minőségibb helyek, meg a minőségibb termékek felé mozdulok. És ez a fajta craft, vagy független, vagy nevezzük bárhogy hozzáállás, ez arról szól, hogy minőségi alapanyagokból szeretnék valami jót csinálni. Nyilván nem mi vagyunk a csillogó szemű juhászok, akik feláldozzák magukat a minőség oltárán, ezek mind profitorientált cégek, de hogy a nap végén nem arról szól a sztori, hogy a tulajdonosok megvegyék a következő 2 éves kocsijukat, hanem arról, hogy valami minőségi terméket rakjanak le a fogyasztók számára az asztalra, és emellett még fenntartsák azt az adott vállalkozást. De hogy ezek jellemzően mind szerelem projektek, és pont emiatt egyedi a hangulata, mert hogy ezeknek a szerelem projekteknek a tulajdonosai gyűlnek össze szeptember 10 és 13 között a Dürer kertbe, és ők csapolják, ha nem a tulajdonosok, akkor a sörfőzők csapolják személyesen a söréket, és akkor így egy kicsit lehet velük beszélgetni, vagy csak éppen pontosan tudod azt, hogy nem egy kedves, mélyen dekoltált hostess lány, hanem egy kedves, mélyen dekoltált sörfőzői alkalmazott.
2: Akit vagy éppen szakállas tetovált. Tudsz is kérdezni valami szakmait.
3: Igen, ha akarsz, akkor amúgy én azt leszem észre, hogy nyilván megvan ez a része is, de azért mindig játszunk a gondolattal, hogy azért csak egy ilyen 8-10 embert szeretnék vendégül látni ez alatt az összesen 4 nap alatt. Nem mindenki beszélgetni jön, de tudom, hogy megmutató az a tudat, hogy valaki mégis olyan csapolja ki, aki szakértő, és akkor itt nincsen átverés ebben a sztoriban, és a savanyú sör nem azért savanyú sör, mert megromlott a nem jó karban tartott csapon, hanem bizony ez azért, mert a stílusnak megfelelő módon az egy savanyú, gyümölcsös, fagyiporos, hordóérlelt, csillámporos valami.
2: Mi alapján választott ki, de hát gondolom egy team dolgozik, azokat, akik mondjuk egy ilyen craft sörfesztiválon megkapják azt a jogot, hogy standot állítsanak föl, mert gondolom azért itt vannak valami fajta előírások a ti fejetekben, van egyfajta mérce a ti fejetekben, aminek meg kell felelni azoknak, akiket meghívtok. Bárha már meghívjátok őket, akkor a ti szempontotok szerint már megfelelt. Szóval...
3: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy meghívásos a fesztivál. Nem fogom becsomagolni szépen a sztorit, nem is szokásom. A korábbi években egyébként nagyon jól tudtunk szelektálni a hazai kisvállalkozások között, de ahogy az, és akkor ez egy ilyen közismert tény, de hogy azt mindenki tudja, hogy az alkoholfogyasztás már nem olyan trendi, mint régen, és éppen ezért ez kihatással van erre az iparágra is, ami korábban minden baráti társaság sörfőzdét akart nyitni. Ez volt ugye a Csináljunk egy zenekartnak.
2: Hát ez a 15 évvel ezelőtt, igen, ez így volt. Garázsban, igen. Vagy fent a konyhában, anyuka lábasában.
3: Most mindenki podcastet csinál. Igen. Vagy nem tudom, bubble teázót, vagy na mindegy. Szóval, hogy amikor a piacon nagyon sok kisvállalkozás volt, most azért az utóbbi 1-2 év jelentősen megritkította ezeknek a sörfőzdéknek a számát, de még azért így is tudtunk egy nagyon színvonalas hazai szelekciót összerakni. Nyilván vannak olyan sörfőzdék, akik 2016 óta velünk vannak, az a Monyó, a Balkezes, a Horizont, a Hoptop vagy a Mad Scientist, de hogy minden évben tudunk újakat is berántani, meg új főzdéket is megmutatni.
2: Egyébként ennek a trendnek ellentmondva, amit ugye mind a ketten tudunk, és hát olvassuk, hogy az alkoholfogyasztás milyen mértékben csökken egész világon, Magyarországon is. Vannak, születnek Magyarországon olyan kis sörfőzdék, amik egyébként a ti elvárásaitoknak megfelelően akár bekerülhetnek, ha nem is most, de jövőre, vagy azután bekerülnek?
3: Mi nagyon bízunk benne, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy ez mindig egy underground műfaj volt.
2: Ez ami, a szépsége.
3: Ami pár évig elhitte mindenki, hogy majd a sörfőzők lesznek az új rockstárok, és majd a kocsma ajtóba a fiatal lányok állnak sorba, hogy dedikáljuk a bőrcsekjüket. De azzal sincsen semmi baj, hogy ez a műfaj, ez visszahúzódik a szaküzletek, meg az ilyen kisüzemi söröket tartó puboknak a világába, és amikor, mármint, hogy egy Michelin csillag várományos étterembe sem megyünk el minden héten, és ez is megmarad egy olyan kedves kis hobbinak, amit hétvégente néha ránézünk.
2: Ugye azt pontosan tudjuk, hogy a szerelemből nyitott éttermeknek a nagyon nagy százalék, de egy bizonyos százaléka az elmúlt években, igen, nagy százalék, elmúlt években az úgy tönkrement, megszűnt. Ugye mondtad, hogy egy szerelem gyerek egyébként a kisüzemi sörfőzdésség. Itt ez a veszély is fenyeget?
3: Jaj, persze. De hogy, ja, igen, ezek a vállalkozások egy idő után bezárnak, hiszen néha a szerelem is olyan, hogy elmúlik, de hogy közben pedig micsoda évek vannak abban a szerelembe belerakva.
2: Micsoda szép bukáshoz vezető éveink voltak, drágám.
3: De hogy ez az izgalmas, mindenki szokta temetni a műfajt, nem csak itthon, de külföldön is, de azt azért kevesen szokták megemlíteni, hogy senki nem tartott se a sörfőzdéknek, se a fesztivál szervezőknek fegyvert a fejéhez, hogy már pedig neked ezzel kell foglalkoznod. Én azt gondolom, hogy nyilván lehet, meg érdemes kongatni a vészharangokat, de én azért azzal annyira nem értek egyet, hogy ebben a kis és szép iparágban lévők sajnáltatják magukat már, mint hogy ez egy nagyon rossz üzenet. Én azt gondolom, hogy aki szeretne ilyen terméket fogyasztani, az ilyen terméket fogyaszt, aki szeretne velünk eljönni bulizni most hétvégén, az a megiszunk pár finom sört, akit meg eddig se érdekelt, az talán nem most fogja elkezdeni, és ezzel nincs is baj.
2: Ugye a hazai jelenlévőknek a listája elég hosszú, de itt vannak azért külföldiek is, román, lengyel, finn, horvát, ciprusi, bulgár. Őket milyen alapon választottátok ki?
3: Nekünk két fesztiválunk van egyébben. Van egy ilyen májusi korlátlan fogyasztásos fesztivál, ahova a...
2: Van, aki még mindig ott van?
3: Műfajnak sokan vannak szerencsére. Rekord látogatószámunk volt idén májusban. De hát ugye ennek is, tehát azt 8 éve csináljuk, és azért a látogató többsége a mai napig külföldi. És akkor ezen a másik fesztiválon ott vannak a csúcsok csúcsai Amerikából, Angliából, Svédországból, Kanadából, sorolhatnám. És a Kraftnál mindig odafigyeltünk arra, hogy régiós legyen a fesztivál. Ugye nyilván van egy finn főzdénk, az hogyan régiós sörfőzze.
2: Hát a finnugor.
3: Hát igen.
2: Így van. Minden meg lehet magyarázni.
3: Így van, de azért ezt én nagyon szeretem elmondani, hogy a Najló Brewingot Oulu festői kisvárosában Cura Bence barátunk csinálja, aki korábban a Horizonnak volt a vezető sörfőzője még az első craft sörfesztiválok alatt, és a kedvesével, a Cseh Annával ketten üzemeltetik az egész sörfőzdét, és akkor úgy voltunk vele, hogyha egy magyar és egy cseh csinál valamit Finnországba, akkor az...
2: Nosza, jöjjön.
3: Az legyen, az akkor legyen ilyen régiós. És egyébként meg szerettük volna azt, hogy nyilván ne csak az országról, hanem szóljon az egész régióról, ez az egész fesztivál.
2: Ha már régiót hoztad ide, akkor egyébként a régióban, románoknál, lengyeleknél, szlovákoknál ugyanilyen számú arányait tekintve, ugyanilyen számú kézműves sörfőzde van? Vagy több? Jóval több.
3: Kevesebbnek mondanám, de vannak ugyanilyen bolondok, mint mi, akik a műfajnak a szerelmesei, és Romániában is amúgy ragyogó fesztiválok vannak. Egyébként most októberben lesz majd Temesváron az Unfiltered nevű fesztivál, ami a Vantu sörfőzdének a fesztiválja. Megéri egyébként kilátogatni, hiszen Budapestről 3 óra alatt ott lehet az ember, és nagyon jó kis város Temesvár, és egy nagyon jó kis hangulatú fesztivál.
2: Ugye a belépés ingyenes, viszont fizetni érdekes módon lehet és kell nálatok.
3: Hát igen, ez már csak így működik, hogy ugye az örök életet meg ingyen sört, azt akik ígérték, ők is belebuktak, ha jól emlékszem, úgyhogy mi nem ígértünk semmi ilyesmit. Azt szoktuk mondani, hogy aki nem biztos abban, hogy ez az ő rendezvénye, az is jöjjön ki, ugye 18 élőzenei előadó lesz a kertszínpadon, van 5 food truckunk, köztük nagyon jó barátaink, például a Michelin csillag várományos Szentendrei Tejföl idén is kitelepül.
2: Tehát, hogy Y-nal?
3: Tehát, hogy különböző kategóriában vannak, de szintén minőséget produkáló ilyen food truckok. Tehát, hogy már maga a buli kedvéért érdemes kijönni. És akkor ott meg lehet nézni az árakat, lehet tájékozódni, szimpatikus a rendszer, vagy nem szimpatikus a rendszer, hogy azt mondjuk, hogy ingyenes a belépés, de nyilván van egy kötelezően megvásárolandó fesztiválporunk, de itt jön a csavar, hogy 2018 óta azért nekünk évente két rendezvényünk van, hogy bárki hoz magával, bármelyik rendezvényünkről régit nem kötelező megvásárolni. Ugyanúgy a pénzezés az tokenes rendszerbe történik, hogy ne kelljen 40 különböző terminált beszereznünk nekünk, mint fesztivál szervezőknek, és akkor ezáltal egy kicsit meggyorsítjuk a dolgokat a főzdék irányába, és akkor vannak olyan token csomagok, amik mellé egyébként ingyen adjuk ezeket a poharakat. Szóval, hogy van is belépő, de hogy azért próbálunk úgy csinálni, hogy ne azt érezzék a vendégek, a fogyasztók, hogy egy újabb lehúzós kézműves sörfesztiválra jöttek.
2: Én azt gondolom, ezt már úgyse tudjuk már végigbeszélni, mert kevés időnk van, hogyha valahova kell használni egy sörszomeliét, akkor az mondjuk ebben a ti esetetekben, vagy akik ilyenfajta söröket készítenek, az duplán, triplán fontos, hiszen itt olyan különlegességeket lehet kóstolni, olyan szélső értékek vannak, hogy valóban sokszor az embereknek el kell magyarázni, hogy mi az a korty, amit megivott.
3: És pont erről szól a mi fesztiválunk, hogy aki a pult mögött áll, ő nem azért van ott, mert heti 7 napban abból él, hogy ő sört csapol valamelyik sarki kocsmában, hanem ő abból él, hogy ilyen söröket állít elő, ilyen söröket kóstol, ilyen sörökről beszél. Úgyhogy annyiféle sörtípus lesz, hogy lehetetlen, hogy mindenkinek tetszen minden, én se szeretek minden sörtípust.
2: Van trend egyébként most?
3: Mindig van trend, de igazából attól szól,
2: ízben,
3: hogy
2: színben.
3: A fogyasztó hol tart a saját
2: útján. A fogyasztó ott tart, amit elé tesznek.
3: De nyilván, aki már nagyon régóta van benne, az már inkább újra visszatért a hagyományosabb ízekhez, és ő már a jól lefőzött, hagyományosabb söröket részesíti.
2: Akkor nálatok
3: egy session IPA, West Coast IPA, Helles, Komlós Pils, Lager, és itt tovább. De attól még megkóstolunk nyilván mindenféle hordói lehet szörnyeteget, meg fagyiporos őrületet. Tehát, hogy ez...
2: De a mainstream az megmarad.
3: Az úgy benne, hogy nyilván kell a kék színű sör, meg a csillámporos sör, meg az, hogy ott ilyen robbanjanak az ízek, mert nyilván aki az útjának az elején van, és aki mostanság találkozik ezekkel először, mindig rá fog csodálkozni arra, hogy van zöld, meg lila, meg ubeporos, meg mindenféle típusú dolog, de aztán nyilván a pár év kóstolás után már nyilván nem azt keresi az ember, hogy milyen színe a sörnek, hanem hogy...
2: A népek hogy néznek ki, akik elmennek erre? Életkor, nemek szerinti megosztás.
3: Azért azt látjuk, hogy szerencsére nem egy ilyen vízli parti van, tehát hogy nem 40-es, 50-es pocakos férfiak kizárólag, hanem azért a mai napig látjuk azt, hogy ez egy nagyon befogadó közösség, vagy közönség nagyon különbözőféle területekről. Inkább azok jönnek, akik nyitottak valami újra zenei szinten, gasztroszinten, ízek szintjén. De tehát, hogy látunk attól még 20 éves lánybarátnőket együtt kijönni. Szóval nincs meg ez a hagyományos ilyen sörfesztivál feeling, amikor a pocakunkat naposztatjuk a pólót így felhajtva, és közben focirózni állunk.
2: Egyébként még egy utolsó kérdés, hogy a lányokra visszatérve, úgyhogy miután itt nagyon színes, szó szerint is színes a választék, itt a serselafán, vagyis a keresd a nőt, az ebben az esetben jobban megjelenik? Tehát szélesebb az a merítés, amikor a lányok oda mennek és bátrabban kóstolnak sört?
3: Én szeretem.
2: Mert a nők meg a sör az úgy általában azt szoktuk mondani, hogy nem.
3: Pont ebben az iparágon belül egy kicsit úgy nagyobb a hölgyeknek az aránya, mint a hagyományos söröknél. Már csak azért is, mert ők jobban érzik az ízeket. Egészen más, hogy mélységeiben más.
2: Hát ők mondják meg nekünk, hogy mit érezzük.
3: Igen, igen. És ez maximálisan működik, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jobb a férfiak és a hölgyek aránya, mint egy hagyományosabb, sörösebb kocsmában.
2: Sefcsik Márton volt a vendégem, 10. Kraft sörbuli a Dürer kertben szeptember 10. 11, 12, és még a 13?
3: 13, persze.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
2: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz egy év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Budapest hagyományosan legnépszerűbb kerületeiben csökkent leginkább a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben a lakáspiacon. A Dunahaus adatai szerint a 14. kerület iránti kereslet 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületé 25-ről 21-re, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. Csoportos létszámleépítésre készülhet a Wizz Air Romániában. A légitársaság több mint 170 munkavállaló állását szüntetheti meg. Egy helyi hírportál információi szerint a leépítés a tervek szerint a bukaresti, a krajovai, a kolozsvári és a jászvásári bázisokat érintheti. A karcsúsítás során pilótákat, másodpilótákat és légiutas kísérőket is elküldhetnek. A cég jelenleg csak nem 2000 embert foglalkoztat Romániában. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíjrendszer jövő március 1-ére tervezett indulása. A helyi közbeszerzési döntőbizottság ugyanis megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt pályázat eredményét. A Jutarnyi Liszt horvát napilap arról ír, hogy az egyik vesztes pályázó kifogást emelt a döntés ellen. A lap szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027. februárjára elkészülhetett volna. Az új útdíjrendszer főkivitelezője, a szlovák SkyToll ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre. Egy fokozattal A+ kategóriára javította a portugál államadósság besorolását a Fitch. A hitelminősítő cég az ország költségvetési egyensúlyára és a várhatóan csökkenő államadósságára reagálva hozta meg döntését. A minősítéshez tartozó kilátás stabil. Megnyitották az első közúti hidat az orosz-észak-koreai határon. A létesítmény a Tumannaja folyón halad át és 16 hónap alatt épült meg. A projektről szóló megállapodást 2024-ben írták alá Vlagyimir Putyin orosz és Kim Jong-un észak-koreai államfő jelenlétében. Az átkelőhely teljes hossza csak nem 5 km, ebből a hídé 1 km. A most megépült határátkelőhelyen a tervek szerint 10 forgalmi sáv lesz.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX

0: mínuszban 12.710 forinton, a Magyar Telekom 2%-os csökkenés mellett 2570 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forint és 24 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 69 fillér, egy svájci frank 385 forint és 36 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 2 fillér, a cseh koronáé 14 forint 97 fillér. Egy angol font 421 forintba és 90 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal, a párizsi CAC40 és a milánói börze szintén 1,1%-kal erősödik, Frankfurt 3,1, Madrid 2,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-kal erősödik, $91.54-en áll, a Brent jegyzési ára 0,5%-os pluszban $96.77 hordonként. Egy uncia aranyért 0,5%-os mínuszban $4,454.40 kérnek jelenleg a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadék egyáltalán nem várható, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Tavaly február óta új előírások szerint étkezik, amint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános, illetve középiskolás gyermek. A módosított közétkeztetési rendelet többek között allergéneket tiltott ki, 2028-ig felére csökkenő sóbeviteli célokat határozott meg, és utat nyitott az önkiszolgáló menzáknak, ahol már elérhető a menüválasztás kismértékben ugyan, de bővült az ellátottak köre, miközben jelentősen közel 15%-kal csökkent az ételhulladék mennyisége, ráadásul a vitaminpultok megjelenése ugyancsak mintegy 15%-kal növekedett a zöldség és gyümölcs fogyasztás, összegzi a tapasztalatokat a Magyar Közétkeztetők Szövetsége. A

0: Telefon vonal túlvégén Feigl Edit, ennek a szövetségnek a szakmai vezetője. Kezdjük, csokolom, Edit!
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Voltak éppen ebben a kettő mondatban mindent összefoglaltunk, itt most már semmi más feladatunk nem lesz, mint hogy egy kicsit kibontjuk ezt az egészet, és azért tartottam, bár ugye ez a közlemény, ez körülbelül azt hiszem májusban jelent meg, de azért gondoltam, hogy most beszéljünk róla, hiszen elindult a tanév, elindultak a bölcsődék, az óvodák és az iskolák. Alapvetően mi a legfontosabb változás mondjuk tavalyhoz vagy tavaly előtthöz képest, vagyis trendeket tekintve, miben változott a mostani tanév indítása étkeztetés szempontjából?
1: De alapvetően, ahogy ön is a felvezetőben összefoglalta remekül, 2014-ben jelent meg ugye a közétkeztetési rendelet, ami mondjuk úgy, hogy egy kis ráncfelvarráson esett túl tavaly februárban. A fő irány, a cél, az egészségesebb táplálkozási mintáknak a követése, ez nem változott. Továbbra is az egészséges táplálkozást ösztönzi, és az arra hatással lévő úgymond gyakorisági, mennyiségi paramétereken változtatott. Lehetővé tette, ami nagyon fontos ebben, a választásnak a lehetőségét, akár önkiszolgáló módszeren keresztül, akár AB menü választással, illetve bizonyos allergéneket úgymond a normál közétkeztetési, normál étlapokból úgy kitiltott, hogy magához az ételkészítéshez nem felhasználható, azért, hogy a kontamináció vagy a keresztszennyeződésnek a lehetőségét minimalizálja, ezzel védve azokat a fogyasztóinkat, akik ilyen betegségben vagy ilyen allergénektől mentes, ez a magyaró, a szezámmag és a diófélékeket kell, hogy betartsák, hogy az ő egészségüket úgymond védje még inkább.
0: Igen. Mondja csak.
1: Az irány tehát ilyen értelemben nem változott. Azt tudom mondani, hogy a gyakorlatban a kivitelezése könnyebbé vált, a közétkeztetők, vagy akár a szolgáltatóknak a számára. Ami nagyon pozitív, hogy számos intézményben lehetőség van arra, és talán ez a szeptemberben még inkább megmutatkozik, hogy úgy módosultak a tálalási formák, akár az önkormányzatok tették lehetővé, akár szerződéseken belül ez az irány erősödött, hogy az AB választás lehetősége bevezetésre
0: Mármit
1: kerül,
0: menü.
1: Vagy pedig mint menü, igen, mint az AB menü választásának a lehetősége nyitottá vált, illetve az önkiszolgáló rendszerek is több helyen jelentek meg, mint idáig ez tapasztalható volt, úgyhogy lehet, hogy az iskolásaink, mert hogy ugye ezt a korosztályt érinti, vagy tette lehetővé, az iskolásaink egy része már ezzel találkozott most szeptemberben a tanév kezdetekor.
0: Ugye ez nagyon fontos kérdés, és erről majd fogunk beszélni, hogy mit szóltak mindehez a szülők, meg a gyerekek, mert ugye a szülő választ először, hogy mit tegyen a gyerek, aztán utána a gyerek dönti el, hogy akarja megenni vagy nem. Viszont az is érdekelne, hogy mit szóltak ehhez a változáshoz azok, akik az ételt elkészítik, hiszen azért ez sokkal nagyobb odafigyelés, sokkal nagyobb energiát, sokkal több mindent jelent.
1: Én azt gondolom, hogy igen, egy kicsit a szervezés részében, illetve a rendelési felületeknek a módosításában, itt a kommunikációban egy nagyobb odafigyelést, illetve szervezést igényel, de hogyha ezek a csatornák úgymond kialakultak, akkor én azt gondolom, hogy már ebben olyan nagyobb fennakadás nem lehet. Maga az étlapok tervezése nyilván azt is megköveteli, hogy mind az A, mind a B menü akkor megtervezésre kerüljön. Ugye ez alapvető feltétel, hogy ennek ugyanúgy akár át, akár B ételt, vagy menüsort választ a szülő vagy a gyermek, akkor ennek ugyanúgy meg kell felelni a rendeleti előírásoknak, de ha ez megvan, akkor innentől kezdve a szolgáltatók vagy főzőkonyhák ezt az igényt kielégítve meg tudják tenni. A tálalókonyhák részéről azonban valóban még nagyobb odafigyelést és kicsit több energiát igényel, hiszen ki kell alakítani ennek az infrastruktúrális körülményeit, meg kell a határozni az eszközöket, illetve biztosítani kell az eszközöket, és amikor ez a rendszer úgymond felépül, vagy megvalósításra kerül, akkor bizony-bizony itt a élelmiszerbiztonsági szempontok szerint nagyon nagy odafigyelést igényel, hiszen fél óránként ezeket a, ugye folyamatosan tölteni kell a pultokat, fél óránként a szedő eszközöket cserélni kell, illetve a csoportok között, ahogy jönnek az étkezőkbe, vagy az ebédlőkbe a gyerekek, a csoportok között szintén cserélni kell ezeket az eszközöket, továbbá a személyzetnek, illetve a pedagógusoknak is támogatni, segíteni kell ezt a rendszert, hiszen azért ez a rendszer annyiban nagyon más, hogy nem automatikusan, hogy jönnek a gyerekek, ugye kiszedve az ételt, megkapja, tálcára teszi, leül és megeszi, hanem ezt ő szedi magának, ő neki kell eldöntenie, hogy akkor az A menüből, B menüből mennyit szed magának, ezt mint adagokkal segítjük, ezt kötelező ki is tenni, de a pedagógusnak nagyon nagy szerepe van, hogy akkor itt tanítsa, oktassa és segítse a gyermeket, hogy akkor ne menjen el leves nélkül, vagy ne menjen el, vagy ne csak köretet szedjen, ne csak húst szedjen, ne csak ami éppen a fogára való az, hanem igenis kóstolja meg azt is, ami még oda mellé van számva, illetve hogy olyan adagot, mennyiséget szedjen, amit biztonságosan, vagy biztonsággal megeszik, hogy a tányér maradék az minimalizálható, vagy nulla legyen, és hogyha természetesen, ha még kér éhes, akkor tud még szedni abból az ételből, ami ott felszolgálásra került.
0: Hát ez így elmondva tök egyszerű, tényleg, mint a nagykönyvben, ez így is van, mint ha az ember elmenne egy szállodába, és a gyereket elengedi, hogy mennyi szedjél magadnak. Mi van akkor, ha például egy kis srác A menüre van bejelentve, de ő közben, mikor látja, hogy inkább a B tenné, akkor mi a teendő?
1: Ez erre mondom, hogy biztos, hogy segíteni kell a gyerekeket. Alapvetően az A és B menünél ilyen leolvasó rendszerek, kártyarendszerek működnek, tehát az látszik, hogy ő A-ra vagy B-re fizetett be.
0: Így gondolom.
1: De a pedagógusok segítenek, és ha ő mégiscsak a B-t, akkor azért lehetőséget adnak arra, hogy azt megkóstolja, és abból is fogyasszon. De maga az irányítást azt nem lehet a gyerekek kezébe tenni, mert akkor itt nagy keveredés hát tud kialakulni, és aztán aki A-ra vagy B-re fizetett, akkor nem biztos, hogy a végén is A, illetve B rendelkezésre tud állni.
0: Igen, itt most alapvetően az jutott eszembe, hogyha valaki A-t kér, de B-t szeretne enni, viszont a B-ben van olyan ételféleség, ami mondjuk neki nem lenne jó, akkor ott azért a pedagógusnak is pontosan tudnia kell, hogy az a gyerek, vagy a közösségébe tartozó gyerek milyen érintettséggel bír, de ez egy másik kérdés. Ugorjunk vissza még az elejére, hogy akkor ezek szerint úgy néz ki ez a rendszer, hogy a szülő, mint bárhol máshol mondjuk egy kifőzdében, előre megkapja a következő hétnek az A és B menü választékát, és online módon jelöl vissza, ugye?
1: Igen, de nem egy hétre, hanem előre egy hónappal már látják az AB menü sorait, és tudnak választani, és ez alapján, ahol erre lehetőség van, ez alapján fizetnek be, úgyhogy akár a szülő, akár a gyerekkel közösen végig tudják nézni az étlapot, és tudnak választani a menü sorból, hogy A-t vagy B-t szeretnék, hogy melyik az, ami szívüknek tetsző. Szeretik, én azt tudom mondani, hogy szeretik, sokkal nagyobb az elfogadottság, úgyhogy ha csak idézőjelesen, ha csak már a menüsorból az A-t és a B-t közül tud választani, maga a választás lehetősége egy nagyon pozitív dolog, sokkal szívesebben fogyasztja el azt az ételt, amit ő még ha csak kettőből is, de választani tud, ami látszik is magán a leginkább a tányérmaradékon, hogy egyrészt el is viszik, másrészt el is fogy arról a tányérról, amit kiszed magának, vagy ha még nem önkiszolgáló, hanem úgymond csak A és B menü közül tudott választani, de még úgymond a hagyományos rendszerben a konyhás néni vagy bácsi adagolja és adja ki, akkor is jobban elfogy, mint hogyha csak egy menü van, és akkor éppen az adott nap, ha tetszik, ha nem, akkor azt kell megenni.
0: Értem. Ezek a menük, ezek három fogásból állnak? Tehát egy leves, egy főétel és egy desszert? Ha igen, akkor mik a különbségek mondjuk az A irányultsága és a B irányultsága között?
1: Ez változó, alapvetően adott napokon van, hogy csak leves, vagy akár előétel, vagy egy gyümölcslé és egy főfogás, de vannak olyan napok, amikor ez kiegészül salátával, gyümölcsel, vagy akár valamilyen desszert félével. Ez a szintén a rendelet szerint mint az A, illetve B menük ennek megfelelően vannak összeállítva. Tulajdonképpen az A és a B menük között nem tudjuk azt mondani, hogy az A az csak két fogás, a B három, hanem inkább az ételfélességek.
0: De pont erre akart irányulni a kérdésem, hogy nem is az, hogy hány fogás, hanem az ételféleség. Mi a különbség?
1: Ha az egyikben például főzelék van, akkor lehet, hogy a másikban egy rakott étel van, azért, hogy aki a főzeléket szereti, azt is tudja választani, aki inkább a rakott ételt szereti, azt tudja választani. Maga az étel típus, vagy az étel féleségben az, hogy ez milyen. Ha egy tésztás étel van az A menüben, akkor akár lehet egy rizses étel a másikban, és fordítva. Tehát, hogy pont a választás szabadságát adja meg, és így az elfogadottságot növeljük, úgymond a menzákon.
0: Ha már a főzelékeket említette, akkor ugye a főzelékek szoktak lenni a menzák fekete lukai. De szerepelnek ettől függetlenül az étlapon, illetőleg egy főzeléket ma már azért másként kell elkészíteni, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
1: Igen, szerepelnek, azért vannak nagyon közkedvelt főzelékek, főleg amit egy paradicsomos káposzta, azt kifejezetten szeretik, tehát azért igen, és valóban igaz az, hogy másképp más típusú ételként, tehát amit én mondtam, hogy vagy rakott ételként, vagy egy csőben sültként, vagy egy pároltként, de van úgymond a hagyományos magyaros főzelék is szerepel az étlapokon, de valóban ezek a kritikus pontok, kevésbé népszerűek úgymond, mint egy tésztásétel, vagy egy édes tésztásétel, de úgy kell összeállítani, és ez egy nagy kihívás, az étlapokat, hogy kvázi azért ne tudja megkerülni a gyermek a főzeléket, hiszen az az egyik, vagy a főzelékfélét, zöldségfélét, hiszen az az egyik alapkő, ami az egészséges táplálkozást támogatja.
0: Ugye az egyik nagyon sarkalatos pontja ennek a törvénytervezetnek, hogy a sóbevitelt 2028-ig a felére kell csökkenteni. Viszont azt tudjuk, hogy a magyar konyha, vagy a magyar asztal az úgy nézett ki, hogy amikor körbeüljük az asztalt, akkor az első mozdulat a sótartóhoz megy, és akkor jó mindenki megsózza az ételt, a nagypapa és az apa különösen, aztán onnan attól függően pedig majd a család többi tagja. Hogyan viszonyulnak a gyerekek mondjuk a sóbevitel csökkentésén, hiszen megváltozik az ízérzet, és amit otthon ettek, ahhoz képest erre azt mondja, hogy hát ennek semmi íze nincsen.
1: Igen, valóban így van. Jelenleg most a korcsoportonként van meghatározva, hogy naponta és attól függően, hogy hány étkezési típust vesz igénybe, tehát 10 órai ebéd uzsonnát, vagy csak ebédet, vagy egy egész napos étkeztetés van. Ennek a napi só mennyiségei szintén meg vannak határozva a rendeletben. Itt most a TOLIG határoknál a maximuma megengedett, de ez valóban 2028. szeptember egytől a minimum értékeket fogja jelenteni, ahogy ön is említette, ez van olyan korcsoport is étkezési forma, ahol ez akár a fele mennyiséget jelenti. Mi, mint közétkeztetők nem szeretnénk az ételekben lévő sótartalmat ennél jobban minimalizálni, így is minimumon megy. Ami itt egy nagy változás tud lenni ahhoz, hogy ezeket az értékeket be tudjuk tartani, hogyha magában az élelmiszerekben csökken az ipar által hozzáadott só, és akkor itt ki kell, hogy emeljem a kenyér és péksüteményeket, hogyha ebben el tudnánk érni egy jelentős sebb sócsökkentést, akkor a közétkeztetésnek magához, a ételkészítéshez, ha nem is nagy mértékben, de a jelenleginél nem kellene kevesebb sót felhasználnia. És akkor ezt visszavezetném, vagy visszamutatnám, hogy ez társadalmi szinten is nagyon fontos, mert nem csak a gyerekeinknél, hanem nekünk, mint társadalomnak is a sófogyasztásunk az a WHO ajánlásnak a háromszorosa. Uh-huh. Magyarországon. Ezt más országok úgy oldották meg, nagyon helyesen én azt gondolom, hogy több éven keresztül az élelmiszerkönyvben, hogy megvan határozva például a kenyérnek a sótartalma, ez szépen csökkentették évről évre, és észrevétlenül hozzászokott. Észrevétlenül hozzászokott, és nem adta azt, és ez valóban nem jó, hogy nálam, mint vagy nálunk közétkeztetőknél ez egy óriási ízérzésben egy óriási különbséget jelent, nem fogadja el, és azt fogja rá mondani, hogy nem jó, ízetlen, rossz, és ezt nem szeretnénk.
0: Kedves Edit, hány ilyen közétkeztető hely van ma Magyarországon, amiről most beszélt? Ahol már ezek a novumok, ezek az újdonságok ott vannak, nem pontosan kérem név szerint, hanem arányait tekintve. Tehát ha vegyük mondjuk az összes menzát, ami az iskolai, bölcsődei, óvodai étkeztetésben van, annak akkor hány százalékában várja már a gyerekeket ilyenfajta kínálat és ilyenfajta lehetőség?
1: Hát nem tudok önnek most pontos számot mondani. A mi felméréseink szerint egy olyan, ha országosan nézem, ugye mi több, mint Magyar Közétkeztetők Szövetsége, cégek szövetsége a miénk, a területenként ez nagyon változó, tehát hogy Budapestről, vidéki területről beszélünk. Inkább úgy mondanám, hogy Budapesten sokkal inkább jellemző, mint vidéken. Vidéki területeinken az AB menüválasztás lehetősége ez most szeptemberben viszonylag nagyobb számban indult. Országos átlagot így nem tudok mondani.
0: Viszont
1: inkább azt mondom...
0: Igen?
1: Igen.
0: Mondja, inkább azt mondja,
1: hogy... Inkább azt tudom mondani, hogy ha azt nézem, hogy az önkiszolgáló rész az folyamatosan növekszik, az a szövetség, akiket mi fogunk össze, ott egy olyan 10-12% tudnék mondani, AB menü esetében ez a szám, hát ez nagyobb.
0: Igen, ez már egy arányszám, de ez a szám ugye azért nőhet, tehát itt most már csak a kedv paripa fegyver kell ahhoz, hogy ez a 10-12% nőjön?
1: Abszolút, azért forrás is kell hozzá, mert igen, egy AB menü választáshoz magát az infrastruktúrát azért ki kell építeni, de egy elhatározás kérdése, illetve hogyha közbeszerzésben gondolkozunk és pályázat kerül kiírásra, akkor az a megfogalmazás, hogy mit várok el a szolgáltatótól, ha ez belekerül, akkor az ebbe az irányba valóban el tud indulni.
0: Hát. A gyerekek éppen most esznek, mert hogy 12:30 van, körülbelül ilyenkor tálalják ki nekik az A vagy a B menüt, vagy a vitaminpultról választhatnak, amit ugye előtte a családdal egyeztetve anyukával, apukával kiválasztottak, úgyhogy jó étvágyat nekik, önnek pedig köszönöm az információt. Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen, csokolom!
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Nem kérdéses az Audi gyár jövője Győrben, ezt az Audi koncern vezérigazgatója mondta a Reuters hírügynökségnek Párizsban. Gernot Döllner egy új modell bemutatóján arról beszélt, hogy a németországi Neckarsulmi üzem optimalizálása kiemelt feladat, mivel 2034 utánra már nem osztottak be oda új gyártási folyamatokat. A győri gyár helyzetéről Döllner egyértelműen fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. A Volkswagen felügyelőbizottsága a múlt héten egyhangulag jóváhagyta az úgynevezett jövőtervet, amely a csoport versenyképességének növelése érdekében további 50 ezer munkahely leépítését irányozza elő. Csoportos létszámleépítésre készülhet a Wizzair Romániában. A légitársaság több mint 170 munkavállaló állását szüntetheti meg. Egy helyi hírportál információi szerint a leépítés a tervek szerint a bukaresti, a krajovai, a kolozsvári és a jászvásári bázisokat érintheti. A karcsúsítás során pilotákat, másodpilotákat és légiutas kísérőket is elküldhetnek. A cég jelenleg csak nem 2000 embert foglalkoztat Romániában. Budapest hagyományosan legnépszerűbb kerületeiben csökkent a leginkább a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben a lakáspiacon. A Dunahouse adatai szerint a 14. kerület iránti kereslet 20-ról 15%-ra esett, a 13. kerületé 25-ről 21-re, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. Akár 4000 munkahelyet is megszüntethet a Jaguar Land Rover a következő két évben. A Sunday Times összefoglalója alapján a Tata Motors tulajdonában lévő autógyártó közben mintegy 1,7 milliárd angol fonttal csökkenteni költségeit a következő két évben. A vállalat világszerte körülbelül 44 ezer embert foglalkoztat, ebből mintegy 30 ezret az Egyesült Királyságban. A megszorítások hátterében a pénzügyi teljesítmény romlása áll. A társaság adózás előtti nyeresége 2,5 milliárd fontról mindössze 14 millió fontra zuhant egy év alatt. Egy fokozattal A+ kategóriára javította a portugál államadósság besorolását a Fitch. A hitelminősítő cég az ország költségvetési egyensúlyára és a várhatóan csökkenő államadósságára reagálva hozta meg döntését. A minősítéshez tartozó kilátás stabil.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenés mellett 147.434 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte az 1,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 9%-kal erősödik, 4.994 forintnál jár. Az OTP 2%-kal csökkent, 44.850 forintig. A Richter 9%-os mínuszban 12.710 forinton forog, a Magyar Telekom 2,4%-kal csökken, 2.562 forintnál jár. A bankközi deviza piacon 1 euró 362 forint és 24 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 64 fillér, egy svájci frank 385 forint és 36 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,2, a milánói bőrze és a párizsi CAC40 0,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,3, a madridi IBEX 0,2%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le majd a levegő.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket megújult időpontban szerdától szombatig, vagyis szeptember 9-től 12-ig várja a látogatókat a 35. Budapest Borfesztivál, több mint 1000 féle borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, széles gasztronómiai kínálattal, koncertekkel és egyéb eseményekkel, mint az egyébként már megszokhatták azok, akik a Budapest Borfesztiválra elszoktak menni most már hosszú-hosszú évek óta. Zilai Zoltán, a főszervező és a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója a vendégem. Szervusz Zoltán!
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Mi ez a előre menekülés, hogy szerda?
2: Ha változik a világ körülöttünk,
1: szerdán többet isznak.
2: Ezt mindenki megtapasztalhatja, és a vasárnap nagyon csendes, túl csendes alakult az elmúlt években. Még látogató és turista különösképpen még csak-csak meglátogatták a fesztivált a vasárnap napon, de a forgalom sokkal kisebb, és a kiállítóink panaszkodtak, hogy nekik ez a vasárnap délelőtt nem igazán jó, meg a szünetben talán jobb nekik még vasárnap befejezni a kiállítást,
1: meg otthon jó megenni a húslevest, meg a kirántott húst. Hát azért más a feeling.
2: És a lényeg, hogy szerdára cseréltük, egy szerda estére délutára cseréltük a vasárnapot.
1: Egyébként nyitott kapukat döngettek, mert hogyha megnézzük mostanában a fesztivál szervezőknek a naptárait, akkor ezek általában mindig szombaton befejeződnek a bulik, mert vasárnap pont a regenerációi, mindenki hazamegy, lebont, fölkészül, jön az új hét, hétfőn elindul, elkezdődik az új műszak, szóval akkor szerdától már.
2: Így van, szerdán nyitunk, 15 órakor a megszokott helyszín.
1: Ugye azt mondtam az első mondatokban is, hogy azt mindenki megszokhatta, hogy egy nagyon-nagyon színes kavalkád várja az odaérkezőket. Kulturális, gasztro, minden szinten. Viszont nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy ilyen borfesztiválon a bor szakma helyzete, kitekintése, állapota is reflektorfénybe kerüljön, mert azt gondolom, hogy ez Magyarországon egy nagyon fontos kérdés. Ugye 2-3 héttel ezelőtt jött az a szomorú hír, hogy már nincs Magyarországon olyan borvidék, amit ez a aranyszínű sárgaság volna meg. Szóval azt gondolom, hogy ez a Budapest Borfesztivál most egy nagyon-nagyon jó fóruma lehet annak, hogy ott értő módon beszéljenek a borról. Törekedtek erre?
2: Hát igazából nem egy ilyen fesztivál, nem egy ilyen...
1: Jó, nem egy workshopra gondolok, igen,
2: alkalom, amikor ezeket a súlyos gondokat meg kell beszélni, és ennél nagyobb is a probléma, tehát ezt sokkal alaposabban, sokkal tervezettebb módon, és tényleg minden érintett szereplőt és társadalmi összefogásra gondolok ilyenkor, bevonásával érdemes erről a problémáról beszélni és beszélgetni. Azt tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy ugye ez egy kórokozó, ez vírus, baktérium között egy kórokozó, amit aranyszínű sárgaságnak nevezünk, és a tőkék elhalnak, a teljesítményük, termőképességük egy-két év alatt nagyon radikálisan lecsökken ezeknek a tőkéknek, és ez egy fertőző kórokozó, amit egy amerikai kabóca bogár terjeszt, és ez már több évtizede itt van az a kórokozó is, meg ez a bogár is, csak az elmúlt években a melegedő klíma változó...
1: Lappangott.
2: Így van, eddig csak lappangot, nem okozott akkora kárt, ami nagy problémát jelentett volna, viszont azzal, hogy a körülmények, az időjárási körülmények megváltoztak, ez a fertőzés az egyre gyorsabban terjed, egyre nehezebb útját állni, és ezért most már szinte, sőt, most már mindegyik magyar borvidéken föllelhető. A betegtőkéket ki kell vágni, mert meggyógyítani nem lehet ezeket a tőkéket, tehát izolálni kell, kivágni, és megakadályozni a tovább terjedését a betegségnek, és hát az is nagyon érdekes, hogy ez a kórokozó, mint mondtam, évtizedek óta velünk van. Uh-huh. Külföldön is így van, Európában is. Franciaországban is nagyon régóta ott van ez az kórokozó. Ők jobban felkészültek. Szervezettebben, olyan jogszabályi háttérrel, olyan szakmai önkormányzatisággal, amivel egységesen, hatékonyabban léptek fel a kórokozó ellen, és nekünk igazából az a feladatunk, így lehet ezt a problémát megoldani, hogy tanuljunk most megint újra a nyugattól, az előttünk járóktól, és próbáljunk megtenni mindent annak érdekében, hogy vegyük át ezeket a jó tapasztalatokat, és így próbáljuk útját állni ennek a betegségnek.
1: Pont az én tapasztalatomat próbáltam meg, vagy gondolom, fogom ide citálni. Májusban jöttem haza Barcelonából, végmotoroztuk az egész Dél-Franciaország és Észak-Olasz, tehát a fő borvidékeket, ahol azt láttam, hogy hektár számra történtek új telepítések. Tehát nem arról volt szó, hogy azt láttuk volna, hogy a szőlőtőkéket kivették, hanem friss hajtások, de tényleg hektár számra. És ha ránézünk a térképre, akkor látjuk, hogy Dél-Franciaország sokkal lejjebb van, tehát ott sokkal hamarabb volt a melegedés. Ha ez a kórokozó ott volt, akkor ők már ezt átélték, ez nálunk most újdonság. Akkor ezeket a tapasztalatokat kormányzati szinten át kellene venni, amit a franciák, olaszok tettek védekezés szempontjából, és ezeket kellene itthon valamilyen módon megvalósítani?
2: Nyilván, nagyon sok mindent át kellene venni, adaptálni, nyilván nem kell minden szolgálja le másra, nem is lehet, mert mások a körülmények. Hadd említsek egy nagyon jelentős körülményt. Az elhagyott szőlők, a felhagyott művelésű szőlőterületek gócpontjai ennek a fertőzésnek. Nyugat-Európában szerencsésebb történelmi sorsú múltú országokban alig-alig van ilyen elhagyott szőlő, nem engedik, hogy elhagyott szőlő legyen, nagyobb a kulturális és anyagi és gazdasági megbecsültsége is a szőlőtermesztésnek, tehát ilyen elhagyott szőlők alig-alig vannak, tehát ez a gócpont, ez ott nem játszik, nem okoz problémát nálunk, meg nagyon sok van. Egy Balatonfelvidék, egy Zala megye,
1: igen,
2: óriási területen vannak elszór kis apró olyan birtokok, ahol már nem művelik a szőlőt, ott van az elhagyott tőke, a szőlőtőkék, és ezeket, ha nem permetezik, nem védik, nem ápolják, akkor ezek mind gócpontjai a fertőzésnek. És ezzel föl kéne lépni, és akkor így tulajdonosi jogok, információ, ha kivágja, kifizeti a kivágás költségét. Tehát ez messze a szakmán túlmutató, és a szakma puvárján, a szakma hatókörén túlmutató. Ezért ebben mondom, társadalmi és kormányzati összefogásra van szükség.
1: De alapvetően ezt a kórokozót ellenlépésekkel, mondjuk permetezéssel meg lehet állítani.
2: A kórokozót nem, a kórokozó terjesztő kabócát.
1: Kabócát.
2: Uh-huh. Igen. Igen, tehát igen. Meg egy nagyon érdekes kérdés, a bioszőlők, az ökológiailag érzékeny módon termesztett szőlőknél, ahol azt deklarálják, hogy nem használunk permetezőszert, ami rovarírtó, akkor ott hogy oldjuk meg?
1: Mi és hogy állnak például? Van tudomás?
2: Hát nagyon ambivalens a dolog, mert egyrészt az ő saját üzleti érdeke fölépítette több évtizeden keresztül csak az ő biogazdaságát, viszont a közérdek meg az lenne, hogy ha ezen a helyen van fertőzés, akkor ott is ki kell vágni a tőkét, vagy ott is meg kell próbálni a védekezést, tehát nagyon-nagyon nehéz dolog, és hát én azon az oldalon állok, hogy azért a közérdek, az ágazat teljes érdek azért felülírja az egyéni és parciális érdekeket.
1: Hát ráadásul, hogyha a magyar borvilág és a borkultúra ennyire fontos a magyar emberek számára, ennyire transzparens tud lenni külföldre. Ha már itt tartunk, akkor miért az amerikaiakat hívtátok?
2: Kell mindig valami érdekesség, újdonság a fesztiválon, ennek egy szép hagyomány, hogy vendégországokat is invitálunk. Most egyébként nem sok ország, hanem néhány importőr, egy importőr segítségével, őket megkérve vállaltuk föl, hogy az amerikai kontinens több országának, öt országából, tehát USA-ból, Argentina, Chile, Brazília, Uruguay.
1: Tehát nem csak az Amerikai Egyesült Államok.
2: Nem, itt a kontinens, igen, amerikai kontinens bortermelő országaiból hívtunk, vagy mutatunk be különleges borokat, és ez egy olyan újdonság, egy olyan érdekesség, ami valóban újdonság és érdekesség, mert nem csak olyan borokat hoz most az importőr, aminek amúgy is a piacon, itt a magyar piacon elérhető, hanem borfesztiválra tekintettel, a borfesztivál tiszteletére olyan tételek, egyedi tételek is jönnek, és gazdagítják a választékot, amelyek eddig nem voltak.
1: Hát hiszen teljesen normális. Érdemes, hát
2: föl kell jönni, meg kell kóstolni, és újdonság, hogy csinálunk ilyen kóstoló flightokat, kóstoló sorozatokat, négy borból álló szakmai tematikus kóstolókat, tehát például lesz egy olyan négy borból álló sorozat, ahol négy Sauvignon Blanc Chiléből, de mind eltérő területről, eltérő stílusban készült Sauvignon Blanc, és ezeket egymás mellett meg lehet kóstolni egy befizetéssel.
1: De szakember vezetésével?
2: Nyilván
1: akkor mégis csak lesznek workshopok.
2: Hát ilyen minik. Igen. Vagy lesz, hogy az Egyesült Államokban nagyon nagy múltja és nagyon magas szintű az új hordók, a bárik hordók használata. Például lesznek bárik hordós tételek, 4 különböző bárik hordós tételt, fehéret, vöröset, rozét össze lehet kóstolni, meg lehet kóstolni, és megismerni, hogy milyen íze van az amerikai tölgyben érlelt bornak.
1: És itt a kóstolás vezető onnan érkezik, abból a régióból? Vagy
2: nem, magyar kollégák, mert egy nyelvi akadás sem, de hozzáértő és járatos szakemberek lesznek.
1: Igen, tehát igen, alapvetően nekem is át kell most plántálni az agyon, mert én azt gondoltam, hogy persze a Kaliforniában meg fog jelenni, de hát ugye az csak egy kis szegmense. Én azt gondolom egyébként, hogy a magyar borfogyasztó már hallott az argentin, a chilei, az amerikai, a kaliforniai borokról, tehát olyan nagy meglepetés nem érheti őket, ha viszont új tételek vannak, a megszokottól eltérő új tételek vannak, az pedig hát azt gondolom, hogy egy borfesztiválnak teljes jogú dolga kell, hogy legyen, hogy újat mutatni.
2: Nagy az igény ez iránt.
1: Miben mutattok még újat most 2026-ban?
2: Most szakmázunk, ugye eddig is szakmáról beszélgettünk, és ezt azért emelem ki, mert azért a fesztiválok világában itt hagyomány is egy változás az utóbbi évtizedekben, hogy nagyon elmozdultunk a szórakoztatás irányába, az élménynyújtás irányába, és ezt nem mi a szervezők találjuk ki, hanem a piaci igény támasztja ezt velünk szemben, és kicsit azt kellett megtapasztalom, aki 35 éve szervezem a borfesztivált, hogy egy picit, mint hogyha háttérbe szorulna a szakmaisága a rendezvényünk, amire egyébként én hihetetlenül büszke vagyok, hogy 35 évig mi a magyar borkultúrának egy nagyon hasznos, építő, aktív tagjai vagyunk. És most kicsit jobban fókuszálunk arra, több erőfeszítést teszünk, hogy olyan szakmai programokat hirdetünk meg, amivel ezt a szakmaiságot szeretnénk újra jobban a középpontba állítani, az embereket jobban csábítani arra, hogy ne csak a jól érzés a szórakozásért jöjjenek, hanem szakmázzanak, és ennek például egy nagyon, nagyon érdekes kezdeményezés lesz az egyik fő eleme, hogy meghirdettünk explorer jegyeket. Ez azt jelenti, hogy felfedező jegyek, 17 óra előtt meg kell érkezni a területünkre, a fesztiválra, utána már nem lehet szabadon kibejárkálni, tehát egy ilyen korai jegye, de fél áron adjuk. És azt tesszük mellé, hogy aki jön korábban, nincs tömeg, nincs zsúfoltság, még nincs lögdöződős.
1: Igen, lögdösődés.
2: Nincs lögdösődés, köszönöm. és a borászok is ott vannak, van idő beszélgetni, szakmázni, elmélyülten megkóstolni a borokat, tehát erre nagy szeretettel invitáljuk a vendégeinket. És ennek egyében sok olyan szakmai programra készülünk, lesz top 35, ugye 35 éves a borfesztivál, 35 olyan bort összegyűjtöttünk a kiállítóknál, tehát információ módján kiadjuk a látogatóknak, amit érdemes megnézni, amelyek a legnagyobb nemzetközi trófeákat gyűjtötték az elmúlt időszakban magyar borként.
1: Azokat meg is lehet kóstolni?
2: És ezeket mind úgy megállapodtunk a kiállítók, hogy ezeket a borokat meg lehet kóstolni.
1: Hát van még tétel a pincében.
2: Így van, és egyébként azért is fontos ez, mert azért ezek általában elég drága borok. És hogyha most azt, azért megint gondoljunk be, milyen jó lehetőség, ott van akár több 10 000 forintos bor, és fél decit meg lehet kóstolni x forintért, ami az se olcsó, de egyáltalán meg lehet kóstolni. Nem kell egy egész palackkal megvenni, szerintem ez is nagyon jó.
1: Ugye a magyar jelenlévők között voltak korábban, akik ott voltak, aztán utána voltak, akik nem mentek vissza. Most mi a helyzet? Mennyire változott meg a magyar paletta? Vagyis a kiállítók, a borászok, hogyan jelennek meg 2026-ban?
2: Hát az ágazatot elég sok teher és nehézség nyomasztja, és ezt mi nekünk is meg kell így tapasztalnunk a fesztivál szervezőinek. Egy nagyobb a fluktuáció. Ez azzal magyarázom, hogy akkor, amikor gazdasági válságban nehéz körülmények között kell gazdálkodni egy vállalkozásnak, szinte természetes, nem mondom, hogy jó vagy nem jó, de szinte természetes, hogy először nyúlnak a költségcsökkentés során a marketing költségek csökkentéséhez. És azt látom, hogy most nagyobb a fluktuáció a borfesztivál kiállítói körében, kevesebb a termelő, kicsit több a kereskedő, a magyarokkal szemben kicsit a külföldi, már a magyar borpiacon lévő külföldiek aránya növekedett. Tehát ezeknek én szakemberként, magyar borászként nem örülök. De egyébként a fogyasztó oldalról csupa olyan szereplő van most is teljes terjedelemben és nem csökkenő számban a fesztiválunkon, tehát nagyon gazdag lesz a kínálat, akik a magyar piacon itt vannak. Csak azt a versenyhelyzetet, azt a gazdasági erőllétet, amit egy-egy szereplő képvisel, azt jobban leképezi most a fesztivál.
1: Ugye akkor itt a végén azért még egy-két praktikus információt mondja el azoknak, akik majd oda fognak látogatni. Ugye az egyik legfontosabb, hogy szerdától már nyílik, és akkor, amit megjegyeztem, az, hogy 17 óra előtt van egy Explorer jegy. Így pontosan van. Hiszen a munkanap, ugye a szerda, csütörtök, péntek az munkanap, de akinek van ideje, lehetősége, kedve, az már oda mehet, akár 4 órakor, 3 órakor?
2: Hát 15 órakor nyitunk 15 órakor, szerdán és csütörtökön, és 14 órakor nyitunk
1: pénteken,
2: és szombaton nincsen Explorer jegy, mert szombaton úgyis már jönne.
1: Reggel 10-től.
2: Nem, akkor is 14 órakor nyitunk.
1: Egy fél mondatod van még a gasztrokínálatról, mert ugye mindig csak iszunk, de soha nem eszünk, de közben egyébként pedig, a kettőt nem lehet egymás nélkül csinálni.
2: Pedig ez a műsor arról szól inkább. Igen. Azt gondolom, hogy hihetetlenül gazdag, nagyon változatos, nagyon sok nemzetközi, magyar és nemzetközi elemmel, tehát lesz olasz, lesz kárpátaljai, lesz balkáni, lesz olasz, két libanoni toppéterem, ez olaszban a Pomodoro jön, Gianni barátunk is pop-up előadást fog tartani a Quaterka színpadi beszélgetésen. Hihetetlen jó ételek lesznek, és nagyon sok góstolható finomság. Itt is az a koncepció, hogy nem nagy adagokat kínálunk és kérünk a kiállítótól, hanem inkább degusztációs kis adagokat, és hogy két-három helyre oda lehessen menni, megkóstolni, és több mindent megismerni, nem egy helyen jól lakni. Szerintem ezt nagyon fogják élvezni és díjazni a látogatóink.
1: Tehát akkor ugye egy lehetőség ahhoz, hogy egyébként a látogató jól érezze magát, ez a Budapest Borfesztivál, de most egy picivel talán többet tudnak kapni azok, akik a szakmaiságot vagy szakmai szempontból szeretnének egy picit megtudni többet 2026 borvilágáról. Erre mind alkalmat nyújt ez a fesztivál, hiszen itt lesznek olyan kis borkóstolók, amik nagyon különlegesek lesznek, olyan tételeket lehet megkóstolni, amiket csak itt lehet kóstolni, vagy amiket csak ide készítettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy izgalmas szerda, csütörtök, péntek, szombat vár mindenkire. Zoltán, köszönöm szépen az információt.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Zilai Zoltán volt a vendégem, a Magyar Szőlés Borkultúra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója és a Budapest Borfesztivál szervezője. Én köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
3: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
2: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz 1 év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontban 1 órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Budapest hagyományosan legnépszerűbb kerületeiben csökkent leginkább a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben a lakáspiacon. A Dunahaus adatai szerint a 14. kerület iránti kereslet 20-ról 15%-ra esett vissza. A 13. kerületé pedig 25-ről 21-re, a 6-é 19-ről 15%-ra. De hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9, a 11 és a 7. kerület iránt is. Az első 3 napban 20 ezer vállalkozás több mint 400 ezer papírnyugta adatait rögzítette 1,5 milliárd forint értékben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptember 1-én indult új rendszerében. A hatóság tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is. Ezek 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. Így olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok. 3 évnyi recesszió után már látszik a magyar ipar fokozatos élénkülése, az ING vezető elemzője szerint. A júliusi 4,7%-os növekedést elsősorban az elektronikai ipar és az autógyártás húzta, részben pedig a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverigény, valamint az új autóipari kapacitások felfutása. Virovácz Pétert hallják.
5: Hogyha nem csak az egy havi adatra fókuszálunk, hanem egy kicsikét hátrébb lépünk, és megpróbáljuk megfigyelni a trendet, fogalmazunk így, akkor én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Ezért nyilván egy 3 évnyi ipari recesszió után azt látjuk, hogy 2025 vége óta azért trendszerűen emelkedik az ipari termelés. És persze nagyjából azt is látjuk, hogy mindig van egy jobb hónap, egy rosszabb hónap, tehát megy egy ilyen fűrészfogazás, de a lényeg az, hogy a rosszabb hónapot mindig egy olyan jobb hónap követi, ami magasabbra teszi végül a termelési volumenét, tehát tényleg kialakult egyfajta bővülő trend, fogalmazunk így. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy a pohár az inkább félig teli van, és lehetünk tenni egy kicsikét optimisták, pláne tudva azt, hogy azért egy eléggé nehéz globális geopolitikai környezetben kell most a magyar iparnak, meg nyilván a globális iparnak is működnie.
0: Tőzsdehírek.
4: A Budapest értéktőzsde index a BUX 6%-os mínuszban 146.901 ponton a mutató. A forgalom régen látott alacsony szinten még nem érte el a 2,4 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,5%-os pluszban 4.978 forinton. Az OTP 0,7%-kal jött lejjebb 44.640 forinton. A Richter majd 1,3%-kal gyengült 12.660 forinton, a Telekom 2,6%-os mélyrepülésben 2.556 forinton áll. A forint viszont délelőtthöz képest gyengült, 1 euróért 363 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollár

0: 2020-ban. Ázsiában ennél izmosabb mozgások voltak. Japán 2,1%-os pluszban zárt, Hongkong majd 1%-os mínuszban. A Shanghai Composite végül pár pontos pluszban fejezte be a napot, India 0,5%-os mínuszban. A dél-koreai index 4,6%-os raliban zárt, Szingapúr pedig 2,1%-os mínuszban. Igazi vegyes felvágott. Az olajárak azok majdnem visszatértek reggeli szintjükre, legalábbis a Brent az visszatért, 1,1%-os pluszban $97.30. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 0,7%-kal $92.10 áll. Az arany árfolyama 0,9%-kal lett olcsóbb, egy unciáért $4,437 kérnek. A többi fém közül az ezüstöt érdemes még kiemelni, az 0,8%-os mínuszban. A platina az pénteki záróárán, a palládium és a rész pedig pár centes pluszban tartózkodik. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 2,5%-os pluszban, 73 euró 70 centen áll október végi szállítással. Nem kérdéses az Audi gyár jövője Győrben, ezt az Audi koncern vezérigazgatója mondta a Reuters hírügynökségnek Párizsban. Gernot Döllner egy új modell bemutatóján beszélt arról, a németországi Neckarsulm üzem optimalizálása kiemelt feladat, mivel 2034 utára már nem osztotta be oda új gyártási folyamatot. A győri gyár helyzetéről Völne egyértelműen úgy fogalmazott, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. A Volkswagen felügyelő bizottsága múlt héten egyhangulag jóváhagyta az úgynevezett jövőtervet, amely a csoport versenyképességének növelése érdekében további 50 000 munkahely leépítését irányozza elő. Kritikus a kisebb magyarországi benzinkutak helyzete, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint úgy véli, hogyha nem változik a rendszer, több száz magánkézben lévő kút kerül egy csőd helyzetbe, ez pedig akár 10-15 000 ember megélhetését is érintheti. Gépész Lászlót hallják.
1: A helyzet nagyon rossz. Tehát azzal kell kezdeni, hogy mondhatnánk azt is, hogy katasztrofális. Tehát itt több olyan tényező van, amelyik nyomja ezeket a kis kutakat, de legfontosabb tényező ebben az, hogy erőteljes ütközés van a világpiaci trendek és a kormányzati elvárások által befolyásolt és irányított hazai árképzési rendszer között. És ez azt eredményezi, hogy a magyarországi benzinkutakról gyakorlatilag eltűnik az ár, és tehát nincs végül fenntartani a kutakat. És ez előrevetíti azt, hogy vagy egy nagyon sürgős és gyors beavatkozásra van szükség, és át kell világítani, meg kell változtatni ezt a rendszert, ami most van, vagy pedig be fog csődölni akár 7-800 magánvállalkozás benzinkuttal és a hozzátartozó egyéb kiegészítő tevékenységekkel együtt.
0: Csoportos létszámleépítésre készület a Wizz Air Romániában. A légitársaság több mint 170 munkavállaló állását szünteteti meg. Egy helyi hírportál információi szerint a leépítés a tervek szerint a bukaresti, a krajovai, a kolozsvári, valamint a jászvásári bázisokat érinti. A karcsúsítás során pilótákat, másodpilótákat és légiutas kísérőket is elküldhetnek. A cég egyébként jelenleg mintegy 2000 embert foglalkoztat Romániában. Akár 4000 munkahelyet is megszüntetett a Jaguar Land Rover a következő két évben. A Sunday Times összefoglalója alapján a Tata Motors tulajdonában lévő autógyártó mintegy 1,7 milliárd angol fonttal csökkenti költségeit a következő két évben. A vállalat világszerte mintegy 44 000 embert foglalkoztat, ebből 30 000-et az Egyesült Királyságban. Egy fokozattal A+ kategóriára javította a portugál államadóság besorolását a Fitch. A hitelminősítő cég az ország költségvetési egyensúlyára és a váratlan csökkenő államadóságára reagálva hozta meg döntését, a minősítéshez tartozó kilátás pedig stabil. Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány, ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások kiírásának hivatalos folyamata. A szerb közszolgálati televízió összefoglalója szerint a kormány rendkívüli ülést tart, majd ismertetik a feloszlatásra vonatkozó javaslatot. Megnyitották az első közúti hidat az orosz észak-koreai határon. A létesítmény a Tummanaja folyón halad át és 16 hónap alatt épült meg. A projektről szóló megállapodást még 2024-ben írta alá Vlagyimir Putyin orosz és Kim Jong-un észak-koreai államfő. Az átkelőhely teljes hossza csak nem 5 km, ebből a hídé 1 kilométernyi.

0: A most megépült határátkelőjén a tervek szerint 10 forgalmi sáv lesz. Zárva maradt 8 indonéz repülőtér, köztük Jakarta két légi kikötője is, a Jáva és a Szumátra szigetek között fekvő Anak-Rakatau vulkán kitörése miatt. A levegőben nagy mennyiségű vulkáni hamu került. A járattörlések csak nem 170 ezer utast érintenek. Az Anak-Rakatau péntek este kezdődött kitörései miatt csak nem 1600 járatot töröltek, vagy irányítottak át, köztük több mint 950 nemzetközi járatot. A hamufelhő a meteorológiai szolgálat adatai szerint a vulkán Jáva felüli oldalán 6000, a Szumátra felüli oldalán pedig 15000 méteres magasságot is eléri.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos idő, gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. A szél megélénkül. A hőmérséklet most 25 és 32 fok között alakul, késő este 13 és 23 fokra számíthatunk.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Kanada ellen kezdi majd a jövő májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott a szereplését. Május 15-én fog játszani az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával, majd Dánia következik, utána Szlovákia, azután Csehország, majd az Egyesült Államok és végül Norvégia. A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió egyában szerepel, míg a legjobb négy a negyed döntőbe jut. Lemondott tisztségéről Sánta Gergely, a Diósgyőri tornaklub elnöke, de az elnökség tagja marad. Az elnöki tisztséget átmenetileg oroszné Szász Zsuzsanna gyakorolja tovább, ezzel egy időben pedig a vezetőség 8 tagúvá bővült. A váltás érinti a labdarúgó szakosztályt, a másodosztályban szereplő csapat 5 bajnoki játszott az eddigi 7 fordulóban, és 4 ponttal a 14. éppen csak a nem kieső helyen szerénykedik. És egy érdekesség, ami pedig az, hogy Stefanos Tsitsipas kiesésével 149 éves sorozat szakadt meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Korábban ugyanis soha nem fordult elő egy Grand Slam tornán, hogy a férfi versenyben ne legyen a legjobb négy között legalább egy olyan játékos, aki egy kézzel üti a fonákot. Ez az ütésmód lassan kezd elmúlni, ugyanis átadja helyét a kétkezes fogásnak, hát szerintem a legelegánsabb Roger Federer volt ez ügyben. Minden esetre Tsitsipas kiesésével a mostani US Openen nem lesz olyan, legalábbis a továbbiakban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Hosszú idő után jó hír az iparról, 4,7%-kal nőtt júliusban a termelés volumene, ugye évekig mínuszban volt. Az ING vezető elemzője szerint arra figyelmeztetett, hogy a növekedés még nem széles bázisú, több feldolgozóipari ágazat, köztük az akkumulátorgyártás és az élelmiszeripar továbbra is gyengébben teljesít. Az élelmiszeripar problémáit szerint a drága inputköltségek, az asszály, valamint a mezőgazdasági feldolgozóipari lánc gyenge összekapcsoltsága súlyosbítja. Virovácz Péterrel Kecsőrihát beszélgetett mindenről.
2: Első ránézésre kifejezetten jónak tűnik a júliusi ipari adat, de valójában ez tényleg jó, vagy van még itt azért a háttérben dolog, amit figyelnünk kell?
3: Hogyha nem csak az egy havi adatra fókuszálunk, hanem egy kicsikét hátrébb lépünk, és megpróbáljuk megfigyelni a trendet, fogalmazunk így, akkor én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Ezért nyilván egy 3 évnyi ipari recesszió után azt látjuk, hogy 2025 vége óta azért trendszerűen emelkedik az ipari termelés. És persze, nagyjából azt is látjuk, hogy mindig van egy jobb hónap, egy rosszabb hónap, tehát megy egy ilyen fűrészfogazás, de a lényeg az, hogy a rosszabb hónapot mindig egy olyan jobb hónap követi, ami magasabbra teszi végül a termelési volumenét, tehát tényleg kialakult egyfajta bővülőtrend, fogalmazunk így. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy a pohár az inkább félig teli van, és lehetünk tenni egy kicsikét optimisták, pláne tudva azt, hogy azért egy eléggé nehéz globális geopolitikai környezetben kell most a magyar iparnak, meg nyilván a globális iparnak is működnie.
2: Mi hajtotta itt a júniusi adatokat? Ugye itt azt látjuk, hogy 4,7%-os növekedésről van szó.
3: A júliusi számok mögött nem meglepő módon ugyanaz a két szegmens szektor áll, amik eddig is az elmúlt hónapokban tudták húzni a magyar ipar teljesítményét. Jelesül ugye van egyrészt egy globális mesterséges intelligencia boom, ennek van egy nagyon komoly hardware igénye, ugye félvezetőkről beszélgettünk például, és van Magyarországon Komárom-Esztergom megyében egy gyár, ami óriási megrendelést kapott, és ezt a megrendelést folyamatosan teljesíti, tehát innentől kezdve ez a szegmens, az elektronikai ipar az, ami húzza a magyar ipar egészét. És a másik tényező pedig működő tőkeberuházásoknak a beindulása az autóiparban. Ugye itt is Debrecenben megindult az autógyártás, elkezdték felfuttatni a gyártói kapacitást, és bizony ez meglátszódik a teljes ipari számokban. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy pár fecske csinálja most a nyarat, de hát ennek is örülni kell. Ekközben azért az olyan fontosabb ágazatokban éves alapon mindig visszaesést látunk, mint az akkumulátorgyártás, vagy például az élelmiszeripar, tehát azért vannak itt problémák, nem feltétlenül egy nagyon széles bázisú növekedést látunk, sokkal inkább van egy-egy kiugró szegmens, de én azért bízom abban, hogy a következő negyed években azért már látunk tartósabb növekedést más területeken is.
2: Ugye itt azt látjuk, hogy a feldolgozóipari anyagok többségében még mindig csökkenés van. Ez hogy fér meg így az összesített növekedés mellett?
3: Ezek egyszerűen arról szól, hogy a két legfontosabb, hogy az egyik legfontosabb ágazat, ugye az autógyártás, illetve az energetikai ipar súlyát tekintve igazándiból sokkal többet tesz be a közösbe a magyar iparban, mint az összes többi együtt véve. És hát innentől kezdve, hogyha itt jó a teljesítmény, akkor az összipari teljesítmény is tud felfelé húzni. Ha viszont az összes fontosabb ágazat botladozik, ugye elektronikai ipar, autógyártás, akkugyártás, élelmiszeripar, ez a top 4. Hogyha itt mindenki lefelé megy, akkor teljesen mindegy, hogy a kisebb ágazatok mit tudnak nyújtani, vegyipar, gyógyszergyártás, stb., akkor ott az már csak kozmetikázásra jó. De mondom, most két fő terület, elektronika, illetve autógyártás, ezek húznak itt folyamatosan, bővülő kapacitások vannak, bővülő rendelésállomány van, úgyhogy bízhatunk abban, hogy a következő 12 hónapban innen mindig jön pozitív impulzus, nyilván lesznek átmeneti leállások, ahogy szokott is lenni az iparban, tehát soha nincsen teljes maximális kapacitás kihasználtság, de hogyha ezek a területek húznak, akkor azért jól látható, hogy ez egy pozitív trendet azért ki tud alakítani a magyar ipar egészében.
2: Milyen helyzet itt akár mondjuk az élelmiszerrel, itt a dohánytermék gyártásával, mert ugye itt is csökkenés, mert most a statisztikai hivatal.
3: Alapvetően egy volatilis ágazatról beszélünk, és hát azért elég régóta azt látjuk, hogy az élelmiszeripar nem teljesít túl jól. Nyilván az egyik legfontosabb pontja ennek az egésznek ott kezdődik, hogy eleve az egész agrárium az ki van feszítve. Ugye magas energiárakról beszélgettünk, asszályról, persze azért vannak készletek, vannak tartalékok, amiből azért az élelmiszeripar tud felvenni, de alapvetően azért még mindig arról beszélünk, hogy itt nem egy lengyel, vagy nem egy cseh modell épült föl sajnos, ami azt jelenti, hogy a teljes mezőgazdasági lánc az végig fut, hanem sokkal inkább arról beszélgetünk, hogy az agráriumban megtermelnek, azt exportálják, a feldolgozott termékekhez pedig az alapanyagot importáljuk. Szóval ilyen helyzetben azért nem tekinthető a magyar ipar, ezen szegmens az élelmiszeripar nagyon hatékonynak, és mondom itt a dráguló input költségek, azok mindenképpen hátráltatják ennek az ipar résznek, vagy ennek a szektornak a felfutását. Én azt gondolom, hogy a következő évek egyik legfontosabb munkája az lenne, hogy a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart annyira összekapcsolni és annyira feljavítani a hatékonyságát, amivel végre el tudunk mozdulni ebből a negatív spirálból, és végre egy tartós növekedési potenciált tud magából kisajtolni ez az ágazat.
2: Mire számíthatunk itt az elkövetkezendő hónapokban? Ugye most azt látjuk, hogy itt az év első 7 hónapjában is majdnem 3%-kal nagyobb volt az ipari termelés, mint tavaly. Folytatódhat-e ez az év végéig ez a tendencia, vagy itt még azért az elkövetkezendő hónapok még hozhatnak akár, hát nem is azt mondom, hogy meglepetéseket, de némi csavart?
3: Hát, hogyha csavarról beszélünk, akkor az augusztus az biztos, hogy gyenge lesz, ugye emlékezhetünk, akkor ért el minket az asszály, a hőhullám, a Dunavíz szintjének drasztikus csökkenése, paks leállása, biztos az energiatermelő szektor az nagyon-nagyon negatívan járul majd hozzá az egész ipari teljesítményhez, voltak önkéntes termeléskorlátozások, szóval, hogyha valami, akkor az augusztus összeg egy nagyon pocsék hónap hónapja lesz az iparnak. De azért bízunk abban, hogy jön is a korrekció szeptemberben, tehát a fűrészfogazás folytatódik majd, és látva a különböző bizalmindexeket, üzleti bizalmindexet, akár a beszerzési menedzser indexet, akár a rendelésállományok alakulását, az új gyártói kapacitások felfutását. Én abban bíznék, hogy azért nyilván főleugrálás mellett ez a pozitív trend megmaradhat, és most jelenleg ott tartunk, hogy a 2021-es fix bázishoz képest, az ottani havi termelés átlaghoz képest 2,2%-kal van elmaradva az ipari termelés. Szerintem évvégére eljutunk odáig a tartós trend növekedés hatására, hogy itt végre elérjük a 2021-es termelési szintet. Nyilván sovány igaz, de ennyi év recesszió után én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagy előrelépésnek tekinthető, és igen, ez azt is jelenti majd, hogy éves bázison szerintem egy ilyen 3-4%-os átlagos növekedést a magyar ipar képes lesz letenni az asztalra, ami azt jelenti, hogy 3 évnyi recesszió után és negatív GDP hozzájárulás után ez a szektor végre pozitív színben tűnhet fel itt az évvégi értékelésekben.
0: Virovácz Pétert, az Áncsi vezető elemzőjét hallották.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: A BUX mínuszban 4%-kal 147.097 ponton a mutató. A forgalom viszont még nem ért el a 2,5 milliárd forintot, csak közelít, régen láttunk ilyet. A MOL 6%-kal drágult 4.980 forintra, az OTP 6%-kal olcsóbb lett 44.670 forinton. A Richter több mint 9%-kal gyengélkedik 12.700 forinton áll, a Telekom 2,1%-os mínuszban 2.568 forinton. A forint tovább gyengült, 1 euróért 363 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 312 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 10 fillért kérnek. Európában sincs őrült mozgás, London enyhe 2%-os pluszban, a DAX Index 3%-kal van lejjebb, Párizs, valamint az olasz tőzsde 1%-os pluszban, a spanyol 1%-százalék fölötti mínuszban. Az olajárak most egy pár centet feljebb kúsztak, 92 dollár 20 centen áll az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, a Brent pedig 97 dollár 40 cent környékén, hajnalhoz képest ez egy pár, 1-2 dolláros mínusz. Az arany 9%-kal olcsóbb, 4437 dollár ér egy unci arany. A többi fémára közül az ezüst, ami említésre érdemes, 8%-kal olcsóbb, a platina pár centtel kerül kevesebbe, a palládium és a rész pedig gyakorlatilag múlt pénteki záróértékű környékén mozognak. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama az lejjebb jött, 1,8%-os plusz mutat, 73 euró 30 centen áll október végi szállítással. Az élelmiszerárak még olcsóbbak lettek augusztusban, de az egyéb hatások, mint az üzemanyag és az energiaárak emelkedése kiegyenlíthették a kedvező folyamatot, így inkább stagnálást vár az M4 privátbankár.hu lapigazgatója inflációügyben. Gáspár András reggeli műsorunkban azt mondta, vannak felfelé mutató kockázatok, de ezek hatása inkább a későbbi hónapokban látható, majd vele beszélgettem mindenről. Milyen volt most bevásárolni? Lehetett-e olcsóbban, mint júliusban?
4: Hát igen, nagyon izgalmas kérdés, most nem csak az infláció, hanem azon belül is az élelmiszereknek az árának az alakulása, mert ugye ebbe az előző havi KSH inflációs adatban is az látszott, hogy nem csak meglepően alacsony volt az adat, hanem azon belül, hogyha a éttermi ellátáson, meg a különböző külső helyeken étkeztetésben lévő élelmiszerárakat kivesszük, akkor csak a bolti élelmiszerárakat vizsgálva 4,4%-os csökkenés mért a KSH, tehát nagyon nagy mértékben járultak hozzá az élelmiszeráraknak a csökkenése ahhoz, hogy egy ilyen kedvező inflációs adat születhessen. Úgyhogy mi is nagyon izgatottan tekintettünk a privátbankár árkosár friss eredményei felé, és hát a jó hír az, hogy jó hír érkezik, mert hogy az előző hónaphoz képest is, és az előző évhez képest is lényegesen mérséklődő árakat mértünk már megint, így a szeptember elejé felmérésünkön. Egy hónap alatt is esett 2%-ot a családi nagybevásárlására, ami azért egy kifejezetten jó adatnak mondható, de talán még izgalmasabb az, hogy egy év alatt 7,8%-kal csökkent most a családi nagybevásárlás értéke. Ez önmagában is nagy számnak hangzik, ugye ez a mi árszintünk, a mi 30 terméket tartalmazó árkosorunk esetében, ez gyakorlatilag 3000 forintos csökkenés jelent egy év alatt. Ugyanazt a 30 terméket, tehát 3000 forinttal olcsóbban tudjuk megvenni, és ez a 7,8%-os éves csökkenés, ami a teljes árkosarat illeti, az gyakorlatilag nálunk történelmi csúcsot jelent, több mint 19,5 éve visszük ezt a havi rendszerességgel megjelenő felmérést, és még sosem volt 7,8%-ot elérő árcsökkenés egy év alatt, pedig hát azért emlékszünk itt egészen komoly 40%-ot meghaladó élelmiszer inflációkra, és még az onnan való visszarendeződés sem hozott ilyen magas éves árcsökkenést, úgyhogy ez most egy igazán kedvező adat, aminek örülhetnek a vásárlók.
0: És ugye ebben már nincs mesterséges új beavatkozás, legalábbis, hogy persze, hogy van az ástop, mint amit bevezettek, de az akkor már régen éreztette hatását magyarul, tehát ilyen plusz ösztönző nélkül lett olcsó.
4: Valamennyire még érint. Nálunk 14 termék van a 30-ból, amit érint az árstop, és valóban a bázis hatás ezek nagy részénél már kikerült.
0: Mert
4: van egy második, volt egy második körös, egy őszi árstop kibővítés.
0: Ja, az a higiéniai termék.
4: Nem, hanem kettő termék van nálunk, a sertés, ja, más és az alma. Igaz, igen, amire még egyébként a bázis az benne van. Igen, ez megint nehéz lenne most is megmondani, de minden esetre gondolhatjuk, hogy nem ez a két termék volt az, ami minden idők legnagyobb ár csökkenését hozta a privátbankár árkosárba, úgyhogy valamennyire még van ennek ilyen statisztikai hatása, de a maradék 28 terméknél erről már nem beszélhetünk.
0: Mi a helyzet a nyugdíjas kosárra?
4: Nyugdíjas kosárban is hasonló trendet láttunk, ugye ez egy szűkítettebb, egy kicsit más módszertanú árkosár, a KSH-nak a fogyasztási vásárlásokat jellemző adatait hívtuk segítségül az összeállításánál, ugyanabban az adatbázisból dolgozik, de más termékekkel, szűkebb termékkörrel. Itt havi szinten van egy minimális 0,5%-os ár emelkedés a nyugdíjasok esetében, de hát náluk is az éves árcsökkenés az szintén 7% fölötti. Tehát tulajdonképpen teljes körűnek mondhatjuk ezt most a magyar vásárló közönségre. Hát nem mondom, hogy ez mindenkire igaz, hát hogyha valaki mondjuk olyan termékből vásárol többet, ami éppen drágult, mert azért ilyen termék is van, akkor ő ezt kevésbé érzi el, de azért a nagy átlagban elmondható, hogy mind a családok esetében, mind pedig a nyugdíjas fogyasztók esetében egy jelentős éves árcsökkenés mérhetünk.
0: No, ezek után akkor egy prognózis kérnék, akkor holnap reggelre 8:30-kor jelentkezik a KSH a friss adattal. Ugye azért izgalmas egy kicsit ez, mert a kiskerforgalomban láthatóan az üzemanyag vásárlás volt júliusban számottevő, most viszont augusztusi inflációs adat, ott már egy picivel drágább üzemanyagárak is voltak, de mégis mi a prognózisod, mire számítunk holnap?
4: Igen, hát az látszik, hogy mi is, amikor keressük az okokat, akkor azért ott van a forintnak az erősödése, pont az előző percekben beszéltetek arról, hogy azért ez nem egy olyan egyöntetű dolog most már, mint korábban volt, de azért még mindig igaz lesz, hogy akár ha 370 körül jár a forint euró árfolyam, akkor is lényegesen alacsonyabb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Az energiaárakban mindig látjuk azokat a kockázatokat, de azért mégsem gyűrűztek be, amik most már a hosszú ideje tartó közel-keleti háború, illetve hát nem beszélve az orosz-ukrán háborúról, aminek a piaci hatása ott van. Tehát vannak ilyen felfelé ható kockázatok, de a nap végén mindig egyelőre úgy látjuk, hogy azért inkább lefelé tartottak ezek az árak. Az élelmiszerek nem fognak továbbra sem hozzájárulni semmiféle infláció emelkedéshez. Az üzemanyagok esetében az ár védett ár eltörlése még nem volt akkor olyan jelentős hatású abban a vizsgált időszakban, mint a KSH-os vizsgált. Úgyhogy én arra számítok, hogy nagyjából ugyanolyan inflációs adatot láthatunk majd, mint az előző hónapban, szerintem vagy 0 vagy 0,1%-os mozdulás lehet körülbelül havi szinten, hogyha akarunk valamit nézni, de továbbra is inkább azt gondolom, hogy stagnáló inflációról fogunk jelentést kapni a KSH-tól vagy a körüliről, és hát mondom, az élelmiszerek biztos, hogy továbbra is lefelé fogják mozdítani az indexet.
0: Az elmúlt percben Gáspár Andrást, az M4 privátbankár.hu lapigazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában M. Szűcs Pétert, vigyázzanak magukra. Pici zene, 13:30 is jönnek a friss hírek.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ismeretlen tettes ellen tesz büntető feljelentést hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Waberers korábbi MFB finanszírozásai miatt. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán. A miniszter szerint a tárcánál jelenleg is folyik az állami pénzügyek intézmények korábbi működésének és nagy összegű finanszírozási döntésének átvizsgálása. Egyébként a Fejlesztési Bank működésének vizsgálata során a Waberers 2022-es és 26-os finanszírozásával kapcsolatban derültek fény olyan körülményekre, amelyek miatt megteszik a feljelentést. 22-ben 111 millió euró, majd idén további 100 millió euró értékben jegyeztek le, ugyanis Waberers kötvényeket az MFB-nél.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde 4,1%-a gyengül 147.075 ponton a BUX, a forgalom 2,5 milliárd forint. Ha már a Waberersnél tartottunk az előbb, a Waberers részvényei 7,1%-a gyengülnek, 4450 forinttól jegyzik őket. Az OTP 6,1%-a megy lefelé, 44650 forinttól jár. A MOL 8,1%-os emelkedésben 4988 forint. A Richter 9,1%-kal csökkent, 12710. A Magyar Telekom pedig 2,7%-os zuhanásban 2554 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 363 forint 30 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde 2,1%-kal megy felfelé, a német DAX 3,1%-kal gyengül, a francia tőzsde 1,1%-os pluszban jár, csak úgy, mint az olasz, a spanyol viszont 1,1%-os mínuszban. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1626. Továbbra is magas szinteken a kőolaj, 97,47 dollár a Brent ára, míg az amerikai könnyolajé 92,30 dollár, az arany jelenleg 4438 dolláron jár. Budapest hagyományosan legnépszerűbb kerületeiben csökkent leginkább a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben a lakáspiacon. A Dunahouse adatai szerint a 14. kerület iránti kereslet 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületi 25-ről 21-re, a 6. kerületi 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent a vevői érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. Az első három napon 20 ezer vállalkozás több mint 400 ezer papírnyugta adatait rögzítette 1,5 milliárd forint értékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptember 1-én indult új rendszerében. Az adóhatóság tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az okos telefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot, így olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok. Nem kérdéses az Audi gyár jövője Győrben, ezt az Audi koncern vezérigazgatója mondta a Reuters hírügynökségnek Párizsban. Zsirnod Döllner egy új modell bemutatóján beszélt arról, hogy a németországi Neckar-Szolmi üzem optimalizálása kiemelt feladat, mivel 2034 utánra már nem osztottak be oda új gyártási folyamatokat. A győri gyár helyzetéről Döllner egyértelműen fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a létesítménye a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme. A Volkswagen felügyelőbizottság a múlt héten egyhangúlag jóváhagyta az úgynevezett jövőtervet, amely a csoport versenyképességének növelése érdekében további 50 ezer munkahely leépítését irányozza elő. Csoportos létszámleépítésre készülhet a Wizz Air Romániában. A légitársaság több mint 170 munkavállaló állását szüntetheti meg. Egy helyi hírportál információi szerint a leépítés a tervek szerint a bukaresti, a krajovai, a kolozsvári és a jászvásári bázisokat érintheti. A karcsúsítás során pilótákat, másodpilótákat és légiutas kísérőket is elküldhetnek. A cég jelenleg csak nem 2000 embert foglalkoztat Romániában.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, a szél megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután, kulturális hírmagazin, itt a Trend FM-en.
4: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Kiállítás.
4: Hónap kincse címmel nyílt új kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban, amely egy frissen felfedezett, 27 darabos kora újkori ezüstallér leletet mutat be. A különleges érméket 2026 nyarán találták meg a Somlóhegy lábánál, Börszörcsök határában, a múzeum közösségi régészeti programjának önkénteseivel közös kutatás során. A lelet különösen érdekes, mert az érmék több európai terület pénzverését képviselik. A 27 tallér többségét, 18 darabot II. Ferdinánd veretett Tirolban, illetve az elzaszi Enzigsheimban. A kincsben II. Rudolf 3 tallérja, valamint lübecki, pfalzi, braunschweigi, brandenburgi és svájci Saint-Galleni veretek is megtalálhatók. Az érmék összetétele is értéke alapján a kutatók szerint a kincs nagy valószínűséggel a 15 éves háború időszakában kerülhetett a földbe. A kiállítás különösen érdekes a Mohács 500 emlékévben is, a tallérok ugyanis egy olyan korszak pénzforgalmának lenyomatát őrzik, amelyben a Kárpát-medencét hosszú éveken keresztül hadjáratok és háborús pusztítások sújtották. A lelet egyben a Magyar Nemzeti Múzeum közösségi régészeti programjának sikerét is jól példázza. A program 2017-ben indult, és az önkéntesek a szakemberekkel együttműködve azóta is számos régészeti felfedezéshez járultak hozzá.
0: Film.
4: Hajdú Szabolcs filmjei ismét nagy vásznon láthatók Budapesten. A kinómozi szeptember 11-e és 27-e között 3 hétvégén keresztül retrospektív vetítés sorozattal idézi fel a kortárs magyar film egyik legjelentősebb alkotójának pályáját. A Hajdú Szabolcs retrospektív során összesen 8 filmet láthat a közönség, köztük olyan fontos és már a kultikussá vált alkotásokat, mint a Macerás ügyek, a Tamara, a Fehér tenyér, a Bibliotek Pascal, a Békeidő, az Ernelláik farkaséknál, a Kálmán nap és az 1% Indián. A sorozat külön apropója, hogy idén 20 éves, Hajdú Szabolcs egyik legismertebb filmje a Fehér tenyér, valamint 10 éve készült az Ernelláék farkaséknál. Utóbbi 2016-ban elnyerte a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Hajdú Szabolcs pedig ugyanott a legjobb férfi színészi alakításért járó díjat is hazabihette. A 2006-os Fehér tenyér is több hazai és nemzetközi elismerést kapott, míg a Bibliotek Pascal 2010-ben a Filmszemle fődíját nyerte el. A vetítések szeptember 11-én kezdődnek a Macerás ügyekkel, másnap a Tamara, szeptember 13-án pedig a 20 éves fehér tenyér kerül vászonra. A második hétvégén a Bibliothèque Pascale és a Békeidő, a harmadikon pedig az Ernelláék Farkaséknál a Kálmán nap és az 1% Indián várja a nézőket.
0: Színház.
4: Bulgakov egyik legmegrendítőbb műve, a Morfium érkezik Budaörsre, ráadásul mindössze egyetlen alkalommal, szeptember 15-én látható a Budaörsi Latinovics Színházban. A zsilvásárhelyi Elvira Gudunó Színház előadása Mihail Bulgakov azonos című kis regényéből készült. A történet középpontjában egy fiatal orvos, Poljakov áll, aki egy eldugott oroszországi kórházban kezdi meg pályáját. Az ortél, a nélkülözés és a betegek szenvedése mellett azonban saját életében is egyre súlyosabb valósággal kell szembenéznie. A morfium kezdetben fájdalomcsillapító és menedék számára, ám hamarosan függőséggé válik, és a fiatal orvos fokozatosan elveszíti az irányítást saját élete felett. Az előadás így nem egyszerűen egy függőség történet, hanem a kiszolgáltatottságról, félelemről, emberi gyarlóságról és az emberi méltóság elvesztéséről is beszél. A mű különösen személyes Bulgakov számára, az író maga is orvosként szolgált az első világháború idején, sérülései miatt morfiumot kezdett használni, és ő maga is függővé vált. Végül 1918-ban sikerült megszabadulnia a szertől, tapasztalatait pedig később a Morfium című kisregényben dolgozta fel. Az előadás román nyelven, magyar felirattal lesz látható, szeptember 15-én tehát, és külön érdekesség, hogy ez a produkció ebben a formában most először kerül magyar színpadra.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Cserszömörc és csodahelyek a Tihanyi félszigeten. Szeptember végétől őszi ruhába öltözik a környék jellegzetes növénye, a cserszömörce. Ilyenkor érdemes a Tihanyi félsziget nyugati szegletét bejárni, ahol a csúcshegyre vezető túra során egyik oldalon pazar balatoni panoráma, a másik oldalon a színpompás természet kísér minket. Aki követi a túra ajánlókat, eljuthat a félsziget legmagasabb pontjára. Az őrtorony kilátón túli Nyereghegyre, és azon át a félsziget legmagasabb pontjára, a csúcshegyre vezet. A túra hossza körülbelül 6 km, ha szeretnénk kényelmesen bejárni, hozzávetőlegesen 2-2,5 órát tervezzünk be. Az út első szakaszában az apáti templom romjai mellől induló erdei ösvényen, hegymenetben nagyjából fél óra alatt érjük el az őrtorony kilátót. A kilátó megmászása után induljunk a vadregényes Nyereghegy felé. Ehhez a sárga jelzést és a zöld T, azaz a tanösvény jelölést kell követnünk. Rövid kaptató után különleges sziklaformációk bukkannak elő a bokrok közül. Ezek az úgynevezett tihanyi forráskúpok. A látványos természeti képződményeket a környék vulkanikus tevékenységét követően felszínre törő melegvizes források hozták létre. Az így kialakult kúp alakú képződmények jelentős geológiai értéket képviselnek és egyedülállók Európában. Nem csak geológiai szempontból érdekesek, hanem igazán látványosak is. Főleg itt a Nyereghegy gerincén, ahol a kialakított sétaút és a tanösvény mentén lehetőségünk nyílik közelebbről is megszemlélni őket. Izgalmas kontrasztot alkotnak a világos színű sziklák a cserszömörce színpompás leveleivel. A Balaton felvidék jellegzetes növénye ősszel lenyűgöző színárnyalatokat ölt, a sárgától a narancssárgán át a lángvörösig. Hasznos növény. Régen a kérgéből és a leveléből kinyert anyagot a bőrök feldolgozására használták a cserzők, azaz a bőrkikészítő mesterek. Ahogy a hegygerinc végére érünk, tehetünk egy kitérőt a T-jelzésen a csúcshegy aljában lévő forrásbarlanghoz. A legenda szerint egy alkalommal Sobri Jóska a bakony rettegett betyárja húzta meg magát benne. 232 méterrel a tengerszint felett elértük a félsziget legmagasabb pontját. A csúcshegytől már csak a sárga jelzés mutatja az irányt, amelyet az erdei iskola felé kell követnünk. A meredek sziklafal mentén fantasztikus a panoráma a Balaton nyugati medencéjére. Az ösvény néhol egészen keskeny. Alatt a szakadék, ezért ezen a szakaszon nagyon vigyázzunk. Az erdei út végén leérünk a Sajkodőből mentén húzódó aszfaltozott útra. Ezen tudunk visszasétálni Sajkod településre, majd a parkolóba.
0: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
4: Kiabálás, földönfetrengés, csapkodás, könnyek, és persze a tehetetlenség, amit ilyenkor szülőként érzünk. Itt egy remek könyv, amely segít megérteni, mi zajlik a gyerekben, és miért van valójában szüksége arra, hogy hisztizzen. Nem csodát ígér ez a kötet, hanem azt, hogy tudni fogod, mit tegyél, hogy közelebb kerülj a gyerekedhez, önmagadhoz és a nyugodt hétköznapokhoz. A címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dükkitörésekhez. A szerző pedig Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője, maga is fekete öves hisztis, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogyha most fel kellene idéznie egy igazán emlékezetes hisztit, akkor melyik lenne az?
6: Hát olyat is nagyon sokat tudnék mondani, ami így a közvetlen környezetemben, vagy amit a munkám során látok, vagy amit ovis gyerekeknél tapasztalok, de ugyanolyan élénken fel tudok idézni olyat is, amikor én hisztiztem. Mondjuk a legmarkánsabb, azt hiszem, hogy a legidegesítőbb talán az lehetett az én hisztimben, hogy viszonylag hamar éreztem úgy gyerekkoromban, hogy muszáj nagyon nagy amplitudóval kifejeznem, amit érzek, és ezt gyakran úgy tettem meg, hogy mondjuk bevágtam egy ajtót, és így nagyon ott van a fülemben annak a hangja, amikor így egy ilyen bérházban bevágod az ajtót, és utána így pereg le a festék az ajtó keretről, és azt még így hallod egy pár másodpercig.
4: Esen szó arról, hogy hogyan született meg ez a könyv, tehát a szakmai tapasztalataid, amilyen kérdésekkel megkerestek téged, amilyen gyereket láttál, akinél pont nem tudták a szülők, hogy mit kellene csinálni, ez adódott össze?
6: Igazából a legeslegerősebb az az, hogy a legtöbbször, amikor egy szülő segítséget kér, az akkor van, nyilván most leveszem azt, amikor tényleg van valami olyan diagnózis a háttérben, amikor egy szakmai segítséget kér egy szülő, de hogyha nevelési helyzetben kérnek segítséget, az a legtöbb esetben az, hogy a fejemre nőtt, nem tudom irányítani, nem tudom megállítani a dükkitöréseit, borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerülünk, teljesen eszköztelen vagyok, azt érzem, hogy ő irányítja a családot, és akkor ez volt az, hogy egy ilyen helyzetben senki nem érzi jól magát, a szülő sem érzi jól magát, de a gyerek sem. Tehát látszólag a gyerekek szeretik azokat a helyzeteket, amikben ők nyernek, de igazából hosszú távon nem szeretik, hogyha ők irányítják a hajót. Azt szeretik, hogyha a hajót valaki irányítja, és abba bele kell, hogy férjen, hogy ő ennek időnként ellene szegül. Hát gyerek próbálgatja a határait, tanulja önmagát, de azért a legnagyobb nehézséget a legtöbb esetben ez okozza a szülőknek, hogy egyszerűen nem ura a helyzeteknek.
4: És jól viselik a szülők, amikor azt mondod, hogy akkor kezdjetek el róla beszélgetni, hogy milyen önismerettel rendelkezik, milyen beidegződései vannak, mit hozott magával gyerekkorban?
6: Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szülők már segítséget kérnek, akkor valószínűleg ott már nagyon nagy a szenvedésnyomás, és ha eléggé szenvedünk, akkor bármit megtennénk azért, hogy abból kikerüljünk, és nekem szerintem az egyik erősségem az az, a sok minden mellett, ami nem megy, de hogy ami például megy, az az, hogy nagyon úgy próbálok kommunikálni a szülőkkel, hogy nem hibást keresünk, semmi baj, hogyha ez nem megy, nem arra akarom megtalálni a választ, hogy tessék, akkor most itt kiderítettük, hogy te csinálod rosszul, egyáltalán nem, hanem van egy olyan kapcsolat, és ebben hiszek, hogyha egy jó kapcsolatot ki tud alakítani egy szakember egy szülővel, vagy egy ember egy másik emberrel, akkor ott lehet őszintén beszélni akár nehéz témákról is.
4: Min érdemes elgondolkodni a szülőnek? Szóval, hogyha tényleg önvizsgálatot tart, hogy mi az a pont, amire ő ugrik?
6: Például ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy mi az, ami neki már átment azon a határon, hogy ő sem tudja már megtartani a normál állapotát, amit itt szeretne szülőként működtetni. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy tisztában legyünk azzal, és ez egyszerre önismeret és egyszerre empátia mások felé, meg magunk felé is, hogyha nekem is nehezen megy az érzelmeimet kordában tartani, amikor a gyereknek hiába mondom el 120-szor, hogy vedd fel a cipődet, mert el kell indulnunk, mert el fogunk késni, és nekem is nehéz már szabályozni a saját érzelmeimet, akkor talán egy következő napon egyel türelmesebb leszek a nálam sokkal kisebb gyerekhez, akinek ez szintén nem megy. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos mantránk kell, hogy legyen, hogy a szülőség az nem valami olyan, amit akkor csinálunk jól, ha minden nap sütésesen lefut. Mindig lesznek konfliktusok, azért, mert a gyereknek meg kell tanulnia a világot, az embereket, mindent meg kell tanulnia. És amikor van egy hisztis helyzet, vagy mondjuk két krízis között vagyunk félúton, akkor vagy már ott az agyam hátuljában szól, hogy ebből pillanatokon belül botrány lesz, akkor szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy nekem most ebben a pillanatban mi segítene. Mi segítene, hogy vagy én ne kerüljek bele ugyanabba az örvénybe, amiben a gyerekem van, mi segítene abban, hogy értsem, hogy mi történik a gyerekemben, én mit érzek, azt megpróbáljam beazonosítani, és miközben egyébként ezen gondolkozunk, ennek nem csak az a haszna, hogy rájövök, hogy mi lenne a megoldás abban a helyzetben, hanem az is a haszna, hogy az idegrendszer, az agy ilyenkor egy gondolkodó üzemmódban van, és az érzelmi rendszer egy picit meg tud nyugodni. És ha ilyenkor ránézünk újra arra a szituációra, amiben mondjuk egy közért közepén van éppen szabadul el a minden is, hogy akkor ott egy picit lehet, hogy könnyebb megoldásokat találni, ha mi már egy nyugodtabb állapotban vagyunk.
7: Sokszor kitérsz arra, amikor arról van szó, hogy érdemes átgondolni az embernek a saját gyerekkorában történteket, és a szüleinek a reakcióit, hogy semmiképpen nem szeretnéd hibáztatni a szülőket, tehát nem erről van szó, de nagyon tanulságos az, amit hozunk gyerekkorból. Mondanál példát, hogy mi minden jelenhet meg? Mondjuk, hogyha a kislányunk aznap, nem tudom én, nem a piros cipőt, hanem a kéket szeretné fölvenni, de nagyon. És akkor egy ilyen rendes ortítózós hiszti van késéssel.
6: Két irányból válaszolnék. Az egyik az, hogy én valóban azt gondolom, hogy bár manapság ez tényleg egy ilyen trend lett, hogy mennyire traumatizált mindenkit az előző generáció, de hogy én nem érzem, hogy ez nagyon előre mutató lenne, mert minden kornak megvannak a maga törvényei, a maga szokásai, és persze nyilván ma már tudjuk, hogy nagyon nincs rendben egy gyereket megütni, de hogy 50-100 évvel ezelőtt teljesen más volt az emberek fejében, és én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy szülő valójában ártani szeretne a gyerekének. Sajnos előfordul, de hogy azért általában a szülők jót akarnak a gyereküknek, még hogyha ez időnként nagyon is balul sül el. És hogy régen mondjuk volt az, és akkor itt visszatérek a kék vagy piros cipős reggelre mondjuk, hogy régen nem volt ekkora szabadság foka a gyerekeknek. Régen senki nem tette fel azt a kérdést, hogy melyik cipődet szeretnéd felvenni, hanem ott van, hát ráadásul ott van az egy darab cipőd, amit így felvehetsz, úgyhogy vedd föl és induljunk. Nem volt ekkora, tényleg így tudom megfogalmazni, nem volt ekkora szabadságfok a levegőben. Nem volt kérdés, hogy én dönthetek-e bizonyos dolgokban. Ez szült egy olyan szülőgenerációt, akik nagyon nagy szabadságot szeretnének adni a gyereknek, és ezért nulladik pillanat attól kezdve mindent megkérdeznek a gyerektől. Vegyünk fel pulóvert? Kérsz nem tudom mit? Így menjünk, oda menjünk, most menjünk a nagy jéghoz. Tehát tényleg kérdések ezrei záporoznak azért, mert az lett, hogy fú, ne korlátozzam be a gyerekemet, mert én nagyon be voltam korlátozva. Ezért lesz botrány abból, hogy a kék vagy a piros cipő, mert és igazából abból annak a frusztrációja nehéz egy ilyen reggeli elindulásban, hogy a gyerek se tudja. De addigra már rászoktattuk 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy dönthetsz bizonyos téged érintő kérdésekben, és utána meglepődünk, amikor egy ilyen döntési helyzetben ő ki akarja fejezni az akaratát, szóval szerintem sok minden ütközik egymással, és ezzel sincs semmi baj, ez is majd ki fog hozni, ki fog adni magából egy új generációt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek milyen szülők lesznek majd.
7: Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauza gyerekkori dükitörésekhez, Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg.
4: Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ismeretlen tettes ellen tesz büntető feljelentést hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium Waberers korábbi MFB finanszírozásai miatt. Ezt Kapitány István miniszter jelentette be 2022-es és 26-os finanszírozásokkal kapcsolatos kötvénykibocsátásokról van szó. Az első három napon 20 ezer vállalkozás több mint 400 ezer papírnyugta adatait rögzítette 1,5 milliárd euró értékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptember 1-én indult új rendszerében. Az adóhatóság tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. Így olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok. Akár 4000 munkahelyet is megszüntethet a Jaguar Land Rover a következő 2 évben. A Sunday Times összefoglalója alapján a Tata Motors tulajdonában lévő autógyártó 1,7 milliárd angol fonttal csökkenti költségeit a következő 2 évben. A vállalat világszerte 44 ezer embert foglalkoztat, ebből 30 ezeret az Egyesült Királyságban. A megszorítások hátterében a pénzügyi teljesítmény romlás áll. A társaság adózás előtti nyeresége 2,5 milliárd fontról mindössze 14 millió fontra zuhant egy év alatt.
0: Tőzsde hírek.
2: Nem túlságosan jó a tőzsdei kereskedési hangulat, mondjuk azt, hogy vegyes a kép Európában. Londonban a tőzsde 2%-os pluszban, Frankfurtban 4%-kal gyengül, a francia tőzsde stagnál, csak úgy, mint az olasz, a spanyol pedig 2%-os mínuszban jár. 3%-kal gyengül a BUX, 147.307 pont, a forgalom 2.838.000.000 forint. 6%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.984 forinttal járnak, az OTP 3%-kal gyengült, 44.820, a Richter 9%-kal esik, 12.700, a Magyar Telekom 2,2%-os mínuszban, 2.566 forinton, jelenleg az euróért 363 forint 20 pillért kell adni. A kőolaj áram 1% körüli emelkedésben az egyre feszültebb közel-keleti helyzet miatt $97.42 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $92.22 jár. Hatalmas katonai beruházás indul az Egyesült Államokban, több ezer kilométernyi föld alatti hálózattal kötik össze az új atomrakétákat, akár 2 milliárd dolláros is lehet a katonai építési projekt. Az Egyesült Államok hadseregének Montana állambeli Malmstrom légitámaszpontján, ahol 3581 kilométernyi föld alatti kommunikációs infrastruktúrát építenek ki. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíjrendszer jövő március 1-ére tervezett indulása. A helyi közbeszerzési döntőbizottság ugyanis megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felületet, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kért pályázat eredményét. A Jutarnyi List című horvát napilap arról ír, hogy az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen. A lap szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés jövő februárjára már elkészül. Az új útdíjrendszer fő kivitelezője a szlovák Skytól ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, hogy elegendő ideje maradjon az indulás előtti tesztelésre. Egy fokozattal A plusz kategóriára javította a portugál államadósság besorolását a Fitch. A hitelminősítő cég az ország költségvetési egyensúlyára és a várhatóan csökkenő

0: kerül le a levegő. 14 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
1: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelent

0: A digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Ez itt az Egy Életem műsora, sziasztok, Babi Edit vagyok, és szeretettel köszöntöm Csabát is. Szia Csaba!
1: Szia, Pellakótó Kátóa, én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
2: Mondd ezt még egyszer, légy szíves, Csaba!
1: Pellakótó Kátóa.
2: Wow, ami azt jelenti, hogy...
1: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a Pellakótó Kátóa az egy nagyon tiszteletteljes köszöntés.
2: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
1: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ez mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel.
2: Oké.
1: Tulajdonképpen életmód, életstílusváltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és mint hogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
2: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
1: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
2: Nem is gondolkodtatok rajta?
1: De nem senkinek jó válasz rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
2: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
1: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utas is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
2: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
1: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőnek, se turizmust. Nem kerestem, hogy dolgozzak benne, én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
2: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
1: Így van.
2: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
1: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandon az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. De nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
2: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
1: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület, vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevő írtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
2: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáción Abszolút. Meg tudod nézni?
1: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
2: De jó ezt hallani, hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
1: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ezt csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket és szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövőt nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
2: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
1: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a avarba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen vannak nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
2: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
1: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa, és megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpisi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszú, hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azért a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
2: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
1: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Téli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
2: Miért?
1: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad, Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem oda húz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak. Az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű, fehér, homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantarályák, rengeteg delfin. Az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
2: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
1: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
2: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
1: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, ez nagyon nehéz. Azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi része Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok. Hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
2: Csaba, köszönöm szépen. Egy rövid szünet után folytatjuk az utazást Új-Zélandon, és aki ebben segítünk, Csaba Shepherd. Kedves hallgatók, néhány perc, és folytatjuk utazásunkat tehát Új-Zélandon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Napirendről felszólalt Magyar Péter az országgyűlésben az őszi ülésszak kezdetén, és azt mondta, hogy a méltányos vagyonadó bevezetése és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozása lesz az egyik legfontosabb ősszel. Egyébként beszélt arról is, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a Szociális és Családügyi Minisztériumban az ott elkészült gyermekvédelmi jelentést, amely a kormányfél szerint az elmúlt évtizedek súlyos visszaéléseit tárja fel. Új országos környezetfelügyeleti főhatóság felállítását is bejelentette Magyar Péter, amely a veszélyes ipari beruházásokat ellenőrizné. Megerősítette az új klímatörvény tervét is, egy országos fásítási program elindítását és egy átfogó vízügyi cselekvési terv elfogadását is, amely az asszályhelyzet kezelését és a víz helyben tartását szolgálná. Emellett műszaki megoldást és garantált forrást ígért a 2000 fő alatti települések szennyvíz elvezetésére. Ismeretlen tettes ellen tesz büntető feljelentést hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Waberers korábbi MFB finanszírozásai miatt, ezt Kapitány István miniszter jelentette be. Jelenleg is folyik a tárcánál egyébként a vizsgálat az állami pénzügyi intézmények korábbi működésével és nagy összegű finanszírozási döntéseivel kapcsolatban. A Waberersnél megemlítette, hogy 2022-ben és 2026-ban kötvénykibocsátásokat jegyzett le az MFB, és a gyanú szerint a 26-os ügyletben a finanszírozást a Fejlesztési Bank a saját forrásköltsége alatt biztosította, az így keletkező veszteséget pedig az állam a költségvetésből finanszírozott kamat kiegyenlítési rendszeren keresztül kompenzálta. A jelenlegi adatok alapján Kapitány István szerint megállapítható, hogy a konstrukció a teljes futamidő alatt akár 10 milliárd forint költségvetési terhet jelenthet, amelyet végső soron a magyar adófizetők állnának. Megkezdődött az elhagyatott, leromlott állapotú épületek bontása a Rákos rendezőn, közölte a 13. kerület polgármestere Facebook oldalán. Tóth József emlékeztetett rá, hogy még júliusban fordult nyílt levélben Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, illetve Baricska Norbert Tamáshoz, Budapest rendőrfőkapitányához, az egykori MÁV dolgozók által lakott ingatlanok miatt. Eljuttatták neki a több mint 1000 ember aláírását, akik ebben a helyzetben a megoldást kérték, ugyanis illegális lakásfoglalók voltak a környéken, akik a közbiztonsági és köztisztasági állapotokat egészen drámai körülmények között romlásnak indították, fogalmazunk úgy. A polgármester kiemelte, hogy a kerületi önkormányzat annak ellenére, hogy sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem érintett, felajánlotta segítségét az épületek bontásának egyik fázisát, és a romosítást pedig saját költségen elvégzik. Budapest hagyományosan legnépszerűbb kerületeiben csökkent leginkább a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben a lakáspiacon. A Dunahouse adatai szerint a 14. kerület iránti kereslet 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületé 25-ről 21-re, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is.
0: Tőzsde hírek.
1: Enyhe mínuszban a hazai értéktős, de ez 2%-os gyengülést jelent 147.405 pontos értékkel, a forgalom 3.213 millió forint. 0,4%-kal drágul a MOL, 4972 forinttól jár, az OTP 1,1%-kal gyengült 44.880 forinton, a Richter 9,1%-os mínuszban 12.700, a Magyar Telekom 1,5%-kal gyengül 2.586 forint, míg a 4G 1640 forinton stagnál, 363 forint 20 pilléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1,1%-os pluszban jár, a német DAX 4,1%-kal gyengül, a francia CAC-án 1,1%-os pluszban, az olasz tőzsde 1,1%-os mínuszban, a spanyol pedig 2,1%-kal gyengül. 1,1627 az euró dollárral szembeni árfolyama, 1%-kal drágul a kőolaj, a Brent 97,30 dollár, az amerikai könnyűolaj pedig 92,23 dollár jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, a szél megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
2: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Új-Zélandról a digitális térben jelentkezik vendégem Csaba Shepherd, akivel már új-zélandi utazgatásunkat elkezdtük a műsor első részében, és megnéztük a csodálatos természeti tájat, az ottani leghívogatóbb desztinációkat. Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
3: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni. Mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak. Esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik gleccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szakásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekbe visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a választom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát, tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor, nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van, lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen beigli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
2: Ó, ezt nem is tudtam.
3: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
2: Akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
3: Igen?
2: Igen.
3: Nagyszerű.
2: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
3: Sütemény?
2: Uh-huh. Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
3: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És
2: okay.
3: Ezt mondom az olasz utasainknak is, nagyon bátor vagyok. A legjobb fagylalt itt van a világon.
2: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
3: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz. Illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű. Tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
2: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
3: A haka az egy nagy téma. Gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
2: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átitatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy kell ezt elképzelni?
3: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, olyan hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felhajza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy van, aki megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
2: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
3: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a Maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átitatja ez a Maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiának nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a Maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például csak egyet hagy mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
2: És ti e szerint is éltek.
3: Próbálunk. mint ország.
2: A természet közeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát, hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
3: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba a mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb jár be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
2: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
3: Abszolút. Az világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
2: All Blacks,
3: csapat,
2: igen,
3: rögbi
2: igen.
3: csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát az arra van, hogy megfélemlítsen, nem ellenfél van.
2: És ahogy emlékszem, úgyhogy sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
3: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelemben le lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag az egész történelemében a All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
2: Azért.
3: Én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
2: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek, meg a szörfözésen és a vízisportokon kívül?
3: Hát gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sporton a golf, például az is egy népsport golf, de nálunk a golf az olyan, hogy minden falu szélén van legalább egy vagy kettő golfpálya, legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket, jó társaság van. Úgyhogy gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény is. A golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
2: Ha térjek vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
3: Így van. És a jelbeszéd.
2: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
3: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
2: Komolyan?
3: Igen, tehát az én maori kielejtésem, azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
2: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
3: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
2: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
3: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van. És azt gondolom, hogy ez így van, és az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Hát én ezt emelném ki.
2: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
3: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasainak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, ugye egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holiday-en vagy szabadságon? És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon? És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandra, hogy most úgy gondoljanak erre a 2 hétre, 3 hétre, 1 hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovatűnő pillanatok, ez a néhány hét. És én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan ország, ahol úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van, és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
2: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget, most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
3: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt, itt az a képeket. De én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
2: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, Mátéva, hogy is viszontlátásra.
2: Hát akkor Mátéva, Csaba. Köszönöm, szia!
3: Szia!
2: Kedves hallgatók, mai vendégem Csaba Shepherd volt, aki a digitális térben Új-Zéland csodálatos természeti világát tárta elénk. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy esetleg lemaradt az elejéről, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel 1 hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Gazdaság és kultúra a 94.2. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az ukrán hírszerzés azt közölte, hogy információi szerint Oroszországnak még 2 évnyi pénze van arra, hogy folytassa az Ukrajna elleni háborúját. Alek Ivaschenko hangsúlyozta, hogy Oroszország nincs olyan helyzetben, hogy ne rendelkezzen erőforrásokkal, ezért összehangolt együttműködésre van szükség Kijev és partnerei között. Nehéz megmondani egyébként, hogy az orosz társadalomnál a háborúval emberi elégedetlenség vajon növekedni fog-e? Ez tehát a hírszerzés legfrissebb információja. Oroszország és Ukrajna ma folytatta egyébként az egymás elleni támadás sorozatot, leginkább dróntámadásokkal, de mindkét fél kerülte akár Moszkva, akár Kijev támadását, tekintve, hogy ott van az amerikai delegáció, akik ma Kijevben kezdték el a tárgyalásukat, miután Moszkvával is egyeztettek. Semmi újdonság nincs egyébként a béketeremtési folyamattal kapcsolatban.
0: Tőzsde hírek.
2: Nem túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, mondjuk azt, hogy nincs iránya. A londoni tőzsde 1%-os pluszban jár, a német DAX 3%-kal gyengül, a francia CAC-en 1%-os pluszban, az olasz tőzsde stagnál, a spanyol pedig 1%-os mínuszban jár. A legprémiumabb vásárlóknak bejelentette az Apple, hogy $2000 fogja árulni a legújabb iPhone-ját. Ez most a technológiai piac legfrissebb információja. Megnézzük majd a Wall Street nyitáskor, hogy ez hogyan hat az Apple részvényeire. A hazai BUX 2%-os mínuszban jár, 147.434 ponton, a forgalom 3.387.000.000 forint, 6%-kal emelkednek a MOL részvények, 4.982 forinttal jegyzik őket, az OTP 2%-os mínuszban 44.870, a Richter 1%-kal gyengül 12.690, a Magyar Telekom másfél 1%-os mínuszban 2.584 forint, 363 forint 40 fillére jelenleg az euró árfolyama. Továbbra is emelkedik a kőolajt, nagyjából 1%-kal, $97.24 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $92.26. A méltányos vagyonadó bevezetését az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálati szabályainak újragondolására tett ígéretet a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy továbbra is a vagyonosodás törvénytelen formáival szemben kíméletlenek lesznek. Egyébként nem sokára nyilvánosságra hozza a Szociális és Családügyi Minisztérium az úgynevezett gyermekvédelmi jelentését. A környezetvédelem területén Magyar Péter a környezetvédelmi bírságok drasztikus szigorításáról, valamint egy új országos környezetfelügyeleti főhatóság felállításáról beszélt, amely a veszélyes ipari beruházásokat ellenőrizni. És mit megerősítette az új klímatörvény tervezetét, megemlítette egy országos fásítási program elindítását és egy átfogó vízügyi cselekvési terve elfogadását is, az egészségügyben pedig a kórházi várólisták célzott csökkentését és az év végéig egy kórházi hűtési program elfogadását ígérte. ismeretlen tettes ellen tesz büntető fejlentést hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Gazdaság és Energetikai Minisztérium a Waberers korábbi MFB finanszírozásaival kapcsolatban. Kapitány István miniszter közlése szerint 2022-es és 26-os kötvénylejegyzésekről van szó, amely idén például a gyanú szerint úgy történt, hogy a finanszírozást az MFV a saját forrásköltsége alatt biztosította, az így keletkező veszteséget pedig az állam a költségvetésből finanszírozott kamat kiegyenlítési rendszeren keresztül kompenzálta. Ez számítások szerint, ha a futamidő végig menne, 10 milliárdos veszteséget okozna az adófizetők számára. Csoportos létszámleépítésre készülhet a Wizz Air Romániában. A légitársaság több mint 170 munkavállaló állását szüntetheti meg. Egy helyi hírportál információi szerint a leépítés a tervek szerint a bukaresti, a krajovai, a kolozsvári és a jászvásári bázisokat érintheti. A karcsúsítás során pilótákat, másodpilótákat, légiutas kísérőket is elküldhetnek. A cég jelenleg csaknem 2000 embert foglalkoztat Romániában.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, a szél megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, késő estére 13-23 fok közé hűl a levegő. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence.

0: aminek az volt a címe, hogy ha a márkát csak kommunikál, de nincs mit átélni vele, akkor csak zajt gyártasz címmel, amiben az egyik fő gondolat az, hogy a reklám megakaszt, az élmény viszont bevon. Szerintem elég sok reklámosnak van ilyen aggodalma, kreatív szakembernek, content területen dolgozó szakembernek, hogy zajt csinál, és olyan sok értelme nincs, amit csinál. De egyébként szerinted, hogyha most így ránézünk a világban és Magyarországon futó reklámokra, ezeknek szerinted mekkora része zaj?
1: Jelentős, de hogy majdnem az egész, én azt gondolom. Tehát, hogy nem az a probléma ezzel, hogy igazából felesleges, hanem mert nem felesleges a márkák, vagy az ügynökségek nem érzik annak, viszont zavarók. Tehát én inkább zavaró szót használnám. Ugye ez a Fábri féle, remélem zavarok elméletre épül, hogy azt gondolja a reklámozó egyébként szerintem a 30-as évek óta, hogy neki meg kell zavarnia a fogyasztót, azzal hívja fel a figyelmet, és bármennyire is idegesíti, vagy zavarja őt a zaj, a hatására el fog menni és vásárolni fog. Csak hát ezek a szokások rettenetesen megváltoztak, különösen az elmúlt 10 évben.
0: Ez volt az egyik fő állításod a posztban, hogy a márkaélmény igazából az az, ami bevon, és hogy a reklám az megakaszt. Bennem az merült fel, hogy a márka élmény igazából a vásárlás vagy a szolgáltatás használatával válik teljessé, de az ugye el kell oda jutni, hogy tényleg megvegye a fogyasztó ezt a szolgáltatást, és ehhez azért valahogy meg kell akasztani a fogyasztót, másképp fogalmazva meg kell ragadni a figyelmét. Én nekem a kettő eléggé összefüggés, akkor ezek szerint szerinted én is olyan 30-as években módon gondolkodok erről.
1: Azt nem tudom eldönteni, mert még nem elég hosszú ideje ismerjük egymást, de egyébként erről azt gondolom, hogy ez egyfajta kiterjesztett élmény kéne, hogy legyen, és ennél talán picit több is, valami ilyen jellegű felelősségvállalásról. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy társadalmi innováció vagy kulturális innovációról beszélünk, és egy márka ezen keresztül azonosítja magát, az vajon élménye? Vajon elége arra, hogy felhívja a figyelmet? Erről nincsen döntés, tehát ez egy most zajló kurzus, amiről beszélget a szakma, akár Magyarországról beszélünk, akár külföldön. Nagyon, nagyon izgalmas beszélgetés egyébként, de abban úgy néz ki, hogy egyetértés van, hogy mondjuk az iparág nagy részét tekintve a reklám, a licensz lejárt, mert egyszerűen a fogyasztót már annyira zavarja, hogy minden egyes hatékonysági mutatója ezeknek a kommunikációknak folyamatosan romlik. Legyen az ok a kreatív anyag minősége, és annak figyelemfelkeltő ereje, legyen az ok az, hogy én túlnyomom a médiába, és állandóan felülköltök, és ezzel borzasztó zajt okozom, amivel elidegenítem a fogyasztómat.
0: Egy picikét azt érzem, hogy előre szaladtál.
1: Bocsánat.
0: De nem baj, mert vissza fogunk ehhez a gondolathoz térni, és mert én még mindig maradnék egy picit ennél a megakasztás dolognál. Az, amit elmondtál, hogyan teljesedik ki élményé, nem megakasztásnak kellene lennie, társadalmi innováció. Ebben mindig van egy picikét, vagy van érzésem szerint egy olyan kicsit önhittség a reklámozók részéről, hogy a fogyasztók tényleg szeretnek így a márkák világába, bűvkörébe, kommunikáció, a reprezentációjába bevonódni, és akkor ott az üzenetek, élmények fényében fürdőzni, hogy a lehető legtöbb képzavart gyűjtsem össze. Ezzel szemben ugye van a sokak által nagyon kedvelt és tényleg nagyon izgalmas könyv, a Hogyan nőnek a márkák Byron Sharptól, amiben az egyik gondolat, ami engem megragadott, az kifejezetten erre hívja fel a figyelmet, hogy a reklámozók szeretik túlértékelni azt, hogy a márkájuk mekkora szerepet játszik a fogyasztók életében, szeretik túlgondolni azt, hogy mennyit foglalkoznak egy-egy márkával. Mi az igazság?
1: Júj, lehet, hogy Byron Sharpnak kéne itt ülnie, hogy megmondja az igazságot. Egyébként ezt hozzá kell tennem. Nem akarom elokoskodni, de a gondolat nem tőle származik, hanem Kahnemantól, aki azt mondja, hogy vannak impulzus döntések, amelyek nagyon gyorsan és a lehető legkevesebb energiával születnek meg, és vannak ennél sokkal mélyebb döntések, amit végig gondol a fogyasztó. A reklám az évtizedek óta arra tesz kísérletet, hogy a fogyasztót a gyors döntések felé sodorja. Ez az egyik oka annak, hogy kezd kiürülni a reklám, mint üzenettípus. Abban felelősek a márkák, hogy nem él éjjel-nappal együtt a márka gondolatával egy fogyasztó, és bocsánat, hogy most ilyen túlzottan írom le az dolgot, de mégiscsak valahol ezt rejti a kérdést. Másrészt egyáltalán nem baj, itt az a kérdés, hogy az a mód, ahogy őt megszólítom, az még érvényese? Vagy érdemesebb valami ennél értékesebbet csinálni a márkáknak? Mert azért lássuk be, és akkor ilyen értelemben az én szakmámnak is tekintem a reklámot. A reklám az nem az az iparág, amit ilyen nagyon szívesen elmondasz a nagymamádnak, amikor megkérdezi, hogy mivel foglalkozol. Én emlékszem fiatal koromban, amikor írt a nagymamám, mindig azt felelte neki, hogy hát nem gyógyítok beteg gyerekeket, és szinte elnézést kértem ezért.

0: Na bocsánat, bocsánat a személyesért, de hogy ez való rejti ezt az egész dolgot. És megmondom, miért gondolom ezt. Azért, mert a fogyasztó nagyon megváltozott, öntudatra ébredt. A fogyasztó dönt sokkal komolyabb módon involválódik a social médián keresztül is a márkák életébe. Véleményt mond, értéket teremt, azonnal elmondja, hogy az igazi élmény az jó-e, vagy rossz a márkának. Amíg egyirányú kommunikáció volt feléjük, addig ez nem történt meg, addig tulajdonképpen a márkák élhettek azzal, hogy hát úgyse, tehát hogy az az egy-két ember, aki majd betelefonál, meg mit tudom, az nem egy, nem fog vélemény vezérként fellépni a márkával szemben, nincs tétje ilyen értelme a kommunikációnak, ma van.
1: Másik fontos gondolatod ebben a blogpostban, hogy a mesterséges intelligencia az nem eszköz, hanem infrastruktúra. Hogyan függ ez össze azzal, hogy mennyire súlykolunk egy irányba reklámmal márkákat, azaz zajgyártunk, illetve próbálunk meg olyan aktivitásokat csinálni, amiben a fogyasztók így jobban be vannak vonva, vagy részt vehetnek benne, vagy legalább egyszerűen csak nem érzékelik reklámnak, hanem valami szórakoztató dolognak.
0: Ugye az AI, mint akár platform, akár eszköz, gyakorlatilag azt ismétlő, amit már tudást felhalmozott az emberiség. Hogyha az emberiség arról kezd gondolkodni, hogy a reklámnál értékesebb dolgokat érdemes csinálni, bármilyen döntési mechanizmusról beszélünk, akkor az AI egyszer csak ilyen válaszokat fog adni a feltett kérdésekre. Hát ilyen értelemben mindenképpen van összefüggés a kettő között. Olyan értelemben is lehet összefüggés, hogy kontroll gyakorol. Tehát ugye ő mindig az AI mérsékelt versenyző. Ő nem tartózkodik a szélsőségektől, de mindig meg akar megfelelni a kérdéseknek. Tehát lehet abban kontroll, amikor azt mondjuk, hogy lehet, hogy még túl korai abban gondolkodni, hogy holnaptól nincs reklám egyáltalán, hanem csak társadalmi felelősségvállalás van, és társadalmi és kulturálisan megszólaló márkák. Tehát én ilyen egymás mellett élést képzelek el most, meg ilyen egymásra hatást, ennél konkrétabbat nem. Tehát nem hiszem, hogy driverként megjelenik az AI abban, hogy gondolkozunk a reklámmentes környezetről, vagy a márkák felelősebb viselkedéséről.
1: Zárásként, amikor arról gondolkodunk általában, hogy hogyan lehet a klasszikus reklámos formátumokat, mechanizmusokat, csatornákat meghaladni, akkor általában a legtöbb hirdető két utat talál, az egyik az, hogy megpróbál valamilyen módon hasznos lenni, a másik pedig ugye azt mondja, hogy az emberek szórakozni vágynak, hát akkor ő is belép valamilyen szórakoztató megoldással, tartalommal a piacra. Szerinted ez a márkától függ, hogy melyik passzol hozzá, vagy igazából ez a szórakoztatás dolog, ez a zajgyártás problémája, egy kicsikét ilyen elodázása, és ebből a rengeteg szórakozásból is előbb-utóbb zaj lesz. Mit gondolsz erről ezekről a logikákról?
0: Ez történik, a szórakoztatásból előbb-utóbb zaj lesz. Hagyj mondjuk egy személyes példát erre, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor én még médiát terveztem, ügynökségnél egyébként, akkor úgy fogalmaztuk meg azt a szintet, hogy hányszor érdemes a fogyasztóval találkozni a reklámnak mondjuk televízióban, hogy annak volt alsó és volt felső határa is. Majd észrevették a média ügynökségek, hogy ez nem érdekük, mert korlátok közé szorítja az elköltött büdzsét, és elkezdtek csak úgynevezett 3+ reachben, 4+ reachben gondolkodni. Ez egyébként azóta még jobban leegyszerűsödött, de egyszerűen eltörölték a felső határt, mert egy csomó versenyzőnek a piacon az a cél, hogy többet költs. Óhatatlanul hiába vagy szórakoztató, akkor is elfárad az 5., 6., 7. impulzusnál. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy a vicc egyszer jó. Ez a reklámszakmában mindenhol máshol igaz, a reklámszakmában nem igaz. Tehát igen, zaj lesz belőle, csak talán a minden egyes ilyen hirdetési periódus elején kevésbé zavar, de aztán viszont most már oda se figyelsz el, mert a harmadszor, negyedszer, ötödször hallod a viccet.
1: Vennyik Imre, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy meghívhatok.
2: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja. Rebrief.
1: Bodnár Bence, szabadúszó kreatív igazgatóval folytatjuk a Rebriefet. Köszöntünk.
3: Sziasztok, jó itt lenni.
1: Azért hívtuk el Bencét, mert indul az új év, és messziről jött embernek lehet, hogy nagyobb a látóköre, vagy lehet, hogy összekevertem most valami közmondást, sőt biztos, de ne ragadjunk itt le, mert amúgy is egy eléggé tág és általános bemelegítő kérdéssel indítanék. Szerinted az idei kampányok jobbak lesznek-e, mint a tavalyak?
3: Jobbak kellenek, hogy legyenek. Ez a válasz erre a kérdésre, soha nem volt még annyira fragmentált a figyelem, mint most, ezt nyilván mindenki folyamatosan elmondja, ez azért hangzik klisséként, mert igaz. És ilyen szempontból szerintem a klissékkel nincs semmi baj. Fel kell kötnünk gatyát ahhoz, hogy el tudjuk érni a fogyasztót manapság jobban, mint eddig. Nem csak a figyelmünk megosztása az, ami, vagy megoszlása az, ami nagyon, nagyon nehezen koordináltod, egyszerűen az arcunkba jövő üzenetek minden szempontból sokkolóan hatnak nagyon gyakran ránk, akármikor megnyitunk bármilyen jelölő képernyőt, amilyen információ jön felénk, azok szinte húsba vágóan meghatározóak tudnak lenni az életünket illetően. Ilyen klímában szerintem még nehezebb megfelelő kampányokat csinálni, úgyhogy vissza kell mennünk az alapokhoz, és meg kell nézni azt, hogy mi az, ami mozgatja az embereket, és mi az, ami az érzelmükre tud hatni. Szerintem erről később majd talán beszélünk tematika szinten. Én úgy gondolom, hogy erre kell mennünk továbbra is, és egyre jobban a platformokat egyre jobban megértve kell kommunikálnunk ebben az irányban.
1: Vissza fogunk menni ezekhez az alapokhoz, mert ez eléggé ígéretesen hangzott, hogy mit tekintesz te alapoknak, de még nagyon gyorsan fussunk át az évnyitó részén a beszélgetésnek. A reklámszakmában mindig vannak trendek, divatok, olyan mechanizmusok, amik éppen népszerűek. Neked most mik a buzzwordok, mi az, amire te figyelsz? Nem biztos, hogy csinálod, de így rajta tartod a szemedet.
3: Buzzwordok érdekes módon, ha már a szó direktjéről, tehát maguk a szavak meg kifejezések szerintem egyre inkább vesznek el az éterben, és hogy a vizualitás fontossága az, amit én látok, mint egy ilyen overarching trend, hogyha ezt lehet mondani. Tehát olyan márkák, amelyek korábban nem törődtek azzal, hogy esztétikailag érdekesek, izgalmasak, vagy valamilyen szinten ilyen birtokolható vizuális világot építsenek ki, azok is, vagy azok számra is manapság már fontos, hogy legalább valahogy kinézzenek. És szerintem ez azért van egyszerűen, mert nagyon sokan mondjuk, lehet, hogy ez szempontból hang nélkül fogyasztják a tartalmakat a telefonjukon. Nagyon fontos az, hogy mondjuk mi az első 3 másodpercben elhangzó, vagy éppen vizuálisan beütő dolog. Most a legújabb ilyen trend, és mondom, lehet, hogy sokat fogunk TikTokról beszélni, vagy a short form tartalom platformokról, de hogy ez a kamerába bevillanó kéz, konkrétan így kezdi a legtöbb ember a saját ilyen, ugye ez a talking head formátum dolgait, valahogy szó szerint szinte megpróbálja berántani a képegyőbe a nézőket.
1: De közben ez lehet, hogy egy nagyon amatőr gesztus, mert ugye kb. Az, amikor még így elindítottam a kamerát, és nem vágtam el úgy, hogy még a visszahúzó kezem kimaradjon az anyagból. Tehát, hogy ebben az az érdekes nekem, hogy régen az amatőr megoldásnak, az amatőr vizualitásnak, a puritánságnak volt egy ilyen romantikája, ami egy márkáról, vagy legalábbis az alkotóról azt mondta el, hogy közületek való vagyok, nem vagyok egy ilyen túlprofi valaki, aki megszűri magát, hanem egy őszinte valaki vagyok, és most, mintha ennek az amatőr hangulatnak a plebejussága, vagy romantikája, ez teljesen elveszett volna, és mindenki veszettű profi akar lenni.
3: Ez szerintem egy nagyon jó meglátás. Ez nagyban függ, azt gondolom, attól, hogy milyen a kreátor vagy a márka érettség az adott platformon. Tehát van nagyon sok olyan márka, amelyeknek manapság még ez az amatőrnek kinéző dolgok jól működnek, sőt, én azt vettem észre, hogy egyébként egy Nike Adidas szintű, nagyon komoly produkciós költsége rendelkező kampányokat gyártó cégek és márkák is nagyon gyakran olyan amatőröket megszégyenlő megoldásokkal próbálkoznak, különösen azért, mert bizonyos platformokon bizonyos dolgok működnek, és bizonyos dolgok nem működnek. És szerintem ez a platform specifikus gondolkodás az, amiben nem csak a magyar ügynökség, de ugye a globális szakma jobban kéne, hogy tudjon fejlődni.
1: Konkrétan nem... mire gondolsz? Mi az, amelyik az a platform szerinted, amelyik így jól befogadja ezt az ilyen amatőrebb, spontánabb, őszintébb hangulatot, és melyik az a platform, amitől ezt idegennek érzed? Nyilván a klasszikus tévéreklámok ott például az amatőrségnek sok helye nincsen.
3: Tehát mobilon kívüli dolgok szerintem, de érdekes módon egyébként, amikor a TikToknál volt szerencsém 9 hónapot eltölteni 2023 évvégén, meg 24 évelején, akkor néztünk olyan statisztikákat, hogy melyek azok a tévéreklámok, amelyek a legjobban teljesnek, meg kíváncsiak voltunk arra, hogy mik az alapvető szórakoztatásnak a gyökerei, és azok a spotok, amelyek TikTokra voltak gyártva, de tévében is lementek, outperformálták az összes tévéspotot, az összeset.
1: Ez érdekes. Nyilván az a friss hangulat, vagy a TikTok trendisége az így átragadt, és működött a tévés felületeken is?
3: Én azt gondolom, hogy nyilván függ attól, hogy mit fogyasztanak az emberek a tévében, de az agyunk nem különböztet meg storytelling mechanizmust, attól függ, hogy hol fogyasztjuk a tartalmat. Hát csak azért, mert telefonon nézzük állóképben a kedvenc influencerünknek a legutóbbi bevásárlókörútja után, hogy felpróbálgatja a ruháit, meg az, hogyha ugyanezt látnánk a tévében, ugyanúgy be tudjuk fogadni az információt, meg a narratívát, azt már megszoktuk, attól függ, hogy nem azon a platformon látjuk, hanem egy nagyobb képernyőn, mondjuk horizontális szemszögből. Tehát az agyunk nem feltétlenül változtat ezen, úgy gondolom. Az embereket továbbra is a történetek érdeklik, és ebben mindenki csak arra törekedett, hogy jobb és jobb legyen. Azzal együtt, hogy manapság nem elég egy megkapó sztorit eladni, vagy legyártani, nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy maga az algoritmus hogy működik, és itt jön be szerintem a trükkössége a kortárs, vagy a modern kommunikációnak, hogy ezek a platformok néha évente át vannak programozva az alapján, hogy kronológikus sorrendben kapjuk-e meg a tartalmat, vagy a korábbi fogyasztási meg nézői szokásunk alapján van kiválasztva az a tartalom, amik elénk van tárolva. Ez nagyon gyakran, mint egy ilyen kristálygömb jelleggel szinte lehetetlen megmondani, és ezért van az, hogy az AB testing, illetve a folyamatos hookgyártással induló különböző tartalmak, azok manapság nagyon-nagyon fontosak arra, hogy élőben tudjuk letesztelni azt, hogy mi működik és mi nem. Hát nagyon sokszor igazából van egy megérzés, meg egy adathalmaz, ami alapján dolgozunk, de lehet, hogy az adathalmaz két hónappal később nem lesz aktuális, mert maga az algoritmus lett teljesen átalakítva.
1: Akkor jó is, most kanyarodjunk oda, amit ígértél, hogy az alapok azokról érdemes megint csak beszélni. Egyet már említettél, a storytellinget, és ezt egyébként sokszor látjuk azt, hogy egy olyan tartalom, aminek van eleje, közepe, vége, főszereplője, egy feszültség benne, ami szem feloldódik, ezek működnek a legjobban, sokkal jobban, mint az mindenféle ilyen montázsos megoldások. Milyen alapokra gondoltál még, amit így érdemes megemlíteni ebben a kevés percben, ami még hátra van nekünk?
3: Én azt gondolom, és talán erről korábban már beszéltünk, hogy maga az érzelmekre való hatás. Igazából szinte teljesen mindegy, hogy mi a módja ennek. Ez lehet egy olyan zene kiválasztás, amiről tudjuk, hogy mindenképpen megsiratja, megneveteti, elkárpáztatja az embereket. Elképzelhető, hogy ez egy olyan karakter behozatala, akikkel kapcsolatban az embereknek valamilyen jellegű kapcsolódási pontjuk van, és ugye ez egy relatíve trend, hogy mondjuk egy új Super Bowl teaserben látom Ben Stiller éppen táncos, egy olyan karaktert hoz elő, aki anno szerintem a 2010-es évek közepén, vagy 2010-es évek elején játszódó karakter egy ilyen fitness instruktor esetében. Már nem nulláról kezdjük az érzelmek kialakítását, hanem már megvan az emberek fejében egy karakter, és az mondjuk, hogy ezzel kapcsolatban milyen jellegű érzelmeik vannak, és akkor innen tudjuk felépíteni ezt az üzenetet, amikor már az emberek figyelnek, amit mondani szeretném márka szinten. Szerintem a kulcs az, hogy ne felejtsük el azt, hogy az emberek érzelmére kell hatnunk, mert csak akkor fogunk tudni átadni bármilyen jellegű üzenetet, hogyha már figyelnek ránk, és ezt pedig az érzelmeken keresztül úgy gondolom tudjuk a leginkább elérni.
1: Nekem ez ebben egy picit az ellentmondás, hogy ezt sokszor lehet hallani az érzelmeket is, meg azt, hogy például ezt a humorral, szórakoztatással lehet nagyon-nagyon jól megpiszkálni. Kicsit azt érzem, hogy ez a márkáknak szórakoztatniuk kell, ez egy ilyen nagyon-nagyon általános mantra lett. Ugyanakkor, hogyha mindenki ugyanazt csinálja, akkor azzal beállunk a zajcsinálóknak a sorába, vagy kockáztatjuk azt, hogy beállunk a zajcsinálók sorába. Hogyan érdemes akkor gondolkodnunk, ha még mindig azt gondoljuk, hogy lehet valami értéket is csinálni ebben a tartalomcunamiban? Mi lehet akkor a kiinduló pont?
3: Én úgy érzem, hogy ez még egy saját szemszögű számra, az értékteremtés minden nagyon fontos volt. Én anno, amikor itthon dolgoztam, megpróbálom egyébként a legtöbb külföldön legyártott és kitalált kampányomban, és ezt bele valamilyen szinten belehozni az értékteremtést. Ez vagy azzal, hogy olyan típusú emberekkel dolgozom, amelyeknek mondjuk nem lehetne lehetőség ilyen mértékű kampányokon dolgozni, vagy olyan szakembereket próbálok behozni, amelyek egyébként mondjuk nem dolgoztak ilyen típusú szegmensben, mondjuk olyan fotósok egyébként mondjuk nem reklámos fotós, de ez egy másik téma. Visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem el kell gondolkozni az, hogy mi a szórakoztatás. Mert nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy szórakoztatás az nevettetés.
1: Igen.
3: De ez nem feltétlenül így van. Szórakoztatás az, amikor te nem tudom, NBA playoff van, és összeraksz egy olyan 25 perces highlight reelt, ami elmondja a narratíváját mondjuk az első fordulónak, ami benne van az összes ups and downs, benne van minden érzelem, ami mondjuk az adott playoff kör első fordulójában benne van. Ez is ugye egy teaseri a következő fordulót, és arra próbálja az embereket ösztökélni, hogy nézze a következő fordulóját az NBA playoffnak. Az nem csak nevetett, hanem igazából az érzelmekkel játszik. Amikor megnézzük, hogy mondjuk hogy vászák meg free solo-ban a Taipei 101-t, az is igazából nevettet, hanem egy olyan jellegű érzelmekre hat, hogy hú, ez a srác már megcsinálta egyszer ugye az El Capitánot, vajon sikerül-e megint, vagy leesik, és élőben látjuk majd azt, hogy a halálába zuhan. Ez is valamilyen szinten szórakoztatás, nem felül nevettetés. Tehát szerintem a márkáknak, vagy a márkákkal dolgozó ügynökségeknek kicsit kreatívabban kell ránézni arra, hogy mi a szórakoztatás maga, és mi az, amelyeként valóban illik a márka személyiségéhez, stílusához, értékeihez.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, ennyi fért bele a mai Rebriefbe. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzanak magukra.
2: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Feltételezett második világháborús robbanótest került elő Budapest 22. kerületében a Dunából. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a folyót és a mellette húzódó utat mintegy 200 méter hosszában kiürítés lezárja. A feltételezett robbanóeszköz az árasztó út közelében került elő. A tervek szerint a tűzszerész búvárok emelik majd ki a folyóból. Elegendő forrása van Oroszországnak ahhoz, hogy 2027 és 28-ban is folytassa az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az ukrán katonai hírszerzés főnöke. Az Ukrán Védelmi Minisztérium hírszerzési főigazgatóságának vezetője egyúttal rámutatott arra is, hogy az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, de szerinte nehéz megmondani, hogy kialakul-e kellően erős tiltakozási potenciál. Mindeközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy tanévnyitó előadáson azt mondta, Oroszország nem szándékozik olyan megállapodásokba belemenni, amelyek nem biztosítják az érdekek egyensúlyát. A miniszter kétségbe vonta, hogy úgymond a másik oldal magatartása mennyire őszinte, és rámutatott, hogy Moszkva történelme során már sokszor úgymond megégette magát. A tárcavezető szerint Oroszország és a Nyugat között soha többé nem lesznek olyanok a kapcsolatok, mint 2022. februári előtt voltak. A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a társadalom csúcsán élőknek kell a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk. Közölte azt is, hogy a vagyonosodás törvénytelen formáival szemben továbbra is kíméletlenek lesznek. Bejelentette, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a Szociális és Családügyi Minisztériumban készített gyermekvédelmi jelentést. Új környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be, illetve megerősítette egy országos fásítási program elindítását és egy átfogó vízügyi cselekvési tervet is elfogadnak majd. Emellett műszaki megoldást és garantált forrást ígérte a 2000 fő alatti települések szennyvíz elvezetésére. Egészségügyi programok indulnak majd, és közölte azt is, hogy október közepére lesz meg az új költségvetés, amelyben megkezdik a bérrendezést többek között a nevelésben, oktatásban, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozóknál. Ismeretlen tettes ellen tesz büntető feljelentést hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Wamberers korábbi MFV finanszírozásai miatt. Ezt Kapitány István miniszter jelentette be. Egy 2022-es és 26-os kötvénykibocsátásról van szó. Az idei esetében a gyanú szerint a finanszírozást az MFV a saját forrásköltsége alatt biztosította a Wamberers számára, az így keletkező veszteséget pedig az állam a költségvetésből finanszírozott kamat kiegyenlítési rendszeren keresztül kompenzálta. A jelenlegi adatok alapján ez 10 milliárdos veszteséget is okozhatna az adófizetők számára.
0: Tőzsde hírek.
1: Nézzük, hogy milyen hangulatú a tőzsdei kereskedés. Jelenleg 0,2%-os mínuszban a BUX 147.475 ponton, a forgalom közelíti a 3,7 milliárd forintot, meglehetősen alacsony. A Wamberers részvényei 4,7%-kal zuhannak, 4.270 forinton jegyzik őket. A fő papírok közül a MOL 0,7%-os emelkedésben 4.988 forinton jár, az OTP 0,1%-kal gyengült, 44.890, a Richter 0,5%-os mínuszban 12.760, a Magyar Telekom 2,4%-kal gyengül, 2562 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 362 forint 80 fillért kell adni. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1%-os emelkedésben, a német DAX 3%-kal gyengül, a francia és az olasz tőzsde emelkedik, az olasz 1%-del, a francia 3%-del, a spanyol pedig stagnál. A Wall Street-en a tőzsdei kereskedésben ma nem lesz tőzsdei kereskedés, úgy tűnik, hát legalábbis a nyitó árakat egyelőre nem látni, amint van erről információ, akkor természetesen mondjuk majd. A kőolajjal viszont élénk a kereskedés, 8-9% között emelkedik a kőolaj, a Brent $97.14, az amerikai könnyolaj $92.21 jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A déli, majd déli irányba forduló szelet főként az északnyugat, nyugat-durantúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. 15 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
2: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, és én Mlinárik Márton vagyok. A vendégeim ezúttal Radnóti Szabolcs és Mohari Máté, alaparezneked.hu. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: A cím az lesz, hogy nem a négyzetméter számít, vajon hány milliót ér egy jó alaprajz? Ugye hát már lelőttem az alaprajzneked.hu weboldal címet, ami hozzátok tartozik. Meséljetek egy kicsit magatokról, hogy kerültetek egyáltalán ide, mi ez az alaprajzneked.hu?
4: Mi hivatalosan belsőpítészek vagyunk, és mi eredetileg komplex belsőpítészettel foglalkozunk, ami az alaprajz tervezéstől gyakorlatilag a függönyzsinór kiválasztásáig tart. Erre van is egy brandünk, viszont a komplex belsőpítészeti munkáink alatt találkoztunk azzal az igénnyel, hogy rengeteg ügyfélnek nincs szüksége dizájnra, meg ilyen szintű komplexitásra, hanem egyszerűen csak szeretnének egy nagyon jó térben élni. És igazából ez a sorozatos igény miatt jutottunk el egy ilyen hirtelen jött ötletből az alaprajzneked.hu-ra, ami a komplex belsőpítészettel ellentétben csak és kizárólag funkcionális szempont alapján tervez alaprajzot.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek van egy adott alaprajza, mert mondjuk örökölte, hogy ért valamit, és akkor neki nincs ötlet, hogy hogy alakítsa át, akkor odaadhatja nektek, és akkor ti varázsoltok belőle valamit.
4: Igen, igen. Tehát gyakorlatilag elmondja az összes igényét, mi felmérjük az adottságokat, és a cél az, hogy a létező legjobb verzió szülessen. Tehát az ideális verzió. Ez még például nem is csinálunk több verziót általában, hanem csak egyet, mert általában mindig egyetlen egy jó verzió van.
2: Oké. Okay. Kik az ügyfélkörötök? Tehát végfelhasználók keresnek, befektetők, fejlesztők, ingatlanosok?
3: Igazából szerintem ügyfélkör szempontjából teljesen az egész piac. Tehát, hogy van a legtöbb lakossági ügyfél, de vannak kisbefektetők, nagyobb befektetők, tehát most dolgozunk nagy beruházóval is, komplett 3-4 társasházon, tehát amik ilyen 150-200 lakásos társasházak, de nagyon sokan jönnek csak úgy a Google-ről, internetről, úgyhogy aki pedig csak lakossági ügyfelek, vannak homestagerek, akikkel dolgozunk, ingatlanosok, tehát hogy itt tényleg akiket felsorolták kb. Mindenki.
2: Széles körül az igényezet.
4: Igen, nagy ritkán egyébként építészmérnökök is, de az nagyon ritka.
2: Uh-huh. Mitől jó, vagy mitől rossz egy lakás alaprajza?
4: Hát szerintünk attól jó, hogyha az ügyfélnek az összes funkciós igényét kielégíti maradéktalanul. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy jó egy alaprajz. Illetőleg akkor, hogyha nincs benne holt tér. Tehát, hogyha az összes négyzetméter ki van használva, és itt most nem arra gondolunk, hogy minden egyes négyzetcentiméteren áll egy szekrény, vagy egy fiók, vagy egy mosogató, hanem hogy maga a funkció az ahhoz szükséges szabad terekkel arányban legyen, és ne legyen egy olyan része a lakásnak, amiről nem tudjuk, hogy mire való, vagy mire használjuk.
2: Pontosan értem, mire gondolsz, mert ugye ingatlan közvetítő volnék az elmúlt két évtized nagyobb részében, habár ugye mostanában én már inkább céget vezetek, de ugye vannak ezek a belvárosi lakások, amiket még annak idején a kommunizmusban még szét is szabdaltak, és akkor olyan zseniális alaprajzok jönnek ki, hogy van egy 120 négyzetméterünk, amiben összesen van kettő darab szoba, van egy ilyen 30 négyzetméter körüli előszoba, ugyanekkor a hall.
4: Igen.
2: És akkor ugye a tulajdonos az a négyzetméter ára természetesen úgy számolja, hogy hát itt másfél millió, egy millió hat, ő azt megszorozza, és akkor mi meg el kéne, hogy adjuk.
4: Igen.
2: És ez nem sokszor sikerül. Hát a következő kérdésre akkor megadtad a választ tulajdonképpen, mert ugye az van nekem ide írva, hogy egy 50 négyzetméteres lakás lehet-e élhetőbb, mint egy 70 négyzetméteres, de hát...
3: Sokkal.
2: Nyilvánvalóan
3: vannak azok az esetek, igen. És sajnos pont ezzel pont beszélgettünk, és sajnos új építésűeknél is találkozunk ezekkel. Tehát most is volt olyan projektünk, ami 110 négyzetméteres lakás, két hálószobával, háztartási helyiség nélkül kb. És egy 3-4 négyzetméteres konyhával.
4: Ez a konyha része volt a legmegdöbbentő.
3: Igen, egy ilyen sarokba bedugott U alakú konyha, és 110 négyzetméter.
4: És, és durva, mert egyébként az áttervezés után lett még egy szoba, és a konyha az egy ilyen főzőszigetes, körbejárató, körbeülhető
3: tökény. Szóval egy 5 négyzetméteres háztartás helyiség benne.
4: Tehát, hogy azért nem a méret számít, hanem a térszervezés.
2: Használhatóság.
4: Igen.
2: És akkor még nem említettük a tárolási lehetőségeket. Nekem sokszor van olyan érzésem, amikor új lakásokba járok, hogy marha jók ezek a földigérő nyilászárók, meg tényleg, meg sok van belőle, és napfényes. És akkor hova teszem a keresztanyámnak a dupla szekrényét, amiben a stafírungot kellene besúvasztani?
3: Sok ilyen.
4: Igen, itt az a baj, hogy van egy amúgy egy tök jogos és szép elvárás mondjuk az építészet részéről, hogy minél több fény, és ez tök jó. De hogy ugye a belső felől meg van egy kicsit ezzel ellentétes igény, hogy akkor hova helyezem ezeket a bútorokat, meg hol lesz tárolási lehetőség. És akkor igen, ezt lenne jó összhangba hozni. De ja, mi is találkoztunk ilyennel, hogy egyszerűen tele volt ablakra, és tök jó volt, hogy ennyi fény, de például nagyon ritkán kerül sor, de ott mi azt javasoltuk, hogy ha csak azt az egy, nem tudom, lőrés ablakot, ha kivennénk, attól még ugyanúgy fényárban úszna az egész szoba, de akkor legalább összejöhetne mondjuk egy használható home office, vagy egy konyhasarok, vagy egy bármi.
2: Értem. Van-e valami ilyen tipikus hiba listátok, amivel rendszerint találkoztok? Ugye egy-kettőt felsoroltunk, de van-e, amit így említenétek?
3: Szerintem, amivel szinte mindig találkozunk, főleg mondom, ez inkább az új építésűeknél jellemző most, az a hálószobáknak a szélessége, vagy méret, és az ágyhoz képest. Tehát ez a 240-250 széles hálószobák. Minden terven akkora ágyak vannak bent, amikor a szivacs mérete, de hát tudjuk, hogy az ágy keret az még plusz 10-20 centi is lehet akár, tehát vannak olyan hálószobák, ahova beteszünk egy ágyat, akkor 20 centi marad az ágy és a fal között.
2: De ha már itt tartunk,
3: és ott akkor hogy jut át az ember a túloldalra?
4: Rá tudsz jutni 20 centin is, csak
2: hát... kényelmetlen.
3: Igen. Tehát ez például nagyon jellemző most. A másik a konyhák mérete. Tehát az, hogy annyira pici, tehát megvan a hűtő, megvan a főzőlap, megvan a mosogatómedence, mosogatógép, és néha marad egy darab fiókos szekrény, és abba kéne megoldani egy három hálószobás lakást például.
2: És akkor hol klofolunk ki a rántott
3: húsnak
2: valót?
3: Például meg, hogy a, nem tudom, a 4-5 fős család összes evőeszköz, tányér, stb. Hova tesszük el? Tehát ez a kettő, ez amúgy nagyon jellemző.
4: Nekem közben eszembe jutott egy harmadik is. A fürdőszobáknál nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy egy relatíve kis tér, és az egyik sarban van a WC, mellette van a mosdó, ott az zuhany, a negyikben pedig a mosógép. Kilóra megvan, még egyébként használható is, de hát azért a fürdőszobához tartozik egy csomó más dolog, és például a szennyes kosár. ami sehogy sem akarja megtalálni itt a helyét, és akkor így születnek olyanok, hogy a mosógép tetejére kerül a, nem tudom, neszeszer, amire rálóg a fölötte lévő töriszállítónak a két törölközője, és akkor az egész, hát kilóra megvan, de ergonomiailag nem annyira jó.
2: Vannak olyan hibák, amik kijavíthatók, ezek szerint átalakítással, de van olyan hiba, amit nem tudtok javítani, amire nincsen megoldás?
4: Uh-huh. Én azt mondom, hogy eddig még, és egyébként ebben az a csodálatos, hogy ebben a térszervezésben, hogy eddig még gyakorlatilag szinte mindenre tudtunk olyan megoldást adni, aminek örültek a végén a megrendelők. Tehát effektív, most azt nem mondom, hogy minden hibát ki lehet javítani, de el lehet érni vele egy olyan eredményt, amivel mindenki boldog. Vannak adottságok, amikhez ugye igazodni kell, és azt nem lehet úgymond kijavítani. Mondjuk ilyen például a társasházaknál az ablakoknak a száma és a pozíciója. Tehát az egy kiindulási pont. Tehát olyanok szoktak lenni, hogy jön egy ügyfél, és azt mondja, hogy ennyi szobát szeretne, de nincs annyi ablak. Amelyiként itt is vannak még trükkök, amivel lehet bóckodni, de alapvetően, tehát ha három szobát szeretnél, és három ablakod van, akkor emlesszik.
2: Az annyi.
4: Igen.
2: Ugye volt igen. Olyan korábban, hogy szintén belvárosi lakások átalakításánál láttam ezt, hogy nem volt elegendő ablak, ennek ellenére lett egy olyan hálófülke, aminek nincs ablaka, hiszen oda aludni mész be, nem?
3: Hát ezzel mi is sokszor találkoztunk ilyenekkel, igen, és akkor vagy a fal nem megy fel a mennyezetig, hanem akkor van ott fölötte egy kis fény, akár levegő is, tehát volt olyan, ahol csak úgy egy 2 méter magas fal volt egy ajtóval, és akkor mögötte ott egy hálófülke. De igen, tehát igazából amúgy igen, ez a többi az igazából javítható. Ami még nehézség szokott lenni, az ugye, hogyha WC-t kell mozgatni. Tehát az az egyetlen olyan dolog, ami a lefolyó miatt, igen, a strang miatt, ami bizonyos szintig tologatható, de van egy helyzet, aminél tovább nem. Tehát a lakás átellenes sarkába nem fogjuk tudni valószínűleg áttenni. Igen.
4: Főleg éppen az új építésűek.
3: Igen.
2: Hát nyilván ugye kellene legyen a födémnek egy olyan vastagság, amiben a lejtést meg lehet adni a lefolyó csőnek, és akkor az adottság. Ugye az emberek általában a hirdetésekben látnak először alaprajzokat, ha egyáltalán, mert ugye az is előfordul tapasztalatból hallottam, hogy egyáltalán nincsen alaprajz, és a hajam kihullik, amikor el kéne képzelni, hogy na akkor abban hogy fog beférni egy akármi, vagy hogy fog elférni benne egy család, vagy ha konkrét ügyfélnek keresünk, akkor na most honnan derített ki, hát kell kérni egy alaprajzot, ugye vették rá a fáradtságot. De tételezzük fel, hogy benne van az alaprajz a hirdetésben. Van-e olyan hiba, ami már az alaprajzról kiszúrható?
3: Hát az egyik, amit te is elkezdtél mondani, hogy hát vagy nincs, vagy ha van, az nagyon sokszor nagyon messze áll a valóságtól, azok az alaprajzok. Tehát nagyon sokszor ezek aránytalanok, benne a bútorok aránytalanok, tehát nagyon sokszor olyanok is vannak, amik jól néz ki, színes, szagos, meg van rajzolva, de hogy a térérzet nagyobb legyen, jobb érzés legyen, ezért kicsi kanapé van benne, de olyan arányokkal, mintha nagy kanapé lenne, tehát hogy nagy az átverés, úgyhogy így nagyon nehéz, szerintem a hirdetési alaprajzok nagy része egy használhatatlan és egy kihívás abból bármit kideríteni. Ami igazán látszódhat, az a térszervezésben vannak azért olyan buktatók, amik látszódhatnak, hogy olyan közlekedők, olyan elosztó terek, amik pár négyzetméter van rajta, 6 ajtó és semmi más. Hát az azonnal látszik, hogy azok a terek valószínű hozzátoltatóak más szobákhoz, vagy más nagyobb terekhez. Ez az, de igazából meg az ablakok száma az, ami még látszik, hogy tudunk-e plusz szobát betenni, vagy nem tudunk plusz szobát betenni. Ez nagyjából lejön. A többihez ki kell menni, és meg kell nézni.
4: Egyébként régebben vállaltunk a lakossági részre csak tanácsadást, most már nem vállalunk ilyet, és az jött le ezekből az esetekből, hogy amikor kimegyünk személyesen, megvegye, ne vegye. Egyébként a befektetők is szoktak hozzánk fordulni, hogy megvegyék-e, vagy ne vegyék. Az a gond, hogy ha van is alaprajz, és még ha be is járod a teret, ugye azt azért fejben végig gondolni, hogy a bele tervezni kívánt funkciók tere, az majd hogy fog kisülni, az nehéz. Van, amikor ezt egyébként relatíve könnyen meg lehet mondani, ugye ez attól függ, hogy mik az igények. Ha nagyon át kell alakítani, akkor mi azt szoktuk mondani, hogy nem tudjuk, meg kell nézni, csinálunk egy vázlattervet, kidről, és akkor meg lehet venni. Ha egyszerűbb az átalakítás, akkor mondjuk meg lehet mondani, hogy érdemes-e vagy sem.
2: Plusz szobák. Ugye volt arról szó, hogy sok esetben olyan szobákat is láttunk, vagy ti is láttatok, aminek nincsen ablaka. És ezt erőltetik általában a befektetők, vagy akik vesz felújítalattal foglalkoznak, mert ugye az van a köztudatban, hogyha plusz szoba, akkor az plusz érték. De ez valóban így van? Tehát minden esetben megéri beleszorítani a plusz szobát az alaprajzba?
4: Hát itt kicsit ugye elválik a befektetői szemlélet a lakosságitól. Én azt gondolom, hogy lakossági szempontból nyilván, ha még egy szobák, az valószínűleg a gyerek miatt van, az akkor egy ilyen akut helyzet, akkor ott megpróbálunk valamit kiötölni. Azért ott se lehet minden. Befektetői szemszögből ugye itt az a kérdés, hogy mennyire lesz majd eladható, és mennyiért. Én azt gondolom, nekem az a tapasztalatom, hogy a vevők, bár vevő és vevő között is van különbség, de aki mondjuk így tudatosabb ebben a dologban, az olyan lakást fog venni, ami működik, ami jól működik. A kevésbé tudatos vevő lehet, hogy megveszi az ablaktalan plusz szobát, de én azt látom egyébként, hogy a vevők idővel csak tudatosabbak lesznek. Tehát hosszú távon azt gondolom, hogy nem érdemes, tehát érdemesebb inkább jól csinálni.
2: Akkor egy másik kérdés jutott eszembe közben, ugye a felszabdalás a nagy lakásoknak az egy ilyen tendencia, ugye mostában jöttek olyan hírek, hogy ezt majd nem lehet innentől, meg akár majd visszamenőleg is majd vissza kell alakítani ezeket a szétszabdalt lakásokat, hát én meg zárójelben mondom, hogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt visszamenőleg hogy lehet visszaalakítani, de hát ugye ez egy tendencia, és nyilván, ahogy a lakosság szám nő a városba, úgy igény is egyre több van a lakásokra, tehát ugye kézenfekvő, hogy van egy 150 négyzetméteres belvárosi nagy lakásunk, akkor abból csináljunk 275 négyzetméterest, vagy 350 négyzetméterest, és ez is egy tendencia. De tehát amire ki akarok lyukadni, ezzel kapcsolatosan lehet olyan hibát elkövetni, ami csökkenti az ingatlan értékét, vagy ez minden esetben értéknövelő?
3: Amit szoktak ilyennel, volt ilyen pár esetünk, volt, aminél azt mondtuk, hogy nem. Ne csináljuk, mert nem nincs értelme, mert nem lesz értékesebb az ingatlan, lesz két nem eladható ingatlan az egy eladható helyett, még ha kevesebbért is eladható az egyben, mint a kettő négyzetméter áron. Ugye ez ugye itt ilyenkor, igen, mert ugye az eladó az ilyenkor azt számolja ki, hogy akkor 150-szer 2 millió, vagy 1,5 millió.
2: És az agyam eldobom.
3: Igen, de a 70-et viszont jobban tudom, és akkor az úgy jobban jön ki, de nem minden esetben. Tehát, hogy hát...
4: Még nem szabályos.
3: Igen, ez a kérdés.
2: Nem igen, szabályos, vagy... tehát hol van a pénz, az a kérdés. Hát igen, szabályos-e
4: igen,
2: vagy
4: igen,
2: nem?
4: Igen. De amúgy azért, tehát, hogy nyilván ez egy nagyon jó kérdés, amit feltettél, mert ugye, tehát ha mi nem csináljuk meg, akkor meg fogja neki csinálni más.
2: Hát ez az.
4: Tehát mindenképpen meg fogja csinálni. Volt egy pár ilyen esetünk. Akkor viszont már mi úgy vagyunk vele, hogy akkor viszont megcsináljuk, tényleg, hogyha kvázi törvényes, tehát hogyha szabályos keretek között tartható és vállalható publikum előtt is, akkor megcsináljuk, mert akkor megpróbáljuk rajtuk átverni azokat a minimumokat, ami ahhoz kell, hogy ez működjön. Egy esetben volt, amikor egy ilyen dolgot valaki mondta, hogy ezt nem fogja figyelme venni, akkor nagy piros négyzetbe odaírtuk, hogy nem javasoljuk, és innentől kezdve az ő felelőssége. Tehát azt gondolom, hogy ennél többet mi nem tudunk tenni. És mondom, tehát, de az csak nagyon ritka eset volt, amikor azt mondtuk, hogy nem.
2: Rátapintottam, igazából pont ezt akartam hallani, hogy gyakorlatunkból mi is látunk egy jó néhány lakást a piacon, amit jó ötletnek tűnt szétszabdalni, és akkor lesz két ilyen vékony, hosszú valami, ami hát, négyzetméterre megvan, meg kilóra megvan, de igen, tehát életszempontból az nem biztos, hogy ideális.
4: És erre az a válasz, mikor ezeket a gondolatainkat felvetjük, hogy ez nem jó arány, és ez nem élhető, a válasz erre az, hogy ez gazdasági bevándorlónak szánjuk egy évre. Hát aha, jó, igen, lehet. De lehet, hogy beköltözik oda egy ember, aki ott fog élni 10 évig, tehát hogy ez egy ilyen.
2: Hát nem tudom, képbe vagytok-e, hogy meddig lehet fokozni ezt a dolgot. A Hongkong állítólag a világ egyik legnyomasztóbb helye lakhatási válság szempontból, és a úgynevezett Coffin Homes, uh-huh. Az megvan. Uh-huh. Tehát amikor ugye van egy 30 négyzetméteres lakás, amiben vannak ilyen emeletes ágyak, és tulajdonképpen az ember benne lakik egy ilyen kutlicába, ilyen csirkehálóval leválasztva az egyik emeletes ágyon. Tehát az azt jelenti, hogy akkor ő neki 2 négyzetméterre van, hát, és van egy mosdó a folyosó végén.
4: Igen.
2: Szavasz.
4: Igen.
2: Tehát lehet ezt
4: még sokáig. Ilyenekben nem megyünk be.
2: Ez a világos. Nem is ezért kérdeztem, csak a kontrasztot, hogy ide.
4: Igen. De amúgy szokott, tehát ritkán amúgy szerencsére,
3: igen.
4: De szoktak lenni ilyen kívánságok is, igen.
2: Ez itt ugye a profit a lényeg, tehát sajna hát azt kell mondjuk, hogy sokszor átlépi a hatóság által előírt
4: igen.
2: Szabályoknak a kereteit, és ez visszamenőleg, tehát hogy lehet visszacsinálni, hogy lehet rendezni. Tehát a probléma inkább az, amikor valaki megvásárol egy ilyet, és nem ment utána, szintén tapasztalatból hallottam ilyet, hogy volt egy családi ház, nagyon jó portékának tűnt, mert nagyon jó áron volt, jó állapotban, tetőtér beépítve, stb. És ugye akkor, amikor odajön az eladó, hogy figyeljetek, akkor odadom most ennyire, azért, mert nekem sürgős, tényleg mond egy nagyon jó árat, és akkor hát tudod, hogy ellenőrizni kéne
4: igen.
2: A hatóságnál, hogy akkor minden úgy lett-e, tehát nem tudsz mit csinálni, mert ugye ha nem veszed meg, akkor holnap oda jött a következő, és lecsapta. Mit tudsz csinálni? Ugye rendben van? Persze, rendben van. Majd megveszed, kifizeted, és látsz, hogy ez nagyon nagy cumi, amiben beletenyereltél, mert hogy nem legális a tetőtér beépítés, és akkor így néztek egymásra a hatósággal,
4: igen.
2: A harmadik, mint a harmadik teve meg Noé, hogy na majd most akkor ezzel mi a fenne lesz? Na mindegy, szóval tudnék erről mesélni.
4: Annyi, hogy a mi tapasztalunk az, hogy nincsenek csodák.
2: Ez így van, abszolút.
4: Mert legalábbis etéren.
2: Abszolút. Abszolút, és akkor ráadásul még egy hibát elmondok, hogy vannak olyan emberek, akik amikor látják, hogy bajba vagy, ugye hát beszélsz ezzel, azzal, amazzal, mindenkivel, hogy ki tudna segíteni, kihúzni tényleg értéket ebbe a helyzetbe, és akkor jönnek, hogy figyelj, 3,5 millió és megoldjuk. Tudjátok, hogy lett megoldva ez a történet, de hát ugye most mit tudsz csinálni, ott be van szorulva 100 millió forintod, és akkor? Hát most akkor legfeljebb bukok 3,5. Na pontosan úgy lett. Úgyhogy gyönyörű. Na, szóval tudnék erről mesélni, de most nem erről van szó, még 2 kérdésem van, mert annyi időnk van. Lakástípusok. Ugye a belvárosi lakásokat említettük. Van még itt a családi házak kategóriája, ami egészen széles körül, mert ugye a 400 négyzetméteren felépítettük a 12 fős családnak a kérót, aki azóta mind elköltözött Magyarországról, és ott maradtunk egyedül, től egészen a kádárkockákon keresztül, a mindenféle vályog, viskókig lehetne sorolni, meg hát ott a panel, amely viszonylag adott keretet biztosít, hiszen a vasbeton szerkezetet olyan nagyon nem lehet variálni. Melyik az a lakás, ami legjobban alakítható?
3: Pont beszélgettünk, és hát igazából a nagypolgári lakások, azok a végén pont amiatt a nagy belmagasság miatt, a vastag födém miatt, tehát hogy a vezetékek, vízvezeték, villany, stb., tehát hogy ezek könnyen mozgathatóak. Az újépítésű lakásoknál ez ugye egyre nehezebb, a legújabbaknál végképp ugye a mennyezet, hűtés, fűtés, padlófűtés, tehát ez szinte hozzányúlhatatlan, ha az elején nem csinálja meg az ember. Panel amúgy az egy ilyen köztes, mi szeretjük, mert amúgy alakítható. Bármennyire is azt hiszik sokan az emberek, nem, azért nagyon jókat ki lehet hozni belőle.
2: Láttam
3: én saját tapasztalatból, és tudom, mert én laktam olyan panelban, amiben amerikai konyhát csináltunk, és volt benne egy 4 négyzetméteres fürdőszoba, vagy még nagyobb. Tehát egy tök nagy fürdő volt benne. Szóval, hogy de igen, tehát hogy szerintem a legjobb átalakíthatóság az tényleg a lakás szempontból ezek a nagypolgári lakások. Családi ház, az meg, ahogy te is mondtad, az egy nagyon széles spektrum, ott valami könnyen, valami nehezen, tehát hogy az egy másik kategória teljesen.
4: Ott a homlokzathoz lehet jobban hozzányúlni.
2: Én is azt gondolom, hogy a tervezés a legfontosabb, tehát mindenféle ingatlan projektnél akár az a terv, hogy akkor most megvettünk valamit, átalakítjuk, és akkor ezen fogjuk megkeresni az évszázad nyereségét, vagy akár, hogyha az embernek a családja bővül, vagy ne adj Isten elfogy, és akkor változtatni kell az életvitelen. A tervezés a legfontosabb, mi is ezzel kezdjük. Na, uraim, köszönöm, hogy itt voltatok. Radnóti Szabolcs, Mohari Máté, alaprajzneked.hu. Legközelebb találkozunk. Köszönöm, sziasztok.
3: Köszönjük, sziasztok.
0: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 1 perccel múlt 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyar Péter az országgyűlésben bejelentette, hogy beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. Részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit szerdán hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más érintett területeket is, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett tár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a hazai dízelellátást. Ma is drágult a tankolás a kutaknál, a pénteki szintekhez képest a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal, a gázolajé 9 forinttal emelkedett, így a holtankolja.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 617 forintba, a gázolajé 697 forintba kerül literenként. Körülbelül 1%-os pluszban egyébként a kőolaj világpiaci ára, a Brent $97.42, az amerikai könnyolaj $92.58 jár.
0: Tőzsde hírek.
1: Amerikában ma a munkaszüneti nap miatt nincs tőzsdei kereskedés, emiatt nincs is nagy kirengés a piacon. 1%-os emelkedésben a londoni FTSE, a német DAX 2%-kal gyengül, a francia tőzsde 4%, az olasz 2%-os pluszban, a spanyol mutató 1%-kal gyengül. 1,1626 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde zárás előtt egy órával 1%-os mínuszban jár, 147.591 ponton a BUX, a forgalom 4.016.000.000 forint. 8%-kal emelkednek a MOL részvényei, 4.992 forinttal jegyzik őket, az OTP 2%-kal csökken, 44.870, a Richter 2%-kal gyengül, 12.790, a Magyar Telekom 2,2%-os mínuszban 2.566 forinttal jár. Jelentős mínuszban a Waberers részvényei, méghozzá napon belül több mint 4%-kal esnek, 4.300 forinton jegyzik őket, a Duna House 2,9%-kal esik, 1.350 forinton jár, csökken a Granite Bank is 2,5%-kal, 8.600 forinton. A devizapiacon az euróért 363 forint 20 fillért kell adni. Elegendő erőforrása van Oroszországnak ahhoz, hogy 2027 és 28-ban is folytassa az Ukrajna elleni háborúját, jelentette ki az ukrán katonai hírszerzés főnöke. A hírszerzési főigazgató egyúttal arra is rámutatott, hogy az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, de szerintem nehéz megmondani, hogy kialakul-e kellően erős tiltakozási potenciál. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy az ukrán erők Oroszország három régiójában olajfinomítókat, valamint a Kurszki régióban csapásmérő drónok tárolási és indítási helyét támadták. Az ukránok egyik dandártábornok a videó üzenetben cáfolta, hogy a Donyecki területen található Svjahotirszk városát elfoglalták volna az orosz erők. Oroszország nem szándékozik olyan megállapodásokba belemenni, amelyek nem biztosítják az érdekek egyensúlyát. Ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy egyetemi tanévnyitón mondta. Szerinte az Oroszországról kialakított képet és pozíciója megszilárdítását a fronton kialakult helyzet határozza majd meg. A miniszter szerint Oroszország és a Nyugat között soha többé nem lesznek olyanok a kapcsolatok, mint 2022. februárja előtt voltak. Lavrov szerint az orosz energiahordozó export ugyan az ázsiai piacok felé fordult, ugyanakkor nem teljesen kelet felé azért. Kifogásolta, hogy a nyugati országok úgymond nyíltan elrabolják az orosz vagyontárgyakat és az úgynevezett árnyékflottát. Megkezdődött az elhagyatott, leromlott állapotú egykori MÁV lakások bontása Rákos rendezőn, között a 13. kerület polgármestere. Tóth József emlékeztetett rá, hogy illegális lakásfoglalók miatt kényszerültek erre, akik miatt a környéken drámaian romlott a közbiztonság. Az egy hónapig tartó munkálatokat követően a budapesti közművek, mint a terület tulajdonosa vállalta a romok elszállítását. A fővárosi önkormányzat cégéhez egyébként tavaly márciusban került át az államtól Rákos rendező fejlesztése. A tervek szerint itt támogatott lakhatási formákkal 10 000 új lakást

0: Tagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délkeleti majd déli irányba forduló szelet főként az északnyugat, nyugat-dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. 16 óra 7 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Hétfő van ez a rövid műsorsáv, ma 5 óráig rádiózhatunk együtt. Lassan véget ér a nyár, bele csaptunk a szeptemberbe, és érdekes módon alakult ez a mai műsor az elmúlt hétvégén. Sokfelé, sok rendezvényen jártam, voltam Ercsiben városnapon, voltam Réti Majorban autós márka találkozón, a Subarusok gyűltek ott össze, pozsonyi pikniken Budapesten, szóval sokféle közösség, és a közösségépítés az szinte minden rendezvényen valamilyen módon szóba került, úgyhogy lehet ez a legkisebb közös többszörös ennek a mai műsornak. Kezdünk majd az Ercsi városnappal, aztán jön a Subaru találkozó Réti Majorban, a végén pedig egy picinke pozsonyi piknik hangulatkép. Monitor délután egészen 5 óráig rádiózunk együtt.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Hát kicsit fúj a szél, ez hallatszik majd. Magyar Bacakó Andra, Ercsiben vagyunk, a Dunaparton. Ha nem fújna a szél, többen lennénk, de így is számosan vannak. Ez egy nagyon sokféle ünnep, ugye? Most itt van egy halászlép főző ága is ennek a dolognak, de egyébként meg nagyon sok minden történt az elmúlt napokban Ercsiben.
1: Hát igen, az Ötvös Napok rendezvénysorozatnak ez a záró epizódja, mert ugye Ötvös József itt lett eltemetve Ercsiben, de kötődésben Ercsi. Igazából az ő örökségét próbáljuk ezzel továbbvinni, és ugye ez a rendezvénysorozat azért is tart egy hétig, főként kulturális eseményekre, és a végén pedig egy ilyen kis bulival fejezzük be ezt a rendezvénysorozatot. És ugye Lévai Ferenccel mi ugye rokoni kapcsolatban vagyunk. Ő Ercsi elszármazottja, ugye a családunk tőzsgyökeres Ercsi.
0: Ősi magyar halász.
1: Igen, igen, igen. És ő ütötte fel ezt, hogy legyen ez a rendezvény most a hal ünnepe. Voltunk lenn nála a Réti Majorban a halbúcsún, és ott nagyon megfogott minket ez a rendezvény. És tényleg dunai lakos, dunai emberként.
0: Itt van a Duna. Igen,
1: nagyon-nagyon kevés halat eszünk, tehát ez ennek is inkább a hal szeretetének egy hal ünnepet próbáltunk létrehozni az ő segítségével.
0: Ön mit csinál egyébként a városban?
1: Hát én nagyon sokrétű vagyok. Ahogy anyukám azt szokta mondani, hogy én egy ilyen minden lébe kanál vagyok. Egészségügyben dolgozom, önkormányzati képviselő vagyok, lokálpatrióta, elsősorban lokálpatrióta. Tehát én nagyon... Szeretném, hogyha a gyerekeimnek át tudnám adni ezt az Ercsi szeretetét, és ugye ehhez az kell, hogy én is megmutassam nekik, hogy mennyire szeretem ezt a várost. És ugye ezért dolgozunk a barátainkkal, a egyesületeinkkel, a képviselőtársainkkal, hogy Ercsit szebb és jobbá tegyük.
0: Segítsen, ismerem a régiót, ismerem Battát, ismerem Ercsit, ismerem Sárbogádot, sokat jártam erre. És rendezvényt is szerveztem sokat, kis településen is, Pomázon lakom. Nagyon nehéz fiatalokat lehozni egy rendezvényre, időseket talán könnyebb. Hogy próbálnak nekiállni? Hogy lehet egy ilyen városszövetet építeni ma? Úgy, hogy itt van Budapest nagyon közel, szinte agglomeráció most már, Batta is, meg Ercsi is. Hogyan lehet?
1: Nagyon nehéz megszólítani nem csak a fiatalokat, hanem minden lakost. Ugye sajnos, én is nem is szeretnék a politikáról beszélni, de ugye a politika most nagyon széthúzta a közösségeket. Én nagyon szem előtt tartom azt, hogy én nem politikus vagyok, hanem elsősorban lokálpatrióta, és ezért próbálok minden honnan képviselőket bevonni a munkába, nem is a munkába, hanem ebbe a programba, hogy ők is részt vegyenek. Ugye az én gyerekem kamasz, van egy felnőtt fiam, meg van egy kamaszlányom, és őtőle kérek tanácsot, hogy ő hogy szeretné ezt az ünnepet.
0: Igen, tehát hogy ő miért venne részt, igen, de mi kell neki ahhoz?
1: Ő először azért jön le, mert nagyon szereti a bolognai spagettit.
0: Azt még itt nem láttam egyébként.
1: És itt bográsban főznek bolognai spagettit, tehát elsősorban a pocakjával tudom lehívni. De ugye a felkért fellépők is, akik itt majd megjelennek a színpadon, ők is a fiatalokat próbáljuk megszólítani, és én tőle kértem tanácsot. Volt egy repertoár, volt egy költség hozzávet, és ahhozból kellett nekem
0: főznie,
1: ő neki
0: a bolognai mellett.
1: Igen, ő adott nekem tanácsot, hogy ő szerinte a fiatalokat ezzel az előadóval fogjuk tudni megszólítani.
0: Oké, ezen a napon meg itt vannak a motorosok, itt vannak az oldtimer autók, a Forte modell, itt van egy piac, nagyon sok minden van. De egyébként naponta a városban hogyan lehet megtartani a fiatalokat?
1: Egészségfejlesztőként is dolgozom, és ugye az egészségfejlesztési programoknak a fő célja az, hogy megszólítsuk az embereket. Tartunk társas játékklubot Ercsiben, amiben próbáljuk bevonni a fiatalokat. Táboroztattunk gyerekeket a nyáron, tehát most már híre ment annak, hogy ez a tábor olyan tábor volt, ahol a gyerekek lerakták a mobiltelefont.
0: És beszélgettek egymással, mert az is nagy ritkaság.
1: Beszélgettünk, és természetesen a táborunk Réti Majorban volt, szerintem ehhez nem kell sok mindent mondanunk, mert ugye ott az a gazdag élővilág, meg az a rengeteg program, amit mi ott meg tudtunk nekik rendezni, az nagyon elvitte őket, úgyhogy ki tudtuk a digitális világból őket.
0: Érdekelte őket? Mert engem nagyon érdekelnek a madarak, a halak, a tavak. De a tizenéveseket meg tudták oldani, hogy tényleg érdekelje?
1: Lépésről lépésre ment. Tehát első nap ott hagytuk náluk a mobiltelefont, hogy ne mozdítsuk ki őket az otthoni komfortzónából, és akkor második naptól kezdve, és akkor vittük őket a programokra, hozták a telefont. Akkor utána mondtuk, hogy most itt tegyük le a telefont, mert most, de ha fotózni szeretnél, én odadom, úgyis mindent feltöltünk, a szülők látják.
0: Hány évesek voltak ők?
1: 8 és 12 évesek, tehát és
0: nehéz, 90%-a
1: 90% első táborozó volt. Tehát első olyan táborában vett részt, ahol ott kellett,
0: alvós.
1: Ott alvós volt, igen, 5 napig aludtunk Réti Majorban. És utána jött egy vadász, aki mutatta nekik az állatvilágot. Elmentünk egy lehalászást megnézni, elmentünk a halneveldébe, pici halakat lehetett úgymond simogatni, és így nagyon olyan érdekes programokat mutattunk meg nekik, amivel ők hát igazából titokban, de vagy a bennük van ez a kíváncsiság.
0: Csak ezt elő kell csalogatni valahogy.
1: És akkor a vadász is vizslával jött, tehát már a kutya megfogta a gyerekeket, és ez az egész hét erre épült. A harmadik, negyedik nap már elfelejtettek hazatelefonálni, hogy minden rendben van. Volt bátorságpróba, tehát próbáltunk egy ilyen régi klasszikus tábort szervezni nekik. Focisztunk, társasoztunk, és este diafilmet vetítettünk nekik. A klasszikus diavetítővel, a tekerőssel, és minden.
0: Az, aminek szaga van, illata van, ugye?
1: Úgy. És ahogy tekertük, ők olvasták a különböző, vagy az egymás után következő diákat. És érdekes, Ludas Matyi, Egri csillagok, tehát mindent el tudtak, és nagyon élvezték, és már alig várták, hogy este legyen, sötét legyen, és már tudjunk nekik diát vetíteni.
0: Ezt talált partnereket? Mert ezt én magát látom, hogy csillog a szemem meg ezt. De ehhez pedagógus kell, ehhez ember kell, aki mindezt vállalja, a felelősséget a gyerekekért, az ott alvásért, az összes konfliktus lehetőségért, balesetért. Vannak ehhez partnerek?
1: Szerintem nagyon-nagyon jó közösségünk van nekünk. Van egy nagyon, hát egy ilyen 30 fős csapatunk, akikkel...
0: Ercsiben.
1: Igen. Akikkel folyamatosan biciklitúrákra járunk, akkor gyerekprogramokat szervezünk, és ővelük szerveztük meg. Én ugye, mint egészségügy is képviseltem ugye az egészségügyi szekciót, volt egy mentálhigiénés a táborosztatók csapatában, aki viszont ilyen mentális tréninget is tartott a gyerekeknek, ilyen önismereti tréninget, amit nagyon-nagyon élveztek a gyerekek, és egyre többen vagyunk. Én azt veszem észre, hogy indultunk egy 5-6-an, és most már egy 30 embert be tudok vonni. Például életem első rendezvényét szerveztem ezzel a Dunaparti rendezvénnyel, úgy, hogy ugye én is segítő voltam, és telefonáltam, és jöttek a barátok, és segítettek a sátrakat összeállítani, a helyszínt kialakítani, tehát az önkormányzatnak a dolgozó is nagyon-nagyon segítőkészek. Én úgy érzem, hogy hiába vagyunk Ercsiben, városban, én faluban nőttem fel, Ercsi, nagyközség, falu, nagyközség. Én a mai napig, hogyha felmegyek a boltba, azt mondom ott, hogy felugrok a faluba, mert én még így vagyok szocializálódva. Én ebbe is nőttem fel, hogy egyik szomszéd a másik szomszédra figyel.
0: Tudja a nevét. Tudja a nevét az utcában az összesen.
1: Nem csak, hogy tudjuk a nevét, de tudok tőle 2 tojást kérni. És akkor elköltöztünk az új lakóhelyemre, én nagyon szomorú voltam, nem volt szomszédunk, és mikor jött a szomszédunk, én annyira boldog voltam, hogy végre tudok valakitől kérni, hogyha nincs otthon, vagy ő is tud velem kommunikálni. Tehát nem a kommunikáció az, ami nagyon-nagyon lényeges.
0: Az nem nehéz, mert Battán tudom, hogy nehéz, hogy nagyon sok a beköltöző. Aki jön, megy, alvóvárosoknak mondják, ugye ezeket. Ez nyilván nem tudom, de gondolom, hogy Ercsőben is azért ez jellemző.
1: Nem olyan nagy a fluktuáció, van persze, de hál' Istennek a fiatalok, ugye általában aki ide költözik, az vagy családot alapít itt Ercsőben is, kisgyereke születik, ugye az egészségfejlesztési irodának van olyan programja is, ahova a kisgyerekes szülőket vonjuk be egy programba, tehát minden közönséget próbálunk megszólítani. Az újakat, a kisgyerekeseket, a védőnökön keresztül próbáljuk megszólítani. Tehát mindig megvan az a csatorna szerintem, ahol meg lehet találni az embereket.
0: Hát ha most nem fújna a szél, még többen lennék, mert nagyon fúj, biztos behallatszik, de szerintem ez egy nagyon jól sikerült rendezvény.
1: Köszönöm.
0: Mert láttam,
1: szépen,
0: hogy mosolyog, és én most itt vagyok 3-4 órá, szerintem ez remek kezdeményezés. És ha Ercsőben ilyen emberek sok van, mint ön, akkor szerintem ez nagyon tuti
1: hely. Sok van, hál' Istennek. Sok.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
2: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyar Péter bejelentette az országgyűlésben, hogy a kormány beavatkozik majd a magas üzemanyagárak miatt. Részleteket egyelőre nem közölt a kormányfő, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit szerdán hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más érintett területeket is, amelyekben nagy nehézségeket okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védettár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízelellátást. Ma is drágult a tankolás a kutaknál, a pénteki szintekhez képest a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal, míg a gázolajé 9 forinttal emelkedett, így a holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 617 forintba kerül literenként, a gázolaj 697 forintba. Napirend előtt beszélt az őszi ülésszak kezdetén Magyar Péter, aki azt mondta, hogy méltányos vagyonadót vezetnek be, aztán hamarosan nyilvánosságra hozzák a Szociális és Családügyi Minisztériumban készített gyermekvédelmi jelentést, de új környezetvédelmi főhatóság lesz, amely például az ipari beruházásokat ellenőrizné szigorúban. Új klímatörvény várható, országos fásítási program, vízügyi program, és leltárt készítenek például arról, hogy hogyan működik a hazai egészségügyi ellátórendszer. Október közepére ígérte egyébként az új költségvetést a kormányfő.
0: Tőzsde hírek.
8: Európában vegyesen teljesítenek a főbb tőzsdeindexek. A londoni börze 0,3%-kal erősödik, a német DAX 0,3%-del gyengül, a francia tőzsde 0,3%, az olasz 0,2%-os pluszban jár, a spanyol index 0,1%-kal gyengül. A hazai értéktőzsde zárás előtt fél órával 0,2%-os mínuszban 147.509 ponton, a forgalom 4.432.000.000 forint. A MOL 0,8%-kal erősödik 4.990 forinton, az OTP 0,2%-kal csökken 44.860 forint, a Richter 0,5%-kal gyengül 12.760, míg a Magyar Telekom 2,2%-os mínuszban 2.500 3566 forinton, jelenleg 363 forint 30 filléren az euró árfolyama. Nagyon úgy tűnik, hogy az orosz-ukrán háború béketárgyalási folyamatai gyakorlatilag sehová sem tartanak, mert hogy az ukrán hírszerzés nemrég nyilvánosságra hozta, hogy Oroszország még legalább 2027 és 28-ban is tud majd háborúzni, megvannak hozzá a forrásai, mind anyagi, mind más téren. Az oroszok pedig közölték, hogy nem szándékoznak olyan megállapodásokba belemenni, amelyek nem biztosítják úgymond az érdekek egyensúlyát. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte, aki szerint a nyugati országok nyíltan elrabolják az orosz vagyontárgyakat, például az úgynevezett árnyékflottát. A TV2 kereskedelmi televíziót birtokló cégcsoport három vállalata összeolvad a cégbírósághoz benyújtott iratok alapján. Az átszervezés némileg egyszerűsíti a tulajdonosi struktúrát, ám a csatorna tényleges tulajdonosának kiléte továbbra is egy bizalmi vagyonkezelő mögött rejtve marad, mindenről a Telex számolt be.
0: Időjárás jelentés.
8: Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet főként az északnyugat, nyugat-dunántúlon kísérhetik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A helyszín Réti Major, bemutatkozol?
1: Várdi Győző vagyok, és a szoború találkozónak a főszervezője. Ez anno még a szoború klub által szervezett esemény volt, és ezt később én átvettem tőlük, egy volt a Covid alatt itt egy megszakítás, gyakorlatilag is utána fölelevenítettük ennek a létét, és így alakult ki az, hogy most már a mi szervezésünkben van, úgymond egy magánirányú szervezésben történik ez a rendezvény. Szerencsére a számok egyébként egyre növekednek, meg nyilván egy ilyen ikonikus típusról beszélünk, most már próbáljuk bevonzani az újabb típusokat, tehát ne csak egy a híres sportmodellről, a rally típusról, a VRX-estéről szóljon, de így folyamatosan fejlődünk. Nyilván az, hogy volt itt a Covid alatt egy pár év kihagyás, az kicsit visszavette, tehát régen ennél voltak sokkal többen, és abban bízunk, hogy most már így szépen látjuk a számok alapján, hogy növekedik föl a létszám, és egyre többen látogatnak el hozzánk.
0: Van egy autó, van egy márka, mi kell ahhoz, hogy egy ilyen találkozót össze lehessen hozni?
1: Ami nekünk a segítség az, hogy ez egy baráti indítatású dolog, tehát nekünk ez nem profitorientált az egész rendezvény, és ha ebbe az emberek, akik részt vesznek, ezek nem lennének meg, akkor ez nem tudna megvalósulni ez a rendezvény ilyen formában, és nem tudna megvalósulni úgy, hogy, tehát, hogy anyagilag üzleti szinten nézzük, akkor ez egy nem költséghatékony rendezvény. Itt szerintem az embereknek a szeretete az, ami összehozza ezt az egészet, meg az, hogy akarnak ezért az egészet közösen tenni. Itt nálunk ugye van rengeteg játék, amit úgy rak össze a csapat, hogy közösen kitalálunk, valamit szerkeztünk, valamit baráti társaságból kaptunk, volt most idén felfújható foci, darts, meg egyéb ilyen játékok, amiket felajánlottak ismerősök, akik ebben benne vannak, és minden résztvevője, aki ennek a szervezésében részt vesz, az mindenki vagy szuborús, vagy szuború rajongó, aki a zenét szolgáltatja, ők szintén ingyen jönnek el gyakorlatilag, mert ők ebben szeretnének részt venni, és nem az a lényeg, hogy ők ebből pénzt szerezzenek gyakorlatilag. Ez teszi lehetővé azt, hogy ez ilyen formában meg tudja valósulni. Ki kell találni, hogy az emberek mikor időjönnek, akkor mit csináljanak a nap közben levő programokba. Úgyhogy nekünk ezért van ugye ilyen mindig próbálunk olyan ötleteket kitalálni, ami nem feltétlenül van más találkozón. Persze vannak átfedések. Tavaly kerék kitartó verseny volt, vagy felnék kitartó verseny, idén hengerfej, ami szuború hengerfej lett.
0: Ez lángos evés, ezt láttam.
1: Evés, így van. Az egyik csapattagunknak volt az ötlete, és emlékszem, hogy gyerekkoromban volt ilyen, amit most már nem nagyon látni egyébként, hogy ez tök jó ötlet volt. Van a traktorhúzó verseny, ami egy autóhúzásból indult igazából, de a traktor azt hiszem tök jó poén része van a dolognak. Meg ugye ezek a quiz kérdések, mindig teszteljük az embereket, hogy mennyire vannak tisztában a márkával. Rengeteg felajánlás érkezik a tombolába is, például az Emil Frey is támogat minket, akik például felajánlanak egy nyeremény autót, amit egy egész hétvégére meg lehet nyerni. Ez is azért azt gondolom, egy hatalmas nagy lehetőség számunkra, valamint ők minden évben nagy mennyiségű csomaggal támogatnak minket, amiben mindenféle szubarús kegytárgyak vannak benne, valamint olyan szervizek is vannak mögöttünk, akik szubarúzással foglalkoznak, és ingyenes szervizcsomagot adnak, vagy átvizsgálást, tehát hogy egy ilyen nagyon jó közösségépítő jellege van az egésznek. Az is a lényeg, hogy ne ilyen klikkesedés legyen, ne ilyen úriaskodás legyen, hanem az, hogy így hozzuk inkább közelebb egymáshoz ezt a társaságot, és olyanok is ismerik meg egymást, akik esetleg az ország különböző pontjain vannak. Mindenképpen kell hozzá szerelem, mert ezek az autók már nem túl olcsók a fenntartása se, nem tudja megvásárlásra, egyre kevesebb van a piacon. Emiatt szigorúan igen, ez az embereket érdekli az egész autózás körül levő rész. Nyilván gondolom, hogy más márkában is vannak hasonló elfogult emberek. Mi nálunk ez a szoborúzás, a becsípődés, és vannak olyanok, akik lexikális tudással iszonyatosan rendelkeznek. A srác, aki most előadást tart, ő neki például gyerekkora óta otthon gyűjteménye van az újságokból, meg mindenből, kivágásokból, ki, mikor, mit nyert, hogy, és stb. És milyen típusok, tehát én igazi típusazonosság van benne, és az embereknek a nagy része, akik ide látogatnak, azok mind ebbe vannak benne, vagy ebbe kezdenek belelépni.
0: Mennyire nehéz egy ilyen élő rendezvényt megcsinálni?
1: Igen, hát ma már gyakorlatilag az emberek mindent elérnek az interneten. Én azt gondolom, hogy ha olyan programokat és olyan hangulatot tudunk adni, szerintem ez a legfontosabb, meg olyan közösséget tudunk kialakítani, ami az embereket ide vonza, akkor azért tudnak jönni. Csak azért, mert elmennek egy parkolóba állni és nézegetni másiknak az autóját, ami kívülállóként nézve ugyanúgy néz ki gyakorlatilag, max másmén a felni. De ezen felül, hogyha ezt úgy tudjuk kialakítani, hogy ennek legyen egy jó hangulat, kapcsolata, és egy jó érzés az embereknek, hogy ide járnak, akkor ez tud szépen lassan fejlődni fölfele. Szerintem talán ez a titka ennek a dolognak, valamint az, hogy mi sokszor szerveztünk már, ugye mi budapestiek vagyunk, sokszor van, hogy Budapesten péntekenként összegyűlünk minden hónapban egyszer, vagy hasonló dolog, tehát már vannak ilyen kialakuló kisebb közösségek, és ezek a közösségek találkoznak itt egyszerre, úgyhogy szerintem ez a titka.
0: Tehát az, hogy találkoztok, nem tudom, hetente egyszer, vagy havonta, mit tudtok egymásnak adni?
1: Sokszor van olyan, hogy előfordul valakinek egy adott problémája, vagy az, hogy valamint szeretne kitalálni, akkor már a többiek tudnak neki segíteni, hogy azt ő hol vette meg, vagy mi volt neki a tapasztalata vele. Ezek az autók ugye egy eléggé élezett hegyes autók. Sokszor előfordul velük olyan apró probléma, amik ilyen nem befolyásolja a működését, de mondjuk, mit tudom én, hideg állapotban dadog, vagy befullad, vagy mit tudom én, és ezeket a például tök jól meg lehet egymás között beszélni, hogy tapasztalatokat. Valamint, és sokszor ezekben a rendezvények már sokszor nem arról szólnak feltétlenül, hogy csak az autóról beszélgetünk, hanem az embernek az egyéb dolgaival kapcsolatban, család, cégek, stb. Nagyon sokat járnak össze születésnapozni az emberek, tehát ugye tök jó közösség alakul ki, és egy idő után már az autó csak a közös érdeklődési kört jelenti, és nem...
0: Legkisebb közös többszörös,
1: nem? Így van, de nem feltétlenül az, hogy minden nap arról beszélünk. Persze vannak megszállottak, akiknek ez az egész életük, de úgy összehozza az embereket.
0: Ennyire nehéz ezt ma megcsinálni? Mi a legnehezebb benne?
1: A legnehezebb benne az talán az emberek elérése. Mert az internet, vagy az a Facebook, egyéb felületek, a social media nagyon sokat segít. Nagyon sokat segít abba, hogy például most már az AI-l is tök jó dolgokat lehet szerkeszteni. Nekünk a plakátoknak a nagy részét szintén AI-ja segítette, sokkal gyorsabban tudunk vele haladni, költséghatékonyabban is tudunk vele haladni, mint hogyha egy grafikusnak fizetnénk, de... Volt egy régen, én nagyon régóta szervezek nem csak szuborúsat, előtte voltak másmilyen jellegű autós találkozók is. Akkoriban egy kicsit könnyebb volt mondjuk a Facebookon az elérés, most már kicsit telítettebb ez a folyam, nehezebb eljutni az emberekhez, de hál' Isten itt is az jön közbe, hogy nekünk van egy több olyan szuborús oldal is, ahol meg lehet osztani ezeket a információkat, és így sokkal több emberhez tud eljutni, akár többszörösen az információ. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az internet mindenképpen segít benne, az, hogy fizikálisan megvalósuljon a rendezvény, de ezt meg kell tudni megfelelően használni, meg nekünk is ugye elemezni kell, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, amiben jobban kell foglalkozni, és nyilván sokkal látványosabb dolgokat kell csinálni, mint mondjuk csak egy darab plakátot csinálok, hát az elmúlt időszakban gyakorlatilag majdnem minden nap került ki két darab poszt.
0: Mi lesz ma a program?
1: Most még zajlik két beszélgetés, és utána pedig a tombola, a díjak, ugye az egész napos játékoknak a díjait osztjuk ki, valamint a ki lesz sorsolva az összes tombola, és utána a nap végére még a srácok szolgáltatnak nekünk éjszakára egy bulit, lézersóval, tábortűzzel, mindennel, és utána pedig éjfélkor, ha minden igaz, akkor zárjuk a napot, és nyugovóra térünk.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a hétfői Monitor délután az Ercsi Városnappal, a Réti Majori Subaru találkozóval és a pozsonyi piknikkel. Holnap kedd, hosszú műsorsáv, 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó pihenést, jó utat, viszont hallásra.
2: Idén is pozsonyi piknik, és idén is Szonya Jelinkova itt van a Szlovák Turisztikai Képviselet sátrában, és ahogy mondtuk, jó idő van, bár kicsit fúj a szél.
3: Itt már volt minden, vihar, eső, nagyon meleg, nagyon hideg, már mindent megéltünk a pozsonyi pikniken, annak ellenére nagyon szeretjük, nagyon becsüljük ezt a rendezvényt. Itt igazán megvan Budapestnek a színe, az illata. Szlovákia nagyon szeret jönni a pozsonyi piknikre, és reméljük, hogy ebbe az évben is azért lesz keletje ennek, mert hozunk programokat, hozunk prospektusokat, megvan a magyar nyelv, megvan az angol nyelv, megvan a német, mindenki jön, válogat valamit. Most ősszel a városokba télen síelni, vagy túrázni, és ugyanúgy tavasszal.
2: Miben különbözik mondjuk a következő szlovákiai téli szezon az előzőektől? Van-e valami olyan új attrakció, amiről mindenképpen érdemes beszélni? Mert most még nyár van, jó idő van, és nyilván az ősz meg a városnézések jönnek, meg a csoportos utak akár, de hát azért előbb-utóbb mindenki már a télre készül.
3: Novemberben megint nyitjuk a jégdomot a Tarajkán, és remélem, hogy megint mennek a magyarok az Alacsony Tátrába, a Donovalira.
2: Prospektusokról minden évben kérdezem, és nem tudom hány, 6, 8, 10, 12 banános ládányi fogy el, ugye?
3: Igen, 7 banános láda szokott elfogyni. Reméljük, hogy ezen a napon is el fog fogyni a 7 banános láda. QR-kódos eseménynaptár van. Remélem, hogy akkor erről fognak értesülni, hogy mi fog történni Szlovákiába.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a gazdasági trendeket.
4: 94.2
0: Trend FM.
4: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
7: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Budapesten a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. A 41-es villamos terelve az Alkotás utcán át közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 47-es és az 56-os villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér műegyetem között. Baleset történt a 15. kerületben a Szántóföld utcában az Esthajnal utcánál. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Esthajnal utca és a Rákospalota-Bogáncs utca közötti megállókat Rákospalota-Bogáncs utca felé. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák a Margit körúton a Horváth utcánál. Sávlezárásra készüljenek a Kerepesi úton kifelé a Fogarasi útnál átépítés miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyar Péter bejelentette, hogy beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit szerdán hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más érintett területeket, amelyekben nagy nehézségeket okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetni a dízel ellátást. Ma is drágult a tankolás a kutaknál, a pénteki szintekhez képest a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal, míg a gázolai 9 forinttal emelkedett. Így a holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 617 forintba kerül literenként, a gázolaj 697 forintba. Kritikus a kisebb magyarországi benzinkutak helyzete, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint úgy véli, ha nem változik a rendszer, több száz magánkézben lévő kút kerülhet csőd helyzetbe, ami akár 10-15 ezer ember megélhetését is érinti. Gépész Lászlót hallják.
10: A helyzet nagyon rossz. Tehát azzal kell kezdeni, hogy mondhatnánk azt is, hogy katasztrofális. Tehát itt több olyan tényező van, amelyik nyomja ezeket a kiskutakat, de legfontosabb tényező ebben az, hogy erőteljes ütközés van a világpiaci trendek és a kormányzati elvárások által befolyásolt és irányított hazai árképzési rendszer között. És ez azt eredményezi, hogy a magyarországi benzinkutakról gyakorlatilag eltűnik az ár, és tehát nincs miből fenntartani a kutakat. És ez előrevetíti azt, hogy vagy egy nagyon sürgős és gyors beavatkozásra van szükség, és át kell világítani, meg kell változtatni ezt a rendszert, ami most van, vagy pedig be fog csődölni akár 7-800 magánvállalkozás benzinkuttal és a hozzátartozó egyéb kiegészítő tevékenységekkel együtt.
9: Ma is emelkedik nagyjából 1%-kal a kőolaj világpiaci ára. Az amerikai könnyűolaj $92.79 jár, a Brent pedig $97.68. Alternatív energiaexport útvonalakat épít ki az Egyesült Arab Emírségek, hogy ne legyen túlszap az Egyesült Államok és Irán háborújának, jelentette ki Anwar Gargass, az emírségek elnökének tanácsadója egy fórumon. Az Egyesült Arab Emírségek bővítik keleti parti kikötői kapacitását, valamint csővezetékeket, vasútvonalakat és közutakat épít alternatív szállítási folyosók kialakítása érdekében. A tanácsadó bár elismerte, hogy az Iránnal fennálló kapcsolatok viszonylag rövid idő alatt helyreállhatnak a háború után, de figyelmeztetett, hogy a bizalom helyreállítása évtizedekbe telhet. Bírálta a perzsölyből menti államokat, saját hazáját is beleértve, amiatt, hogy nem tudnak összehangolt választ adni Irán cselekedeteire, nem tudnak egységes stratégiát kialakítani. Idehaza napirend előtt beszélt Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben, és közölte, hogy méltányos vagyonadót vezetnek be. Aztán arról is beszélt, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a Szociális és Családügyi Minisztériumban készített gyermekvédelmi jelentést, illetve új környezetfelügyeleti főhatóságot állítanak fel. Elindítanak egy országos fásítási programot, átfogó vízügyi cselekvési terv várható, emellett műszaki megoldást és garantált forrást ígérte a 2000 fő alatti települések szennyvíz elvezetésére. Az egészségügyben is számos intézkedést jelentett be. Magyar Péter egyébként október közepére ígérte az új költségvetést, amelyben megkezdik a bérrendezést többek között a nevelésben, az oktatásban, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozóknál. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció mértéke, ami nagy meglepetést okozott az elemzők körében. Az augusztusi adat, ami 8:30-kor lát majd napvilágot, valamivel magasabb lehet majd, a reggeli órában lesz majd ez az adat, nem sokkal. A KNTH vezető elemzője 1,3-1,4%-os inflációra számít. Németh Dávid szerint az energiárak és a forint gyengélkedése okozhatott kismértékű korrekciót a múlt hónapban, ami gondot nem okozhat, mert jóval a jegybanki inflációs cél alatt marad még így is.

0: Három évnyi recesszió után már látszik a magyar ipar fokozatos érénkülése, az ING vezető elemzője szerint. A júliusi 4,7%-os növekedést elsősorban az elektronikai ipar és az autógyártás húzta, részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardware igény, részben az új autóipari kapacitások felfutása miatt. Virovácz Pétert hallják.
1: Hogyha nem csak az egy havi adatra fókuszálunk, hanem egy kicsikét hátrébb lépünk, és megpróbáljuk megfigyelni a trendet, fogalmazunk így, akkor én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Ezért nyilván egy három évnyi ipari recesszió után azt látjuk, hogy 2025 vége óta azért trendszerűen emelkedik az ipari termelés. És persze, nagyjából azt is látjuk, hogy mindig van egy jobb hónap, egy rosszabb hónap, tehát megy egy ilyen fűrészfogazás, de a lényeg az, hogy a rosszabb hónapot mindig egy olyan jobb hónap követi, ami magasabbra teszi végül a termelési volumenét, tehát tényleg kialakult egyfajta bővülő trend, fogalmazunk így. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy a pohár az inkább félig teli van, és lehetünk tenni egy kicsikét optimisták, pláne tudva azt, hogy azért egy eléggé nehéz globális geopolitikai környezetben kell most a magyar iparnak, meg nyilván a globális iparnak is működnie.
0: Ismeretlen tettes ellen tesz büntető feljelentést hűtlen kezelése és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Waberers korábbi MFV finanszírozásai miatt, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Egy 2022-es és 26-os kötvénykibocsátásról van szó, az idei esetében a

0: Vezetők állnak, ezt is mondta a miniszter.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: Amerikában ma szűnnap volt, azért alacsonyabb is volt a tőzsdei forgalom, 8 milliárd 79 millió forint, 1,1%-kal gyengült a BUX 147.542 pontra. A MOL 6,1%-os emelkedéssel fejezte be, 4.984 forinton, az OTP kerek 45.000 forinton zárt 1,1%-ot erősödve, a Richter 9,1%-ot csökkent 12.710 forintig, a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2552 forintra. Említettem a Waberer ügyét, nos, a részvény végül 2,2%-os mínusszal zárt 4380 forinton. Esett a Duna House 2,9%-ot 1350 forintra, emelkedett viszont az MBH Bank 1,5%-kal 2640 forintig, és drágult az Alteo 0,7%-kal 4030 forintra. A devizapiacon az euró most 363 forint 70 fillér, a svájci frank 386,50, a dollár 312 forint 70 fillér, 1,1627 az euró dollárral szembeni árfolyama. Európában zárás előtt nagyjából 3-4 órával a londoni tőzsde stagnál, a német DAX 2,1%-kal gyengül, a francia index 4,1%, az olasz 2,1%-os pluszban, a spanyol 1,1%-os mínuszban jár. A földgáz a holland tőzsdén némileg emelkedett 2,1%-ot 73 euró 47 centig. Elegendő erőforrása van Oroszországnak ahhoz, hogy 2027 és 28-ban is folytassa az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az ukrán katonai hírszerzés főnöke. Egyúttal arra is elmutatott, hogy az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, de nehéz megmondani, hogy kialakul-e kellően erős tiltakozási potenciál. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy az ukrán erők Oroszország három régiójában olajfinomítókat, valamint a Kurszki régióban csapásmérő drónok tárolási és indítási helyét támadták. Oroszország nem szándékozik olyan megállapodásokba belemenni, amelyek nem biztosítják az érdekek egyensúlyát. Erről Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy egyetemi tannévnyitű előadáson beszélt. Szerinte az Oroszországról kialakított képet és pozíciója megszilárdítását a fronton kialakult helyzet határozza majd meg. A miniszter szerint Oroszország és a Nyugat között soha többé nem lesznek olyanok a kapcsolatok, mint 2022. februárja előtt voltak. Lavrov szerint az orosz energiahordozó export ugyan az ázsiai piacokra diverzifikálódott, de Oroszország nem fordult csak a kelet felé. Kifogásolta, hogy a nyugati országok nyíltan elrabolják az orosz vagyontárgyakat és az úgynevezett árnyékflottát.
1: Időjárás jelentés.
0: Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet főként az északnyugat nyugat-durántúlon kísérhetik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
0: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és holnap a negyed döntőért lép pályára az aljelő négyes harmadikja ellen. A magyar csapatból Juhász Dorka 22 ponttal zárt.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Sziasztok! Az előző epizódban a spanyol futball jelenkorával, sikereivel és legfontosabb tetteinek hátterével foglalkoztunk. A mai epizódban pedig egy szintén másik nagy futballdinasztia jelenkorával, jövőjével és a következő éveivel, valamint a döntések hátterével fogunk majd foglalkozni. Csak sokkal másabb megközelítésből, mert hogy a német futballt jelenleg nem a sikerek jellemzik, hanem sokkal inkább a kudarcok, és igazából egy gödörbe került a Nationalelf, valamint a DFB. Ezek hátteréről, a döntésekről és sok minden másról fogunk majd beszélgetni Tóth Ádámmal, a Network 4 szerkesztőjével. Én jó magam, a műsorvezető Kovács Máté vagyok. Úgyhogy igazából Ádám, csapjunk is bele egyből a közepébe. Először is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy.
2: Én köszönöm a meghívást. Szia Máté, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is.
1: Szóval azt mondom, hogy in medias res, egyből csapjunk a közepébe. Igazából ugye a német válogatott csúnyán meghasalt itt a 2026-os foci VB-n. 12 évvel ezelőtt még világbajnokságot nyertek. Hogyha csak egyetlen egy mondatba kellene összefoglalni a kudarc okait, akkor neked mi lenne az a mondat?
2: Szerintem ezt Filip Lem összefoglalta helyettem. Nagyon sokan kutatták egyébként ennek az okait, hogy mi lehet ennek az igazából a háttere, hogy hol veszített el a német futball azt a képességét, azt a győzni akarását, és itt egy identitásválságba került a válogatott. Hova tovább egyébként, ez egy nagyon régóta húzódó probléma, mert ahogy említetted, 12 éve még világbajnok volt a német válogatott, de hogyha megnézzük az azóta eltelt 3 világbajnoki szereplést, akkor elmondhatjuk, hogy egyaránt a 32 között hasalt el. Még a legutóbbi 2 VB, vagy az előtti VB-ken ez azt jelentett, hogy a csoportból se jutott tovább. Most a 48-as csapat létszám miatt a csoportkört ugyan túlélte, de a 32 között kikapott 11-esektől a paraguayi válogatott ellen.
1: Ugye azt itt kiemeltük, hogy a német labdarúgás az elmúlt pár évben tényleg komoly kudarcokat élt át. Most reformkorra készül a DFB, és a reformer, maga Jürgen Klopp gyakorlatilag a német labdarúgás egyik legnagyobb edzője, mert a Liverpool-al is csodálatos dolgokat ért el, mint ahogyan korábban a Dortmunddal és a Mainzzal is halmozta a sikereket. Nagyon-nagyon lebutított és egyszerű a kérdés, majd nyilván kibontjuk részletesen, de egy emberre rá lehet-e bízni a német futball megmentését?
2: Szerintem rá. Csak ezzel az lesz hosszú távon a probléma, hogyha Jürgen Kloppnak se sikerül, akkor igazából senkinek sem sikerült, mert ha végigvesztük ezt a 3 világbajnokságot, amiről már beszéltünk, tehát a 2014-esen még Joachim Löw volt ott, a 2018-ason Hansi, nem, 18-ason is Löw volt, utána jött Hansi Flick, és utána következett most Nagelsmann, tehát hogy egyikre sem mondhatjuk azt, hogy ők rossz edzők lennének. Nagelsmann kapcsán sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogy ő nagyon jó edző, csak szerintem nagyon hamar kapta meg a Bayern-es munkáját és a német válogatottnak a vezetését is, és ott kicsit kibukott a rutintalansága, de hogyha ezen nevek után Jürgen Klopp nevét is elhasználják, akkor igazából nem tudom, ki maradhat, aki meg tudná menteni ezt a válogatottat, míg így hirtelen Thomas Tuchel neve ugrik be, de ugyebár az angol válogatottnál szövetségkapitány.
1: Bárki más el tudtál volna képzelni a német válogatott élére, mint Jürgen Klopp?
2: Viszonylag gyorsan megtörtént a kiesés után a megkeresés a Jürgen Klopp felé, meg szerintem neki volt egy kicsit ilyen vezekelni valója is a Red Bull-os kaland is kikacsintás után. Őt ugye a Red Bull-nak a globális főnökévé tették, csak nem tudjuk, hogy mit csinált ott konkrétan, mert össze kellett volna fogni azokat a Red Bull égisszel áttartozó csapatokat és futballakadémiákat, de ott nem láthattuk a munkáját, hogy bármi is lett volna, vagy bármilyen eredménye lett volna. Őt egyébként a futball doktorának tartották a Red Bullnál, és szerintem ez valamilyen szinten igaz is, hogyha majd a klub csapatait végigvesszük. Úgyhogy a német válogatott részéről ez egy nagyon jó döntés, szerintem az egyetlen jó döntés. Az, hogy Jürgen Klopp ezzel a munkával csak veszíthet, az egy más kérdés.
1: Ugye, amikor arról kérdeztelek, hogy egyetlen mondatban, ha össze kellene foglalnod itt a sikertelenség okait, akkor Filip Lahm mondatát mondtad, aki egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a német válogatott elveszítette az identitását. Hogyha ezt most megint leegyszerűsítjük, akkor mit jelentett a német válogatott identitása? Nyilván tudjuk, hogy a klasszikus idézetet, hogy a labdarúgást 22-en játszák, és a végén mindig a németek nyernek. Igazából a német labdarúgás, meg maga a német válogatott olyan volt, hogy a precizitás, a győzni akarás, a soha fel nem adás mentalitása jellemezte őket. Ez veszett ki szerinted, amit Lahm is mond, identitás most a német válogatottból, vagy egy kicsit oda is visszavezethetjük, hogy nincsenek Mbappék, Haalandok és olyan sztárok, akik ugye világklasszisok?
2: Szerintem ez egy összetett kérdés, megpróbálok akkor visszafele menni a válaszadásban. Nincsenek olyan világklasszisai és leginkább vezérei a német válogatottnak, mint a felsorolt francia 11-nél, de nincsenek olyan vezérei és világklasszisai, mint mondjuk voltak 2014-ben. És ez az identitás keresés, ez az identitás válság egyébként olyan szempontból érdekes, hogy így nincs konkrétan definiálva. Tehát nagyon jól hangzik Philipp Lahm szájából is, de nem lett elmondva az, hogy az a soha fel nem adás, meg nem alkuvás, amiket itt felsorolt. Ez mind igaz volt a korábbi német válogatottra, de volt egy újrahúzása ennek a rendszernek, egy újragondolása a 2000-es rosszul sikerült Európa-bajnokság után. Nagyon ráfeküdtek az utánpótlás képzése, felosztották az országot 366 területre, lett 5000 B-licences edzőjük, és a prolicensz, ami a legmagasabb, abból is már 1000 pluszos van. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy amikor 2014-ben a válogatott a csúcsáért már a régi módi robosztus, meg nem alkuvós játékot játszottam, mert volt mondjuk egy Mário Götzéje, a világbajnokság ugye nem szerepelt a sérülésében, de volt egy Marco Reus-a, és akit egyébként maga az akadémiai rendszer termelt ki. És szerintem ez az akadémiai rendszer a mai napig is, nem mondom, hogy csodálatosan, de egyébként jól kell működnie, mert tehetségszintjén beszélhetünk Musiáláról és Wirtzről is, és noha említetted, hogy nincs világklasszisa a mostani válogatottnak, Jürgen Klopp abban a hálás szerepben lehet 2030-ban, hogyha addigra Musiálából és Wirtzből nem lesz egyaránt világklasszis játékos, de egyébként mindegyik, mindkettőből annak kell, hogy legyen majd előbb vagy utóbb, inkább előbb, akkor ott valami nagyon rosszul sikerült. És szerintem Klopp kapcsán, meg a Liverpool kapcsán mindig felvetődik ez a mentális szörnyeteg, hogy neki mentális szörnyetegei vannak a pályán. Most a német válogatottban nincs egyetlen ilyen sem. És ez nem fejleszthető a szövetségi kapitány által, mert nem napi szinten foglalkozik a játékosaikkal. Erre csak azt a példát szeretném hozni. Alapból szerintem ironikus volt, és valamilyen szinten sorsszerű volt, hogy Paraguayán a német válogatott 11-esekkel kapott ki, és még akkor sem tudott, mert még sose kapott ki egyébként nagy tornán 11-esekkel senkitől. Ez is egy ilyen mítosz a német válogatottak kapcsolatban, milyen erősek fejben és mentálisan, de amikor megtörtént az, hogy visszajöttek azt hiszem -2-ről a hatodik párra, és nem volt egy olyan 11-es rugójuk, aki elrúgta volna a 11-est.
1: Igen, ez ugye egy ikonikus felvétel igen, volt, amikor ott győzködni kellett Goreckát is.
2: Hát vitatkoztak, győzködte. Ha már kell kezdeni játékosra veszekedni a győzködni, az már szerintem régen rossz. És odaállt az a Tah, aki még életében tehát nem rugott 11-est, és fölé lőtte, de legalább elvállalta. És innen látszik, hogy Kimik ebből a szempontból is megbukott, mint csapatkapitány, nem tud vezérré válni ennél a csapatnál, és hogy már tényleg nincsenek ott azok a mentális szörnyetegek, akik egyébként ott voltak 2014-ben, és volt a Bayern vezérigazgatójának egy nagyon jó mondata a napokban, hogy a mindenkori német válogatott legjobb játékosait a Bayern München adja. Szerintem ez vitán felül áll, mert hogyha megnézzük a 2014-es évi győztes csapatot, ott volt egy Neuered a kapuban, egy Boatenged, egy Schweinsteigered, még egy Thomas Müllered. Technikailag a mindegyik sorban volt egy világklasszis játékosod, akik egyébként vezérek is voltak. Most, ha megnézzük a Bayern München miért a világ egyik legjobb csapata, mert egyébként az, akkor azt látjuk, hogy elő van egy Harry Kane, egy Luis Diaz, meg egy Olisséje. Tehát, hogy nem, egyik sem német játékos, tehát nincs olyan minőség a német csapatban, akire azt tudnád mondani, hogy ők megütik azt a mércét, hogy beálljon mögé mindenki. És ez egy óriási baj lesz a későbbiekben.
1: Fogunk majd még itt beszélni akadémiáról, meg tehetséggondozásról, utánpótlás játékosokról is, de itt most rákanyarodnék egy picit erre a 11-es szituációra, amit te is kiemeltél. Hol csúszott ez el szerinted? Tehát hol lehet hibáztatni a szövetségen, vagy akár a válogatotton belül valakit? Mert jogosan merül fel az egyszerű emberben az a kérdés, hogy nem gondoltak arra, hogy eljuthatnak 6-7-8-9 lövésig, és akkor nincsenek kijelölve azok a rugók, akik eljussanak oda abban a pillanatban, hogy ők fognak rúgni, és elbírják ezt a terhet. Nyilván óriási volt a sajtó, meg az egész német közvélemény, valamint a német sportközeg részéről a nyomás és a várakozás a német válogatott felé, de hogy Nagelsmann is hogy nem tudta ezt megvalósítani, akár az edzéseken, akár a játékosai fejébe elültetni, hogy top focisták vagytok, ott játszatok a világ legjobb csapataiban, hogyha rúgni kell, akkor rúgni kell, és tényleg Goretzka nem merte elvállalni.
2: Nem tudom Nagelsmannnak mi volt a filozófiája, vagy mi volt a hitvallása a 11-esekkel kapcsolatban, ami ugyebár mindig egy lutri, vagy rulett, bármilyen szinten nézzük, orosz rulett, hogy Goretzka miért nem merte elvállalni, egyébként pár évig tudott világklasszi szinten teljesíteni, most már nyilván nem az. Bár ezt a kérdést vissza lehetne fejteni, hogy egyáltalán Goreckának mi helye volt egyébként a német válogatottban, hogy miért kellett kivinni egyébként a bőkeretbe is, azt már csak Nagelsmann tudja. De szerintem sokkal rosszabbul nézett ki az utolsó 11-esig vezető út, ahogy elindult az első mestől, hogy megszólalták a kb. Fél amatőr vagy fél profi Curaçaót, és utána mindegyik mérkőzésük borzalmas volt. Az elefántcsontpart ellen is X-es volt, de azt még Undav meg tudta menteni csereként, aztán kikaptak Ecuadortól, és kiestek Paraguay ellen. Tehát ez egy összetett probléma, és szerintem rosszul voltak kiválasztva a játékosok, rosszul volt menedzselve az adott szituáció, rosszul volt menedzselve a csapat is, mert Lám, amikor az identitásról írta az Athletic cikkében, ő azt mondta, hogy a mindenkori német válogatottban kell egy nagyon erős csatának lenni, egy 9-esnek, és egy olyan szélső páros, baloldalt és jobboldalt, akik tudják ezt a csatát támogatni a gyorsaságukkal és a gyors átmeneteket megoldani. Na már most a német válogatottban nem volt ilyen játékos, sem csatár, bár Havertznek nem volt annyira rossz VB-je, de ő nem kimondottan 9-es szerintem, és Leroy Sané borzalmas világbajnokságot hozott le, és az volt az igazán nagy baj, hogy mind Musiala és mind Wirtz is inkább 10-es játékos és nem szélső. Tehát ha az erősségére alapozott volna Nagelsmann, akkor megoldotta volna úgy, hogy ez a két játékos kapja a központi szerepet, és mondjuk eléjük tesz egy olyan csatát, aki képes Musialával és Wirtzzel együtt dolgozni, de ez nem történt meg. És ezért lesz nehéz egyébként Kloppnak is, mert 30-szor, ahogy említettem, át, hogy kapni fog két világklasszis játékost, és akarva akaratlan köréjük kell építeni ezt a csapatot. És még itt egy utolsó gondolat, hogy a német válogatottnak óriási szerencsé lett volna akkor, hogyha megtörténik a Florian Wirtz Bayern München házasság, mert akkor ilyen feltételezésekkel és kérdésekről nem kellett volna beszélni, mert akkor megtalálta volna Musiala helyét és Wirtzét is a csapatban mondjuk Kompany, és akkor csak át kellett volna emelni azt a csapatrészt és körüljük építeni a válogatottat, de legalább Jürgen Kloppnak is kell majd gondolkodni egy picit.
1: Tök jó, hogy már szóba hoztad a Jürgen Klopp nevét, mert hogy ugye alapvetően az adás nagy részében majd róla fogunk beszélni, és róla is szeretnénk beszélni, mert hogy azért kisebb kihagyás után visszatér ugye a labdarúgás nagy színpadára, nyilván nem klubcsapathoz ült le, ez azért sejthető volt, hogy előbb-utóbb őt majd látjuk a német válogatott élén, és hát elég érdekesen sikerült az első sajtótájékoztatója, amikor ugye bemutatták, nagyon sok mindent leszögezett az egykori Liverpool menedzser, többek között azt, hogyha bárki kritizálni meri és támadni a családját, azonnal feláll, hogyha negatív szurkálódás és egymással való szembenállás lesz, ő azonnal feláll, meg úgy nagyjából mindent leszögezett, hogyha irreális elvárásokat támasztanak felé, és ezeknek hangot fog adni a német közvéleményű, azonnal feláll. Én azt gondolom, hogy a szavaiból nagyjából visszatükröződik az, hogy ő ezt nem pozícióért, nem presztízsért, nem pénzért, semmi ilyesmiért nem vállalta el, nem azért vállalta el, hanem ő ezt tényleg hithű németként a identitása miatt és a német válogatott felé mutatott szerelme miatt vállalta el, hogy segítsen gyakorlatilag a német focin, de a német közvélemény megfogadja ezt, szerinted ezt a tanácsot, vagy elég két rossz eredmény, és akkor mindenki elfelejti, hogy mit mondott Klopp, mert itt azért ugye mindenkiben egy picit magában is kell önreflexiót gyakorolni, hogy akkor most írogassak-e olyan kommenteket az interneten, adjak-e a nem tetszésemnek hangot, mert akkor lehet, hogy elveszítjük Kloppot.
2: Jürgen Klopp egy Bildet cikkre utalt, ami egyébként nagyot futott a magyar médiában is, hogyha jól emlékszem, tehát átvették sok helyen, hogy ennek az ügynek a csírája az volt, hogy már nem is tudom, kinek a családja, annak a nagynénikének az unokája nem fért fel a repülőre, amikor a németek utaztak a világbajnoksága, és emiatt valakinek talán otthon kellett maradnia, vagy át kellett foglalni a helyét, vagy nem tudom. Egy nagyon amatőr logisztikai hibára hívta fel a figyelmet, és ebből kibukkant vagy tetőzött egy mondva csinált balhé. A Bild egyébként ennek nagymestere ilyen szinten ezen a téren, és szerintem Jürgen Klopp erre hívta fel a figyelmet, tehát ő éles határvonalat húzott ilyen szempontból, hogy el a kezekkel a családjától, őt csak a szakmai munkája alapján kell megítélni, és lehet megítélni. Egyébként ez a része, sőt, mindegyik része szimpatikus volt a nyilatkozatának, mert már hogy tényleg a szakmai munká alapján kell megítélnünk őt is majd, és egyébként neki nagyon hálátlan szerepe van, nem csak a Red Bull miatt, hogy a Red Bullt mindenki utálja Németországban, leginkább azért, mert van egy klasszikus bajnoki rendszer, amiben befértek új gazdag csapatként a Lipcse, és nekik a Red Bull a szponzora, ezért utálják a tradicionális klubok, tehát Klopp kapott, azt hiszem, felszólítás Mulinón a Dortmund szurkolóktól, a Mainz szurkolóktól is, tehát neki nem mondom, hogy tékozló fiúként kell visszatérnie, de az ő CV-jében hát szakmaiapon nem mutathat rosszul ez a globális mindenes a Red Bullnál, de hogy a szurkolók szemében egyébként bicskanyitogató volt, az majdhogy nem biztos, és amiről talán kevesen beszélnek, hogy Klopp elvállalt egy szakmai munkát, tehát hogy ő ilyen pályaszéli riporter volt Thomas Müllerrel a világbajnokság alatt, és neki voltak rossz mondatai Nagelsmann felé is, hogy le kellett volna cserélni hamarabb Musiellát, behozni Undavot valamikor, nem tudom melyik meccsen, és egyébként ő mert elnézést is kért, mert hogy nem kritizálhatja az akkori szövetségkapitányt, aki Nagelsmann volt, csak hogy könnyű ebbe a kritikus szerepkörbe belehelyezkednie valakinek, és jól mutat addig, amíg nem kell mondjuk eredmény felmutatnia, és amire itt visszakanyarodok, amit mondtál, de hogyha nem fognak jönni az eredmények a 2030-as világbajnokságon, vagy hova tovább már a 2028-as EB-n, akkor a szurkolók nagyon hamar el fogják felejteni, hogy kicsoda Jürgen Klopp. És emiatt neki valamilyen szinten tartania is kell ettől, és nem is ígérhet igazából, de nem is ígért heavy metal futballt, mert neki szállítani kell az eredményeket. Nem lesz elég, hogyha a német válogatott a 16 között lesz, nem lesz elég, hogyha 8 között lesz, el kell menni megint legalább az elődöntőig mindegyik tornán.
1: Ugye itt Jürgen Klopp mellett azért a szakmai stáb is csatlakozik a szövetségi kapitányhoz, és többek között ott van az a Per Mertesacker, aki már évek óta dolgozott az utánpótlás képzésben. Az egész szakmai csapatát te hogyan értékeled, jól választotta ki az embereket maga köré, és mennyire lesz fontos az, hogy akár Mertesacker, vagy akár bárki más azokat a tehetségeket, akik ugye majd akár a két évvel később lévő Európa-bajnokságon, vagy akár a négy év múlva esedékes világbajnokságon már akár úgy berobbanjanak a német válogatottba, mint sztárjátékos, vagy mint mondjuk egy Lamine Yamal. Most az ő nevét csak azért mondom, mert ő lett ilyen fiatalon ekkora sztár, de nyilván valószínűleg olyan kalibert nem biztos, hogy ki tud jelenleg termelni magából a német futball, mert talán lenne annak előszele. Nyilván gondolhatunk itt Lennart Kára is, de hogy a kérdés origójához visszamenjünk, a szakmai csapat az mennyire megfelelő szerinted?
2: A szakmai csapat az jól kiválogatva, meg igazából ez csak bizalmi kérdés mindig a szövetségi kapitány vagy az edző részéről, kiket vesz maga köré. Még egy utolsó gondolata a tehetségek kapcsán, lehet, hogy több gondolat is, hogy Per Mertesacker a DFL-nél és Jürgen Klopp már végez egy munkát, tehát hogy nekik hála vagy nekik is köszönhetően létrejött az U21-es bajnokság a németeknél, ami angol mintára készült, és az angolok egyébként az U21-es bajnokságba 140 millió eurót vagy fontot ölnek, ilyen szempontból mindegy, és ezt a németek is vállalták, hogy lesz egy ilyen, hát a fiatal tehetségnek egy ilyen belépő küszöb, úgymond a felnőtt ligában, mert úgy tartja most a Bundesliga, bár a számok egyébként nem ezt támasztják alá, hogy nagyon kevés tehetség futballozik az élvonalban, bár inkább úgy pontosítanék, hogy nagyon kevés német tehetség, mert játékperc a Bundesliga-ban van szerintem a legtöbb tinédzser perc, hogyha úgy számoljuk, és ez azért igazán fontos, mert említettem ezt a 366 területet, amit felosztottak, és ebből is látszik, hogy alig hanem a tehetségek ugyanúgy jönnek, csak most az lehet a probléma forrás, hogy elakadnak félúton. Tehát nem elég jók ahhoz, hogy mondjuk ellen példa Elmala, aki mondjuk a Kölnél befér német játékosként, de hogy nem tudják megugrani azt a bizonyos lépcsőfokot, hogy akkor ők már egy csapatnak nem, ha nem is biztos kezdő, de cserejátékos legyen fiatalon, ezért kicsit visszalépett a DFB is, és a DFL, és úgy döntöttek, hogy akkor lesz egy ilyen ugródeszkaszerű U21-es bajnokság, és ha már csak ennyit elértek egyébként Jürgen Kloppék is, mert ezek kerék, hogy ez megalakult, és mondjuk a tehetségek így utat tudnak törni maguknak, akkor már megérte.
1: Hogyha itt előre szaladunk, ugye jön majd Nemzetek Ligája ősszel, aztán pedig 2028-ban az Európa-bajnokság, hol kell már villantania valamit Kloppnak? Nyilván talán azt gondolom, sejtem a válaszod, és egyetértünk, hogy az Európa-bajnokság lehet ez, de ha mondjuk eljátszunk a gondolata, és a Nemzetek Ligájában valami hatalmasat domborít a német válogatott, és bejut a négyes döntőbe, vagy akár meg is nyeri majd ezt a sorozatot, és legyőzi a nagy válogatottakat, akkor már a német közvélemény el fogja hinni, hogy Kloppal csoda történt. Egyáltalán képes erre a német válogatott, ha mondjuk csak így eljátszunk a gondolattal?
2: Szerintem a Nemzetek Ligája tökéletes sorozat arra, hogy az ember kísérletezzen. És Jürgen Klopp elkezdi majd forgatni szerintem nagyon-nagyon a csapatát, és hogy ő mindent alá fog, ezt a sorozatot biztosan alá fogja vetni annak, vagy mondjuk lehet, hogy el is dobja, hogy kiderüljön számára, melyik az a kezdő 11, amivel tud dolgozni. Szerintem a leghamarabbi, vagy a legkorábbi torna, amit számunk életünk Jürgen Kloppon, az az EB lesz.
1: Azt gondolod, hogy akkor, ha ott nem jön ki a lépés, akkor ott kell esetleg elgondolkodni, hogy a VB-vel is neki fussanak-e még vele?
2: Biztos, hogy neki fognak futni a VB-vel vele, mert...
1: Nincs olyan rossz eredmény, ami azt felülírhatja?
2: Nem tudom. Tehát
1: jó, hát
2: lehet olyan rossz eredmény, meg lehet, hogy megint elszól a német média, hogy mondtad, és akkor nem tudom, elkezdenek Jürgen Klopp családjáról cikkezni. Egyébként van az a szint, amikor nem kell foglalkozni ezekkel a cikkekkel szerintem. De kérdésedre válaszolva, szerintem Klopp a hosszú távú megoldás. És ha ezt nem látja be, vagy nem látják a szövetségnél, hogy tényleg rá megérte áldozni, vagy türelemmel kell viseltetni iránta, akkor csak nézzenek kicsit messzebbre, vagy nem is olyan messzire, hogy mi zajlik például most az olasz válogatott házatáján. Tehát ott egy épkézláb normális szövetségkapitány nem sikerült találni. A németek ezt nagyon hamar abszolválták, van egy biztos pont, akit Jürgen Kloppnak hívnak. Szerintem még nagyon sok biztos pont van egyébként a német válogatottban, mert említettük Musialát és Wiltset, akik a prime időszakát futhatják, a életük legjobb formájában látnak pont a 2030-as VB-n, de akár már 28-ban is. Ott van egyébként Pavlovics is, tehát ahogy már említette, Lennart Kahlban is óriási a potenciál, majd meglátjuk, hogy ki tud egyébként ebből jönni. Szerintem egyébként igen, tehát hogy ő is tipikusan világklasszis materiál lett, tehát hogy megvannak azok a húzónevek, akikre támaszkodhat Klopp, csak ennek a csapatnak identitást kell adnia. És az a furcsa, ha már tényleg az identitásról olyan sokat beszélünk, hogyha végignézünk a mostani válogatottakkal, majd végigszaladunk a 2026-os VB-n, úgy igazából a spanyolokon kívül egyik válogatottnak se volt identitása, és ha nagyon rossz májú szeretnék lenni, mert Joachim Löwnek a VB győzelemével kapcsolatban nagyon sokan szokták emlegetni Pep Guardiolát is. Nem szeretnék neki egyébként olyan sok szerepet tulajdonítani, nyilván korunk egyik legnagyobb edzőzsenie, de hogy ő pont akkor volt a Bayern Münchennek az edzője a 2013-16-ig, és hogy akarva akaratlan azok a játékosok tudták azt a labdatartós, pozíciós játékot játszani, és ezzel meg tudták dobni a német válogatottnak az akkori stílusát, ami némileg egyébként tényleg kicsit hasonlított a spanyolra, de szerintem ez egy ilyen pragmatikus fejlődés is, mert volt ez a tézis és antitézis, tehát ez a két válogatott nagyon sokat találkozott egymással, és szerintem mindkettő merített a másiknak a stílusából. A spanyolok ejtették ki, vagy verték meg a 2008-as elődöntőben a németeket, ejtették ki a 10-es elődöntőben is őket egy góllal, és az a német generáció pont ezeknek a vereségeknek és Pep Guardiola háttérmunkájának is hála, meg a Bayern München világklasszisának, tehát ez egy ilyen olyan jó egyveleg volt, mert ilyen nem szerencsés véletlen, hanem úgy minden együtt állt.
1: Voltak most a spanyoloknál megvan.
2: Igen, de a spanyoloknál egyébként kisebb megszakításokkal 20 év megvan, mert ott ez nem az én műsoromba is biztos ágazott, de már U8-as koruktól tudják ezt játszani, mert tudják, igen, hogy mi a filozófia.
1: Tök jó kiemelte ezt az identitást, mert igen, a spanyol labdarúgással kapcsolatos adásunkban ezt részletesen kibontottuk Füstös Andrással, de a német válogatottnál mi lesz az az identitás, amit meg kell találni, mert én azt gondolom, hogy talán abban, hogy az elmúlt 12 év úgy alakult, hogy két világbajnokságon a csoportkörből sem jutottak tovább, leginkább annak tudható be, hogy itt sorra cserélődtek a szövetségi kapitányok, nem volt egy állandóság, és mindenki egy picit más taktikát alkalmazott, hogy Joachim Löw talán még ugye a legvége felé a saját filozófiát erőltette, ami már lehet, hogy picit idejét múlt volt, aztán jött Hansi Flick, aki igazából, ha most úgy nézzük, nem mondom azt, hogy korunk egyik legjobb edzője, de a Barcelonával azért úgy nyer meg most már két bajnoki címet, szuperkupát.
2: Erőn teljesítenek, igen.
1: Teljes mértékben, és nagyon jó taktikát is rak össze a fiatal játékosaival. Tehát ő is lett egy picit korán bukott meg, és akkor Nagelsmannról még nem is ejtettünk szót, mármint hogy ejtettünk szót, de hogy az ő identitásáról és taktikájáról, és te már ugye szóba hoztad a mentális szörnyeket, tehát mi lehet az, amivel mondjuk egy spanyol válogatottal, egy franciával, vagy egy angolal akár fel tudja majd venni a német válogatott taktikában a versenyt, és egy picit még tovább görgetem a kérdést, ugye itt említettél rengeteg fiatalt, generációváltás lesz-e hamarosan a német válogatottnál, és vannak-e olyan sztárok, akik nagyon hiányozhatnak majd 2 vagy 4 év múlva, mert hogy azért persze itt vannak kiöregedő játékosok, nem úgy, mint a spanyoloknál.
2: Neuer nagyon hiányozni fog a válogatottból, szerintem, bár ezen a világbajnokságon nem mutatott túl sokat, hogy ezzel megerősítse ezen véleményemet, de nyilván, hogyha volt egy kapusod, amely ilyen biztos pont, már igazából egy-két megszakítással jó 20 év, akkor találni kell egy olyan kapust, aki passzolni fog ez az identitáshoz. Egyébként Urbig ilyen szempontból jó lesz a Bayernből is, mert hogy ő nagyon sok mindenben hajaz Neuerre, stílusában is, játék stílusában is, tehát nagyon jó lábbal. Hát azért lehet, hogy sokan meg fognak követni, de szerintem Kimmich nem fog hiányozni ebből a válogatottból. Pont azért, mert mi most említetted Hansi Flicket, aki...
1: De ki kerülhet, mert ő azt hiszem 30 éves talán jelenleg, tehát ő az ő korából adódóan nem biztos, hogy ővel nem fognak számolni 2 vagy 4 év múlva.
2: Én szerintem a világbajnokság lehet az utolsó dobása, de nem biztos, hogy egyébként a teste bírja addig, mert hogy ő azért ezt a szezononkénti 60-66 meccset ő lehozza, tehát ő nem szokott annyira leülni, lecsücsenni a kispadra. Ő konkrétan megbuktatta Hansi Flicket, voltak egy, nem tudom, talán az Amazon kísérte el a német válogatottat a VB-re, és ő például felkérdezte Hansi Flicket, amikor át akart állni a 4-2-3-1-ről talán 5 védőre vagy 3 védőre, és hogy ő magyarázza el neki a döntésének a hátterét, és az kellemetlen helyzet volt már, hogy egyfelől szerintem nem kell nyíltan magyarázkodni az edzőnek, hogy miért döntött úgy, kettő meg szemláthatólag annyira meglepte Flicket, hogy nem is tudott erre reagálni és érdemben válaszolni, és onnantól kezdve ilyen földcsuszamlás erejével, mint hogyha kihúzták volna a talajt, bukott meg. 4-2-3-1, ahogy Lám is említette, meg én is említettem most, nagyon könnyűnek hangzik, vagy nagyon könnyűnek tűnik, de ha ezek a játékosok beérnek, Virctől kezdve Musialáig, akkor a 4-2-3-1-be Jürgen Kloppnak csak annyi a dolga, hogy felteszi a legjobb játékosait. Ez nem sikerült Nagelsmannnak,
1: igen.
2: Nem sikerült Hansi Flicknek, és a vége fele már nem sikerült Joachim Löwnek sem, hogy Jürgen Klopp ezt meg tudja csinálni, hát ezért nevezik, vagy ezért tartották a Red Bullnál őt a futball doktorának, mert a német labdarúgás egyébként sok szempontból beteg. Született ilyen könyv a magyar labdarúgásról is még 74-ben végan tart, hogy miért beteg a magyar labdarúgás. A német labdarúgás nem ennyire beteg, de Jürgen Kloppnak egyébként meg kell gyógyítania.
1: És ő lesz az a megfelelő doktor, aki meggyógyítja?
2: Ha nem Jürgen Klopp gyógyítja meg.
1: Inkább bocsánat, úgy kérdezem, hogy ő maga egyedül meg tudja gyógyítani, mert ugye már itt azért érintőlegesen szoboztunk akadémiát, Bundesligát, tehetséggondozást, fiatalokat, edzőket, szakembereket, hogy ő maga egyedül elég ez.
2: Talán ez a legnehezebb kérdés eddig, mert hogy nincs nálam a bölcsökkövés, nem látok a jövőbe sajnos, de ha Jürgen Kloppnak nem sikerül, akkor senkinek se fog. Tehát még Thomas Tuchel lehetne arra alkalmas, talán, de hogy akikről eddig beszéltünk, és amennyi edzőről beszéltünk, tehát Nagelsmann, aki laptop edző volt, Flick, aki egyébként nagyon jó munkát végez, Varsanál, de másik generáció, Joachim Löw, akire istenként tekintették, miután szétverték a brazil válogatottat, és hazahozták a kupát, tehát hogy nem tudsz, egyszer nem égethetsz el több nevet, mert akkor a szövetség olyan veszélybe és olyan perifériára sodródhat, még inkább egyébként a német válogatott, mint az olasz válogatott. Nem attól félek, hogy a német válogatott nem fog kijutni a következő világbajnokságra, mert nagyon nehéz nem kijutni.
1: Hát most már, igen.
2: Most már.
1: És lehet, hogy 64 csapat lesz.
2: De az olaszoknak sikerülni fog ezúttal is, hogy nem lehet azt megcsinálni Jürgen Kloppal, amit megcsináltak például Nagelsmannnal, és az előbb citált sajtótájékoztató részlet, ez pont azt volt hivatott jelezni, hogy vele már nem bózkodhatnak.
1: Hogyha egy picit rátérünk magára a Bundesligára, a spanyol témakörben kibontottuk azt Füstös Andrással, hogy a Barcelona adta ugye a spanyol válogatottnak a gerincét. Te is már itt kicsit talán szóba azt tudod, ugye kiemelted a Bayern München támadó trióját, akik közül egyikük sem német. Kell-e valamiféle, most itt nem akarom az MLS magyar szabályát behozni, de hogy kell-e a Bundesliga klubok felé valamiféle ösztönzést gyakorolni, hogy a német válogatottak, német játékosokat otthon tartsák, és német klubok adják, vagy akár a Bayern München, vagy egy Dortmund adja a német válogatott gerincét, és ne külföldről álljon össze az egész nacionál elf. Lehet-e ilyet tenni?
2: Én nem látom egyébként azt bajnak, hogyha mondjuk a Premier League-ből fog érkezni a nacionál elfnek a magja, bár a Bayernnek és Uli Hoeneßnek, aki a tiszteletbeli elnöke a bajor csapatnak, a 70-es évektől filozófiája, hogy igazából a National Elf és a Bayern az kéz a kézben jár, tehát akkor erős a Bayern és a National Elf, hogyha német játékosok adják a az igazi érdemi részét, a magját, ami egyébként a mostani Bayernre nem igaz, akárhogy is nézzük. Igen. Tehát mutatóban maradt azt hiszem egy Neuer, meg egy Kimmich, meg egy Pavlovic, lehet, hogy már nem is olyan kevés, de mindenképp kevesebb a 2014-es világklasszis csapathoz képest. Tehát, hogy azt szerintem, amíg marad a németeknél az 50% plusz 1-es szabály, tehát, hogy külföldi befektetők és mecénások nem érkezhetnek és vásárolhatnak fel csapatokat, addig a német csapatok abból főznek, amiből tudnak, tehát hogyha fel is bukkan egy Elmala, vagy egy bármilyen német tehetség a Köln, vagy bármelyik együttesnek a nagy színpadán, akkor azt el kell adniuk az angol csapatoknak, mert a Premier League klubjai annyival gazdagabbak, annyival tehetősebbek, annyival hát talán jobb is a bajnokság színvonala, ha rangsorolni kell, hogy nem tehetik meg azok a játékosok, hogy nem választják az angliai kalandot, leginkább az őket eladó klubok. Viszont talán egy példa van most a fejemben, akivel a legjobban lehetne szemléltetni ezt, az Nick Voltemade, aki nagyon jó szezont, fél szezont futott egy tavaszi szezont a Stuttgart csapatánál. A Bayern nem tudta megvásárolni 60 millió euróért, de 70 és 80 között a Newcastle elvitte. Volt egy ilyen licit része, és hogy az első éve Voltemádénak borzalmasan sikerült a Premier League-ben, és emiatt perifériára került a német válogatottban is. Tehát az ő képességei alapján én mindig is úgy tartottam, hogy neki kellene lenni a német válogatott első számú csatárának, de nem tudta, vagy eddig nem tudta bejárni azt az utat, amire hivatott, és ez veszély lehet azon játékosok számára, akik a Bundesligából fogják áttenni a székhelyüket a Premier League-be. Most Vécet is lehetne hozni példának, de neki a tavaszi szezonja már egyébként korrekt volt a Liverpoolnál, hogy ez mindig ilyen állandó körforgás és veszély lesz. Tehát, hogyha nagyon jól fog működni ez az U21-es liga, és akkor a játékosok tényleg két lábbal fogják berúgni az ajtót, és be fognak futni egy-egy ilyen csapatnál, Freiburg egyébként nagyon jól támaszkodik az utánpótlás játékosaira, akkor őket akarva akartan el fogja vinni a Premier League klubok valamelyike. De mondom, ez a válogatott szempontjából nem szabadna problémának lennie, de igen, tehát hogyha Premier League-ben nem tudják ezeket a játékosokat tovább fejleszteni, vagy képezni úgymond ezeket a fiatalokat, akkor annak lehet hátulütője a német válogatottnál. És ezt láthattuk. Szerintem a legjobb példa volt a Máde esete.
1: Zárásképp a Bundesliga felé picit kanyarodjunk el, ahol ugye még mindig szerencsére vannak magyar futbolisták, jön ugye hamarosan a következő idény. Egyértelmű, ha van Bayern győzelme, igazából már szeptemberben oda lehet adni megint nekik a salátástálat, vagy ebben most szerinted valaki bármilyen szinten beleszólhat-e?
2: Nem tartom valószínűleg, hogy bárki beleszólhatna. Ha követtétek, vagy láttátok a nézőink és hallgatóink a Bayern Münchennek az előző szezonját, ahol 122 gól jutottak 30 név forduló alatt. Kicsit olyan volt, mintha a Bayern egy ilyen FIFA amatőr szinten kapcsolta volna a Bundesligát, és így lepörgette volna a meccseket, ilyen kvázi 5-6 góla, de kiszámoljuk, akkor nagyjából ott is van a gól átlaga. Ilyen 3 és 4 között enyhe túlzás volt. De hogy tényleg aki jött, azt lepofozta, halomra verte, nem tudok ennél szebb jelzőket használni, és hogy ez nem is fog változni a közeli, sem távoli jövőben, amikor a Bayern egymás után 11-szer nyert bajnoki címet, tehát hogy 11 éven keresztül a trónon ült. Őket egyébként egy veretlenül lehozott bajnoki szezonnal tudta csak a Leverkusen letaszítani, hogy én még annál is nagyobb dominanciát sejtek annál 11 évnél most, ami most zajlik, mert ugye a Bayern közben egész szépen a kirakós darabjait a helyére pakolgatta, tehát egész jól erősített a nyáron, még ha lesznek távozók is. Ez a keret arra hivatott, hogy a legjobbakkal versenyezzen, mint hogy versenyzett is a PSG-vel a Bajnokok Ligája elődöntőjében.
1: Hát nagyon ijesztő a jövő ilyen szempontból, hogyha a Bayern leuralja majd az egész Bundesligát, ezt majd a jövővel kapcsolatban meglátjuk. Mostanra állam nagyon köszönjük, hogy itt voltál, mert nagyon-nagyon sok érdekességet, információt tudhatunk meg szerintem a német futball házatájáról, és mindenki képbe került, hogy reálisan mit várhat Jürgen Klopptól, hogy azért nem szabad túl nagy elvárásokat támasztani, és türelmet, időt kell adni, mint ahogyan a Liverpool évei elején is elmondták, vagy elmondta ő maga. Úgyhogy Tóth Ádámnak köszönjük szépen a rendelkezésre az időt, hogy itt voltál és a szakértelmeddel hozzájárultál a műsor színvonalához.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: és ne felejtsétek, hogy a következő adásban is egy érdekes témával jelentkezünk majd, úgyhogy maradjatok velünk, tartsatok velünk, mostanra, sziasztok!
0: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.

A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A Podcast Gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Budapesten a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. A 41-es villamos terelve az Alkotás utcán át közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 47-es és az 56-os villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér műegyetem között. Baleset történt a 15. kerületben a Szántóföld utcában az Esthajnal utcánál. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Esthajnal utca és a Rákospalota-Bogáncs utca közötti megállókat Rákospalota-Bogáncs utca felé. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák a Margit körúton a Horváth utcánál. Sávlezárásra készüljenek a Kerepesi úton kifelé a Fogarasi útnál átépítés miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Újabb halálos áldozatokat követelő izraeli légicsapások voltak Dél-Libanonban. A Nabatieh közelében található Kfar Rumánban egy lakóházat ért találat, ami 11 ember életét oltotta ki. Egy további csapás pedig újra ezen a településen egy gépjárművet ért, amiért életét vesztette egy ottani mentős. A támadásokkal kapcsolatban az izraeli hadsereg azt közölte, hogy fegyvereket szállító embereket és raktárakat támadtak. Utólag vizsgálják, hogy ártatlanok is áldozatul estek-e a támadásnak. A hadsereg további beszámolója szerint lelőttek két robbanótöltettel felszerelt drónt, amelyen a Hezbollah izraeli katonákat akar támadni Dél-Libanonban. Már a viradóra az izraeli hadsereg felszólította a Deir al-Sahrani település lakóit, hogy hagyják el a lakhelyeket. Libanoni közlések szerint 20 perccel később izraeli harci repülőgépek bombáztak egy épületet a településen.
0: Tőzsde hírek.
4: A közel-keleti helyzet igen csak feszült, és hát emiatt is drágul a kőolaj. méghozzá nagyjából 1,5%-a, $97.47 a Brent, az amerikai könnyolaj $92.86 jár. A mai kereskedésben a tőzsde 1,1%-ot gyengült, 147.542 ponton fejezte be a BUX, a forgalom 8 milliárd 79 millió forint volt, 0,6%-ot erősödött a MOL 4.984 forintra, 0,1%-ot emelkedett az OTP kerek 45.000 forintig. A Richter 0,9%-a gyengült 12.710-re, míg a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.552 forintig. A Wall Street-en ma nincs tőzsdei kereskedés szűnnap miatt, Európában viszont volt, ott 0,1%-ot gyengült a londoni börze, 0,2%-ot a német DAX, a francia CAC-án 0,3%, az olasz tőzsde 0,2%-os plusszal zárta, a spanyol mutató 0,1%-os mínusszal. 1,1627 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Újabb két embert vett őrizetbe az adóhivatal a Nemzeti Kulturális Alap botrányhoz kapcsolódott büntető eljárásban, akik egy dokumentumfilm elkészítésére kapott 80 millió forintos pályázati pénzzel számoltak el fiktív számlákkal, holott a film valójában nem készült el. Az 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény gyanúja miatt egyébként a két ember letartóztatását is kezdeményezték. Alternatív energiaexport útvonalakat épít ki az Egyesült Arab Emírségek, hogy ne legyen túsza az Egyesült Államok és Irán háborújának, jelentette ki az emírségek elnökének tanácsadója egy fórumon. Az Egyesült Arab Emírségek bővíti keleti parti kikötői kapacitását, valamint csővezetékeket, vasútvonalakat és közutakat épít alternatív szállítási folyosók kialakítása érdekében. Bár elismerte az elnöki tanácsadó, hogy az Iránnal fennálló kapcsolatok viszonylag rövid idő alatt helyreállhatnak a háború után, figyelmeztetett, hogy a bizalom helyreállítása évtizedekbe telhet. Bírálta a perzsölből menti államokat, saját hazáját is beleértve, amiatt, hogy nem tudnak összehangolt választ adni Irán cselekedeteire, nem tudnak egységes stratégiát kialakítani. A szerb kormány azt javasolta Alekszandr Vučić köztársasági elnöknek, hogy oszlassa fel a parlamentet és írjon ki előrehozott parlamenti választást. Ez Gyura Makot miniszterelnök jelentette be. Szerinte a választás lehetőséget teremt az intézmények megerősítésére, a társadalmi feszültségek csökkentésére és arra, hogy a politikai küzdelem az utcáról visszatérjen az intézmények keretei közé. Az új kormány megválasztásáig a jelenlegi kabinet változatlan összetételben folytatja munkáját. A kormányzó szerb haladó párt úgy döntött, hogy a választáson az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul, és Alekszandr Vučićot a jelenlegi elnököt jelöli miniszterelnöknek. Szerbiában a 2024. november 1-i újvidéki vasútállomáson történt tragédia óta tartanak a kormány ellenes és korrupció ellenes tiltakozások. Akkor szakadt le a vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva, az eset pedig az elmúlt évek legsúlyosabb belpolitikai válságát váltotta ki az országban.
0: Időjárás jelentés.
4: Nem kell csapadékra számítani az esti órákban, bár felhősödés lesz majd, illetve élénk szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. 18 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
5: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől válik egy gyerek életre szólóan olvasó felnőtté, és hogyan lehet egyszerre szakmai igényességgel, üzleti felelősséggel, mégis változatlan szenvedéllyel könyveket választani egy új generációnak? Az Olvasás Világnapja apropóján gyermekkori könyvélményekről, gyermek és felnőtt irodalomról, a főszerkesztői pálya kulisszatitkairól, külföldi könyvásárokról, családról és a könyvek iránti elköteleződésről, elkötelezettségről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Balázs Eszter Anna, a Centrál Kiadói Csoport kiadó vezető helyettese, egyben a Lampion könyvek főszerkesztője. Szervusz Eszter, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
6: Szia Judit, nagyon köszönöm a meghívást.
5: Áruljuk el a hallgatóknak, könyvkereskedő nagyszülők üzletében nőttél fel, úgymond, és később irodalmi kritikusként, kultúraszervezőként dolgoztál, ma pedig sok éve a hazai gyermekkönyvkiadás egyik meghatározó szakembere vagy. Épp ezért engedd meg, hogy egy korábbi mondatoddal indítsak, bármiről is egy könyv jut az eszembe. Ez így van?
6: Ez így van, sajnos igen, ez egy ilyen szakmai
5: sajnos
6: ártalom.
5: Sajnos és szerencsére.
6: Igen, abszolút jó értelemben mondom ezt, szerintem általában így van mindenkivel, aki gyakorlatilag akinek a hivatása a szenvedélye, és ragaszkodik hozzá, és ezen jár a feje folyamatosan, ez keveredik a magánélet és a szakma minden pillanatban.
5: És tényleg akkor kicsi gyerekkorodból indult a könyvek iránti

0: Ugye ezt kaptad egészen pici korodtól.
1: Ez teljesen természetes közeg volt. Akárhova mentem a családban, minden fal dugig volt könyvekkel, és gyakorlatilag, ahol nem ablak volt, ott könyves polcok voltak, és mindenki szenvedélyes olvasó, úgyhogy igazából föl sem merült bennem, hogy ez valami hogy ez különlegesség lenne.
0: Igen. És egyébként milyen olvasó voltál gyerekként? Tehát könnyen megtaláltak a történetek, vagy kellett valaki, aki megmutatta hozzájuk az utat?
1: Eleinte nyilván, mint minden szenvedélyes olvasónál, az egy alapvetés volt, hogy egész kicsi kortól kezdve olvastak nekem. És ezt ameddig lehetett, megtartotta édesanyám, tehát az esti nyugalomba vonulásnak ez volt az egyik alap tézise, hogy akkor mesél nekem, vagy fejből, ami nagyon gyakran történt, vagy pedig könyvből. Utána nagyon egyszerű volt a dolgom, mert a szobámat azt gyakorlatilag a bátyámtól örököltem meg, aki idősebb nálam 7 évvel, és ott hagyott rám egy csomó könyvet, amikor elköltözött, úgyhogy én csak szelektáltam kedvem szerint, címek szerint. Nyilván nagyon sokszor sokkal idősebb korosztálynak való könyvet vettem le, és egyúttal nagyon büszke is voltam magamra, hogy elolvastam, és nagyon menőnek éreztem magam. Aztán, hogy akkor is ott mit értettem belőle, ez egy másik kérdés, de pont ezért egy ilyen nagyon szabadon választható könyvespolc volt előttem, ami éppen valamiért megtetszett a borítója a címe miatt. Ezt levettem és olvashattam, senki nem szólt bele, hogy...
0: De beszélgettetek a könyvekről?
1: Ó, igen, téma rendszeresen. Volt? Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy mit olvastam, és hogy tetszett, az mind a bátyámmal, mind a szüleimmel gyakran téma volt.
0: És ugye azt mondtad, hogy a gyerekkorodból hoztad magaddal a kiadók munkája iránti egyébként mély tiszteletet, talán így fogalmaztál korábban az egyik interjúban. Mit jelentett számodra akkor, és mit jelent számodra most ez a tisztelet? Nyilván teljesen más ez, hogy benne vagy.
1: Hát gyerekként az tényleg egy rettenetesen izgalmas közeg volt, mivel a szüleim dolgoztak, a nagyszüleimhez mentem iskola után, ebéd után, és akkor kihagyhattam a sokak által retteget délutáni foglalkozásokat, ha éppen nem sportoltam, zenéltem, és a többi. És az élmény, hogy ott ülök, miközben a nagyszüleim árulják a könyveket egyébként az akkori földhivatalnak az egyik ilyen nagy lépcsőházában, tehát nem egy rendes bolt volt, de ott dolgozott vagy 600 ember, és gyakorlatilag mindenkit ismertek, és minden könyvet elolvastak, ami a pultjukon megtalálható volt, és pontosan tudták, hogy kinek mit ajánljanak. Így aztán ez a fajta döbbenettel vegyes tisztelet volt, ami meghatározta a viszonyomat, hogy lehet ennyi könyvet elolvasni, hogy lehet ennyire tudni mások ízlését. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Most nyilván többet tudok a könyv készítésről, tehát ilyen szempontból tényleg megváltozott a könyvek iránti tiszteletem, mert rögtön látom benne annak a rengeteg embernek a munkáját, meg a hozzá tett tudását, ami alapján olyan lesz végül az a könyv, amilyen, tehát egy sokkal szélesebb körű tisztelet az, ami a könyv ránézésekor elönt.
0: Nyilván így visszanézve ez egy teljesen egyenes karrierútnak tűnik, amit te bejártál, de azért ez nem volt ennyire egyértelmű vagy egyszerű. Tehát nem készültél a vezetői pozícióra, gondolom.
1: Nem, abszolút nem, sőt a könyv kiadásba sem feltétlenül. Tehát valahogy az irodalommal nagyon szerettem volna foglalkozni, és első körben inkább ez a kritikusi pálya volt, ami izgatott, illetve az irodalom szervezés. Ez a kettő így két síkon ment egymás mellett, és úgy is éreztem, hogy nem kell választani, tehát ez teljesen jól működik egymás mellett, és tulajdonképpen a kritikusiról le is kellett mondanom azért, hogy a könyvkiadásban dolgozhassak, hiszen különben szerintem összeférhetetlen lett volna.
0: Igen, de hogyha még itt visszamegyünk, a Sziget Fesztivál irodalmi sátrának programfelelőse is voltál jó sokáig.
1: Így van, hát azt imádtam. Tehát mondjuk az tény, hogy minden egyes fázisában az irodalom iránti rajongásomnak az egy ilyen küldetéstudattal vegyes része volt, hogy nagyon szeretném, hogy ezt minél többen szeressék és érdekelje őket. Azt azért fiatalon is észrevettem, hogy nem mindenki olyan könyvfaló, mint az én családom, vagy az én ismeretségi köröm, és ez a fajta tukmálás, hogy olvasd, de lesz, mert az jó lesz neked, vagy gyere és hallgasd meg, mert ez izgalmas. Ez gyakorlatilag egyenesen vezetett oda, hogy népszerűsítsük olyan helyeken, olyan közegekben az irodalmat, ami nem evidens, például egy Sziget Fesztiválon.
0: Egyébként hány könyvön vagy túl egyáltalán? Számolja ezt egy idő után az ember? Mert biztos az elején még igen.
1: Az elején igen, fogalmam nincs, ezt most nem tudnám megmondani. Mondjuk azt mondom, hogy most évente én 60 könyvet csinálunk, 15 éve biztos, hogy a könyvkiadás szakmájában vagyok, hát
0: Be lehet szorozni, szóval, nem igen. Kevés. Egyébként fel tudod idézni, hogy mikor fordult meg a fejedben először, hogy könyvekkel szeretnél foglalkozni, mert nyilván indult

0: dolgoztál, a magyar esztétika szakról, kulturális menedzser végzettséget szereztél, angol műfordító, és még sorolhatnánk, de ez még mind nem a könyv volt.
1: Hát igen, és én azt hiszem, hogy a kritikai írásnál is még sokkal jobban élveztem azt, hogy én rá kutathatok arra a témára, megnézhetem, hogy milyen trendek vannak, és arról a könyvről konkrétan mondhatok valamit, hogy milyen értékeket látok benne, vagy mitől lehetne még jobb.
0: De az bátorság hogy... kell egyébként, az megvolt akkor.
1: Vagy pofátlanság, hogy az ember azt gondolja,
0: fiatalság.
1: Hogy... igen.
0: És merészség.
1: Hát, meg egyébként ez nagyon komoly kutatói munka van egy kritika mögött, tehát hogy én alapvetően nagyon szerettem így bogarászni a háttér irodalomban, és nagyon sok mindent olvastam el ahhoz, hogy egy könyvről megírjam a kritikát, mondjuk a szerzőnek a teljes életművét. És én pont ezt élveztem, hogy így belevettem magam is egy ilyen mély kutatást végzek. Tehát az egyetemi évek alatt ez így látszott is, hogy inkább 19. század, vagy éppen Arany János feltáratlan széljegyzeteivel foglalkoztam, tehát nagyon szerettem ugye régi dolgokban kotorászni, és ehhez kellett egy ilyen külső lökés, hogy azt mondják, hogy oké, akkor próbáld ki a másik oldalon milyen egy jó könyvet létrehozni.
0: Nehéz volt először?
1: Először felfogni ezt a gondolatot, vagy így megbarátkozni vele, ez rettentő izgalmas volt, és azt gondoltam, hogy hú, hát ez egyrészt nehéz.
0: Ez egy tök jó nagy kabát, de bele lehet nőni.
1: Igen, igen, hogy bele tudok-e nőni, ez nyilván egy ilyen elég komoly kérdés volt, és az a része, hogy akkor föl kell adnom a szabadságomat, hogy én bármelyik könyvről bármikor írhatok, bárhova elmehetek, hogy a témában konferencián részt vegyek, az egy ilyen nehezebb része volt, hogy elfogadjam, de pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor így átkattant a fejemben ez a gondolat, hogy oké, de amikor egy kritikát megírok, annak nagy eséllyel van mondjuk pár száz olvasója, és talán elindítok valami gondolatot, de egy könyvvel, ha az jó, vagy ha azt így nagyobb piacon lehet teríteni, az több ezer példány. Az azt jelenti, hogy sokkal többet tehetek azért, hogy szeressenek a gyerekek olvasni, vagy hogy a szülőknek örömet okozzon a felolvasás. Úgyhogy az az a pillanat volt, amikor tényleg azt gondoltam, hogy ja, hát ez egy sokkal, hogy úgy mondjam, hatékonyabb dolog, és nagyon izgat.
0: Az Olvasás Világnapja apropóján beszélgetünk, és szinte törvényszerűen elhangzik mindig a figyelmeztetés, hogy egyre kevesebbet olvasunk, a gyerekeket pedig már alig lehet rávenni, hogy a könyveket vegyék a kezükbe. Nyilván tisztelet a kivételnek, de hogy valóban ilyen rossz a helyzet, vagy hajlamosak vagyunk mindent egy picit általánosítani, egy kicsit az új nemzedéket megbélyegezni, valamilyennek feltüntetni, ez egy jó kérdés, és kíváncsi vagyok arra, hogy te könyves szakemberként hogyan látod, tehát valóban válságban van az olvasás? Vagy azért nem kell még temetnünk?
1: Temetni semmiképp, azt már nagyon sokszor megpróbáltuk, amikor jöttek az e-könyvek, amikor megjelent az internet, amikor kitört a Covid, mindig volt egy ok.
0: A hangos könyvek is, és akkor most már biztos, hogy nem fogunk olvasni.
1: Így van, igen. Szerencsére ennél sokkal erősebb az emberek kötődése, nem csak a történethez, hanem ahhoz, hogy ezt egy kézben fogható tárgy révén tegye magáévá. De az tény, hogy az olvasás népszerűsége, gyakorisága jelentősen csökken. Nem túl sok kutatás van erről friss, mert hogy sajnos nem volt emögött eddig állami támogatás, tehát ezek ilyen lelkes, önerőből létrehozott kutatások voltak, de az látszott, hogy jelentősen csökken, nem csak a gyerekek körében, amit így régóta tudunk, hogy ilyen 12 éves kor körül nagyon sok olvasót veszítünk el, akit onnan már elkezd érdekelni valami egészen más. Néha csak a hormonjainak a működése, vagy az azzal járó mindenféle érdekesség a világban, de most azt is látjuk sajnos, hogy sokkal több gyerek már nem tudja elsajátítani az olvasásnak az örömét. Tehát el tudja olvasni, amit el kell az iskolában.
0: Az képessége megvan, de
1: így
0: ezt
1: van.
0: A fajta örömet nem tudjuk átadni, mi szülők vagy pedagógusok? Nem tudom, hogy kinek a feladata vagy felelőssége lehet ez.
1: Az az igazság, hogy az oktatásban jobban figyeltek arra, hogy a betűk egymás után olvasását elsajátítsák, tehát technikailag felkészítik rá őket, de azt, hogy ez egy ilyen könnyed, fluent, ilyen folyamatos és élvezetes olvasás legyen, ehhez sajnos nem kapnak segítséget. Tehát már elveszítjük őket, mielőtt bele tudnának szeretni a könyvbe. És hát az sajnos egyértelműen látszik a kutatásokból, hogy ez szorosan összefügg a digitális eszközöknek az előtérbe kerülésével, ami alapvetően egyébként szerintem nem zárja ki az olvasásnak a fontosságát, sőt, És erre két dolgot is látunk most egyértelműen utalni. Az egyik az, hogy a pont az ilyen 14-16 éven fölülieknél jelentősen megugrott az olvasók száma. Kellettek ehhez könyves trendek is, olyan jellegű irodalom, ami az ő érdeklődésüket felkelt és fenntartja. Elképesztő mennyiséget olvasnak mondjuk 16-tól 30 éves korig. A másik része, hogy ugyan ők nagyon szeretik kézbe venni a szép könyvet, tehát pont az a plusz, amit mondjuk a kézműves sör és a kézműves hamburger sikerén felbuzdulva, mint kézműves könyv is nagyon értékelni tudunk, hogyha egy könyv szép, hogyha végig simítod a borítót, és mindenféle felületkezelési trükkök vannak, ha élfestett, vagyis hivatalosan éldekorált a könyv. Tehát ha mindenféle extrák vannak.
0: Tehát pluszt kell adni.
1: Hát ebben így is van. Ez nagyon csábító tud lenni. És hát most már vannak szerencsére arra is trendek, de hát annak még a hatását nem látjuk, hogy rájönnek a szülők, mert felvilágosítják őket arról, hogy a minél kisebb korban kézbe adott telefon, vagy bármiféle ilyen hát digitális kütyű, olvasásra igen. való. Igen, igen, tehát maga a kütyű az írtózatosan elrontja annak a lehetőségét, elveszi a gyerektől annak a lehetőségét, hogy a fantáziájának a dolgoztatását megtanulja.
0: Ezt akartam én is mondani, egy könyvvel dolgozni kell a könyvnél, mire mondjuk egy történetnek az egész ívét megismerjük, azért arra várni kell. Most az, aki minden nap a kezében van a mobiltelefon vagy a táblagép, az nem vár. Most a gyerekekre gondolok. Tehát, hogy
1: a szülőkre is gondolhatsz, egész nyugodtan, pont ugyanolyan rossz olvasási stratégiáink vannak, és a statisztikák szerint is az a felnőtteknek közel ilyen 50-52-54%-a nem olvas egy könyvet se egy év alatt.
0: Említetted a tálalást, hogy változtatnatok kellett nektek is, tehát egy picit más szemmel nézni a könyvekre kiadóként, hogy mi az, ami fogyasztható, vagy mi az, ami, hogy mondjam, inkább vonzó a fiatalok számára, de főszerkesztőként hogyan érzékeled, milyen történetek, milyen témák tudják megfogni a fiatalokat? Tehát ebben is váltanatok kellett?
1: Mindig. Ez szerintem...
0: Tehát ez egy folyamatos megújulás?
1: Így van. Ehhez kell egy ilyen kíváncsiság és egy folyamatos monitorozása a külföldi piacoknak is. Általában hozzánk ilyen 2-3 év késéssel érkeznek meg a különböző trendek, ami most abszolút felgyorsult a BookTok révén. Most azonnal és ugyanaz a könyv kell magyarul is, ami hát azért mondjuk egy 600 oldalas angol nyelvű könyv esetében felteszi rendesen a magasra a lécet egy kiadónál, hogy kb. Akkora megjelentesse. Elég sok európai országban gondot jelent az is, hogy már nagyon-nagyon jól tudnak angolul a fiatalok, ergo, ha nem hozott ki szépen és gyorsan azt a könyvet magyarul, akkor mint a siccel olvassa angolul és kapaszkodhatsz. De a trendekben mindig van egyfajta hullámzás is, vissza is térnek bizonyos témák, de a sárkányok elmúlhatatlanul, csak néha-néha nagyobb intenzitással jelennek meg. Pár éve jelent meg az úgynevezett romantezi, ami a romantikus fantasynek egy ilyen egyvelege, ezek azok a könyvek, amik most folyamatosan sikerlistán vannak. Ennél kevesebb ideje, mondjuk 1-2 éve jelent meg egy új kategória, az úgynevezett new adult, ami ez szintén ezeknek a fiatal felnőtteknek csak eléggé komoly, erotikus vagy szexuális tartalommal bíró könyvek, és ez is egy óriási felvevőpiac. Hozzáteszem, megint azt mutatja, bár ebből nem következne egyértelműen, ám de a számok azt mutatják, hogy megint csak a nők, akik jelentősen többet olvasnak, de hogy ilyen 80% körüli az a szám. Ők határozzák meg a könyvpiacnak az alakulását, és az ő ízlésük az, ami a gyerekkönyvpiacon is jelentősen szerepet játszik. Hozzáteszem, ugyanez a gyerekkönyveknél nem látható ekkora ingadozás stílusban, ott szerintem sokkal tudatosabban adnak minőségi, minden szempontból, vizuálisan, könyvkiállítás papír szempontjából nagyon minőségi könyvet a gyerekek kezébe a kiadók, mert ez gyerekkönyvpiacon mindannyiunknak a happy-je nagy részt.
0: Említetted a külföldi trendeket, mennyire kell előre gondolkodni, vagy előre látni?
1: Érdemes rögtön, tehát mondjuk úgy mondom, hogy ha nem sokára októberben van a frankfurti könyvvásár, minden évben ez a legnagyobb világot megmozgató könyvvásár, ami nagyrészt a felnőtt könyvekre koncentrál, de a gyerekkönyvesek is ott vannak. Amit rendet ott meglátunk, azt jó esetben jövő évben már ki is hozod a piacon, ha észreveszed, hogy melyik az a trend, ami a magyar piacon tényleg működőképes, vagy nem csak egy ilyen szalmaláng.
0: kellett tanítania, vagy fejlesztenie egy gyerekkönyvnek, vagy önmagában az is elég érték, hogy örömet szerez, vagy megszereteti az olvasást? Hát itt az Olvasás Világnapja kapcsán beszélgetünk.
1: Hát abszolút, annál szerintem semmi nem fontosabb. Én régen azzal botránkoztattam meg a beszélgető partnereimet, ilyen kerekasztalnál, hogy ha 9 éves a telefonkönyvet olvassa, akkor nekem az is jó. Tehát, hogy van egy szint, amikor egyszerűen csak az kell, hogy megszerezze a rutint az olvasáshoz, és beszippantsa őt egy világ, és majd utána megtalálja azokat a könyveket, amik érdekesek, és tényleg mondjuk jó minőségűek. De ha meg azt nézed, hogy a szülő mit keres, vagy a nagyszülő, vagy a pedagógus mit keres, azért alapvetően be kell, hogy valljam, hogy ők még nagyon szeretik, ha egy könyvnek van egy tanítható, értelmezést segítő jelentéssíkja, ők rögtön szeretnék azt így lefordítani a saját nyelvükre, és nem tudom ezért elítélni őket, tehát a saját példám jut eszembe, hogy amikor a rohan a kis 2 évesem, és azt mondom neki, hogy de vigyázz, mert a Boriban is tudod, amikor, tehát hogy az ember szeret hivatkozni ilyen tekintélyelvűen fontos, a gyerek számára fontos személyekre, tehát hogy persze, hogy ez beépül a hétköznapi életbe, de ez a gyerekkönyv, és hogy elsősorban a gyerekirodalomnak ez egy dilemma, tehát ott mindig egyensúlyozni kell, hogy mindenkinek adj egy kicsit, és lehet feszegetni ezeket a határokat, de azt hiszem, hogy pont Barikó mondta azt a Barbárok című könyvében, hogy a könyvkiadás az mindig a piac adta határok mentén vagy széléig próbál így eljutni, és azt tologatja, de alapvetően ez egy olyan művészeti ág, ahol a piac nagyon konkrétan hat arra, hogy mit tudsz eladni, és hogy milyen könyvet adsz ki így aztán.
0: Hol húzódik a határ a gyermekirodalom és a felnőtt irodalom között? Akár olyan szempontból is, hogy egy igazán jó gyerekkönyv szükségképpen felnőtt olvasót is képes-e megszólítani.
1: Abszolút, és lehet, hogy akkor most itt az elején így azzal is kezdem, hogy van a gyerekkönyv, meg van a gyerekirodalom, és ezt a kettőt tök jó lenne szétválasztani, és a köznyelvben ez teljesen érthető módon keveredik. Gyerekkönyv gyakorlatilag minden, ami a gyerekeket megszólítja, tehát 0-tól 18 éves korig az ő kezükbe szeretnénk adni, a foglalkoztatótól a színezőig, az irodalomig minden. Gyerekirodalomnak én azt gondolnám, vagy igazából a nemzetközi szakma is ezen a véleményem van, és ehhez igazodom, hogy az olyan irodalmi minőségű szöveg jó esetben, ami a felnőttnek pont ugyanakkora élvezetes, vagy élvezet kell, hogy legyen, vagy lenne jó, mint a gyereknek. Tehát, hogy az egy jó szöveg, vagy egy rossz szöveg. De úgy alapvetően attól függetlenül, hogy a mondatok nyilván a korosztály miatt nem lehetnek ugyanolyan bonyolultak és hatalmas körmondatok, hanem egyszerűnek és rövidnek és érthetőnek kell lennie. Tehát nyilván ez egy korosztályi sajátosság, hogy a szókincs korlátozottabb egy kisebb korosztálynál, de a mondatoknak a szépsége, vagy az a fajta plusz, amitől a fantáziád beindul, vagy amitől akár egy kihagyásos szerkezettel dolgozik valamelyik szöveg, az ugyanazt az irodalmi minőséget célozza meg jó esetben.
0: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője. Folytatjuk a zene után.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be Steve Witkoff, amerikai főtárgyaló X oldalán. Egész pontosan úgy fogalmazott, számottevő előrelépés sikerült elérni, többi közt az újabb háromoldalú tárgyalások időzítésében is történt mozgás. Ezen kívül a tárgyalás körülményeiről számolt be, azt írta, hogy Oroszország és Ukrajna is háromnapos nem lövési irányelvet vezetett be az ő moszkvai és kijevi látogatása során, de nem említette a tűzszünet szót, hiszen ennek nyoma sem volt. Arra is kitért Steve Witkoff, hogy Kijevben a megbeszélésen brit, német és francia nemzetbiztonsági tanácsadók is részt vettek, Amerika oldalán pedig a külügy, a nemzetbiztonsági tanács és a pénzügyminisztérium delegáltja volt ott. Az amerikai diplomácia optimizmusa azért is érdekes, mert napközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszéde is inkább a háború folytatását sejtette, és az ukrán hírszerzés is azt közölte, hogy valószínűleg tovább tartanak a harcok, mert az oroszoknak 2027-ben és 28-ban is lesz anyagi forrásuk erre.
0: Tőzsde hírek.
3: A mai tőzsdei kereskedésben az európai indexek vegyesen teljesítettek, a londoni börze és a német DAX egyaránt 1%-ot csökkent, a francia CAC-án 3%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-kal került feljebb, a spanyol mutató 1%-os mínusszal zárt. A Wall Street-en a munka ünnepe miatt ma nem volt tőzsdei kereskedés. Idehaza a BUX 1%-os mínuszban 147.542 ponton zárt, a tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt. Az OTP 1%-ot emelkedett 45.000 forintra. A MOL 6%-os plusszal zárt 4.984 forinton, a Richter 9%-kal csökkent 12.710 forintra, míg a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.572 forintig. A Vanberers részvényei 2,2%-ot csökkentek 4.380 forintra, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFB-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás a vád. A Vanberers ezt visszautasította, közölve, hogy minden törvényesen történt, és nem támogatásokat kapott az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta. Nézzük, hogy mi újság a forint házatáján. Némiképpen a forint gyengül, ez most 363 forint 80 fillérés euró árfolyamot jelent, a svájci frank 386,60, a dollár pedig 312 forint 90 fillére jár. A kőolaj 1%-os pluszban, $97.14 a Brent, $92.63 az amerikai könnyűolaj árfolyama. Újabb két embert vett őrizetbe az adóhivatal a Nemzeti Kulturális Alap botrányhoz kapcsolódó büntető eljárásban. Azokat, akik egy dokumentumfilm elkészítésére kapott 80 millió forintos pályázati pénzzel számoltak el fiktív számlákkal, holott a film valójában nem készült el. Az 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény gyanúja miatt letartóztatásokat is kezdeményezték. Januártól magasabb lesz a minimálbér Csehországban, 2500 koronával 24.900 koronára emelkedik a legalacsonyabb fizetés, ami így eléri az átlagbér 44,6%-át. A cseh kormány tervei szerint 2028-ban újabb 2000 koronás emelés várható, amivel a minimálbér összege eléri az átlagbér 45,8%-át. A hivatalos kimutatások szerint jelenleg a csehországi alkalmazottak 4,9%-a 181.000 ember dolgozik minimálbérért. Az Európai Unió javaslata szerint a minimálbérnek az átlagbérek 50%-ának kellene lennie. A csehországi szakszervezetek azt követelik, hogy ezt a szintet 2029-ben érjék el. Mindenre Magyarországon is van törekvés, de a korábban kötött 3 éves bérmegállapodás emelési ütemeit már erre az évre sem sikerült betartani, és vélhetően jövőre sem az elmúlt 3 év gyengé magyar gazdasági teljesítménye miatt.
0: Időjárás jelentés.
3: Estétől észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet főként az észak-nyugat-nyugat-dunántúlon kísérhetik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
4: A stúdióban vendégem továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és hát ha már könyvek és gyerekkönyvek és gyerekirodalom, azért arról nem beszéltünk eddig, hogy neked kifejezetten a gyerekkönyvek mikor váltak nagyon fontossá az életedben, a gyermekeid születésével, tehát hogy azért ez egyfajta izgalmas időszak volt, ami szakmailag is befolyásolta az életedet.
5: Hát jelentősen, sőt, minden szinten befolyásolta. Ez életem két nagy főműve, a két gyerekünk. És valóban addig én nagyrészt felnőtt könyvekkel foglalkoztam, vagy tanulmányt írtam, vagy előadásra készültem, vagy kritikát írtam, és éppen azon voltam, hogy befejezzem a doktorit, ahol a latin-amerikai mágikus realista irodalom és a kortárs próz, magyar prózának a kapcsolatát vizsgáltam, tehát teljesen más vidékeken jártam, de ez az időszak egybeesett azzal a 2000-es évek elejével is, amikor itthon a gyerekkönyvkiadás nagyon megváltozott.
4: Egy izgalmas időszak kezdődött.
5: Pont. Írtózatosan izgalmas, igen. Elindul egyfajta nyitás a külföldi gondolkodásmód felé, és megjelennek olyan bátor kiadók, mint akkor még abszolút újdonságként a Pagony vagy a Csimota, akik elkezdenek nemzetközi minőségű és külföldi fontos könyveket behozni az országba. Tehát ez egy ilyen szerencsés egybeesés volt, hogy a gyerekeimnek elkezdek olvasni, és már nem kell külföldi könyveket blattolva fordítani, hanem lekocogok egy boltba, és megveszem magyar nyelven ezeket az izgalmas újdonságokat.
4: A blattolva fordítani, azt tegyük hozzá, hogy műfordító végzettséged is van.
5: Tehát, igen, de azért ez úgy látszott, nagyon helyes volt a Nádas diadám is, és mondta, hogy nagyon jó, szorgalmas vagyok, de hogy azért az így látszott, hogy ebből nem lesz itt művészet, de ettől feltétlenül igen, tehát hogy ezt próbáltam, vagy szóval így nagyon élveztem ezt a részét, hogy a gyerekirodalom épp akkor nyiladozik itthon írtózatos sebességgel a most már kollégáknak köszönhetően, és az a fajta figyelem, hogy mitől jó egy gyerekkönyv, láthatóan itthon senki, szóval keveseket érdekelt, tehát kritika aztán tényleg nem volt róla egy szál sem, és ilyenkor, ahogy szokott lenni nálam, a küldetéstudat bekapcsol, hogy hát valami olyan terület van itt, ami rettenetesen izgalmas, és nem beszélünk róla szakmailag, kezdjünk el beszélni. És így fordultam át gyakorlatilag egy ilyen éles Varga betűt leírva a gyerekirodalom kritikája felé, és őrült hálás voltam érte, hogy folyóiratok erre voltak annyira kíváncsiak, hogy lehozzák a kritikákat. A Pré oldalán egy rovatot is vezethettem, ahol már azt a bizalmat is megszavazták, hogy nem csak gyerekkönyvekről, de gyerekirodalmi eseményekről is közvetíthettünk. De hát ott látszott, hogy egy ilyen a gyerekkultúrának a minőségi ugrása rettenetesen izgalmas kezdeményezésekkel gazdagodik.
6: És hát azt mondtuk, hogy ez egy rendkívül izgalmas időszak volt szakmailag, amivel együtt a gyerekeid is szépen cseperedtek, nőttek fel. Ott voltak az összes könyvbemutatón, és azt gondolom, hogy biztos, hogy csomó visszajelzést is adtak neked, hogy mi az, ami fogyasztható, vagy mi jó, vagy mi az, ami annyira nem szerencsés. Tanultál tőlük?
5: Igen, nagyon sokat, de azt is nagyon hamar megtanultam, hogy az ő véleményük egy egyéni ízlést közvetít.
6: Tehát nem lehet általánosítani.
5: Abszolút nem, tehát nem szabad abból kiindulni, hogy az én gyerekemnek mi tetszik. De az kétségtelen, hogy egy konkrét példát mondjuk az M.K. Csor Zoltánnak az Abaszaurusz története. Én megkaptam a kéziratot, téli szünet volt, és mondtam, hát most akkor olvassuk együtt, most meglátom, hogy reagálnak, és az, ahogy ők gurgulázva nevettek rajta, az egyértelmű megerősítés volt, hogy ez egy jó könyv.
6: Vannak egyébként, eddig arról beszéltünk többnyire, hogy külföldi trendek, meg külföldi szerzők, és most hoztál be először egy magyar szerzőt név szerint, hogy a magyar szerzők mennyire nőtték ki magukat ebben az időszakban, a gyerekirodalomban.
5: Hát ez egy csodálatos időszak volt, ott nőtt annyit a gyerek irodalomnak a presztízse, hogy már meg lehetett környékezni neves írókat, meg költőket, hogy gyerekek számára is írjanak, és azt hiszem, ezt itt többen is mondták, például a Harcos Bálint is szokta mondani, hogy nekik is akkor születtek gyerekeik, ergo elkezdte őt is érdekelni ez a forma, és így lehetett akkor berántani egy Darvasi Lászlót, vagy egy Szabó T. Anna könyvek ekkor jöhettek létre, tehát hogy nagyon sok, vagy igazából azért fordított, de hát csodálatosan, vagy Tóth Krisztina ekkortól ír a gyerekeknek körülbelül, tehát eljött az az időszak, hogy a korábban kicsit lenézett gyerekkönyv egy ilyen izgalmas kísérleti terep legyen. És egyébként ez tényleg az, tehát azóta nagyon sok íróköltő mondja azt, hogy felszabadító gyerek könyvet készíteni, mert ott jóval kevesebb elvárás és határ van, mint a szép irodalomban. Ott lehet bájosnak lenni, ott lehet csak humort vinni bele, és nem kellenek a különböző sznobériának megfelelni vágyó korlátokat követni. Tehát, hogy van egy felszabadító ereje ennek.
6: Könyvkiadásról, olvasásról, mint szenvedélyről beszélgetünk, és beszélgettünk eddig, viszont adja magát a kérdés, hogy beszéljünk arról is, hogy képernyő kontra könyv, és hogy a képernyő és a könyv szükségszerűen egymás ellenfeleivé váltak-e az utóbbi években. Mit gondolsz?
5: Én azt gondolom, hogy mindenféle technikai vívmány vagy új dolog, az nem csak, hogy hatással van a kultúrára, de annak a része is. Tehát, hogy igazából nem kezelhetjük ellenségként, sokkal inkább dolgunk azon gondolkodni, hogy ez hogyan kapcsolható be bármilyen művelődési folyamatba, és nyilván kell kontrollálnunk, tehát, hogy egyszerűen az egy szülői kötelezettségünk, hogy X éves kor alatt, én mondjuk így a 13-at simán mondom, meg kell határoznunk, hogy mit lehet, és mit nem, és amíg csak lehet.
6: És hogy mennyit.
5: Abszolút. Tehát az, például, hogy telefont adni 9 éves kor alatt, az is rettenetesen veszélyes, holott akkora a nyomás a korosztályban, hogy ez már mindenkinek kell egy telefon.
6: Ha nem mondtad volna, akkor egyből ezt tettem volna hozzá, hogy nagyon nehéz, és egyre nehezebb, azt gondolom, a szülők dolga. Tehát még 5 évvel ezelőtt mondjuk természetes volt, hogy 13 éves kor alatt nem nagyon volt saját mobiltelefonja a gyerekeknek, ma már a 8-9 éveseknek simán van.
5: Hát, hogy ne. Abszolút. Ráadásul hány olyan kisgyereket látunk, aki az étteremben azért van csöndben, mert 2 éves ugyan, de a kezébe nyomtak egy telefont, hogy nézzen rajta valamit, és viselkedjen, de ennél szívszorítóbb dolog kevés van. De ettől függetlenül a mi gyerekkorunkban ez kevésbé volt, de még az én gyerekeimnél az, hogy meg egy Harry Pottert nem nézünk meg addig filmen, amíg nem olvastuk
6: igen,
5: el.
6: Igen, ez nálunk is így volt. Igen.
5: Ez szerintem egy nagyon jól működhető dolog. Egyrészt, még ha fanyalog is az a gyerek, akkor is inkább elolvassa, csak hogy megnézhesse a filmet. Ráadásul ezzel időt is nyerünk, mert azért a Rowling sorozatában jó nagyokat ugranak a korosztályok a könyvek között, tehát hogy ott azért nem baj, ha van egy kis időnk, mielőtt mondjuk a 4. rész filmig eljut egy gyerek.
6: Viszont, hogyha azt nézzük, hogy képernyő kontra könyv, és azt látjuk, hogy görgetik a gyerekek a mikromásodpercek alatt a képernyőt, és újabb és újabb impulzusok érik őket. Mennyire változtatja meg ez a könyvszerkesztést, a könyvkiadást, tehát máshogy kell tálalnotok azt, amit át akartok adni ezáltal, hogy tudják befogadni?
5: Egyértelműen érdemes ezt szempontként kezelni. Tehát én nem gondolom, hogy minden könyvet akkor e szerint kell, de kellenek olyan könyvek, amik erre a hatásra reagálnak.
6: Tehát mondjuk egy ismeretterjesztő könyv máshogy néz ki, mint mondjuk régebben, 10-20 évvel ezelőtt.
5: Pontosan, tehát azt a fajta digitális olvasási készséget, hogy pillanatokon belül klikkelnek különböző kép alapján, és olvasnak el blokkos szövegeket, tehát hogy mondjuk egy ilyen kinyitott könyvnek a két oldalán folyó szöveget olvasni, az most ilyen gyerekkínzásnak tűnik 9-10 éves, sőt, hát sokaknál följebb is korosztály esetében. Tehát egy ilyen dinamikusan mozgó layout kialakítása, hogy képek, szövegek és különböző betűtípusok variálódnak egy-egy oldalon.
6: Ez nem véletlen, akkor azt mondod.
5: Ez egy nagyon tudatos törekvés, és nemzetközi szinten is, és nagyon sok kutatás igazolja, hogy egyszerűen muszáj lazítanunk a szövegképen a gimnazista olvasás alatti korosztályoknál ahhoz, hogy ez működjön, vagy még ugyanúgy fent tud tartani az érdeklődést.
6: Honnan inspirálódtok?
5: Hát nagyon sok külföldi könyvet nézünk, nagyon sok cikket is olvasunk, amely külföldön elég komolyan monitorizzák az olvasásnak a folyamatát és az olvasás tanulást is, tehát arra szerencsére találunk szakirodalmat is. Vannak azért már a szerzők között, csak mondjuk Miki Amónát említsem, aki kifejezetten a digitális olvasással foglalkozik, tehát digitális tananyagok kialakítása révén viszi vissza a könyvbe, hogy hogyan kéne annak kinéznie. Tehát sok ilyen koncepció van szerencsére, például ebben a németek nagyon-nagyon erősek. Én azt egy olyan könyvet is vettem múltkor, és megjelent magyarul, és nagyon szerették az olvasók, vagy szeretik, aminek az a cím, hogy visszaszámlálás, és ott például az a trükk van, hogy egy oldal, azt egy perc alatt tudod elolvasni, 120 oldalas könyv, és maga az esemény, amin egy ilyen nagyon izgalmas, üldözéses, nyomozós történet, az 120 perc alatt zajlik le. Tehát, hogy ezt a fajta ösztönzés, hogy ránéz a gyerek, és látja, hogy ez egy oldal, de ezt egy perc alatt elolvasom, és utána beszippantja az a tényleg aktuális időnek megfelelő eseménysor, az tud segíteni például ebben is.
6: Van olyan életkor, amikor könnyebb megszeretetni az olvasást a gyerekkel, vagy sosincs késő?
5: Sosincs késő, de sokkal könnyebb, hogyha ez a kezdetektől, tehát tényleg a korai prevenció az, ami ebben segít az első pillanattól kezdve.
6: Tehát már a kisbabának adjuk oda azt az egyszerű kis könyvet a vonalakkal, ahogy említetted, mert ez már valamit elindít?
5: Így van, vagy pedig amikor rajtunk fekszik, akkor olvassunk hangosan, tehát egyszerűen ennek a zenéje és a kézben tartott könyvnek a látványa az első pillanattól kezdve fontos, nem véletlen, hogy a nemzetközi piacon mindenhol egy ilyen, legtöbbször úgy is hívják, hogy bookstart, ilyen a kezdő lépéstől indul az olvasás népszerűsítés, és az újszülöttnek adott könyvcsomaggal indul.
6: Egy személyes kérdést is behoznék, kifejezetten a te olvasási szokásaidra is kíváncsi lennék, hogy felnőttként neked sikerül-e önfeledten olvasni, vagy mindig ott van a szakmai szem? Tehát ki lehet ezt kapcsolni?
5: Hát, nem nagyon.
6: Teljesen őszintén.
5: Teljesen őszintén nem, tehát mondjuk most a nyaraláson úgy döntöttem, hogy most adok magamnak egy hetet, és Dan Brown-t fogok olvasni, és a titkok titkát, és annyira idegesített a szöveg egy csomó helyen, de közben meg annyira izgalmas.
6: Mert hogy ezt máshogy csináltad volna meg?
5: Nem, mert ez a zsánernek a sajátja, tehát hogy Persze, hogy ilyen ez a történet, és a történetre, meg a meglepetésre, a suspense-re épít, és nagyon jól van megírva, és nagyon izgalmas, de hogy...
6: De mégis.
5: Hogy, de mégis jobb szeretek elcsámcsogni egy-egy mondatnak a stílusán, és a szóválasztásán, és a mondat folyamnak a logikáján, az valahogy még így is sokkal jobban, nagyobb élvezetet nyújt nekem.
6: Említetted a könyvvásárokat, hogy évről évre mész több könyvvásárra is, ahol rengeteg inspirációt lehet szerezni, rengeteg ötletet lehet hazahozni. Mennyire hasonlóak, vagy mennyire különbözőek a különböző országban élő gyerekeknek az olvasó igényei?
5: Elég hasonló, azt kell, hogy mondjam, abból a szempontból, hogy például, amit a digitális tárgyak hatása, vagy hatások érik őket, az mindenhol kihat az olvasásra és a könyvformára. De ha mondjuk azt nézem, hogy Amerikában a képes könyvnek van egy sokkal elterjedtebb kultusza, és sokkal kevesebb szöveggel, sokkal nagyobb alakú képeskönyveket adnak ki a kisgyerekeknek, és ez mondjuk Magyarországon, ami ilyen híresen szövegcentrikus piac, kevésbé tudjuk érvényesíteni, vagy ha azt mondom, hogy az olaszoknál, meg a franciáknál nagyon magas művészi színvonalú gyerekkönyvek jelennek meg, tehát azok sokszor inkább olyan, mintha egy festmény album lenne, és mellesleg gyerekkönyv, de hogy lényegében nem tud elkülöníteni, hogy ez felnőtt vagy gyerekközönségnek szóló könyve, esetleg a mondat szerkezeten. Tehát, hogy azért vannak ilyen komoly különbségek. Az biztos, hogy a mondjuk a 14 éves korosztályig a német könyvpiac az, ami a legszorosabb a magyarral. Ők is nagyon ilyen szövegnehezek, és részletgazdag rajzokat szeretnek, és az ifjúságinál meg egyértelműen az angol-amerikai regények, amik így nagyon betalálnak az itthoni fiataloknál.
6: Ha másik oldalt nézzük, és a magyar szerzőket és a magyar illusztrátorokat, mennyire, vagy mi tehetné őket akár nemzetközi szinten láthatóbbá?
5: Szerencsére ez most egyre inkább
6: lát. Igen, erre van most egy törekvés is.
5: Abszolút törekvés is van, elképesztő gazdag és tehetséges a magyar illusztrátor társadalom, és egyre inkább mernek kilépni külföldi ügynökségekhez, akik már kifejezetten az illusztrátorok munkáját ajánlja ki bárhova a világon, de nem ritka, hogy azt mondja nekem egy magyar illusztrátor, egy Horváth Ildi, egy Simonyi Cecília, hogy ő most bocs, nem tud rajzolni, mert éppen egy kanadai kiadónak, egy indiai kiadónak dolgozik, és emellett rengeteg díjat is bezsebelnek mostanában, nagyon sokszor kiválasztják őket nemzetközi kiállításokra, úgyhogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ők sikeresebben viszik hírét a magyar gyerekkönyvpiacnak, mint a szövegverziók, mint az íróink, költőink, egyszerűen nyilván a nyelvi forma miatt, tehát a fordítás az egy bonyolultabb, összetettebb dolog.
6: Visszatérve még a nemzetközi könyvvásárokra, a sokadik vásár után megmaradt benned a rácsodálkozás, vagy azért most már más szakmai szemmel érkezel, mint korábban?
5: Mindig meg tudnak lepni a vásárok, bár mindig azt hiszem, hogy most már úgy tudom, mire számítsak, de annyira nagy ez a piac, és ilyenkor tényleg jönnek Kínától kezdve Amerikáig mindenhonnan, és nagyon sokféle kiadó, aki az egy tucat termékeit mutatja meg, és a legmagasabb színvonalú és legelőremutatóbb formátumokat. Úgyhogy olyankor mindig zsong a fejem esténként, és van, amikor mondjuk a marketing tevékenységük az, ami nagyon izgalmas, hogy milyen kísérő dolgokat találnak ki a könyvekhez, és nem az új trendek. De például ez az élfestés őrület, ami pár éve kitört, az is egyértelműen egy frankfurti könyvásáron csapott először minket arcon, hogy ez egy nagyon komoly új trend, de mondjuk azt mondom, hogy az Airfryernek a nagy sikere, az is látszott mondjuk a londoni könyvásáron. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet úgy oda menni, hogy már mindent tudsz, mert hogy az a tömegű könyv kiemeli azokat a trendeket, amiket érdemes utána megnézni, vagy így elgondolkodni rajta, hogy itthon is érdekes lehet-e.
6: Pályád során több díjhoz kapcsolódik a főszerkesztői munkád. Szép Magyar Könyvdíj, az Épp Gyermek Könyvedíj, akit összesen, ha jól tudom, 8 alkalom, valamint Fritz József díjt, ezt a könyvtárosok adják, és ennek kapcsán érdekel, hogy mit jelentenek számodra ezek a fajta elismerések.
5: Hát ez mindig egy csodálatos visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a szakmát jól ismerő, a nemzetközi trendeket figyelemmel kísérő, emberek úgy ítélik meg, hogy egy-egy könyvünk az díjra érdemes, és ilyenkor azért általában tényleg azt gondolom, hogy a szerző mellett az illusztrátornak is nagy szerepe van, vagy a koncepciónak, és amikor a könyvtárasok választanak egy könyvet, akkor abban azért azt is gondolom, hogy benne van a sok olvasónak a visszajelzése is, meg az ő szándékuk is, hogy milyen könyveket adjanak az olvasók kezébe. Tehát ez még akkor is, ha nem mindig hat vissza egyébként az eladásra, ami szerintem csodálatos lenne, hogyha ezeknek a díjaknak lenne effektív hatása arra, hogy az emberek, a szülők bátrabban vegyék meg. Ez most még azért nem teljesen szemmel látható, de ez egy ilyen minőség ellenőrzési díj gyakorlatilag, és nagyon-nagyon nagy örömmel tört el minket mindig.
6: Van olyan szakmai álmod vagy terved, amelyet még mindenképpen, vagy amelyet a közeljövőben szeretnél megvalósítani? Hát a Silent Book-ot azt említetted, de ezen túl.
5: Igen, és van, és mindig van, és szerintem addig jó,
6: addig van.
5: Igen. Most egyébként nem is a Silent Book az új közeli határozott tervem, hanem egy olyan ifjúsági könyvsorozat, ami fiatal felnőtteknek szól, tehát tényleg 14-16 éves korosztály fölött, és magas irodalmi igényel, és kifejezetten az Z generáció és az utána következő generációt érdeklő világokban és témákban jár, lehetőleg olyan nyelven, ami egy nagyon egyedi, egy sajátos irodalmilag megfogalmazott kötet, és egy ilyen sorozatnak a felépítésén dolgozom most.
6: És egyébként mekkora csapatot vezetsz most?
5: Nagyon szolidak vagyunk, a Lampion könyvek két szerkesztőből és belőlem áll. Igaz, hogy a Centrál Kiadói csoport az egy ilyen nagyon összeszövődött kapcsolattól.
6: És hát ott kiadó vezető helyettes vagy.
5: Igen, igen, és igazából tényleg úgy működünk, hogy a kereskedők mindannyiunkkal foglalkoznak. Itt három brand is van, sőt, igazából most már négy van, az Animus, amit a Harry Potterről biztos mindenki ismer, és ez a felnőtt könyves vonal. Van egy ismeretterjesztő része, ami a Booklev névre hallgat, és van egy Fejős Éva könyvek kisebb imprintünk, tehát ez egy elég nagy kiadó évi 160-70 könyvvel, és egy ilyen kiadói kereskedelmi csapat szolgálja ki mindannyiunknak a vágyait, tehát én például a kereskedelmi vezetővel is nagyon sokat beszélgetek szakmai kérdésekről, a marketing csapat is van, ahol dedikált, igen, tényleg a marketinges is hozzám tartozik, de hogy azért így mindent együtt gondolunk végig, és emiatt ilyen pici tud lenni a Lampion, mert maga a szervezet az egy ilyen 20 fős csapatból áll.
6: Mire vagy a legbüszkébb abból, amit eddig elértél?
5: Ha az egész szakmai utamat nézem, akkor az egy nagyon nagy boldogság, hogy miután a Kolibri kiadónak az arculatát így elég jól sikerült szerintem kialakítani, ez egy fontos kiadó lett, hogy még egyszer ezt itt a Lampion könyvekkel megkaptam a lehetőséget rá, hogy megpróbáljam, és úgy nézem, hogy szerencsére így szakmailag is, meg gazdaságilag is elég jól működik. Tehát, hogy egymás után két kiadót, gyerekkönyv kiadónak a arculatát, világát felépíthettem, ez nagyon nagy boldogsággal tölt el.
6: Ennyi év és ennyi megjelent könyv után mi adja még neked a lelkesedést?
5: Ez nagyon jó kérdés, hiszen néha én is gondolkodom, és bevallom, van, amikor nagyon fáradt vagyok, és úgy érzem, hogy most még egy könyv, és akkor az miből lesz más, vagy hiányzik az valakinek, és aztán jön egy ilyen tartalmas beszélgetés arról, hogy úristen, hát most itt van ez az Z-generáció, egészen más, mint akikkel eddig foglalkoztunk, és hogy mennyire izgalmas feladat őket elérni úgy, hogy beleszeressenek az olvasásba, és egyébként náluk sikk is kezd lenni a egyre több analóg dolog, így a könyv is. Hogy ez szerintem egy ilyen végtelen energia és lelkesedés forrás, hogy mindig mások a körülmények, mindig történik valami ebben az országban is, és hogy arra hogyan reflektálsz minél minőségibb, minél izgalmasabb formában. Ez szerencsére biztosítja a környezet, hogy mindig legyen mi nagyalni.
6: És olvassunk sokat.
5: Így.
6: Eszter, köszönöm, hogy ma itt voltál velünk.
5: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
6: Balázs Eszter Anna, a Centrál Kiadói Csoport kiadóvezető helyettese, a Lampion könyvek főszerkesztője volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm én is.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
8: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
9: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
10: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
11: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
12: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
13: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
12: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Újabb halálos áldozatot követeltek izraeli légicsapások Dél-Libanonban. A Nabatje közelében található Kfar Rumanban egy lakóházat ért találat, ami 11 ember életét oltotta ki, 8-an megsebesültek. Egy további csapás ugyanezzel a településen egy gépjárművet ért, emiatt egy ember halt meg, a Hezbollah síita milíciához közeli Risala egészségügyi szolgálat egyik mentőse. A támadásokkal kapcsolatban az izraeli hadsereg azt közölte, hogy fegyvereket szállító embereket és raktárakat támadtak, utólag vizsgálják, hogy ártatlanok is áldozatul estek-e a támadásnak. A hadsereg további beszámolója szerint lelőttek két robbanó töltettel felszerelt drónt, amellyel a Hezbollah izraeli katonákat akar támadni Dél-Libanonban. Már a viradóra az izraeli hadsereg felszólította a Deir az-Szahráni település lakóit, hogy hagyják el lakhelyüket. A libanoni közlések szerint 20 perccel később izraeli harci repülőgépek bombáztak egy épületet a településen. Az Egyesült Arab Emírségek elnöki tanácsadója szerint alternatív energiaexport útvonalakat kell kiépíteni országa számára, hogy ne legyen túsza az Egyesült Államok és Irán háborújának. Az Egyesült Arab Emírségek bővíti keleti parti kikötői kapacitását, valamint csővezetékeket, vasútvonalakat és közutakat épít alternatív szállítási folyosók kialakítása érdekében. Az elnöki tanácsadó elismerte, hogy az Iránnal fennálló kapcsolatok viszonylag rövid idő alatt helyreállhatnak a háború után, de a bizalom helyreállítása évtizedekbe telhet. Bírálta a perzsőből menti államokat, saját hazáját is beleértve amiatt, hogy nem tudnak összehangolt választ adni Irán cselekedeteire, és nem tudnak egységes stratégiát kialakítani.
0: Tőzsde hírek.
3: Mivel a hétvégén Irán és az Egyesült Államok is lőtte egymást, vagy éppen egymás érdekeltségeit, ezért felfelé ment a kőolaj, nagyjából 1%-kal, $97.10 a Brent, az amerikai könnyűolaj $92.58-en jár. A Wall Street-en a munka ünnepe miatt ma nem volt tőzsdei kereskedés, Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze és a német DAX egyaránt 1%-ot csökkent, a francia CAC-en 3%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-kal került feljebb, a spanyol mutató 1%-os mínusszal zárt. Idehaza a BUX egy 10%-os mínuszban 147.542 ponton fejezte be a napot, a tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt. Az OTP 1%-ot emelkedett 45.000 forintra. A MOL 6%-os plusszal zárt 4.984 forinton. A Richter 9,1%-kal csökkent 12.710 forintra, míg a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2552 forintig. A Waberers részvényei 2,2%-ot csökkentek 4380 forintra, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFB-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás a vád. A Waberers ezt visszautasította, közölve, hogy mindenben törvényesen járt el, és nem támogatásokat kapott az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta. Pillantás a forint árfolyamára, az euró jegyzése jelen pillanatban 363 forint 70 fillére jár. Magyar Péter bejelentette az országgyűlésben, hogy beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. Részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtása autókra vonatkozó intézkedés készül, amit szerdán hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más területeket is, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízel ellátást. Ma is drágult a tankolás a kutaknál, a pénteki szintekhez képest a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal, míg a gázolai 9 forinttal emelkedett. A holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 617 forintba kerül literenként, a gázolaj 697 forintba.
0: Időjárás jelentés.
3: Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délkeleti majd déli irányba forduló szelet főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. 19 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
14: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanceért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Cserszömörc és csodahelyek a Tihanyi félszigeten. Szeptember végétől őszi ruhába öltözik a környék jellegzetes növénye, a cserszömörce. Ilyenkor érdemes a Tihanyi félsziget nyugati szegletét bejárni, ahol a csúcshegyre vezető túra során egyik oldalon pazar balatoni panoráma, a másik oldalon a színpompás természet kísér minket. Aki követi a túra ajánlókat, eljuthat a félsziget legmagasabb pontjára. Az őrtorony kilátón túli Nyereghegyre, és azon át a félsziget legmagasabb pontjára, a csúcshegyre vezet. Onnan egy kisebb ereszkedő után a Sajködi öböl partján húzódó erdei úton térhetünk vissza a kiindulási pontra, az őrtorony kilátó parkolójába. A túra hossza körülbelül 6 km, ha szeretnénk kényelmesen bejárni, hozzávetőlegesen 2-2,5 órát tervezzünk be.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Nights.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újabb őrizetbevételek és letartóztatások a kulturális alap ügyében. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, de az apró némileg gyengült a forint. Az emelkedő üzemanyagárak miatt szerdára egyfajta kompenzációs program bejelentését jelentette be a miniszterelnök, de részleteket még nem árult el. Nem kell igazából csapadékra számítani, holnap akár 34 fok is lehet majd. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal újabb két embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapbotrányhoz kapcsolódó büntető eljárásban. Azokat vették őrizetbe, akik egy dokumentumfilm elkészítésére kapott 80 millió forintos pályázati pénzzel számoltak el fiktív számlákkal, holott a film valójában el sem készült. Az 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény gyanúja miatt letartóztatásokat is kezdeményezték. Magyar Péter bejelentette az országgyűlésben, hogy beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. Részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit szerdán hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más érintett területeket is, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védettár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízelellátást. Ma is drágult a tankolás a kutaknál, a pénteki szintekhez képest a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal, míg a gázolaj 9 forinttal emelkedett. Így a holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 617 forintba kerül literenként, míg a gázolaj 697 forintba. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be Steve Witkoff, amerikai főtárgyaló X oldalán. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy számottevő előrelépés sikerült elérni, többek között az újabb háromoldalú tárgyalások időzítésében is történt mozgás. Ezen kívül igazából konkrétumokat nem közölt. Az amerikai diplomácia optimizmusa azért is érdekes, mert napközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszéde is inkább a háború folytatását sejtette, és az ukrán hírszerzés is azt közölte, hogy valószínűleg tovább tartanak a harcok, mert az oroszoknak 2027-ben és 28-ban is lesz anyagi forrásuk erre. Januártól magasabb lesz a minimálbér Csehországban. 2500 koronával 24.900 koronára emelkedik a legalacsonyabb fizetés, ami így eléri az átlagbért 44,6%-át. A cseh kormány tervei szerint 2028-ban újabb 2000 koronás emelés várható, amivel a minimálbér összege már eléri az átlagbér 45,8%-át. A hivatalos kimutatások szerint jelenleg a csehországi alkalmazottak 4,9%-a 181 ezer ember dolgozik minimálbérért. Az Európai Unió javaslata szerint a minimálbérnek az átlagbérek 50%-ának kellene lennie. A csehországi szakszervezetek azt követelik, hogy ezt a szintet 2029-ben érjék el. Mindenre Magyarországon is van törekvés, de a korábban kötött 3 éves bérmegállapodás emelési ütemeit már erre az évre sem sikerült betartani, és vélhetően jövőre sem az elmúlt 3 év gyenge magyar gazdasági teljesítménye miatt.
0: Tőzsde hírek.
1: A Wall Street-en a munka ünnepe miatt ma nem volt tőzsdei kereskedés. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze és a német DAX egyaránt 1,1%-ot csökkent. A francia CAC 3,1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2,1%-kal került feljebb, a spanyol mutató 1,1%-os mínusszal zárt. Idehaza a BUX 1,1%-os mínuszban 147.542 ponton fejezte be a napot, a tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt. Az OTP 1,1%-ot emelkedett 45 000 forintra. A MOL 6,1%-os plusszal zárt 4.984 forinton. Richter 9,1%-kal csökkent 12.710 forintra. A Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.552 forintig. A Waberers részvényei 2,2%-ot csökkentek 4.380 forintra, miután a Gazdaság és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFB-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás a vád. A Waberers ezt visszautasította, közölve, hogy mindenben törvényesen járt el, és nem támogatásokat kapott az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható. A holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen. És elsősorban swing, electro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
1: Trend Night.
3: Már is játszom az egyik kedvencünket a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb őrizetbevételek és letartóztatások a kulturális alap ügyében. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, de az apró némileg gyengült a forint. Az emelkedő üzemanyagárak miatt szerdára egyfajta kompenzációs program bejelentését jelentette be a miniszterelnök, de részleteket még nem árult el. Nem kell igazából csapadékra számítani, holnap akár 34 fok is lehet majd. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal újabb két embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapbotrányhoz kapcsolódó büntető eljárásban. Azokat vették őrizetbe, akik egy dokumentumfilm elkészítésére kapott 80 millió forintos pályázati pénzzel számoltak el fiktív számlákkal, holott a film valójában el sem készült. Az 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény gyanúja miatt letartóztatásokat is kezdeményezték. Magyar Péter bejelentette az országgyűlésben, hogy beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. Részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit szerdán hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más érintett területeket is, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védettár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízelellátást. Ma is drágult a tankolás a kutaknál, a pénteki szintekhez képest a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal, míg a gázolaj 9 forinttal emelkedett. Így a holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 617 forintba kerül literenként, míg a gázolaj 697 forintba. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be Steve Witkoff, amerikai főtárgyaló X oldalán. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy számottevő előrelépés sikerült elérni, többek között az újabb háromoldalú tárgyalások időzítésében is történt mozgás. Ezen kívül igazából konkrétumokat nem közölt. Az amerikai diplomácia optimizmusa azért is érdekes, mert napközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszéde is inkább a háború folytatását sejtette, és az ukrán hírszerzés is azt közölte, hogy valószínűleg tovább tartanak a harcok, mert az oroszoknak 2027-ben és 28-ban is lesz anyagi forrásuk erre. Januártól magasabb lesz a minimálbér Csehországban. 2500 koronával 24.900 koronára emelkedik a legalacsonyabb fizetés, ami így eléri az átlagbért 44,6%-át. A cseh kormány tervei szerint 2028-ban újabb 2000 koronás emelés várható, amivel a minimálbér összege már eléri az átlagbér 45,8%-át. A hivatalos kimutatások szerint jelenleg a csehországi alkalmazottak 4,9%-a 181 ezer ember dolgozik minimálbérért. Az Európai Unió javaslata szerint a minimálbérnek az átlagbérek 50%-ának kellene lennie. A csehországi szakszervezetek azt követelik, hogy ezt a szintet 2029-ben érjék el. Mindenre Magyarországon is van törekvés, de a korábban kötött 3 éves bérmegállapodás emelési ütemeit már erre az évre sem sikerült betartani, és vélhetően jövőre sem az elmúlt 3 év gyenge magyar gazdasági teljesítménye miatt.
0: Tőzsde hírek.
2: A Wall Street-en a munka ünnepe miatt ma nem volt tőzsdei kereskedés. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze és a német DAX egyaránt 1,1%-ot csökkent. A francia CAC-en 3,1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2,1%-kal került feljebb, a spanyol mutató 1,1%-os mínusszal zárt. Idehaza a BUX 1,1%-os mínuszban 147.542 ponton fejezte be a napot, a tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt. Az OTP 1,1%-ot emelkedett 45.000 forintra. A MOL 6,1%-os plusszal zárt 4.984 forinton. A Richter 9,1%-kal csökkent 12.710 forintra. A Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.552 forintig. A Waberers részvényei 2,2%-ot csökkentek 4.380 forintra, miután a Gazdaság és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFB-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás a vád. A Waberers ezt visszautasította, közölve, hogy mindenben törvényesen járt el, és nem támogatásokat kapott az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta.
0: Időjárás jelentés.
2: Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, a holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha meg

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított, változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat, és csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a végség, de friss illat száll, a jövő ránk mosolyog és tovább áll.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.
3: You're

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb őrizetbevételek és letartóztatások a kulturális alap ügyében. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, de az ap némileg gyengült a forint. Az emelkedő üzemanyagárak miatt szerdára egyfajta kompenzációs program bejelentését jelentette be a miniszterelnök, de részleteket még nem árult el. Nem kell igazából csapadékra számítani, holnap akár 34 fok is lehet majd. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal újabb két embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapbotrányhoz kapcsolódó büntető eljárásban. Azokat vették őrizetbe, akik egy dokumentumfilm elkészítésére kapott 80 millió forintos pályázati pénzzel számoltak el fiktív számlákkal, holott a film valójában el sem készült. Az 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény gyanúja miatt letartóztatásokat is kezdeményezték. Magyar Péter bejelentette az országgyűlésben, hogy beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. Részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit szerdán hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más érintett területeket is, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízelellátást. Ma is drágult a tankolás a kutaknál, a pénteki szintekhez képest a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal, míg a gázolai 9 forinttal emelkedett. Így a holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 617 forintba kerül literenként, míg a gázolaj 697 forintba. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be Steve Witkoff, amerikai főtárgyaló X oldalán. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy számottevő előrelépés sikerült elérni, többek között az újabb háromoldalú tárgyalások időzítésében is történt mozgás. Ezen kívül igazából konkrétumokat nem közölt. Az amerikai diplomácia optimizmusa azért is érdekes, mert napközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszéde is inkább a háború folytatását sejtette, és az ukrán hírszerzés is azt közölte, hogy valószínűleg tovább tartanak a harcok, mert az oroszoknak 2027-ben és 28-ban is lesz anyagi forrásuk erre. Januártól magasabb lesz a minimálbér Csehországban. 2500 koronával 24.900 koronára emelkedik a legalacsonyabb fizetés, ami így eléri az átlagbért 44,6%-át. A cseh kormány tervei szerint 2028-ban újabb 2000 koronás emelés várható, amivel a minimálbér összege már eléri az átlagbér 45,8%-át. A hivatalos kimutatások szerint jelenleg a csehországi alkalmazottak 4,9%-a 181 ezer ember dolgozik minimálbérért. Az Európai Unió javaslata szerint a minimálbérnek az átlagbérek 50%-ának kellene lennie. A csehországi szakszervezetek azt követelik, hogy ezt a szintet 2029-ben érjék el. Mindenre Magyarországon is van törekvés, de a korábban kötött 3 éves bérmegállapodás emelési ütemeit már erre az évre sem sikerült betartani, és vélhetően jövőre sem az elmúlt 3 év gyengél magyar gazdasági teljesítménye miatt.
0: Tőzsde hírek.
2: A Wall Street-en a munka ünnepe miatt ma nem volt tőzsdei kereskedés. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze és a német DAX egyaránt 1,1%-ot csökkent. A francia CAC-án 0,3%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2,1%-kal került feljebb, a spanyol mutató 1,1%-os mínusszal zárt. Idehaza a BUX 1,1%-os mínuszban 147.542 ponton fejezte be a napot, a tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt. Az OTP 1,1%-ot emelkedett 45.000 forintra. A MOL 6,1%-os plusszal zárt 4.984 forinton. A Richter 9,1%-kal csökkent 12.710 forintra. A Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2552 forintig. A Waberers részvényei 2,2%-ot csökkentek 4380 forintra, miután a Gazdaság és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFB-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás a vád. A Waberers ezt visszautasította, közölve, hogy mindenben törvényesen járt el, és nem támogatásokat kapott az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta.
0: Időjárás jelentés.
2: Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható. A holnapi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: egy lány.
1: Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű prog-rock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójával rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.
1: Majd a tavasz lesz,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklore zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.